0: világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus

0: világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézusom,
5: bízom benned,
1: Szent Faustina nővér,
5: könyörülj értünk.
1: Az Atya, a Fiú,

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Tompa László iskola negyedik osztályos önkénteseivel imára hívjuk a kedves Mária Rádió hallgatókat. Ajánljuk fel a szeretett lángrózsa füzért és a litániát a két szent szív szándékára, a családokért, a fiatalokért, a gyermekekért, a megfogant magzatokért, megtérésekért, hitünk megerősödéséért, valamint a szeretett láng elterjedéséért. Isteni megváltónk tiszteletére ötször vetünk keresztet. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre,
2: most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre,
2: most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
6: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre!
2: Most és halálunk óráján! Amen!
7: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve!
2: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk!
7: Szűz anyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja

0: lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre.
0: Most és halálunk óráján, amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög életünkig hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Ára szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre.
0: Most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Drága Jézusom,

0: és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Üdvözlégy Mária!
3: Kinek szerszeptelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az anyai szív szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is áthassa.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy Mária szíve szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy Mária szíve szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng felszítsa jóra való törekvéseinket.
2: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.

0: Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szíve szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szíve szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szíve szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten tiszteletre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szíve szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretett lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a Mária szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk.
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
0: Segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívedben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
0: Szentlélek, Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Köszönjük, hogy velünk imádkozták a szeretett láng rózsafűzért. Szeretettel elköszönnek a Tompa László iskola önkéntesei.
3: Kalapács Anna,
4: Zoya Andrea,
5: Kuti Péter Luca,
6: Bartalis Márk,
7: Berki Endre,
8: Dénes Zsombor,
9: Mátyás Csongor,
10: Józsa Tamás.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: alfától omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a jelenések könyvéről.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm Mária Rádió hallgatóit, Horváth Endre vagyok. A jelenések könyve, a János apokalipszis egy olyan rejtélyes, sokszor nehezen érthető mű, amely föl akarja tárni a keresztény hívő előtt az Isten tervét, amivel el akarja vezetni a világot a megtisztulásig, az Istenben való közösségig, a beteljesedésig. Igazából arra tanít meg minket a jelenések könyve, hogy világnak a nehézségei, problémái között hogyan őrizzük meg a keresztény reményt, hogyan szegezzük tekintetünket arra, ami igazán maradandó, hogyan táplálkozzunk mindabból, amit Krisztus már megvalósított, és táplálkozva az ő megváltó erejéből, hogyan növekedjünk a beteljesedés felé. Mindezt viharok, nehézségek közepette, amelyben meg kell mutatnunk a hűségünket, hogy valóban bennünk is és a világban is győzzön a jobb, győzzön a jó. A jelenések könyvének tehát az alapgondolata ez, ahogyan a világ és benne mi magunk is Krisztus kereszthalálának és föltámadásának az erejéből lassan növekszünk és haladunk az Istenbe való beteljesülés felé. A remény, amit ki akar fejezni a jelenések könyve. Keresztény reménynek a fontosságát. Ma egy olyan részét szeretnénk megvizsgálni a jelenések könyvének, ami eléggé idegen testként hat magában a műben is. Egy olyan részt, ez a jelenések könyvének a 10. fejezete, illetve a 11. fejezetének a fele, a 13. versig, egy olyan részt, ami nem elsősorban, vagy legalábbis látszólag, nem elsősorban ahhoz a tematikához kapcsolódik, amit a jelenések könyve elsődleges célnak kitűzött. Tehát nem, mintha nem beszélne, nem kapcsolódna Istennek a világ történelemre vonatkozó tervéről. Egészen pontosan arról beszél ez a részlet, hogy mi a prófétának a szerepe Isten tervének a megvalósításában. A prófétaságról beszél. Azért furcsa ez a tematika, mert első pillantásra nem igazán van jelen a prófétai küldetés a jelenések könyvében. Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy olyan furcsa módon illeszkedik magának a szövegnek az egészébe is ez a szakasz. Tehát a jelenések könyvének a 10. fejezete, illetve a 11. fejezetek a fele. Ahogyan mondtam, a jelenések könyvének a tagolódása, az alaptagolódása a bevezető rész után a 3x7-es csapás, vagy 3x7-es sorozat, amiben az Úristen a jó és a rossz közötti küzdelemben megmutatja az ő hatalmát. A legelső volt ezek közül a 7 pecsétnek a feltörése. Már ott is megfigyelhettük, hogy amikor a 6 pecsét feltöri a föltámadt és megfeszített bárány, amikor a 6 pecsétet feltöri, akkor beilleszkedik egy idegenül ható rész, a 7. fejezet, ami a megdicsőült hívek menyei öröméről beszél. És csak azután következik a 7. pecsét föltörése. Ugyanezt figyelhetjük meg a 7 harsonánál is, ahol a 6 harsona hangja után következik ez a rész. Ez az egészen idegenül ható, a prófétaságra vonatkozó rész, és csak ezután a 11. fejezet 11. versében folytatódik a 7. harsonaszónak a felcsendülése. Vagyis egyértelműnek látszik, hogy ezt a részt talán érhetően szándékosan, de utólag illesztette bele a Szent Szerző. Utólag gazdagítja vele ezt az alap fölépítését a műnek. Mi mégis a jelentősége ennek a szentírási résznek, ennek a szövegnek, amivel most fogunk foglalkozni, majd részletesebben is felolvassuk az egyes verseket. Igazából az a jelentősége, hogy megvilágítja számunkra a prófétai szolgálatot az új szövetségen belül. A prófétákat mindig az Ószövetséghez kötjük. de ott is legtöbbször kicsit furcsa módon kezeljük a szolgálatokat, ami nem igazán mindig felel meg a valóságnak. Szinte kivétel nélkül úgy kezeljük a prófétáknak a küldetését, mint hogy megjövendölték a Jézus életére vonatkozó dolgokat. Egyértelműen látszik Jézus életében, hogy Jézus betölti az ószövetségi jövendőléseket. De a prófétáknak a legislegelső, legfontosabb feladata mégse a jövendőlés volt. Hanem elsősorban az volt mindig a céljuk az ószövetségi prófétáknak is, hogy Isten üzenetét hozzák a népnek, akár a bírálat, az elítélés üzenetét, akár a vigasztalás, a biztatás üzenetét, és ezen keresztül állítsák Istent a Jóisten színe elé. Minden egyes alkalommal a proféták elsősorban tehát nem a jövőre utalnak, hanem a jelenre. Azt akarják elérni, hogy az az ember, a választott népnek azok a tagjai, akik az ő idejükben élnek, különböző nehézségekkel vagy bűnökkel küszködnek, azok számára aktualizálják az üzenetet, Isten mindenkori üzenetét, de amit pont abban a helyzetben mond nekik, és ezen keresztül érezzék azt, hogy valóban Isten szín előtt állnak. Miután így megszólították kortársaikat, abból az ismeretből, ami elhangzott, amit felismertek, abból az ismeretből tudnak következtetni jó néhány olyan dologra, ami a jövőben fog majd megtörténni. Ami a következménye lesz a megszólítottak engedelmességének vagy engedetlenségének. Vagy ami a következménye lesz az Isten hűségének az ő szövetségéhez, az ő ígéreteihez. De valahol azt kell megértenünk, hogy már az Ószövetségben sem. A prófétaság nem elsősorban arra vonatkozik, hogy jövendőjön, hanem a mát jól élje, az adott pillanatot, de abból aztán a jövőre is tud következtetni. Az új szövetségi prófétaságnál, és egy Szent Pál apostolnál is találkozunk ezzel a gondolattal, hogy új szövetségi proféták is vannak, nem csak ószövetségiek, Jelenések könyvében is több helyen történik erre utalás. Az új szövetségi proféták még kevésbé egyszerűen csak jövendőlnek. Az új szövetségi prófétáknak még inkább az a dolguk, hogy az Isten üzenetét helyesen értelmezzék és aktualizálják. Azért, mert Istennek a szava végérvényesen elhangzott. Isten Jézusban kimondott mindent. Nem fog hozzátenni már semmit. Mindent, amit mondani akart, amit adni akart, az Jézusban nekünk ajándékozta. Nyugodtan mondhatjuk azt is mindent, amit adni bírt, hiszen mindent, a szívét adta vele. Az új szövetségi prófétáknak az a dolguk, hogy ezt a hatalmas ajándékot segítsenek az egyháznak megérteni. És azután az abból való következtetéseket levonni a világ történelemre vonatkozóan. Mindarra, ami a jövendőre vonatkozik. Ugyanaz tehát a feladatok, mint az ószövetségi prófétáknak, csak még hatványozottabban a jelenre vonatkozik. Azért, mert az ígéretek Krisztusban már beteljesedtek. Krisztus cselekvésének, az ő megváltó halálának, a föltámadásának a hatása, a következménye nagyon is meghatározza a jövőt. Az egész világ történelmet egy bizonyos, egy adott irányba viszi. És ezt az irányultságot, ezt fel kell, hogy ismerjék a proféták, az újszövetségi proféták. Milyen irányba halad a történelem. De a döntő kérdés mégis az, hogy Krisztusnak a titkát, a misztériumát egyre mélyebben ismerjék, személyesebben, a Szentlélektől kinyilatkoztatva, és ennek fényében értelmezzék mind a jelent, mind a jövőt. Nyugodtan lehet azt mondani, hogy mindaz, amit a Jelenések könyvében Szent János apostol feladatként kapott, az egy új szövetségi prófétai küldetés. Szent János apostol nem egyszerűen jövendőli az eljövendő dolgokat. Nem egyszerűen arról van a szó, hogy különleges intuícióval megérzi a Szentlélek erejében, hogy milyen események fognak bekövetkezni, hanem szemléli a föltámadt Krisztust, az ő erejét, az ő szépségét, az ő nagyságát, és azon keresztül ennek a fényében tudja értelmezni mind a jelent, mind a jövőt. Az, hogy milyen események lesznek, az olyan értelemben mondja el, hogy látja, hogy ez a Krisztus, a megölt és föltámadt Krisztus mire képes, mit akar megvalósítani. A Jelenések könyve erről szól. Tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy János, amikor a Jelenések könyvének a megírásához küldetést kap, akkor magát prófétának érzi. János, aki apostol. És az apostolságnak is azért érthetően van köze a prófétai küldetéshez, még ha nem is teljesen ugyanaz. Itt viszont egy prófétai, újszövetségi prófétai szolgálatnak a betöltésére kap meghívást János apostol. Ténylegesen arról van a szó, hogy Jézus prófétai küldetéséből kapunk részt. Ezt annyira szépen mondja minden egyes megkeresztelt számára a keresztség liturgiája, amikor fölkeni a pap a megkereszteltet krizmával, hogy tagja maradj Krisztusnak, aki főpapunk, prófétánk és királyunk. A prófétai szolgálat, ami elsősorban Krisztusé, aki érthetően, hogy Krisztus nem csak proféta, sokkal-sokkal több attól, de az ő szolgálat egy prófétai is. Ebből ad részt minden egyes hívőnek. Jézus Krisztus a hűséges tanú, mondja a Jelenések könyve. A hűséges tanú, aki Isten hűségéről és szeretetéről tesz tanúságot. Ez a tanúság tétel, ez az, ami kapcsolódik a prófétai küldetéshez is. A próféta, az újszövetségi próféta nem új dolgokat fog mondani. Ha mond új dolgokat, ha megjövendöl eljövendő eseményeket, az csak azért, mert Jézus Krisztusban így van határozta meg a világ történelmét az Isten. A prófétai szolgálat, amit itt János végez, az egy olyan szolgálat, amivel az egyházat igyekszik föllelkesíteni és Krisztushoz közelebb vinni, a Krisztus iránti hűségét megerősíteni azáltal, hogy megmutatja, hogy milyen következményei, milyen hatásai vannak a föltámadt Krisztus jelenlétének az egyházban. Egy másik helyen, a 19. fejezetben kifejezetten arról is beszél, hogy mindenki, aki elnyerte a Szent Lelket, az a prófétaság lelkében részesült. Vagyis minden egyes kereszténynek dolga az, hogy értelmezze azt az üzenetet, ami nem más, mint maga Jézus Krisztus, az Atyától érkezett üzenet, a testet öltött ige. Értelmezze, és elköteleződve mellette vállalja a tanúságtevő és a prófétai szolgálat küldetését. Ez a rész tehát, amit most elemezni fogunk, a 10. fejezet, illetve a 11. fejezetnek az első fele, az gyakorlatilag azt próbálja megfogalmazni, hogy mi a prófétának a küldetése, miben áll a prófétai szolgálat lényege. Mindezt az új szövetségi prófétaságra vonatkozóan mondja. Én akkor azonban azt is hozzá kell tenni, hogy a képek, a kategóriák, amikkel kifejezi a mondani a valóját, az újra meg újra ószövetségiek. Azt láttuk már az előző előadásokban, hogy mennyire bőségesen, hihetetlenül bőségesen merít Szent János apostol az ószövetségi írásoknak a tanúságtételéből akkor, amikor megfogalmazza, leírja Jelenések könyvében az ő tanúságtételét. Itt is ugyanezzel találkozunk, hogy az Ószövetségből merít, de azokkal azt a valóságot fejezi ki, amit az újszövetségi profitáknak meg kell élniük.

10-es fejezet tehát a 6. harsona kiváltotta események után szinte megszakítás nélkül folytatódik tovább, de észrevehetően egy egészen más szövegkörnyezetről van a szó, ami egy más gondolatmenetet kezd el, és így kezdődik a 10. fejezet a Jelenések könyvéből. Azután egy másik erős angyalt láttam leszállni az égből. Felhővel körülvéve a fején szivárvány volt. Arca olyan volt, mint a nap, lába pedig, mint a tűzoszlop. Kezében nyitott könyvet tartott, jobb lábát a tengerre tette, a balt pedig a földre. És olyan hangosan kiáltott, mint amikor az oroszlán ordít. Ezek az egyes vonások egy angyalról szólnak, de minden egyes vonás szinte kivétel nélkül az isteni jelenlétet érzékelteti, ami az angyalon keresztül megvalósul. Egyrészt a felhő. A felhőn való érkezés, vagy a felhőbe való öltözés az mindig az égi eredetet jelenti. Az angyal az égből érkezik, ezt jelzi a felhő. Szivárvány van a feje fölött. A Jelenések könyvének a 4. fejezetében, a trónterem víziónál azt láttuk, hogy Isten trónja körül is szivárvány van. Ami ugyanakkor az Ezekiel könyvéből vett elem. Vagyis az első az égi jelenlétet, a másik pedig az Istenhez kapcsolódó jelenlétet jelzi. Az arca olyan volt, mint a nap. A föltámadt Krisztusról mondja azt a Jelenések könyve, hogy olyan volt az arca, mint a teljes fényében ragyogó nap. Teljes erejéből ragyogó nap. Itt is az arca olyan, mint a nap. Ez is az a teljességet közvetíti, ami csak az Istené lehet. Az angyalnak a lába olyan, mint a tűzoszlop. A tűzoszlop eszünkbe juttatja a Kivonulás könyvéből a tűzoszlopot, amikor Isten tűzoszloppal kísérte az ő népét, vezette az ő népét, és a tűzoszlop nem volt más, mint az Isten jelenléte. Lehet, hogy az Isten angyala volt, de az Isten jelenlétét jelentette minden egyes pillanatban, ami a népét védelmezi. És az angyal az egyik lábát a tengerre teszi, a másik lábát pedig a földre, jelezve azzal, hogy mind a kettő fölött hatalma van. Egy olyan különleges angyal ez, ami egyszerűen érzékelteti a mindenható Istennek a jelenlétét. Az angyalok igazából azt érzékeltetik önmagukból, ami igazából az Isteni. És ez az angyal, mikor megszólal, akkor olyan, mint a bömbölő oroszlán. A bömbölő oroszlán ismét csak egy utalás Istenre, Ámosz nevezi így Istent. Amiben megint csak benne van a Isten nagysága, félelmetessége. De még fontosabb, talán legfontosabb jellemző ennek az angyalnak a leírásában az, hogy a kezében egy nyitott könyvtekercset tartott. Egy nyitott könyvtekercset. Emlékezünk arra, hogy a Jelenések könyvének az 5. fejezetében, tehát a trónterem vízió 2. felében éppen egy könyvtekercs áll a középpontban. Egy könyvtekercs, ami az Isten jobbjában van. Ami 7 pecsítelle van pecsítelve. És amikor értelmeztük annak a könyvtekercsnek a jelentését, akkor azt láttuk, hogy egyrészt Isten tervének, Isten a világra vonatkozó tervének a titkát hordozza ez a könyvtekercs. Másrészt azonban valamilyen módon magának az Istennek a misztériumát is, amit az ember meg kell, hogy ismerjen, de a saját erejéből mégis képtelen rá. Ez a 7 pecsíttel lepecsítelt könyvtekercs, amit csak a kereszten meghalt és föltámad a bárány tud kinyitni. Azután ezeknek a pecséteknek a kinyitása volt az, ami először ábrázolta, bemutatta Isten világtörténelmére vonatkozó tervét. Itt viszont már a kinyitott könyv van az angyal kezébe. A bárány már felnyitotta. Krisztus, amikor eljött, akkor megmutatta nekünk az Atya arcát. Isten soha senki nem látta, mondja János evangéliuma. Csak is a fiú, aki az Atya keblén nyugszik, az egyszülött, ő nyilatkoztatta ki nekünk, de ő ténylegesen kinyilatkoztatta Isten misztériumát. Egy könyv, egy ismeret, amit most már meg lehet ismerni,
nyitott könyv. Isten kinyilatkoztatta mindazt, amit mondani akart az ő tervéről, amit mondani akart önmagáról. Feltárult a titok Krisztusban, és megismerhető. Ugyanakkor olyan érdekes, hogy azt is érzékeltetni akarja a Jelenések könyvének az írója, hogy annak ellenére, hogy Isten föltárta a szívét, mégis misztérium marad. És nem úgy tárta fel a szívét, hogy meg lehet ismerni, mint a kétszer kettő igazságát. Isten megmutatja az ő arcát, de ugyanakkor ebben a kitárulkozásában is titokzatos és egyre nagyobb marad, egyre mélyebb. Ezt így próbálja kifejezni a Jelenések könyve, hogy amikor kiáltott az angyal, megszólalt a hét mennydörgés hangja. Mikor pedig a hét mennydörgés hangja megszólalt, írni akartam, de egy hangot hallottam az égből, mely így szólt hozzám, pecsételd le, amit a hét mennydörgés mondott, és ne írd le. Vannak titkok, amiknek titoknak kell, hogy maradjanak. Nem azért, mert tilos kimondani, hanem mert Isten titokzatos voltát, de minden egyes emberi személy átvitt értelembe ugyanígy mindig titok marad, megmaradt titoknak, akkor is, amikor felfedi az ő szívét. Az Isten még inkább nem lehet kiismerni, hanem akkor is, amikor megmutatja az arcát, akkor is egy végtelen misztérium. Az angyal pedig ekkor fölemeli a jobb kezét, és egy egészen különlegesen ünnepélyes esküt mond. Az eskü az ókori ember számára, így a Biblia ember számára is egy végtelenül komoly valami, mivel nem kell játszani. Sőt, lehetőleg nem is kell esküt tenni. De amikor esküt tesz, akkor igazából vagy önmagára, vagy leggyakrabban a zsidó ember az Istenre tesz esküt. Bibliában is így fordul elő. Jézus maga ezért is mondja, hogy ha csak le, hogy ne esküdjetek. Itt az angyal esküszik, mégpedig az örökkön-örökkön érő Istenre, aki az eget, a földet és minden, ami benne van, és minden teremtményt alkotott. A teremtő és örökkön-örökkön érő Istenre esküszik. És a következőt mondja, idő nem lesz többé, hanem amikor az hetedik angyal harsona szója fölzendül, akkor beteljesedik Isten titka, mint ahogy ezt kinyilatkoztatta szolgái a proféták által. Az angyal esküjének az a tartalma az, hogy idő nem lesz többé. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha fölzendül a hetedik harsona, akkor elérkezik a beteljesedés ideje, az az időszak, amikor már nincs haladék. Isten föltárja az ő titkát. Sőt, mint mondja, beteljesedik az Isten titka. Ezt most jól kell érteni, hogy beteljesedik az Isten titka. Általában mi emberek úgy értjük a beteljesedést, hogy valami még hiányzik neki. És ilyen értelemben tudjuk ténylegesen érteni azt, hogy Isten terve beteljesedik. Istennek van egy világra vonatkozó terve, ami még folyamatban van, és tehát még hiányzik valami a beteljesedéshez, de be fog teljesedni. De viszont itt Isten titkának a beteljesedéséről beszél, nem csak a tervről, hanem annak a titoknak, ami maga az Isten. És Istenben nincs hiány, hogy bármit hozzá lehessen adni, hisz olyan minden. Ő a teljesség. Nagyon mély és nagyon fontos gondolat az keresztény hívő számára, hogy Istennek, akinek semmire nincs szüksége, akit nem lehet gazdagabbá tenni, mégis adhatunk valamit. A szívünket. Ez igazából a szeretetnek a csodája, hogy Istennek nincs szüksége semmire. Mégis vágyakozik az én szeretetem után. Istennek tudok adni valamit, mivel gazdagíthatom, átvitt értelemben az csak is az a szeretet, amivel odafordulok hozzá. Ekkor az eskü elhangzása után a szerző János apostol egy fölszólítást hall, egy ígyi hangot, amelyik azt mondja, menj és vedd át a nyitott könyvet a tenger és a föld felett álló angyal kezéből. Vagyis azt a könyvet, amit a kezében tart, nyitott könyvet,
azt kell elvennie. János elmegy, és megkéri az angyalt, hogy adja neki a könyvet. Az angyal azt mondja, így felel, fogd és edd meg, keserűvé fogja tenni a gyomrodat, de a szádban olyan édes lesz, mint a méz. Elvettem tehát a könyvet az angyal kezéből, megettem, és számban édes volt, mint a méz, de amikor lenyeltem, gyomromban keserű lett. Egy furcsa gondolat, kicsit úgy el is csodálkozunk rajta, hogy megenni egy könyvet. Érthetően, hogy itt is egy szimbólumról van szó, amiben arra szólít fel bennünket az Isten, a prófétákat, de igazából minden egyes hívő embert, hogy olyan szinten tegyük a sajátunkévá az Isten igéjét. Kicsit a Szentírásra gondol, de igazából Isten igéjére, ami elhangzott. Olyan szinten, minthogyha felfalnánk. Ez a Szentírási rész is, amit itt hallottunk, ez is egy ószövetségi előkép beteljesedése. Szinte szó szerint ugyanezt írja Ezekiel próféta is, amikor az ő meghívásának a történetét meséli el. Először látja azt a jelenetet, amikor Istennel találkozik, illetve a négy élő lényel, akik hordozzák Isten trónját, mivel már találkoztunk a korábbiakban ezzel a jelenettel, ahogy szintén felhasználja Szent János apostol. És a következő részlet az ő meghívásánál az, hogy Isten egy könyvet nyújt feléje, és felszólítja, hogy egye meg. És mikor megeszi, Ezekielnek azt mondja, hogy csak édes lesz a szádban, tehát nem beszél a keserűségről, viszont maga a könyv Ezekiel prófétánál tele van írva síralommal, jajgatással és gyásszal. Vagyis önmagában azért van benne keserűség is, nem csak édesség. És mikor megeszi, akkor azt mondja, hogy teljék be vele az egész benső részed. Olyan szinten legyen a tiéddé, hogy az egész bensődet töltse ki ez az üzenet. És miután ezt így fölfaltad, abból táplálkozol, akkor leszel képes arra, hogy prófétálj Izrael fiainak, mondja Ezekielnek. Itt viszont azt mondja az angyal, hogy miután megette, ismét prófétálnod kell a nemzeteknek, a népeknek és a nyelveknek, és számos királynak. Ezekieltől eltérően, akinek a küldetése és a prófétai szolgálata csak a választott népre vonatkozott, az ószövetségi választott népre, Jánosnak a küldetése már az egész világra vonatkozik. Ez a nemzetek, népek, nyelvek, számos király, ez gyakorlatilag minden egyes emberre vonatkozik. Ahogyan Ezekielnél ez a jelenet az ő meghívása, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy itt is egyfajta meghívás jelenettel találkozunk. Persze Szent János apostolnak nem ez a meghívása. De mondjuk így akkor, hogy ez az ő fölkenése a prófétai szolgálatra. Pontosabban ugyanakkor azt is példának akarja adni, hogy mások, akik szintén a keresség által részesednek legalább a prófétai küldetésben, milyen módon kell, hogy elinduljanak. Ez a kinyitott könyv, amelynek a lezárt pecsétjeit Krisztus, az isteni bárány törte föl, ez a kinyitott könyv, ezt kell, hogy fölfaljuk, megedjük, lenyeljük, hogy betöltsön bennünket, és ennek az erejéből aztán végezhetjük a prófétai küldetésünket. Igazából ezt kell továbbadni.

Még két érdekes, kicsit nehezen értelmezhető szentírási rész következik itt, a prófétának a küldetéséről. Főleg az első rész, tehát igen, rejtélyes. 11-es fejezet így kezdődik, akkor mérővesszőhöz hasonló nátszálat adtak nekem, és azt mondták, kelj fel és mérd meg az Isten templomát, az oltárt és a benne imádkozókat. De a templomon kívül levő tornácot, udvart hagysz ki, és nem érd meg, mert azt átadták azoknak a nemzeteknek, amelyek a Szentvárost 42 hónapig taposni fogják. Ez a kicsit rejtélyes prófétai feladat abban áll, hogy lemérni az Isten templomának a méreteit. Ezt Ezekiel prófétánál nem a próféta csinálja, Ezekiel 40, hanem egy angyal méri le számára Isten templomának a minden egyes részletét, és hogy pontosan elmondja, hogy milyen is. Igazából ez a lemérni, ez nem egyszerűen csak egy információszerzés, hanem Isten dolgainak a megismerése, amit a prófétának el kell végezni. Isten templomának, Isten lakhelyének a megismerése, ugyanakkor azt is jelenti, hogy ezzel a méréssel az Istenhez tartozást, az Isten tulajdon jogát fejezi ki a templom fölött. Ez az, amit megmagyaráz, mikor azt mondja, hogy le kell mérni a templomot és az oltárt, meg a benne imádkozókat. De a templomon kívül levő udvart nem kell lemérni. Igazából a templomnak nem csak maga az épület volt a része, hanem a körötte levő udvar is, sőt volt három udvar is. A legkülső volt a pogányok udvara, a második a nők udvara, utána pedig a férfiak és a papok udvara, és ezekről az udvarokról mondja, hogy nem kell lemérni, mert pogányok fogják taposni, vagyis nem fog az Istenhez tartozni teljes értelembe. Egyetlen egy magyarázata lehet ennek a furcsa prófitai feladatnak, ha úgy értelmezzük ezt a templomot, amit le kell mérnie, mint magát az egyházat. Az egyházat, amelynek az Istenhez tartozását kell ezzel a megismeréssel, leméréssel igazolnia, illetve a külső templomudvar pedig azokat a hite hagyottakat jelentik, akik elvesznek az Isten számára. Igazából kis nehézség az, hogy amikor a templomról beszél a Jelenések könyve, minden egyes alkalommal mindig az égi templomról beszél. Soha nem beszél sem a templomról átvitt értelembe, mint az egyház, legfeljebb itt ezt érthetjük úgy, és soha nem beszél a jeruzsálemi templomról. Valószínűleg akkor már nem is létezik a jeruzsálemi templom, amikor írja a Jelenések könyvét. Rejtélyes tehát kicsit ez a megjegyzés, viszont a következő, a folytatás, az már sokkal érthetőbb. A következőkben leírja a két tanúnak küldetésén és a halálán keresztül leírja a prófétának a szerepét, a próféta küldetését. Tehát 10-es fejezet volt a próféta meghívása, ez pedig, ami itt következik, a próféta küldetésének a megvalósítása. Meg fogom hagyni két tanúmnak, hogy 1260 napig jövendőjenek, prófétáljanak szőrzsákba öltözve. Két tanúról van szó, egyelőre nem tudjuk, hogy kicsodák. Akik 1260 napig jövendőlnek, a 42 hónap, meg az 1260 nap az ugyanaz. Gyakorlatilag 3,5 év kis különbséggel. Két tanú, akinek prófétálnia kell. Itt is a prófét és a tanú szerepe nagyon közel kerül egymáshoz. Szőrzsákba öltözve, vagyis bűnbánatot hirdetnek. Ők a két olajfa és a két gyertyatartó, amelyek az egész föld ura előtt állnak. A két gyertyatartó és a két olajfa a Zakariás próféta könyvében jön elő, ott is arról azt mondja, hogy az egész föld ura előtt állnak, Isten szín előtt állnak, de kifejezetten Zerubábelre, a dávidi származású helytartóra, illetve Józsué főpapra, vagyis a választott nép világi és vallási vezetőire mondja ezt. Itt nem erre a két személyre utal, két tanú, amelynek az Istennek szenteltsége, a megszentelt volta az, hogy az Isten szín előtt állnak, mint a két gyertyatartó. Kicsodák, azt a következőkből tudjuk kikövetkeztetni, ugyanis arról beszél a Szent Szöveg, hogy
Ha valaki ártani akar ennek a két tanulnak, akkor tűzjön ki szájukból, és elemészti ellenségeiket. Most nem a szájából jött ki tűz Illésnek, de Illés prófétával történt meg az, hogy ártani akartak, és ő lehívta Isten nyilát, vagyis a villámot az ellenségeire. Illetve ennek a két tanúnak, prófétának hatalma van arra, hogy prófétai szolgálatának napjaiban bezárják az eget, hogy ne essen eső. Ismét csak Illésről van szó, aki ezt teljesítette. Itt most mind a kettőnek megvan az a lehetősége, de azt jelenti, hogy Illés próféta küldetését teljesíti ez a két tanú. Ugyanakkor azt is hozzáteszi a Szent Szerző, hogy hatalmuk van a vizet vérré változtatni, és mindenféle csapással sújtani a föld népét. Ez pedig Mózes, aki az egyiptomi csapásokban a vizet vérré változtatta, az egyik csapás, illetve mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot. Illés és Mózes, ugyanaz a két személyiség, aki Jézus színeváltozásakor megjelent, a két legkiemelkedőbb személyisége az Ószövetségnek. Akik tanúként vádolják, figyelmeztetik a földön népét. Illés és Mózes, vagy inkább azt kell mondani, hogy Illés szolgálatát és Mózes szolgálatát végző két tanú. Ugyanis azt tudjuk meg róluk, hogy amikor a tanúságtételük befejeződik, vagyis mindent elvégeztek, amit rájuk bízott az Úristen, akkor a mélységből fölemelkedő vadállat harcba száll velük és legyőzi őket. Ez a vadállat, ezzel még találkozni fogunk a későbbiek során, arra kell figyelni, a mélységből, az alvilágból érkezik. Vagyis az alvilág erőivel, a gonoszság erőivel száll szembe Isten tanúival, Isten szolgáival. És ami a döbbenetes, hogy a gonoszság, az alvilág erői győzedelmeskednek. Legyőzi és megöli a két tanút. Pontosan ugyanúgy, ahogy Jézus kereszt halálánál is látszólag Isten veszített. A gonoszság erői legyőzték Jézust a kereszten. De aztán mégse. A szeretet ereje egy egészen különleges módon a halálból hozta az életet. Ennek a két tanúnak a testét, a holttestét kivetik a nagyváros terére, amiről kicsit nehezen értelmezhetően azt mondja a szöveg, hogy ez a nagyváros egyrészt Szodoma, másrészt Egyiptom, azonban harmadrészt az a város, ahol az ő urukat megfeszítették, vagyis Jézus Krisztust. Melyik tehát ez a város? Igazából nem földi városról van szó, nem egy konkrét városról, hanem az Isten ellen támadó erők centrumáról, ami egyszer lehet Szodoma, egyszer lehet Egyiptom, egyszer lehet Jeruzsálem, egyszer lehet Moszkva, minden egyes olyan hely, ahol a gonoszság erői percre összefognak, hogy megöljék a jót, meg az Isten küldötteit. Ez a két tanú ugyanabban a sorsban osztozik, mint az ő uruk, Jézus Krisztus. Ebből kell azt gondolnunk, hogy igazából nem Mózesről meg Illésről van szó, hanem Mózes és Illés küldetését élő prófitákról, tanúkról. Megölik őket, és ez az ő haláluk olyan hatalmas örömet vált ki a város lakóiból, hogy ünnepet rendelnek el, ajándékot küldenek egymásnak, hogy megosszák egymásnak az örömüket. Annyira zavarta őket a két próféta. De aztán 3,5 nap múltán az élet lelke száll ebbe a két prófétába. Ugyanazok a szavak, amiket Ezekiel ír a csontmező látomásánál, Ezekiel 37-nél. Az élet lelke száll beléjük. Talpra állnak, ugyanúgy, mint a csontmező elhúgyai, és Isten szavára fölemelkednek az égbe, vagyis megdicsőlnek. És ami itt következik, ezen a ponton az, ahogyan az újszövetségi prófétaság sikert ér el. Egyrészt részesedik Jézus Krisztus prófétai szolgálatában, részesedik az ő sorsában is, halálában is, részesedik a megdicsőrésében is. És bár nem élvezi a földön ezt a sikert, de mégis eredményt ír el. Ugyanis a következő, a befejező részlete ennek a jelenetnek az, hogy egy hatalmas földrengés támad, amelyben
6000 halott van, egy jó része a városnak összedől, és akik megmaradtak, mondja a Szentszöveg, azok félték az Istent és dicsőítették. Vagyis a prófétai szolgálat itt eléri a célját, mert az emberek megtérnek. Akkor is, hogyha ezért a prófétáknak az életükkel kellett fizetniük. Ez a szentírási rész, amit most elemeztünk, a Jelenések könyvének a 10-es fejezete, 11. fejezet fele, ez a szentírási rész egy olyan valóságot próbál megmagyarázni, ami Szent János apostolnak, a Jelenések könyve írójának egy fontos vonása. Miközben ezt a küldetést kapja, egyfajta prófétai küldetést kap. És azt próbálja egyfajta árszpoétikaként, egyfajta olyan módon, hogy megfogalmazza azt, hogy hogyan is érti a próféták küldetését, a próféták küldetésének a megvalósítását. Ezt írja le ebben a szentírási részben. Ami miatt ez fontos, bár, ahogy mondtam, elég idegenül hat a könyv egészébe. De ez a rész is azt mutatja, hogy igazából ez a könyv, a Jelenések könyve nem csak egy értelmi ismereteket akar adni nekünk, hanem éppen azt akarja elérni, hogy átformáljon, Isten szolgáivá, prófétákká tegyen bennünket a Krisztushoz tartozás. És a próféták sorsát, küldetését éljük. Ami elég ijesztő, de hát az egész Jelenések könyve elég ijesztő. Pontosabban szembesít bennünket a világ létező legszörnyűbb dolgaival is, de mindig úgy szembesít bennünket az ijesztő kihívásokkal, hogy tudatosítja, nem vagyunk egyedül. Jézus Krisztus, az isteni bárány, a trónon ülő Isten mögöttünk áll, és igazából csak az ő küldöttei vagyunk. A prófétaságnak a lelke, ami jól megélve képes a gyakorlatba átültetni mindazt, amit a Jelenések könyve tanít. Kérjük a Jóistent, hogy mi is ismerjük fel, hogy Jézushoz tartozva részt kaptunk az ő küldetéséből, az ő prófétai küldetéséből. Talán nem olyan különleges, kimagasló szerepet, mint azt, hogy jó néhány más valóban prófétai személyiség kapta. De a ránk bízott területen a ránk bízott küldetést el kell végeznünk. Akár szerény, akár kicsit nagyobb. Az Isten ezt adta nekünk ajándékba. Biztos, hogy kemény ára van, nagy ára van ennek a teljesítésének, de ezen keresztül kapunk részt, sorsközösséget az Úr Jézussal. És ezen keresztül végezhetjük azt a prófétai küldetést, aminek igazából ő az elsődleges hordozója.

0: Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.
1: Dicsértessük Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót határon innen és túl. Szentségimádást közvetítünk az Erdély Mária Rádió Nagyváradi Stúdió kápolnájából Barbusz Péter, a Szent József Plébánia templom plébánosa vezetésével, a kántori szolgálat pedig Majosat Ladjár. Tartsanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Jézus, béke fejedelme, te azt akarod, hogy családjaink békében éljenek, egyetértés uralkodjék a házastársak, szülők és gyermekek, idősek és fiatalok között. A béke országa akkor fog eljönni, ha mindannyian készek leszünk elfogadni annak előfeltételeit, ha képesek leszünk szeretettel adni magunkat egymásért. Dicsőtelek téged a békében élő családokért, mert szeretetükkel egymást szolgálják. Áld meg őket, és ott, hogy el ne fáradjanak ezen az uton. Áldott légy, mert azokat a családokat is a béke útjára vezeted, amelyeket most veszekedés, válás, erőszak oszt meg. Veszekedéseik legnagyobb kárvallottai a gyermekek, mert életükből elvesznek a lelki értékek. Áldott légy, mert az ilyen családokat is szeretettel hívod, hogy békéd útjára vezetve megerősítsd őket, és ha elfogadják békédet, akkor saját életükben is tapasztalják, hogy kezet nyújt, csókot vált egymással az igazság és a béke. Jézus Krisztus, béke fejedelme, köszönöm neked a békességszerző szavakat, amelyeket a kereszten halálod előtt kínzódóért imádkoztál. Köszönöm neked a békét, amely a leírhatatlan szenvedések tengerében eltöltött. Köszönöm a szeretetet, amely imádkozott ellenségeiért. Ez a béke útja, ez a megbocsátás is, a megbékélés, az imádság is, az áldás útja. Jézus jól tudott, hogy szívünk megállás nélkül a békét keresi, s hogy nem lehetünk boldogok, ha ellenségeskedünk, ha nem békélünk meg veled és a körülöttünk élő emberekkel. Jézusom, miközben köszönetet mondok neked a szeretet erejéért, melyel megbocsátottál, ugyanakkor megnyitom előtted a szívemet is, mindazok nevében, akik haragban élnek, s akiknek a szívében nincs a megoszlást ledőzni képes szeretet. Jézus béke fejedelme, adj nekünk erőt a kiengesztelődéshez és a megbocsátáshoz. Amen.

Jézus szentséges szíve, minden szív királya, imádattal borulok le előtted, és hálát adok lángoló szeretetedért. Szívből óhajtom, hogy jöjjön el a te országod. Vigyázz reám, hogy bármi történjék is, el ne távolodjak tőled, sőt, egyre jobban ragaszkodjak hozzád. Tarts távol a bűntől, erősítsd akaratomat, hogy ügyelni tudjak érzékeimre, képzeletemre és szívemre. Segíts, hogy megszabaduljak bűnre vezető hibáimtól. Jézus szentséges szíve, egész életemet arra szentelem, hogy téged szeresselek, szolgáljalak, és mindenben téged kövesselek. Nélküled minden hiába való, de veled már most enyém a mennyország boldogsága. Add áldásod, hogy erről hitelesen tanúskodjam testvéreim között. Mária, Jézus után a tiéd a legszeretetleméltóbb és legtökéletesebb szív. Taníts meg rá, hogy fiadat napról napra egyre jobban szeressem, mivel a mennyben Jézus közvetlen közelében élsz, járj közben, értünk is. Amen.

Uram Jézus Krisztus, szent szívednek ajánlom magamat és egész életemet, minden cselekedetemet, munkámat, imádságomat, örömet és szenvedésemet, hogy téged dicsőítselek és szeresselek. Legyen egész életem tiéd, aki mindig szeretsz engem. Önts szívembe tiszta szeretetet, hogy téged soha el ne felejtselek, és tőled soha el ne szakadjak. Szelíd és jóságos szív, add meg nekem a végső bűnbánat kegyelmét, légy biztos menedékem, halálom óráján, és vezess be országodba. Hiszen tudom, és hiszem, hogy Jézusomnak szívén megnyugodni jó. Éppen ezért kérlek, engedd elhunyt drága szeretteinknek is, és nekem is gyarló hívednek, hogy egykor e földi bajtól, bútól, küzdelemtől és gyötrelemtől megszabadulva megpihenhessek szentséges szíveden. Amen.

Jézusom, kopogtatni szeretnék a te szíved ajtaján, kérni és könyörögni jöttem a te mindenható, szerető szívedhez. Te tanítottad, hogy kitartóan és álhatatosan kell imádkoznunk. Én is így teszek. Hitem és bizalmam által kimutatom, mennyire tisztelem a te jóságos, részvéttel teljes, nagykegyelmű szívedet. Így teszek, hogy elnyerhessem gyógyító kegyelmedet, amelyet most kérek tőled, és amelyre oly nagy szükségem van. Hozzád jövök, és kérlek, te adj nekem enyhülést. Hozzád kiáltok, kérve a te könyörületességed, segítsen szükségemben. Amen.

Ó, megváltóm szent szíve, könyörülj rajtam a te nagy irgalmasságod szerint. Irgalmasság szent anyja, Mária, hozzád is folyamodom ügyemben. Emlékezzél meg róla, mekkora ereje van anyai könyörgésednek szent fiad szíve előtt. Könyörgök hozzád, légy szószólóm, és tárt Jézus szentséges szíve elé kérésem. Nevesd meg könyörgésemet szükségem idején, hanem oltalmazd meg engem, és segíts rajtam, ó dicső, ó áldott szűzanya, valamennyiünk édesanyja, közben járója és szószólója. Engeszteld meg szent fiadat, ajánlj és mutasd be minket szent fiadnak. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Amen.

megváltó Jézusunk, felénk kitárt, megsebzett szívedben látjuk a végtelen szereteted, mely nem csak a nyomorult bűnösök menedéke, hanem a kegyelemnek forrása, az irgalomnak kútfeje, és szükségünkben segítünk. Most hozzád fordulva arra kérünk, hogy fogadd gondviselő szeretetedben családjainkat, barátainkat, az értem imádkozókat, és a velem vagy nálam jobban szenvedő embertársaimat is. Bocsásd meg vétkeinket, leborulva kérlek, segíts rajtunk minden szükségünk idején. Ó, szeretetteljes szív, légy kegyes megpuhítani az elkeményedett szíveket, enyhíteni a tisztító tűzben szenvedő lelkek gyötrelmeit. Légy menedéke a haldoklóknak, vigasztalója a szenvedőknek. Végül, ó, szeretett szíve, légy minden dolgomban, de legfőképpen halálom óráján, légy biztos menedéke megriadt lelkemnek. Azon rettenetes pillanatban fogadj el irgalmad ölében. Ó Jézus, szentséges szíve, bízom benned, ne engedd, hogy elvesszek. Amen.

Jézus fenséges szíve, örök életünk reménysége, áldott szív, mely életre hív, melyből értünk vér és víz fakadt, hogy lemossa bűneink végső áldozatként meghasadt. Jézus jóságos szíve, néked ajánljuk életünk, kérünk, cseréld ki a mi szíveink, hogy érezhessük szerető szíved melegét, s eképp szeressük mi is testvérünk, viselvén együtt életünk nehezét. Amen.

Ó Jézus szentséges szíve, önsd ki áldásaid bőségét az egyházra, szentatyánkra és az egész papságra. Adj kitartást az igazaknak, térítsd meg a bűnösöket, világosítsd meg a hitetleneket, légy segítségére a haldoklóknak, szabadítsd meg a tisztító tűzben szenvedő lelkeket, és terjeszd ki minden szívre szereteted uralmát. Amen.

Jézus, szíved oly csodálatos, a szeretet benne, mint virág illatos, mely egyre ontja illatát mindenkire egyaránt. Ó Jézusom, szíved fedjen engemet, és fakasszon bimbót szívemben a te szereteted, hogy csak benned és általad szeressek bárki mást. Kérlek, űzz szívemből a gonosz minden varázsát, s add nekem a te szívednek jóságát. Jézusom, fölajánlom imáimat a te szíved szándékára, ott és akkor használd értékét, hol a legnagyobb szükség van rá. Amen.

Jézus szíve, neked adom mindenemet, értelmemet, hogy felvilágosítsd szívemet, hogy irányítsd akaratomat, hogy megerősítsd nyomorúságomat, hogy meggyógyítsd szívemet, hogy feláldozd lelkemet, hogy megments engemet. Amen.

szeretetre méltó üdvözítő. Attól a kívánságtól indítatva, hogy lelkem hálás érzelmeit irántad kinyilvánítsam, és bűneimért valamennyire elégtételt nyújtsak, magamat legszentebb szívednek szentelem, és teljesen neked ajánlom magamat. Azon felül fölteszem magamban, hogy kegyelmed jó voltából téged soha többé megbántani nem akarlak. Amen.

Jézus szent szíve, minden jónak forrása, imádlak téged, hiszek benned, szeretlek téged, és bánom minden bűnömet. Neked ajándékozom az én szegény szívemet. Tedd alázatossá, tisztává, és minden kívánságodnak megfelelővé. Add, jóságos Jézusom, hogy én benned, és te én bennem élj. Védj meg veszedelemben, vigasztalj a szenvedésben, őrizd meg testem egészségét, add áldomást minden művemre, és a szent halál kegyelmét add meg nekem. Amen.

Jézusnak szeretettől lángoló szíve, az isteni szeretet végtelen kiáradása. Imádlak, szeretlek és egyesülök szentséges szíved szándékával, óhajtva, hogy ezután mindig csak szeretetedből éljek. Szent szíved sugallata szerint kívánok ezután eljárni mindig és mindenben. Meg akarok halni a bűnnek, s csak általad és érted kívánok élni. Jézusom szerető szíve, mindent elfogadok, egyesülve jóságos szíveddel, bármi ér is, magam és mások bűneinek engesztelésére. Szerető szív, légy biztos menedékem életem minden szakában, és majd halálom óráján. Amen.

0: Jézus béke fejedelme, te arra tanítottál bennünket, hogy e világ nem adhat békét, mert a béke tőled származik. A fiatalokra ma óriási veszély leselkedik. Mindenki béke után áhítozik, ám jöjj, de sokan nem lelik meg. Hamis proféták áldozatává válnak, olyanékéve, akik békét hirdetnek, de egy szót sem szólnak megbocsátásról, kiengesztelődésről, igazságosságról és szeretetről. Sokan a kábítószer, az alkohol, a féktelen élvezetek útjára lépve a világ törvényét követik, ám az nem biztosított békét a számukra. Jézus, utasd meg magad nekik, légy az ő békéjük, hogy minden fiatal elmondhassa Szent Ágoston szavaival, nyugtalan az én szívem, Istenem, amíg benned meg nem nyugszik. Jézus béke fejedelme, légy ifjúságunk békéje. Jézus béke fejedelme, áldj meg minket, akik itt egybedültünk, ajándékozz nekünk a te békédet. A te békét áldott harmataként szálljon le minden nyugtalan szívre, minden szorongással teli félelemben élő szívre, minden elkeseredett, sajgó szívre. Hárítson el minden békétlenséget, minden viszályt családunkból, közösségeinkből, az egyházból és a világból. Azok, akik a szenvedés miatt veszítették el békéjüket kegyelmed erejével, nyerjenek vigasztalást. Azok, akik képtelenek megbékélni másokkal, képtelenek megbocsátani, nyerjék el a béke kegyelmét, hogy összetartásban éljenek. Dicsőíts meg nevedet, béke fejedelme, mindenkiben, akinek beteg a lelke és a teste. Áldj meg minket a béke királynőjének közben járására, te a kérsz is uralkodon, örökkön örökké.
1: Amen.
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Szent Lélek Úr Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szív az örök atya fiának szíve!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szív a szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szív az Isten igével lényegileg egyesített szív!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szív a végtelen fölségű szív!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szív a Isten szent temploma!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szív a magasságbelinek szent szekrénye!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szív a Isten háza és a mennyország kapuja!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szív a szeretet lángoló tűzhelye!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szív az igazságosság és szeretet tárháza!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szív a jósággal és szeretettel teljes szív!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szív a minden erénynek mélysége!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szív a minden dicsérete legméltóbb szív!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve minden szív királya és központja!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve, melyre a bölcsességnek és tudománynak összes kincsei megvannak!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve, melyben az Istenség egész teljessége lakozik!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve, melyben a mennyei atyának kedvetelt!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve, melynek teljességéből mindannyian merítettünk!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve béketörés, nagy irgalmú szív!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve dúsgazdag mindazok iránt, kik hozzád folyamodnak!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve az életi szentség forrása!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve mind halálig engedelmes szív!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve lándzsával áldozott szív!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve minden vigasztalás kútfeje!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Jézus szíve életünk és feltámadásunk!
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve békességünk és engesztelődésünk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve bűnösök áldozatja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve benned bízók üdvössége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve haldoklók reménysége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Isten bárányat elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk.
0: Isten bárányat elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten bárányat elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szelídi, salázatos szívű Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögünk mindenható örök Isten, te kényszeretett fia szívre és a dicséretre és elégtételre, amit a bűnösök helyett bemutatott, a bűnösöknek pedig, akik jövőmódért esdekelnek, adj megengeszted a bocsánatot, Szent fiad Jézus Krisztus nevében, ki veled is uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az emberiség felajánlása Jézus szentséges szívének. Urunk Jézus, az emberekre árasztott szeretetedet sokan hálátlanul közömbösséggel, hanyagsággal is megvetéssel visszanozzák. Ime, mi leborunk oltáról előtt, és őszinte tiszteletünkkel kívánunk kárpótlást adni az emberek bűnös közönségéért és a sírelmekért, melyeket szeretet legméltóbb szívedet minden oldalról illetik. Mély fájdalommal először is a magunk számára kérjük irgalmadat, készek vagyunk önkéntes engeszteléssel elégtételt nyújtani nem csak a saját magunk bűneiért, hanem mások vétkeikért is, akik az üdvösség útjától messze tévedtek. Nem követnek téged, a pásztort és vezért, meggátolkodtak hitetlenségükben, lából topossák keresztségi fogadásukat, és lerázták törvényed édesigáját. Mindezeket a szánandó bűnöket összesen is általában is kiengesztelni törekszünk, egyenként pedig jóvá tenni akarjuk. Az életmód is az öltözködés fényűzését és szemérmetlenségét, a romlottság számtalan törvetését az ártatlanok lelkére, az ünnepnapok megszegését, a te nevedre és szentjédre szólt szörnyű káromlásokat, a te földi helytartód és popságot gyalázását, magának az isteni szeretet szentségének mellőzését, vagy szentség töréssel illetését, a nemzetek nyilvános bűneit, amelyekkel az általad alapított egyház jogai és tanítás ellen szegülnek. Ó, bárcsak jóvá tehetnénk ezeket a megbántásokat, hogy téged bűneinkért engeszteljünk, felajánljuk azt az áldozatot, amelyet a kereszten atyádnak bemutattál, és oltárainkon naponként megújítasz. Hozzácsatoljuk a szizanya, a szentek és a jámbor hívek engesztelését. Szívből ígérjük, hogy amennyire tőlünk telik, kegyelmet segítségével erősíttel, tiszta erkölcsökkel az evangéliumi törvények, főképp a szeretet parancsának tökéletes megtartásával teszünk majd eleget a magunk és mások bűneiért, és nagy szereteted iránt tanúsított közömbösségünkért. Amennyire csak tudjuk, megakadályozzuk majd az ellened irányuló megbántásokat is, és arra törekszünk, hogy minél több embert megnyerjünk követésednek. A boldogságos szűz közbenjárására fogadd el, kérünk, legkegyesebb Jézus, készséges engesztelésünket. Segíts meg bennünket, hogy hivatásunkban és szolgálatodban a végső álhatatosság kegyelmétől támogatva halálunkig hűségesek maradjunk, és minnyájon eljussunk abba a hazába, ahol te az atyával és a Szentlélekkel egyetemben élsz és uralkodol, Isten, mindörökkön, örökké.
1: Amen.

Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, ebben a szentségben kényszenvedésednek emlékét hoztad ránk, ott kérünk, tested is vére szent titkát tud tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelni élvezzük, aki élsz

Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk az Erdély Mária Rádió Nagyváradi stúdió kápolnájából. Barcbusz Péter a Szent József plébánya templom plébánosa vezetésével, a kántori szolgálat pedig Majosat látt el. Köszönjük, hogy velünk tartottak, együtt imádkozhattunk, vigyázzanak magukra és egymásra. Kívánok önnek Istentől megáldott szép napot. A mikrofonnál Mitra Liviát hallották, dicsértessék Jézus Krisztus.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy

0: Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál

0: elévettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Van valaki, akire 130 év távlatából is példaképként tekint egész Erdély. Ünnepelje velünk Márton Áron püspök születésének 130. évfordulóját Csíkszentdomokoson, augusztus 28-án és 29-én. A szombaton 10 órától kezdődő Szentmise szónoka Monsignore Giampiero Gruder apostoli nuncius. Várjuk szeretettel! Részletek a www.martonaronmuseum.eu oldalon.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

0: Leopápa katekézise. A zsinat liturgikus reformja az egyház élő hagyományát követi. 14. Leo szentmisét mutat be a teremtett világ védelméért Castel Gandolfóban. Geleger érsek Moszkvában. A háborúnak véget kell vetni.
1: Leó pápa katekézise. A zsinat liturgikus reformja az egyház élő hagyományát követi. A Szentatya a Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúcióról tartott záró katekézisében összegző módon azokról a szempontokról emlékedett, amelyek miatt a zsinati atyák a liturgia reformját kívánták előmozdítani. A Szent Péter Bazilikában mintegy 5000 hívő jelenlétében tartott katekézisében Leó pápa a liturgikus reform folytonosságát hangsúlyozta. A liturgikus szertartás nem magáncselekmény, hanem az egyház, az egység szakramentuma, tudniillik a püspökök vezetése alatt egyesült és rendezett szent nép ünneplése. 14. Leó pápa katekézisében a II. Vatikáni zsinat szándékát elemezte, amellyel a zsinati atyák a liturgiát szerették volna megreformálni. Giovanni Battista Montini, milánói bíboros érseknek az 1962. október 28-án a zsinathoz intézett harmadik levele tanulságos szempontra hívta fel a figyelmet ebben a tekintetben.
2: La liturgia, scriveva, è espressione sincera sia del divino che dell'umano.
1: A liturgia az Isten és az emberi dimenzió őszinte kifejeződése. Ez egy nyelvezet. Egyrészt az isteni tanítás hordozója, másrészt az Istennel folytatott párbeszéd hangja. Világos, hogy nem mondhat le didaktikai funkciójáról, és nem mulaszthatja el, hogy a hitnek és az áhítatnak lehetőséget adjon arra, hogy spontán érthető módon fejezze ki magát. Ezen meggyőződésektől vezérelve a későbbi Szent VI. Pápa kijelentette, hogy a hívek nem maradhatnak, és nem is kell többé csendben és passzívan maradniuk. Fizikai jelenlétük nem egyeztethető össze lelki távollétükkel. Kijelentései összhangban vannak a zsinati konstitúció 48. pontjával. Az egyház tehát körültekintő gondoskodással arra törekszik, hogy a hívek ne csak mint kívülállók, vagy mint néma szemlélők legyenek jelen a hitnek ezen a misztériumán, hanem azt a szertartásokon és imádságokon keresztül jól megértve a szent cselekményben tudatosan, áhítattal és tevékenyen vegyenek részt. Tanuljanak Isten igéjéből, merítsenek erőt az Úr testének terített asztaláról, adjanak hálát Istennek, a szeppőtelen áldozatot nem csak a pap keze által, hanem vele együtt felajánlván tanulják meg önmagukat felajánlani, és napról napra váljanak egyé Istennel és egymás között a közvetítő Krisztus segítségével, hogy végül Isten legyen minden mindenben. Ezek a szavak a liturgia értékének megújult tudatosságát mutatják. Az egyház rituális cselekményein keresztül, miközben az üdvösség művének emlékezete zajlik, lehetősége nyílik, az Istennel való igazi kapcsolat megtapasztalására, a megváltó eseménnyel való kapcsolatba lépésre.
2: Il futuro Papa San Paolo VI affermava che i fedeli non possono e non devono più rimanere muti e passivi.
1: Mivel a szent liturgia gesztusai szavai döntőek e tapasztalat megvalósításában, a hívek részvétele nem lehet passzív, hangsúlyozta Leó pápa katekézisében. A zsinati reform azáltal, hogy középpontba helyezte azt, ami az egyházi tapasztalat lényegét alkotja, arra törekedett, hogy a liturgiát úgy ragyogtassa fel, mint az isteni csere elsődleges forrását, amelyben Isten élete közlődik velünk. Ebből a meggyőződésből fakad az igény, hogy a bibliai szövegek és imák gazdagságát minden hívő számára hozzáférhetőbbé tegyék, és az ünnepi rendet egyszerűsítsék az akkor hatályos liturgikus könyvekben foglaltakhoz képest. A liturgia, mivel élő valóság, az évszázadok során mindig is fejlődésnek és változásnak volt kitéve. A tanítóhivatal formáit a különböző korok igényeihez igazította. Ezért nem meglepő, hogy a II. Vatikáni zsinat a hagyomány örökségének legnagyobb tiszteletben tartásával és éppen a hozzáférhetőbbé tétele céljából szükségesnek tartotta a liturgikus könyvek felülvizsgálatát. Az egyházatyák célját a Sacrosanctum Concilium Constitutio 21. pontja világosan megfogalmazza. Az egyház, mint jóságos anya, hogy a keresztény nép a szent liturgiában biztonságosabban elnyerhesse a kegyelmek bőségét, gondosan kívánja végrehajtani a liturgia általános megújítását. A liturgia ugyanis részben az isteni alapítás folytán változhatatlan, részben változásnak alátett összetevőkből áll, amelyek az idők folyamán változhatnak, és változniuk is kell. Ha netalán olyan elemek épültek be, amelyek a liturgia benső természetének kevésbé felelnek meg, vagy alkalmatlanokká váltak. Ebben a megújításban a szövegeket és a szertartásokat úgy kell rendezni, hogy világosabban fejezzék ki a jelzett szent valóságokat, és így a keresztény nép, amennyire csak lehet, könnyebben fölfoghassa azokat, és általuk teljesen, tevékenyen és a közösség jellegének megfelelően együtt ünnepelhessen.
2: La distinzione nella liturgia tra elementi divini immutabili ed elementi umani, che invece possono subire varie modifiche approvate dalla sacra gerarchia assistita dallo Spirito Santo.
1: A liturgiában az isteni változatlan elemek és az emberi elemek közötti különbségtétel, amelyek ehelyett különböző módosulásokon mehetnek keresztül, melyeket a Szentlélek segítségével a szent hierarchia hagy jóvá, a kor, a dolgok és a lelkek szükségletei szerint 12. Pius pápa Mediator Dei kezdetű enciklikájára nyúlik vissza. Egyébként pedig az általános reform iránti vágy nem hirtelen merült fel, hanem a 20. század eleje óta az egymás követő pápák cselekedeteiben nyilvánult meg, összhangban a liturgikus mozgalom követelményeivel. Annak megerősítését, hogy a hívek nem mint idegenek vagy csendes szemlélők vegyenek részt az ünnepségeken, már 11. Pius pápa Divini Cultus apostoli konstitúciója is felvetette. Emlékezhetünk továbbá 12. Pius pápának a nagy hét szertartásairól szóló rendeleteire, amelyeket a húsvéti eseményeknek megfelelő időpontokra helyezte át, miután azokat évszázadokon át a reggeli órákban tartották. Nem szabad elfelejteni, hogy Szent 23. János szükségesnek tartotta a breviárium és a misekönyv rubrikáinak egyszerűsítését, amelyben a liturgia reformjának alapelveire vonatkozó javaslatot a meghirdetett egyetemi zsinat elé utalta, emelte ki Leó pápa.
2: La riforma liturgica promossa dal Concilio Vaticano II si pone dunque nel solco della tradizione vivente della Chiesa.
1: A II. Vatikáni zsinat által előmozdított liturgikus reformját az egyház élő hagyományát követi. E reform helyes megértése lehetővé teszi számunkra, hogy elutasítsuk azokat a visszaéléseket, amelyek a zsinat utáni korszakban az egyház egyes területein történtek, és amelyek sajnos ma is előfordulnak néha, abszolutizálva vagy félreértve a reform alapján szolgáló elvek némelyikét. E tekintetben érdemes emlékeztetni arra, hogy a zsinat konstitúciója kimondja, hogy a liturgikus szertartások nem magáncselekmények, hanem az egyház ünneplései, amely az egység szentsége, vagyis a püspökök irányítása alatt összegyűlt és rendezett szent nép. Ezért ezek a szertartások az egyház egész testéhez tartoznak, megnyilvánítják azt és hatással vannak rá. Ezért a pásztorok, püspökök is minden egyes pap elsődleges felelőssége, hogy megőrizzék és előmozdítsák a liturgiát, amely a liturgikus normákkal összhangban nemes egyszerűséggel ragyog, és így megmutatja az egy szent katolikus és apostoli egyházat. Az ilyen liturgia az evangelizáció alapvető eszköze is lesz, a kegyelem eszköze, amelyen keresztül, ahogy a zsinat maga tanítja, megtanulhatjuk felajánlani magunkat, és Krisztus közbenjárására tökéletesedhetünk az egységben Istennel és egymással. Zárta a Sacrosanctum Concilium zsinati liturgikus konstitúcióról szóló utolsó katekézisét 14. Leó pápa.
2: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
2: Amen.
0: Leó pápa a szentmisét mutat be a teremtett világ védelméért Castel Gandolfóban. 14. Leó szeptember 1-én a teremtett világ védelméért tartott világnap alkalmából celebrál szentmisét a Castel Gandolfói pápai kertben található Laudato Si faluban. A pápai szertartás hírét az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium és a Laudato Si felsőoktatási központ jelentette be augusztus 25-én kedden közös nyilatkozatban. A szentmise a teremtett világ gondozásáért tartott világnapot és az úgynevezett teremtett világ szezonja kezdetét jelzi, amely a közös otthonunk megőrzésére irányuló imádság és elkötelezettség ökumenikus útja. Az időszak október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén és halálának 800. évfordulóján zárul. Ebben az időszakban az egyház és a többi keresztény közösség arra kap meghívást, hogy az imádságon, a megtérésen és a teremtésvédelem kézzelfogható tettein keresztül megújítsa a teremtett világ iránti elkötelezettségét. Szeptember 1-én Leó pápa egy különleges szentmisét mutat be a teremtett világ gondozásáért, amelyet az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium, az istentiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium, a hittani dikasztérium és a keresztény egység előmozdításáért felelős dikasztérium dolgozott ki. Az eukarisztia ünneplése egy kertben elhelyezett oltár körül segít emlékeznünk arra, hogy minden teremtés ajándék és minden ajándék felelősséget szül, mondta Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium prefektusa. A hit arra tanít minket, hogy közös otthonunkat ne elsősorban egy használható erőforrásként, hanem egy hálával fogadandó és szeretettel gondozandó ajándékként ismerjük fel, folytatta a bíboros. A szentmisében Istennek adott hálaadásunk elkötelezettségé is válik. A teremtett világ iránti törődés az életről, az emberekről, különösen a legkiszolgáltatottabbakról és a jövő nemzedékeiről való gondoskodást jelenti. Az egyház számára a teremtett világ védelme és az emberi méltóság előmozdítása egyetlen küldetés két oldala, amely mélyen gyökerezik a keresztény hitben. Hisszük, hogy Isten szeretetből teremtette a világot és az emberi családot, és pontosan szeretetből bízta ránk a testvéreink és nővéreink iránti gondoskodást és a teremtett világ védelmét, hangsúlyozta Fabio Baggio bíboros, a Laudato Si felsőoktatási központ főigazgatója. Közös otthonunk védelme azt jelenti, hogy szeretjük fel a barátunkat, különösen azokat, akik a leginkább szenvednek a környezetkárosodás, a szegénység, a klímaválság és a konfliktusok következményeitől.

Geleger érsek Moszkvában. A háborúnak véget kell vetni. A Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel folytatott hosszú megbeszélés után a Szent Szék államokkal fenntartott kapcsolataiért felelős titkára nyilatkozott a közös sajtótájékoztatón. Geleger érsek megismételte 14. Leópápa felhívását a háború és a polgári lakosság szenvedéseinek befejezésére. Az orosz külügyminisztérium moszkvai székházában augusztus 25-én kedden tartott kétoldalú találkozón Paul Richard Geleger érsek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni titkár és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter számos közös pontot azonosított a kulcsfontosságú nemzetközi kérdésekben, egyetértve az Oroszországi Föderáció és a Szentszék közötti párbeszéd folytatásának fontosságában. A kétoldalú érdeklődésre számot tartó témák között szerepeltek az oroszországi katolikus közösséggel kapcsolatos kérdések, valamint az Oroszország és Ukrajna közötti békefolyamat megindítására irányuló humanitárius kezdeményezések. Az apostoli nuncius Giovanni Daniello érsek részvételével zajlott több mint egy órás találkozó végén Geleger érsek és Lavrov külügyminiszter sajtótájékoztatót tartottak. A Szentszék magasrangú képviselője felidézte 14. Leó pápa felhívását, hogy vessenek véget az Oroszország és Ukrajna közötti ellenségeskedésnek, és kezdjenek valódi tárgyalásokat a nemzetközi közösség támogatásával. Geleger érsek szerint a Szentszék álláspontja egyértelmű. A konfliktust nem lehet katonai eszközökkel megoldani, ezért kijelentette. Elengedhetetlen a politikai és diplomáciai folyamat feltételeinek megteremtése. A szentszéki diplomata arra hívta Oroszországot és Ukrajnát, hogy mutassanak nyitottságot és jó akaratot, valamint tartsák tiszteletben a nemzetközi és humanitárius jogot, különösen a civilek, az infrastruktúrák, a sebesültek és a hadifoglyok tekintetében. Hogy világos legyen, ennek a háborúnak véget kell vetni, szögezte le Geleger érsek az ukrán kérdéssel kapcsolatban. Az áldozatok száma mindkét oldalon folyamatosan emelkedik az ellenségeskedés miatt, akár csak a civilek szenvedése. Sürgős és szükséges, hogy véget vessünk az ellenségeskedésnek, és úgy tervezzük meg a jövőbeli kapcsolatokat, hogy ne maradjunk a múltbeli igazságtalanságok fogjai, és hogy a gyűlöletet megfosszuk erejétől. Lavrov külügyminiszter kifejezve elismerését a Szentszék Oroszországgal folytatott párbeszéd iránti nyitottságáért és a béke iránti elkötelezettségéért kijelentette, hogy egyetért vatikáni kollégájával abban, hogy fokozni kell az együttműködést a konfliktussal kapcsolatos humanitárius kérdésekben. Lavrov nagyon hasznosnak nevezte a találkozót. A humanitárius területen elért bármilyen konkrét eredmény hozzájárul a szenvedés enyhítéséhez, és lehetővé teszi a konfliktusban álló felek közötti bizalom helyreállítását, hangsúlyozta az államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni titkár. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozták Zuppi bíboros közelgő oroszországi missziójának fontosságát. A Szentszék megerősíti, hogy továbbra is hajlandó hozzájárulni a párbeszéd tereinek megteremtéséhez, erősíteni a humanitárius erőfeszítéseket és jó szolgálatokat kínálni a béke megteremtése érdekében, hangsúlyozta Geleger érsek. Lavrov külügyminiszterrel folytatott találkozóján Geleger érsek kiemelte az egyházak és a helyi egyházi közösségek fontos szerepét a legkiszolgáltatottabbak támogatásában, a megbékélés szellemében. Ebben az összefüggésben az államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni titkár emlékeztetett az Orosz Föderációban működő katolikus egyház helyzetére és szükségleteire is, különös tekintettel a hívek lelkipásztori gondozására, valamint az egyházi és szerzetesi közösségek karitatív tevékenységeire. Kedden este a Szentszék államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős titkára találkozott a moszkvai pátriárkátus külkapcsolatokért felelős képviselőjével, Antoni Volokolamszki metropolitával, akivel kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdéseket vitattak meg, különös tekintettel a jelenlegi regionális kontextusra. Antoni metropolita elégedettségét fejezte ki a két egyház és a Szentszék közötti folyamatos és szívélyes kapcsolatok miatt. Oh,
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száfel Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmaz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Töltse szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben, fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztess jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettest szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.

Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az Uram. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam atyámtól, tudtulattam nektek.

Jézus barátainak nevez minket. Ez nem csupán egy kedves gesztus a részéről. Sokkal több ennél. Pozícióváltás. Ezáltal tulajdonképpen egy magasabb szintű kapcsolatot kínál fel nekünk. A szolga végrehajt. Vakon engedelmeskedik. A barát azonban be van avatva. Ismeri a szándékot, az irányt. Nem csak azt teszi, amit kell, hanem együtt gondolkodik azzal, akit követ. Nagy megtiszteltetés számunkra az, hogy Jézus mindent tudtul ad nekünk, amit az Atyától hallott. A kérdés tehát nem az, hogy Isten elérhető-e számunkra, hanem inkább az, hogy akarjuk-e megismerni, komolyan venni azt, amit ő már megmutatott.

Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek, mondja Jézus. Ez a mérce. És ez nem érzés, nem hangulat, hanem engedelmességből fakadó kapcsolat.

Vajon mennyire igaz ez rád? Éled-e már azt, amit az Úr megmutatott neked? Beléptél ebbe a barátságba? Vagy megmaradtál kívülállónak? Ezt neked kell eldöntened. Jézus számodra is felkínálta ezt a lehetőséget, de rajtad áll, hogy élsz-e vele. Ne maradj meg a felszínen, ahol csak hallod az igét, de nem engeded, hogy átformáljon. Ne csak értsd, hanem tedd is meg, amit megértettél. Ne csak keresd az Urat, hanem kövesd is. Ne csak közel akart érezni magad hozzá, hanem igazítsd hozzá az életed.

Testvérek, Isten irgalmára kérlek benneteket, adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen szellemetek hódolata. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes.

0: Testvéreim, minden szent asszonnyal együtt tegyünk hitet üdvözítőnk mellett, és mondjuk, jöjj el, Urunk Jézus! Urunk Jézus, Te a bűnös asszonynak sokat megbocsátottál, mert nagyon szeretett. Bocsáss meg nekünk is, mert sokat vétkeztünk.
1: Jöjj el, Urunk Jézus!
0: Urunk Jézus, utaidon szent asszonyok szolgáltak neked. Add, hogy téged követve járjuk életünk útját.
1: Jöjj el, Urunk Jézus!
0: Urunk Jézus, amikor tanítottál, Mária hallgatott téged, Márta pedig szolgált neked. Engedd, hogy hitben és tevékeny szeretetben mi is téged szolgáljunk.
1: Jöjj el, Urunk Jézus!
0: Urunk Jézus, aki testvérednek, nővérednek és anyádnak nevezted mindazokat, akik akaratodat teljesítik, segíts, hogy szavainkkal és tetteinkkel mindig megnyerjük tetszésedet.

0: Irgalmas Istenünk, szomorúak vigasztalója, te Szent Mónika könnyes imádságát fiának Ágostonnak megtérésével jutalmaztad. Közben járására ad, hogy bűneinket megsírassuk, és megbocsátó kegyelmedet elnyerjük. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Ma az örökké valóság küszöbén találjuk magunkat. Krisztus édesanyjának élete befejeződött a földön. És látjátok, mihelyt a halál törvénye beteljesült benne, a halálé, melyet legyőzött fia feltámadása, az üdvösség és kegyelem éneke ismét felszállt Mária szívéből. Ez a mennybevétel éneke, a Magnifikát, nagyot tett velem a hatalmas. Nagy dolgokat tett kezdettől fogva. Isten megszabadította őt az eredeti bűnigájából, akkor, amikor egészen magához szólította az ő szolgálatára. S aztán az angyali üdvözletnél Názáretben, majd a betlehemi éjszakán és a rejtett élet 30 éve alatt. Később következtek fiának, Krisztusnak tanító évei. Szörnyű szenvedései a kereszten és a feltámadás hajnala. Valóban nagyot tett velem a hatalmas. Mi asszonyunk egész szíve megnyilvánul a Magnifikát szavaiban. Ezek az ő lelki végrendelete. Mindegyikünknek Mária szemével kell tekintenie saját életére, mert amit Jézus véghez vitt benne, értünk, és ezért bennünk is tette. Mária szavai új életszemléletet is adtak számunkra. A kiemelkedő és kitartó hit szemléletét. Olyan hitét, mely a mindennapi élet világossága. Olyan napoké, melyek néha nyugalmasak, de gyakran viharosak és nehezek. Olyan hitét, mely végül világossá teszi a halál sötétségét mindannyiunk számára. Legyen az életnek és halálnak e szemlélete nagy boldogasszony ünnepének gyümölcse.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Aki helyesen jár, annak nyomában nem kavarodik fel a por, mondta Lao Tse.

0: az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. Gondoljatok arra, hogy ha tudná a házura, hogy mikor jön el éjjel a tolvaj, akkor virasztana és nem hagyná, hogy betörjenek a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy a maga idejében eledelt adjon nekik? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál ura, amikor megjön. Bizony mondom nektek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig az a gonosz szolga így szólna szívében, késik az én uram, és verni kezdené szolgatársait, és együtt enne és inna a részegesekkel, megjön annak a szolgának az ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja. Akkor ketté vágatja, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! Nagy haszna a Krisztus visszavárásának, hogy szakadatlanul ébren tartom magamban a számadás kötelezettségét, azt, hogy mindenért felelősséggel tartozom majd egyszer. Tudom, hogy szolga vagyok, akire a távol lévő gazdám rábízta a házát. Mindaddig, míg vissza nem jön a gazdám, vigyáznom kell mindenre és mindenkire. Nem bánhatok akárhogy az emberekkel, nem tölthetem akárhogy az időmet, nem végezhetem akárhogy a munkámat, mert tudom azt, hogy mindenről be kell egyszer számolnom. Talán, ha erőteljesebben hirdette volna az egyház Krisztusnak a számadásra való visszatérését, nem indult volna meg ez a háború, nem merte volna vállalni érte senki a felelősséget. Nagy áldása a Krisztus visszavárásának, a bosszúállás gondolatának a teljes kikapcsolása. Mennyi fölösleges erőpazarlástól mentesül egy lélek? Milyen nyugalom költözik abba az emberbe, aki megértette Istennek ezt a szavát? Enyém a bosszúállás, én megfizetek. A Krisztust váró ember tudja, hogy az örök bíró jön, és igazságos ítélettel megfizet kinek-kinek az ő cselekedetei szerint. Mennyi vérontást lehetett volna már elkerülni, ha a bosszúállást rá tudtuk volna bízni az Úrra? Féktelen, ösztönös emberi indulat a bosszú. Csak azt tudja megakadályozni önmagában az indulat kitörését, aki várja az ítéletre visszatérő Jézust. Imádkozzunk sokat azért, hogy a világ felelősei rábízhassák a bosszúállást és megtorlást az Istenre. Imádkozzunk az adventi lelkületért. Ez azt jelenti, hogy helyesen imádkozunk a békéért. Te lelkedben is. Rengeteg energia szabadul fel a jó irányba, ha rá tudod bízni az ítéletet és a megtorlást az Úrra. Ne engedd, hogy a bosszúvágyat fölszítsa valaki benned. Az mindig a sátántól van. Mit jelent ez a készenlét? Egy ünnepelt nagy ember álmodta egyszer azt, hogy ott állt az utolsó ítéleten. Előállott egy nagy mérleg, aminek az egyik serpenyője erősen le volt nyomoldva, ő pedig egy angyalnak a felszólítására kezdte rakni a másik serpenyőbe élete nagy eredményeit. Azt a hidat, amelynek az építéséért király kitüntetést kapott. Azt a templomot, amelyet az ő bőkezű adományából épített egy kis falu. Azokat a súlyos összegeket, amelyeket jótékony célra elosztogatott. Már mindent rárakott a mérlegre, de a serpenyő meg sem mozdult. De hiszen üres a másik serpenyő, mondta csodálkozva. Nézd csak meg jobban, mondta neki valami. És mikor egészen közelről megnézte, egy könycsepp volt benne. Az a könycsepp, amit egyik nagy közéleti sikere alkalmából rendezett ünnepség mámoros hangulatában okozott valakinek észrevétlenül. Valaki a segítségért akarta kérni, de nem ért rá, hogy fogadja, meghallgassa, s az illetőnek miközben csalódottan távozott az ajtajából, egy keserű könycsepp gördült végig az arcán. És ez az egyetlen könycsepp súlyosabb volt, mint a templomok, a kitüntetések és az adományok. És akkor egyszerre azt érezte a kiváló férfiú, hogy el van veszve. Ebben a pillanatban azonban a magasabban álló serpenyőbe egy vércsepp hullott bele Krisztus keresztjéről, és akkor megbillent, és egyensúlyba jött a mérleg. Elkészülten várni a visszatérő Krisztust, vagy ami ugyanaz, készen lenni a halálra, azt jelenti, hiszek abban, hogy egyedül Krisztus vére ment meg a kárhozattól. Azt tudja reménységgel várni Krisztus második eljövetelét, aki hiszi, hogy az ő első eljövetele érette történt. Vigyázzatok, legyetek készen, mert nem tudjátok, melyik órában jön el a ti uratok.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítünk a Szatmár Németi Szentlélek templomból. A szentmisét Istvánfi Szilárd atya mutatja be, a kántori szolgálatot Vonház Zoltán látja el. Hívjuk Önöket, ünnepeljük együtt ezt a legszentebb áldozatot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Szeretett testvéreim, a ma reggeli szentmisét hálából a Szomjú család szándékára ajánljuk föl. Szent Mónikára is emlékezik ma a világegyház. Szent Mónika, Szent Ágoston édesanyja nagyon sokat imádkozott fiának megtéréséért, hogy élete megváltozzon. Miért fontos még időben megtérni? Az örök élet függ ettől. A kárhozatnak a jelképe a szeretetlenség és a gyűlölet. Az örök életnek pedig a jó szívűség. Az egész életem, az egész napom, a reggelem, mivel telik meg? Jó szívűséggel, vigasztalással, élettel, vagy állandó vitával indítom a reggelt, valakire mindig bosszus vagyok, valami elmarad, valami nem jó, megint nem tetszik. Bosszankodás, kárhozat. Keresztény ember Istennel indítja a napját, és hálát ad. Ezt tesszük mi is ebben a szent misében. Megköszönjük a kapott esélyt, a családtagokat. Megköszönünk napot, levegőt, ételt, otthont. Megköszönjük a türelmet, és hálásak vagyunk a mai napunk lehetőségeiért is, hogy másokat szerethetünk, és Isten rajtunk keresztül másokat tehet boldoggá. Nézzünk a szívünkbe. Mi az, amit megköszönhetek az életemben, a mai napomban? Mi az, amiért hálás lehetek, és hálát mondhatok? Ha azt mondják rólam, hálátlan vagyok, minden rosszat elmondtak rólam. Bánjuk meg hálátlan perceinket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

Irgalmas Istenünk, szomorúak vigasztalója, te Szent Mónika könnyes imádságát fiának Ágostonnak megtérésével jutalmaztad. Közben járásukra ad, hogy bűneinket megsirassuk,

Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából meghívott apostola és Szosztenész testvér, köszönti Isten korintusi egyházát, a Krisztus Jézusban megszentelteket, a meghívott szenteket és mindazokat, akik náluk vagy nálunk segítségül hívják Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak nevét. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. Veletek kapcsolatban szüntelenül hálát adok az Istennek azért az isteni kegyelemért, amelyet Krisztus Jézusban nyertetek. Benne gazdagot lettetek minden tanításban és ismeretben. A Krisztus melletti tanúságtétel is megszilárdult köztetek. Itt semmi kegyelmet nem nélkülöztök, amíg Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok. Ő mindvégig megerősít titeket, hogy fedhetetlenek legyetek Urunk Jézus Krisztus napján. Hűséges az Isten, aki meghívott fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közösségébe. Ez az Isten igéje. Istennek legyen.

0: az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Amikor Jézus a világ végéről beszélt, így szólt tanítványaihoz. Vírasszatok, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti uratok. Mert nyilvánvaló, hogyha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fennvirasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az emberfi abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok. Mit gondoltok? Ki a hű és okos szolga, akit gazdája háza népe fölé rendelt, hogy kellő időben élelmet adjon nekik? Boldog az a szolga, akit hazatéri úra ebben a munkában talál. Bizony, mondom nektek, rábízza egész vagyonát. Ha azonban az a szolga gonosz, és azt mondja magában, késik a gazdám, aztán verni kezdi szolgatársait is, együtt eszik-iszik a részegeskedőkkel, és megjön ennek a szolgának az ura azon a napon, amikor nem várja, és abban az órában, amikor nem is sejti, ura kegyetlenül megbünteti, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott aztán sírás és fogcsikorgatás lesz. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldom téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretett jó hívek! Az ókorban Seneca, a nagy író, különösképpen fogalmazott az élettel kapcsolatosan. Ő volt az, aki Néró császárt nevelte. Egyik ókori feljegyzésben ezt találhatjuk róla, hogy meddig élek, így fogalmaz, nincs hatalmam. De az, hogy derekasan éljek, az már hatalmamban van, és ameddig élek, az már nem tőlem függ. Az embereket mindig is foglalkoztatta a történelem során az elmúlás vagy a számadásnak a kérdése, és az Úr Jézus ezt sem kerüli meg, számunkra is ebben elég világos útmutatást ad. Azt mondja, legyetek hát éberek. Vajon mit jelent a szívnek az ébersége? Mit jelent az, hogy toppon lenni, mindig felkészülten lenni, ahogy Antoine de Saint-Exupéry is fogalmaz a Kishercegben, feldíszítve, késznek, szépnek, előkészítve a szívünk. Mert ha tudom, hogy beszélget a róka és a kisherceg, akkor tudom, hogy 3 órakor érkezel, én már 2-kor vagy 1 órakor már készen leszek. Hogy mire te megérkezel, szép, feldíszített, virágos szívvel tudjalak fogadni. Gondoljunk csak a személyes életünknek a számtalan sok tapasztalatára, hány olyan temetésen vettünk már részt, ahonnét a gyászolók, vagy a résztvevők azzal tértek haza, hogy hát hirtelenül halt meg. Elkezdett egy építkezést, elkezdett egy művet, és soha nem fejezte be, mert távoznia kellett. Vagy elkezdett egy könyvet írni, de a pontot nem ő tette rá. Elindult hazúról, de nem ért célba. Haza nem tért soha. Az örök hazába vitték, a temetőbe. Hány embertársunk kezéből esik ki a munkaeszköz? Hányan borulnak irodában akár irataik fölé? És úgy van vége ennek a földi életünknek. Érdemes tehát mindenképpen késznek lenni. Nem tudjuk sem a napot és sem az órát. És Krisztus még egy hétköznapi hasonlattal is hallgatói lelkében készenlétet próbál belecsenni, belelopni. Úgy rendezni be az életemet, mintha bármikor elérkezne az utolsó perc, a szívem fel legyen díszítve. Ezt a képet használja az Úr Jézus, hogy kik azok a szolgák, akik hűségesek, akik okosak, mert az ő gazdájuk a háza népe fölé rendelte őket. Megérdemelten hűségesek, mert a vagyont nem a sajátjuknak tartották, de úgy kezelték, és úgy gondozták, úgy őrizték, mintha az a sajátjuk lenne. És a gazda nem feledkezik el róluk. Vajon hogyan kezelem én az életemben kapott ajándékokat? Legyen az hitvestárs, gyermek, egy munkahely, egy talentum, egy érték, egy kincs, amit úgymond az élet nekem adott. Hogyan vagyok én hűséges, okos sáfárja annak a képességeknek, annak a talentumoknak, eszközöknek, családtagoknak, szíveknek, akiket úgymond rám bízott az Isten? Mert erről számot kell adnom. Magukról elfeledkező emberek, hányan meg hányan vannak így a világban? Vagy a mának, a pillanatnak élő emberek. Az Úr Jézus üzenne nekik, hogy legyenek készen. Segíthet a készenlétemben egy jó kiadó Szent Jónás. Ítéletünknek a mércéje, az tulajdonképpen a jó szívűség. A kárhozat mércéje mindig a gyűlölet, a szívtelenség. Előbb-utóbb szembe kell nézzünk az életünk végével. Ezt jól tudjuk, de vajon ez hat-e a mai napunkra? Kihatással van és befolyásolja vajon a holnapot? Vajon családtagjaim, gyermekeim, unokáim is így készülnek az örökkévalóval való találkozóra? A világ azt mondja, éj a mának, ráérsz azzal később foglalkozni. Kész vagyok-e a mindenkori számadásra? Kemény dolog ez, mert az ember, amíg jól fut a szekér, idézőjelbe, nem szeret ezzel foglalkozni. És úgy bánok-e vajon másokkal, önmagammal? Úgy ítélkezem-e akár önmagam felett, vagy mások felett, ahogy szeretném, hogy megítéljen a mennyei atya, vagy én megítélek másokat? Szent Mónika ezt nagyon jól tudta. És ezért könyörgött folyamatosan éveken keresztül a fiáért, és Isten megjutalmazta ezt.

0: Testvéreim, Isten a földi élet után mindnyájunktól számon kéri, hogyan gazdálkodtunk időnkkel, egészségünkkel, tehetségünkkel és egész életünkkel. Ennek tudatában imádkozzunk ma ő hozzá.
1: Áld meg Jenő pápánkat, Leó pápánkat, Jenő püspökünket és papjainkat, hogy minden idejüket a lelkek megszentelésére fordítsák.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Segíts bennünket, hogy munkánk lelkiismeretes végzésével munkatársainknak példát adjunk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy éber virrasztásunk, földi helytállásunk jutalma egykor égi országod legyen.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy a bizonytalan órában érkező biztos halál felkészülve találjon minket a végső számadáskor.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Ajándékozz meg elhunyt szeretteinket égi országod ajándékával.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk, isteni gazdánk, segíts kegyesen, hogy bármikor érkezik Szent Fiad, készen álljunk a számadásra, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, most és mindörökkön örökké.
2: Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, felajánljuk neked áldozatot.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházas sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben 14. Leó pápánkkal, Jenő püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed kegyes látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a Szent Apostolokkal, Szent Mónikával, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, ezért imádkozzunk bizalommal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a nevedet, jöjjön el a te országodat, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden, ami kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztust, azt mondott az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki az is uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkedben.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békében.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékunk olyan.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a veletek.
0: Erősítsen és áldjon meg titeket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjünk és éljünk békében. Urunk Istenünk,
1: Te határtalan,
0: Isten
1: szeretettel, adod

0: Szentmisét közvetítettünk a Szatmárnémeti Szentlélek templomból. A Szentmisét István Fiszilárd atya mutatta be, a kántori szolgálatot Vonház Zoltán látta el. Köszönjük, hogy velünk tartottak, áldott szép napot kívánunk mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a Szatmárnémeti Szentlélek plébániát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Szatmárnémeti Románia északnyugati szögletében, a Szamos folyó völgyében 126 méteres tengerszint feletti magasságon, a Partium régió északnyugati felében megyei rangú város. Elhelyezkedése révén a magyar és az ukrán határ felül is könnyen megközelíthető, határvárosnak számít, Nagyvárattól 135 kilométerre északkeletre fekszik. Szatmárnémeti a történeti Szatmár valódi központja volt annak ellenére is, hogy a vármegye székhelye a 19. századtól Nagykároly volt. A Szamos partján fekvő város napjainkban Szatmár megye székhelye. Neve az ősi magyar Zotmar személynévből ered, ennek előzménye pedig a török Szat, azaz elad, íge. Szatmárnémetit az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés értelmében annak ellenére csatolták Romániához, hogy abban az időben a város lakosságának 95%-a magyar anyanyelvű volt. Szatmárnémeti kialakulását és fejlődését nagymértékben befolyásolta a Szamos folyó. Az emberi település kialakítására alkalmas élettéren kívül fontos gazdasági szerepet is kölcsönzött a városnak. Németi a Szamos másik partján helyezkedett el, és 1712-ben egyesültek, 1715-ben pedig már szabad királyi városi címet szerzett az egyesített település. Szatmárnémetit Kölcsei városának nevezik, mivel 1829-ben a megye főjegyzőjévé kiváló költőnket, Kölcsei Ferencet nevezték ki. Trianon után a karhatalmi és hivatali rétegek kicserélődése következtében jelentősen megnőtt a románok száma, a magyarok számát a kivándorlás mellett a zsidóság statisztikai különválasztása csökkentette. Az 1960-as évektől aztán a várost is elérte a szocialista urbanizáció. Az új lakótelepek főleg a Szamostól délre épültek, itt található a 9 új városnegyedből 7, ahova döntően románok költöztek. Ezek elnevezése is az akkor uralkodó ideológiai, politikai szempontok szerint történt. A szatmárnémeti székhelyen 7 római katolikus plébánia van. Az 1989-es változások után a római katolikus hívek közül senki nem gondolt arra, hogy az 1970-es árvíznek az eredménye lesz a Szamos túlsó partján felépülő impozáns római katolikus templom, és a Jóisten segítségével létrejön egy plébánia közösség is. A templom alapjait 1991. május 1-én rakták le a 16-os lakónegyedben. A környék lakói nyomására a polgármesteri hivatal visszavonta az építkezési engedélyt. Egy esztendő múltán a Csendes Parkban jelölték ki a templom új helyét. Ez a gondviselés művének bizonyult, hisz sokkal ideálisabb hely az előbbinél. A templomnak nagyon találó a hely, a környezet, maga az építészeti forma is besimul, és mégis kiválik a tömbházak közül. A hívek hittek abban, hogy ezt a plébániát magukénak valhatják, mivel az ember számára a legméltóbb, legeredményesebb életút az, amit Jézus mutat meg, és ez az út, ha odafigyelünk, képes emberibbé, szebbé tenni az életet. Ez a közösség már akkor felvállalta egymást, tudnak egymásról és felelősséget éreznek egymásért, a közösségért körülbelül 80 gyermek, 70 fiatal és olyan 400 felnőtt. A templom és a plébánia 1992-95 között épült fel, Merk Mihály, kanonok plébános és a hívek közreműködésével, valamint az áldozatos adományaikból 95-re körülbelül 80%-ban készült el a templom. Ez alatt sikerült kialakítani a plébániai közösséget is, a templomot 1994. november 20-án szentelte fel Reiser Pál püspök a Szentlélek eljövetelének tiszteletére. Paulovics László festőművész alkotása a Szentlélek plébánia főoltárképe, a keresztút képei. A templom nagyméretű főoltárképen a Szentlélek eljövetelét, de ezen kívül még Scheffler János vértanú püspök, boldog emlékű Hám János szatmári püspök, az egyházmegye második megalapítója, Isten szolgája Mártonáron Erdély nagypüspöke és Tomori Pál hadvezér kalocsai érsek, vagyis a négy főpap alakja láthatók a központi helyen. A templom különálló tornyában három harang lakózik. Ügyes megoldás a templomba felvezető lépcső, melyet két oldalt színes virágok díszítenek. Merk Mihály első plébános nevét kapta tiszteletből az altemplom közösségi terme. Ha kicsit beletekintünk a Szentlélek plébánia életében, találkozhatunk többféle kis csoporttal, minden kedden a Mária Légió csoportja hűségesen végzi megszokott imádságait. Minden első vasárnap a Rózsafűzér társulat tagjai összegyűlnek, hogy a Rózsafűzér titkait beosszák. Minden szerda délután a férfiak egy része eljön szebbé tenni a templom kertet, minden pénteken mise után az asszonyok tisztává varázsolják a templomot. Minden szombat este a fiatalok egy csoportja előkészíti az énekeket a vasárnapi szentmisére, ezen kívül még a Szent Sebestyén, Kolping család és a Ferences világrend működnek. A Szatmárnémeti Szentlélek plébánia a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Szatmári Főesperesség Erdődi Esperesi kerülethez tartozik. A plébánia búcsús ünnepe, a Szentlélek eljövetele, pünkösd, amely mozgó ünnepnap, de a templom felszentelésének 30 éves évfordulóját is megünnepelték 2025. novemberében. A Szentlélek plébánia filiája Vetés, Szatmárnémetitől nyugatra a Szamos bal partján található település. Az Árpád-kori eleje óta lakott település nevét már az 1200-as évektől említették az oklevelekben. A templomát Sallos Boldogasszony tiszteletére szentelték fel, a templom búcsús ünnepét július 2-án tartják. Említése méltó, hogy az innen a kaplony nemzetségből származó Vetési Albert veszprémi püspök, diplomata, királynévá koronázta Mátyás király feleségét, Beatrixet. A műsor a Szatmárnémeti Szentlélek plébánia honlapjáról és más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Elköszönök Önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Van valaki, akire 130 év távlatából is példaképként tekint egész Erdély. Ünnepelje velünk Mártonáron püspök születésének 130. évfordulóját Csíkszentdomokoson augusztus 28-án és 29-én. A szombaton 10 órától kezdődő szentmise szónoka Monsignore Giampiero Gruder apostoli nuncius. Várjuk szeretettel! Részletek a www.martonaronmuseum.eu oldalon.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadál Szentlélektől Szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Amen.
0: Imádkozzunk hivatásokért.
1: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
0: Imádkozzunk megújulásért.
1: Mindenható irgalmas Istenünk, szerető mennyei Atyánk, neked ajánljuk egyházmegyéinket, egyházközségeinket, saját személyes életünket. Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység lelkét, hogy egyre jobban megismerjük szent fiadat, Jézus Krisztust, mint üdvözítőnket és megváltónkat, és egyre jobban szeressünk téged. Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra, hogy közösségben közelebb kerüljünk hozzád, és hűségesen teljesítsük akaratodat. Szűz Mária, édesanyánk, imádkozzál érettünk, és vezess minket egyre közelebb szeretett fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2026. augusztus 27-én a Nagy Veledi stúdió mikrofonjánál Majoros Attila köszönti Önöket. A pontos idő 8 óra 20 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentség imádási nap. A gyulafehérvári főegyház megyében a mai nap folyamán a Besztercei Szent Háromság templomban tartják az örökös szentség imádási napot. Járjunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztus elé, és könyörögjünk családjainkért, a békéért és a lelkek megmentéséért. Szemináriumi elöljárók találkozója Nagyváradon. Nagyváradon otthont augusztus 25 és 27-e között a Magyar Nyelvű Papnevelő Intézetek elöljárói éves találkozójának. Az esztergomi, kismarosi, egri, szegedi, budapesti, nyíregyházi, miskolci és gyulafehérvári szemináriumokból érkező rektorok, spirituálisok és prefektusok a szakmai és közösségi együttlét mellett közelebbről megismerhetik Nagyvárad, valamint a váradi egyházmegye gazdag egyházi és kulturális örökségét. A gyulafehérvári szemináriumot András István rektor, Diósi Dávid dékán vicerektor, Hurgoly Sándor fegyelmi prefektus és Kis Endre spirituális képviselte. Ugyanakkor jelen volt a szeminárium legfőbb elöljárója, Kovács Gergely gyulafehérvári érsekatya is. Az esztergomi érseki papnevelő intézet, a kismarosi Kafarnaum ház, az egri érseki papnevelő intézet, az egri Redemptoris Mater szeminárium, a szegedi Szent Gellért szeminárium, a budapesti központi papnevelő intézet, a nyíregyházi görögkatolikus papnevelő intézet, a miskolci görögkatolikus propedeutikus

önismeret és az önmagunk körüli állandó forgás között. Mit jelent az önbizalom, az önbecsülés, az önértékelés, az önelfogadás vagy az önegyüttérzés? Mi a különbség az önszeretet és az önközpontúság között? Meddig egészséges önmagunkkal foglalkozni, és mikor válik az önfejlesztés végtelen projekté? Ezeket a kérdéseket járja körül előadásában Bence Edit, pastorál pszichológus, ma este 7 órától a Székelyudvarhelyi Társalgó Klubban. A belépő ára 30 lej, amely italfogyasztást is tartalmaz, a részvételi szándékot üzenetben szükséges jelezni a társalgó közösségi oldalán. Könyvbemutató és kiállítás Marosvásárhelyen. Kettős könyvbemutatóra és sajtófotó kiállításra várja az érdeklődőket a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete holnap délután 6 órától a Bernádi Házban. A vásárhelyi forgatag részeként zajló találkozón az érdeklődők megismerhetik a sziget a határon riportok a 700 éves Máramaros szigetről című kötetet, valamint a moldvai csángók körében készült Csángó világok, Csángó vidékek, Csángó emberek című, ugyancsak riportokat tartalmazó, mindkét esetben gazdagon illusztrált könyvet. A szerzők között ismert romániai magyar újságírók szerepelnek. Az est folyamán válogatás nyílik a 2025 évi brassai sajtófotó pályázatra beérkezett művekből, egyebek között a pályázat fődíját kiérdemlő marosvásárhelyi származású fotóművész Kerekes István munkái kerülnek majd közszemlére, akinek munkásságát már sok száz rangos nemzetközi díj és elismerés illette. Bérmálás és templom megáldása Szilágycsehiben. Vasárnap Szilágycsehiben bérmál Böcskei László megyés püspök. A 10:30-kor kezdődő szentmisén 5 fiatalt részesít majd a keresztény nagykorúság szentségében. A jelöltek felkészítését Szűcs Attila plébános végezte. A szentmise keretében a főpásztor megáldja a külsőleg és belsőleg megújult plébánia templomot, majd a szentmisét követően Isten áldását kéri a felújított plébánia épületre is. Mártonáron biciklis zarándoklat. Szeptember 1-én tanévkezdő Mártonáron biciklis zarándoklatot szerveznek Csíkszentdomokosról Csíksomlyóra. Az indulás reggel 9 órakor lesz majd Domokosról. Délután 1 órakor hálaadó szentmisét mutatnak be a Kegytemplomban, melyet közös ebéd követ a Mária kertben, mindenkit szeretettel hívnak és várnak.

Híreink végén pedig néhány szóban a várható időjárásról. Ma sok napsütésre van kilátás, az időnként megnövekvő felhőből elvétve a középső és keleti tájakon lehet csak egy-egy zápor. Többfelé élénk lesz a keleti-délkeleti szél, sokfelé felfrissül majd a levegő a hajnali órákra, a legalacsonyabb hőmérséklet ugye 7-18 fok között alakul. Most délután a 26-32 fok közé melegszik a levegő, tovább tart a nyári idő, a kánikula már nem lesz, mint az elmúlt napokban. Jövő héten hétfőre kedre igennek egy kicsi csapadékot, de ez is ugye Erdély belső területeinben, illetve Máramarosban fog majd hullni. Sajnos itt a határszélen továbbra sem lehet majd esőre számítani. Nézzük a ma reggel 8 órakor kiadott hőmérséklet adatokat. Ezek szerint 17 fok van ma reggel Resicabányán, Herkulesfürdőn és Temesváron, valamint Aradon, 15 fok Déván és Vajdahunyadon, 16 fok itt Nagyváradon, 14 fokot jelentettek Szentjobbról és Mihályfalváról, 15 fok van Szilágysomlyon és Zilahon, 14 fok a reggelre adott Nagykárolyból és Szatmárnémetiből, Tasnádon 13 fok van, 15 fokot mértek Máramarosszigeten, 17-et Nagybányán, szintén 17 fok van Désen, Kolozsváron és Boncidán, 16 fok Tordán és Nagyenyeden, 18 fok Gyulafehérváron. 16 fok van a reggeli adat szerint Nagyszebenben, 17 fok Segesváron, Medgyesen és Fogarason. 16 fokot mértek a következő helyiségekben és környékükön, Brassóban, Sepsiszentgyörgyön, Baróton, Székelyvörhelyen és Székely-Keresztúron, 15 fok van Székely Kézdivásárhelyen, valamint Kovásztán és Bereckben, 14 fok Tusnádfürdőn, Csíksomjon, Görbepatakán és Balánbányán, szintén 14 fokot mértek Borzonton, Gyergyószentmiklóson és a Gyilkostónál, 15 fok van Ditróban, Borszéken és Maroshévízen, 11 fok a Bucsintetőn, 13 fok Szentegyházán, 17

fokot mértek Marosvásárhelyen, Szovátán és Parajdon, 18 fok van Szászrégenben, 16 Besztercén, 17 fok van a mai reggelen Bákóban, 20-21 fok Bukarestben, a tengerparton Konstancán és Mangálián is 22 fok van, a tengervize 24-25 fokos. Nézzünk kicsit nyugatabbra, Szép Budapesten 20 fok van ma reggel, Debrecenben és Miskolcon 15, Szegeden 18, Pécsett 19, Szombathelyen, valamint Sopronban 19 fok van ma reggel. A gyönyörű Fölvidéken 19 fokot mértek Pozsonyban és Révkomáromban, 18 fok van Kassán, Kárpátalján, Beregszászon és Munkácson is 17 fokot mértek. Végezetül Délvidéken, Szabadkán 16, Eszéken 18, míg Újvidéken, itt van a legmelegebb, 19 fokot mértek a Duna partján. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk. Köszönöm a figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában minden nap megtalálhatják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg nekünk a hírek@mariaradio.ro e-mail címre, és ne felejtsék el, keressenek föl minket minden nap a Facebook oldalunkon is.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagyváradon és Vételkörzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Ila Ildikó.
1: Szent Mónika özvegy. 332-ben született Észak-Afrikában. Szent Ágoston, De Ordine című művének vége felé leír egy jelenetet. Néhány barátjával e munka kérdéseiről vitatkoztak, mikor belépett az édesanyja, Mónika asszony, és érdeklődött a könyv alakulása felől. Ágoston akkor utasította az írnokot, hogy Mónika megjelenését és érdeklődését is jegyezzék fel a könyvbe. Mónika kiáltva tiltakozott. Micsoda? Soha nem hallottam arról, hogy olyan írásokban, amilyeneket ti olvastok, asszonyok is szerephez jutottak volna. Ágoston azonban azzal nyugtatta meg, hogy a filozófia szó a bölcsesség szeretetét jelenti. Figyelmen kívül hagytalak volna ebben a műben, ha nem szeretnéd a bölcsességet, te pedig szereted jobban, mint engem. Azt pedig én tudom, hogy engem mennyire szeretsz. Annyira előre haladtál a bölcsességben, hogy nem reszketsz még a halál előtt sem. Ez pedig a filozófia csúcsát jelenti. Vajon nem nekem kellene-e a te tanítványoddá lennem? Mónikát a még pogány patríciushoz adták feleségül. Sokat fáradozva azon, hogy férjét megnyerje Krisztusnak, de nem szavakkal, hanem a tettei által hagyta beszélni férjével az urat. Férje hűtlenségeit és féktelen dükitöréseit hallgatag türelemmel viselte, s a szeretetnek az a nyelve, amelyben a bölcsesség és a kereszt szeretete nyilvánul meg, végül meghódította férjét. Patrícius élete vége felé katekumen lett, és a halálos ágyán megkeresztelkedett. Özvegysége éveit Mónika a tevékeny szeretetnek szentelte. Egyetlen napot nem mulasztott el szent mise nélkül, esténként is templomba sietett az imádság órájában. Rendíthetetlen hite és erős szeretete mégis főleg Ágostonnal kapcsolatban mutatkozott meg. Mónika sokat gyötrődött érte, s szinte másodszor is sokkal keservesebb vajudások közepette, mint először, megszülte őt, most már az örök életre. Könnyek között könyörgött a fiáért hosszú évekig, anélkül, hogy Istenbe vetett bizalma megingott volna. Ágoston úgy határozott, hogy elszakad édesanyjától és Rómába költözik, hogy ott tanítson. Mónika erőszakkal vele akart menni. Ágostonnak azonban egyelőre elege volt a gondoskodásból, ki akart szabadulni az anyai szárnyak alól. Bizonyos idő elteltével mégis követte Ágostont, de ő akkor már Milánóban élt, és Szent Ambrus tanítványa volt. Mónika egyszerre megérezte, hogy mennyire megragadta és át is formálta a fiát a szent püspök szava. 387 nagyszombat éjszakáján Ágoston megkeresztelkedett. Mónika pedig boldogan ünnepelt és hálát adott Istennek. Majd elhatározták, hogy hazatérnek Afrikába. Mónika azonban még útközben, mielőtt tengerre szállhattak volna, a kikötővárosban megbetegedett és meghalt. Ágoston egy imádsággal fejezi be édesanyja történetét. Nyugodjék békében a férjével együtt, aki előtt és aki után nem volt más férje, akinek szolgált, és akiben megteremté a türelem gyümölcsét, mert ő is megnyerte, Uram, neked, add, hogy mindnyájan, akik ezt olvassák, oltárodnál megemlékezzenek Mónikáról, a te szolgálódról, és vele együtt Patríciusról is, aki egykoron az ő férje volt, s kinek testéből, nem tudom hogyan, engem is erre az életre vezéreltél. A jámbor lelkek emlékezzenek meg róluk, akik az én szüleim voltak ebben a mulandó világosságban, s akik most már belőled az atyából és a katolikus anyából a testvéreim, és velem együtt a mennyei Jeruzsálem polgárai, ahová a te néped a kivonulástól kezdve egész a megérkezésig oly forron vágyakozik. Az ágostonos remeték a 15. században május 5-én ünnepelték Ágoston megtérését, és az előző napot május 4-ét választották arra, hogy megemlékezzenek Szent Mónikáról, akinek halála dátumát nem ismerjük. 1550 körül a római naptárba is felvették az ünnepet. 1969-ben Szent Ágoston ünnepnapja elé augusztus 27-ére helyezték át.

Mai nap gondolata viennei Szent Jánostól. Milyen nagy is a papi méltóság. A pap is csak az égben fogja megérteni nagyságát. Ha itt a földön megértené, belehalna. Nem a félelem, hanem a szeretet miatt.

Kedves hallgatóink, nagyon gyorsan elröppent a ma reggeli ébresztő műsorunknak is az ideje. Nézzük, mit kínálunk Önöknek a folytatásban. Itt az Erdélyi Mária Rádióban hamarosan az igéző következik, 9 órától pedig nagy szeretettel fogadjuk az Önök imakéréseit, majd a nagyváradi Szent József plébánia templomból imádkozzuk a rózsafűzért. 10 órától Takács Zoltán Isteni Érintések című sorozata folytatódik, 10:30-tól pedig jól körülnézhetünk a házunk táján Szilágyi László segítségével. 11 órától a mi rádiónk, a 4 magyar nyelvű Mária Rádió közös műsora kezdődik, délben az Úrangyala és a Zsolozsma napközi imaóráját végezzük, ezután pedig kezdetét veszi a mai déli magazinunk, melynek a végén egy újabb, remekbe szabott műsorismertetőt hallhatnak. Ma este a Szent Misét Csíkszeredából 6 órától közvetítjük majd a Szent Ágoston plébánia templomból. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, további áldott szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila. A viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, ami ennek csak szeretnék.

0: A szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem háborodik fel, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, és mindent eltűr. Mesékkel foglalkozom, és most már nem csak ösztönösen tudom, hanem tényszerűen tudom, hogy ott az igazság, és igazság alatt azt értem, hogy valamennyi útmutató és morális kapaszkodó az élethez, és ebbe akár Krisztus tanítása is benne vannak. Nagyon nagy élmény volt, amikor felismertem azt, hogy a szeretet himnuszban, ugye Pál apostol, amikor a szeretetről beszél, akkor igazából a mesehős tulajdonságairól beszél. Ha ezt csak egy picit a mesékre vetítjük, vagy a mesehősre, akkor szintisztán láthatjuk, hogy a mesehős nem irigykedik, meg nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan. És ebbe beletartozik az is, hogy egy mesehős mindig tiszteletteljes mindenkivel, még azzal is, aki bántja őt. Ha gyereknek sokat olvasnak mesét, akkor ez zsigeri szinten megérkezik, és egyszerűen úgy éljük az életünket. Mert ez felnőttként például azt is jelenti, hogy tiszteletben tartjuk a másiknak a világát, azt, hogy ő mit gondol, ő milyen. Ugyanakkor nem is titkolom el, vagy nem megyek alá olyanban, amit én viszont belsőleg úgy érzek, hogy nekem az fontos, és meg kell tennem, és abból nem adok lejjebb, akkor azt valahogy úgy megcsinálom, hogy az a másiknak a köreit ne zavarja. Például én nem eszem húst, de soha nem fogok senkit elkezdeni győzködni arról, aki ott jó ízűen eszik ott velem egy asztalnál, hogy te hogy képzeled. Viszont azt se fogom hagyni, hogy ő engem ezért megszóljon, vagy erőltesse. Anyukám néha szokta mondani, de hát ebben csak egy tojás van. És mondom, köszönöm szépen, nem. Anyu, bármit főzhetsz nekem, de ezt nem fogom megenni. De nem kezdem elő győzködni, hogy ő se egyen.
1: Korpuszné Szentmájer Beáta saját mesetréner gondolatait hallották.
2: Van valaki, akire 130 év távlatából is példaképként tekint egész Erdély. Ünnepelje velünk Márton Áron püspök születésének 130. évfordulóját Csíkszentdomokoson augusztus 28-án és 29-én. A szombaton 10 órától kezdődő szentmise szónoka Monsignore Giampiero Gruder apostoli nuncius. Várjuk szeretettel! Részletek a www.martonaronmuseum.eu oldalon.

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a nagyváradi stúdióból Tibor atya köszönti önöket, illetve a Sepsi Szent Györgyi stúdióból. Elérkezett az ima szándékkérésnek a műsor ideje, következő szűk 13 percben a megszokott telefonszámok egyikén hívhatnak a kedves hallgatók, és kifejezhetik ima kéréseiket a 0259 420 555, illetve 0359 420 555, mindezt megtehetik üzenetben is a 0758 420 555-ös telefonszámon, és internetes fórumon is megtehetik a 07, illetve a www.mariaradio.ro linkre kaptintva. És amíg a kedves hallgatók tárcsáznak, üzenetek is érkeztek. A mai elhangzó közös imákat, szentmiséket felajánlom saját magam testi-lelki gyógyulásomért, a férjem örök nyugodalmáért, rossz szándékú személyek távozásáért az életemből, bízva a közös ima erejében. És egy hallgató a vonalban, tessék.
1: Halló, dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörök.
1: Ezt a rózsafüzét és az elhangzó összes imát szeretném ajánlani a balesetet szenvedőknek. Különösen Vaci Tolmás sikeres műtétjét, akit most műtenek Bukarestben. A csíksomjai segítőszüzanya takarja be védő palástjával. Járjon közbe Szent fiánál. Uram, irányítsd az orvosok kezét a nehéz műtét elvégzéséjét. Adj kitartást, türelmet szüleinek, testvérének és nagyszüleinek. Isten fizessen mindenki imáját. Jézusom, bízom benned. Elnézést, és még fel szeretném ajánlani Gál Julián a lelke idvéért, akit holnap 10 órakor kísérünk utolsó útjára. Adjon a Jóisten örök nyugodalmat és az örök világosság fényeskedjét neki. Isten fizesse mindenki imáját. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, természetesen. Imádkozni fogunk, meghallgatjuk az ön kérését is, maradjon velünk továbbra is, imádkozzunk együtt. Így van, a tegnapi nap folyamán értesítettek bennünket is a Mária Rádiót, hogy erős hittel és összetartó közösségként imádkoztak Pálfalván, kifejezetten a tiszteletre méltó Márton Áron püspök közbenjárását kérve. Ugye Tamásról van szó, az ő szüleivel és az érsekúrral egyeztetve engedélyt adtak arra, hogy az imádságban, a szentmiség végén, az egyetemes könyörgésekben, a fohászokban kérjük Áron püspök, Márton Áron püspök közbenjárását Tamásért és a vele együtt sérült fiatalokért. Kérjük, hogy Isten szándékával, ha megegyezik, Tamás állapota jobbra forduljon és felépülhessen. Igen, imádkozzuk is el akkor a közbenjáró imád Vaszi Tamás gyógyulásáért. Istenem, Áron püspök szavaival és életpéldájával gyógyítottad a nehéz időkben, lelkileg erősítetted népedet. Hiszem, hogy küzdelmes élete földi befejezése után a te országodban él és imádkozik értünk. Erős hittel, atyai jóságodba vetett bizalommal, kérem Áron püspök közbenjárására, Tamás fiatalunk számára a test és lelki gyógyulás ajándékát, hogy dicsőséged rajta is legyen nyilvánvalóvá. Mennyei atyám, aki minden élet forrása és barátja vagy, hallgass meg gyógyulást kérő imámat, itt való Áron püspökünk közbenjárására. Amen. Tessék, Mária Rádió.
1: Kicsitessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenek.
1: Sok szeretettel szeretném köszönteni először magukat, és szeretnék a örök nyugodalmat Veres Istvánnak déván, ma 11 órakor fogják temetni. A Jóisten adja neki örök nyugodalmat, és a gyigmányi rokonoknak, és a havadi rokonoknak, hogy érkezzenek szerencsésen a temetésre oda. És most szeretném köszönteni az én halottaimat is Havadon, Maros megyébe vannak ezek a kis faluk, és a megyesi rokonaimat is, a Jóisten nyugtassa meg békébe. És a feleségének, Editnek adjon a drága Jóisten minden jót, hogy tudjon mindenen átmenni. Ibolya vagyok Megyestől, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

0: rózsahűzét, önökkel imádkozom, egy kedves ismerősöm gyógyulásáért, rokonom gyógyulásáért, és nagyszüleim és édesapám lelke üdvét, Jézusom, bízom benned. Egy újabb hallgató a vonalban, tessék, Mári Rádió.
1: Tessék, Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm Tibor atyát. Ezt a rózsafűzét felszedni Majár anyja kapott kegyelmekért. Kérem a Jóisten segítségét, a továbbra is maradjon velem, segítsen életemben, munkámban. Felszedni Majár anyja édesanyámért, akinek ma lenne a születésnapja, és szinte napra pontosan 2 éve hunyt el. Édesapámért, aki 10 éve hunyt el. A család összes megholtjaiért, betegjeiért, a kezem gyógyulásáért, egy unokáért, hogy minthamarabb segítsen a jó atya, hogy sikerüljön összehozni a gyerekeknek, hogy legyen unokánk. A kis papokért szeretnék imád mondani, és a Mára Rádióért elsősorban, hogy maradjatok meg nekünk, mert hiszen egész nap szinte veletek vagyok, és hallgatom Mára Rádiót. Köszönöm szépen, hogy meghallgatottak, Misi voltam Zimándról. Dicsőtessék, Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy hívtál.

0: Dicsőtessék, Mária Rádió.
1: Dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Ezt a rózsafűjétenek elimádkozva félszeretném, hogy hallani hallabból a kaput kigyelnek itt a boldogságos szüzanyának és a mennyi atyának továbbá kérem a szüzanyóltalmát.
0: Egy kicsit hangosabban tessék mondani, mert nem értsük.
1: Ezt a rózsafűjét felajánlom hallabból a kaput kigyelnek itt a boldogságos szüzanyának és a mennyi atyának továbbá kérem a szüzanyóltalmát, az ő közbenjárását, a Szent Fiának gyermekem teljes gyógyulásáért, az egészségét, a munkahelye megmaradásáért, Önökért, a Mária Rádió nagy közösségéért, elhunyt szüleim lelke üdvéért, a családom egészségéért, a betegek gyógyulásáért, tehát fontos szándékét is, Isten fizessen mindenki segítő májára, dicsétessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy hívott, maradjon velünk. Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából, mindazokért, akikért imádkozni tartozom, és egy fontos szándékért. Következő üzenet így szól, ezt a rózsafűzért felajánlom egy édesapáért és önökért. Írt egy nevű névtelen hallgató. Következő üzenet, ezt a rózsafűzért felajánlom férjem megtéréséért, Isten fizesse. A felsorolt szándékokért és az én szándékaimért ajánlom a rózsafűzért, köszönöm szépen, írta egy névtelen hallgató. Imád kérek gyerekeimért és egy nagyon fontos szándékért, imád kérek a családomért és mindenkiért. Felajánlom a rózsafűzért, hálából a kapott kegyelmekért és a világ békéért, írta egy névtelen hallgató. Haló, tessék, Mária Rádió.
2: Ezt a Szent Rózsafűzét szeretném ajánlani a gyermekemért, akinek ma fontos ügye van, Jóisten segjelmet, és szerencsésen tudjon kijönni onnan, és a unokám lábának a meggyógyulása, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy szeretettel köszöntöm Tibor atyát. Szeretném az ima szándékok összes elhangzott, és még nem hangzott el szándékok mellé oda tenni saját kérésemet, hogy a drága Jóisten az élőhit kegyelmét adja meg a gyermekeimnek. Hálából minden eddigi kapott kegyelmekért. Van egy szomszédasszony, aki kérte, hogy édesapjának 5 éves évfordulója halálának Enikő Sándor, az édesapja és az ő lelki üdvér. Isten fizesse, hogy meghallgatott. Isten áldja az egész munkaközösséget.
0: Köszönjük szépen, mi is imádkozunk együtt, maradjon velünk továbbra is. Dicsétessék le Jézus Krisztus. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fét a mai ima szándék kérésének a műsor idejébe. Maradjanak továbbra is velünk, hamarosan imádkozzuk együtt a rózsafűzért, a Nagyváradi Szent József templomból. Tibor atyát hallották, dicsétessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessük Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót határon, innen és túl, Nagyváradról a Szent József plébánia templomból. Imádkozunk együtt a világosság rózsafűzérét, amelyet felajánlunk Nagy Mihály volt keresztelki, most szolnoki, lakos lelki üdvéért. Imádkozzunk együtt az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hiszek egyben mindenható atyába, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Kezünknek, és nem így minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzér első szent titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett, az égből az Atya szózata hallatszott, te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösök.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Amen.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak érgalmadra.
2: Második szent titok, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Anyjakor figyelmeztette a szolgákat, tegyétek meg, amit fiam mond.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.

0: Özlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: őket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Harmadik szentitok, aki meghirdette Isten országát. Az időbe telt, közel van az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az üdvösség jó hírében.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mihennek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Az

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Amen.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Amen.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: órájának menj.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Negyedik szentitok, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét, imádság közbe arcának színe elváltozott, ruhája pedig fehéren ragyogott.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

Teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isten.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén

0: szívünkért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isten.

0: Urunknak irgalmadra.
1: Ötödik szent titok, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát, vette a kenyeret, hálát adott, se szavakkal adta nekik, ez az én testem, melyet értetek adok. Erős mindenható Isten, köszönjük, hogy Jézus Krisztus szent testét és vérét adta nekünk, lelkünk táplálékaként az örök üdvösségünkhöz. Kérünk, szenteld meg a papságot, akire ezt a szent titkot bízta megváltunk, és add meg híveit számára, hogy a szentségnek ez a forrása ünnepélyes pillanata legyen keresztény életünknek szent lélek erejében. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Amen.

0: Gonosztól, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszony.

0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk,

A kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: Kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg!

0: szorulnak irgalmadra. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
0: könyörögj érettünk.
1: Mária Rádió királynője,
0: könyörögj érettünk.
2: Most pedig folytassuk imáinkat a Szent Rita litániájával, amit felajánlunk világbékéért, családi békéért és mindannyiunk szándékára. Uram, irgalmazd nekünk!
0: Uram, irgalmazd nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezd nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezd nekünk!
2: Uram, irgalmazd nekünk!
0: Uram, irgalmazd nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazd nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazd nekünk!
2: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazd nekünk!
2: Szent Háromság egy Isten,
0: irgalmazd nekünk!
2: Szentséges Szűz Mária,
0: könyörögj érettünk!
2: Istennek Szent Anyja,
0: könyörögj érettünk!
2: Szüzeknek Szent Szüze,
0: könyörögj érettünk!
2: Szent József,
0: könyörögj érettünk!
2: Szent Ágoston,
0: könyörögj érettünk!
2: Szent Mónika,
0: könyörögj érettünk!
2: Szent Rita,
0: könyörögj érettünk!
2: Kegyelemmel teljes Rózsa segítőnk látszólag lehetetlen ügyekben,
0: könyörögj érettünk!
2: Reménytelenségben vigaszunk,
0: könyörögj érettünk!
2: Elhagyottak oltalmazója és menedéke,
0: könyörögj érettünk!
2: Minden szükségben hű közben járunk,
0: könyörögj érettünk!
2: Szelídség és alázatosság példája,
0: könyörögj érettünk!
2: Engedelmesség és lemondás példaképe,
0: könyörögj érettünk!
2: Türelem és Istenben való megnyugvás tükre,
0: könyörögj érettünk!
2: Szent Ágoston rend dísze,
0: könyörögj érettünk!
2: A megfeszített Krisztus kedvelője,
0: könyörögj érettünk!
2: A szenvedő Jézus arája,
0: könyörögj érettünk!
2: Szent Rita, akit az üdvözítő koronájának egy tövise megsebzett,
0: könyörögj érettünk!
2: Szent Rita, akinek homlokát ez a seb ékesítette,
0: könyörögj érettünk!
2: Szent Rita, aki az isteni gondviselésben bíztál,
0: könyörögj érettünk!
2: Szent Rita, aki magadat teljesen Istennek adtad,
0: könyörögj érettünk!
2: Szent Rita, Jézusnál hatalmas közben járunk,
0: könyörögj érettünk!
2: Szent Rita, akit Isten sok csodával megdicsőített,
0: könyörögj érettünk!
2: Szent Rita, akit Isten sokszor meghallgatott,
0: könyörögj érettünk!
2: Hogy az önszeretetről lemondjunk,
0: kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Hogy az alázatosságot gyakoroljuk,
0: kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Hogy keresztünket türelemmel viseljük,
0: kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Hogy Istent mindenek fölött szeressük,
0: kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Hogy Isten akaratát mindenkor teljesítsük,
0: kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Hogy megbántóinknak szívesen megbocsássunk,
0: kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Hogy fele barátainkat, mint önmagunkat szeressük,
0: Kérünk téged, hallgass meg minket,
2: hogy az erényekben példádat kövessük.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket,
2: minden kísértésben.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket,
2: minden veszedelemben.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket,
2: minden szükségemben.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket,
2: minden szomorúságban és kellemetlenségben.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket,
2: szenvedésben és keresztviselésben.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket,
2: halálunk óráján.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket,
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk, Uram!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk, Uram!
2: Imádkozzál érettünk, Szent Rita!
0: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Úristen, aki végtelen jóságodban szolgálódnak Szent Ritának imádságát meghallgatni méltóztattál, és közben járására megadtad azt, amit emberi erőnek lehetetlen volt elérnie, légy könyörületes szorongattatásainkban, és küld szükségedet segítségünkbe, enged, hogy íjképpen mindnyájan elismerjük, miképp jutalmazod az alázatosakat, oltalmadban veszed az elhagyottakat, és erőssége vagy a benned bízóknak, Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
2: Most segíts meg, Mária.
0: Ó, irgalmas szűzanya!

0: meg, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya. Amen.
1: Szent József, légy házunk ura, kis családunk patronusa, egyetértésű szeretet, egyesítse szíveinket, az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat, küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk, átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és véd lakóit, zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos, engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást, ajánlj minket Jézusodnak, és szeretnénk.

0: Istenünk, te áldó püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőtt szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére húzik. Tekints érdemeire, élet szentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőtt szentjeid között tisztelhessük. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légyoltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen. Amen.
1: Kedves hallgatóknak megköszönjük, hogy ma is velünk tartottak és együtt imádkozhattunk. Kívánok önök Istentől megáldott szép napot, vigyázzanak magukra és egymásra. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Van valaki, akire 130 év távlatából is példaképként tekint egész Erdély. Ünnepelje velünk Márton Áron püspök születésének 130. évfordulóját Csíkszentdomokoson, augusztus 28-án és 29-én. A szombaton 10 órától kezdődő szentmise szónoka Monsignore Giampiero Gruder apostoli nuncius. Várjuk szeretettel! Részletek a www.martonaronmuseum.eu oldalon.
1: Isteni érintések. Takács Zoltán műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál Takály Zoltán, és ez az Isteni Érintések című műsor. A mai témánk várni Istenre, azaz a hit csendes munkája. És az alapigét, amit az Úr bennem kiválasztott, az Ézsaiás 40:31-ből. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak, járnak és nem fáradnak el. Majd olyan dologról szeretnék beszélni, amelyet mindannyian ismerünk, mégis nagyon nehezen tanulunk meg, a várakozásról. Mindannyian várunk valamire. Várjuk, hogy Isten megválaszolja az imádságunkat, várjuk, hogy megnyíljon egy ajtó, várjuk, hogy valami megváltozzon a mi életünkben. Várunk egy ígéret beteljesedését, vagy várjuk, hogy egy nehéz helyzet végre véget érjen. Isten a legnehezebb várakozás az, amikor nem tudjuk, meddig kell várnunk. Mert ha tudnánk, hogy még 2 nap, 3 hónap vagy 1 év, talán könnyebb lenne. De Isten sokszor nem mondja meg az időpontot. Nem mondja, hogy mennyit kell várni. Isten csak azt mondja, hogy bíz bennem. És itt kezdődik a hit egyik legmélyebb leckéje. Mert várni Istenre nem egyszerűen azt jelenti, hogy akkor nem csinálok semmit. A bibliai várakozás az mást jelent. Bízom Istenben akkor is, amikor még nem látom, amit ígért. Várni Istenre azt jelenti, hogy nem akarom Isten helyett megoldani azt, amit ő még nem oldott meg. Várni Istenre azt jelenti, hogy nem akarom saját erőből kikényszeríteni azt, amit Isten a maga idejében akar megadni. És várni Istenre azt is jelenti, hogy közben engedelmeskedem annak, amit már megmutatott. Szeretnék a Bibliából vett példákkal megmutatni, mit is jelent az igazi várakozás. Az Ószövetségben Ábrahám élete, példája, szolgálata bemutatja, hogy mit is jelent várni Isten ígéretére. Isten megszólította Ábrahámot, és azt mondta neki, hogy hagyj el a földjét, rokonságát, atyai házát, és menjen arra a földre, amelyet Isten majd megmutat neki. És Ábrahám elindult. Isten nem adott neki teljes térképet. Nem mondta el neki előre az egész élete történetét. Csak annyit mondott, hogy induljál. És láthatjuk, hogy Ábrahám elindult. Ez egy nagyon fontos momentum, hogy Ábrahám elindult. Mert sokszor mi azt szeretnénk Istentől, hogy mutassa meg az egész utat. Uram, mondd meg, mi lesz velem 5 év múlva. Mondd meg, Uram, hol leszek. Hogyan fog megoldódni ez a probléma. Uram, mutasd meg, hogy pontosan mi fog történni velem. Ilyenek vagyunk, szeretjük látni a jövőnket, bebiztosítani azt, ami könnyebbé, jobbá tenni az életünket. De Isten nem így gondolkodik. Isten azonban nagyon sokszor csak a következő lépést mutatja meg. Mi pedig szeretnék látni az egész utat, a 10., 15., 20. lépést. Ábrahám pedig elindult úgy, hogy nem tudta pontosan, hová érkezik. A zsidókhoz írt levél ezt mondja róla. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökségül fog nyerni, és kiment, nem tudva, hová megy. Drága hallgatóim, ez a hit egyik nagy titka. Nem kell mindent tudnom ahhoz, hogy engedelmeskedjek. Elég, ha tudom, hogy ki szólt hozzám. Elég, ha elhiszem, hogy Isten vezetni fog. Hogy ő velem lesz. Hogy ő tudja az én életem útját. És hogy jót gondol felőlem. És jó terve van az én életemre. Ábrahámnak azonban még várnia kellett valamire, hisz Isten megígérte neki, hogy utódot ad. És tudjuk a Bibliából, hogy teltek az évek, és telt az idő. Ábrahám egyre csak öregedett, Sára egyre csak öregedett.
és az emberi számítás szerint egyre kevésbé volt remény, esély arra, hogy az ígéret, hogy gyermekük lesz, beteljesedjen. És itt jön a várakozás egyik legnehezebb része, amikor Isten ígérete és a körülmények látszólag ellentmondanak egymásnak. Isten azt mondta, lesz gyermek, és ha körülményekre nézünk, azt látjuk, hogy kicsúszunk talán az időből, hogy ez már lehetetlen. Isten azt mondja, lesz jövőd. A körülmények talán azt mondják, már túl késő. Igen, Ábrahámnak várnia kellett, nem keveset, sokat. A római levél így ír róla. A reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz. Milyen különös kijelentés ez, milyen különös mondat, hogy a reménység ellenére reménykedve. Na ez a keresztény várakozás. Nem azért reménykedünk, mert minden könnyű, hanem azért, mert bízunk Isten hűségében. Ábrahám történetében van egy nagyon tanulságos rész. Isten megígérte a gyermeket, de azt látjuk, hogy az ígéret késett. És amikor az ember sokáig vár, könnyen elkezd gondolkodni, talán Isten nem úgy értette? Talán nekem kell segítenem? Talán nekem kell megoldanom? Mi lesz, hogyha ezt nem az Úrtól hallottam? Mi lesz, hogyha ez az ígéret mégsem áll meg? Bejön az emberi kétség, az emberi aggodalom, a túlgondolás, vagy az emberi hitetlenség. Ismerjük a történetet, hogy majd megszületik Hágártól, a szolgáló lányától, Izmael. Ábrahám nem várta ki az isteni időzítést, és Sára kérésére kezébe vette a dolgokat, és tudjuk, hogy Hágártól megszületik Izmael. De Isten később világossá tette, hogy az ígéret gyermeke az Izsák lesz, az a gyermek, amit majd Isten ad meg. Mit tanulhatunk ebből? Az, hogy nem minden dolog, amit mi meg tudunk valósítani, az, amit Isten meg akar valósítani. Ez nagyon fontos kijelentés, mert vannak dolgok, amelyeket Isten nekünk akar adni, de nekünk meg kell tanulnunk kivárni az ő idejét, azt a kairoszi időt, ami ő nála van. Az a legnagyobb kísértés, hogy Isten helyett mi akarjuk irányítani az egész történetet. És Isten ilyenkor azt mondja, hogy várj, várj. És ez a várakozás nem könnyű. A várakozás tehát nem könnyű passzivitás. A várakozás azt jelenti, hogy nem veszem ki Isten kezéből az életemet csak azért, mert még nem látom a választ rá. Amikor várakozunk, az egy kiszolgáltatott állapot, abban az ember megtör. Abban az ember rájön arra, hogy milyen kicsi, milyen törékeny, mennyire korlátolt, és mennyire kell az Úrnak a kegyelme, a szeretete, a megnyilvánuló ereje, az isteni csoda. Gondoljunk csak a bibliai József történetére. Fiatal korában különleges álmokat kapott Istentől. Az álmok azt mutatták, hogy Istennek terve lesz vele. De mi történt ezután? Nem trón következett, hanem a gödör, aztán rabszolgasság, aztán Egyiptom, aztán hamis vád, aztán börtön. Semmi sem úgy alakult, ahogyan azt Isten neki megígérte. Nyugodtan mondhatta volna az Úrnak, Uram, hol vagy? Uram, nem ezt ígérted? Miért késel? Hol vagy? Miért kell ezen átmenjek? Uram, miért hagytál el? Hol van az Uram, amit mutattál nekem? Miért vagyok még börtönben? Hisz terved van velem. De vannak dolgok, amiket mi nem értünk. De attól Isten terve nem áll le. József várt, és közben hűséges maradt. És ez a rész a legfontosabb, mert amikor mi várunk Istenre, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy addig nem történik semmi. Pedig sokszor éppen a várakozás időszakában készít fel bennünket az Úr arra, amire később a legnagyobb szükségünk lesz. A börtönben József olyan emberré lett, akire később egész Egyiptomot rá lehetett bízni.
A várakozás tehát nem elvesztegetett idő volt. A várakozás egy felkészítés volt. Lehet, hogy amit te ma késlekedésnek látsz, az Isten felkészítésnek nevezi. Lehet, hogy megkérdezed az Urat, Uram, miért nem történik már valami, amire Isten azt mondja, azért, mert még formálak, mert még nem vagy ott, ahol lenned kell, mert még metszek le belőled, rólad jelenbeli dolgokat, alakítom a szívedet, töröm meg az egódat. Mert nem csak az számít, hogy megkapjuk-e azt, amit kérünk, hanem hogy közben milyen emberré válunk, mire megkapjuk azt. A Bibliában van egy különleges kép, amikor a zsidó nép, Izrael népe vándorolt a pusztában, és felhő tűzoszlop vezette a népet. Ez a felhő ott járt mindig előttük, amikor felhő felemelkedett, Izrael elindult, amikor felhő megállt, Izrael is megállt, és nem mindig tudták, meddig maradhatnak egy helyben. Lehet, hogy csak egy napig, lehet, hogy egy hétig, lehet, hogy nagyon sokáig. Ez egy kiszolgáltatott állapot volt, egy bizonytalanság volt. Menni, amikor Isten azt mondta, menjetek, és maradni, amikor Isten azt mondta, maradjatok. Ez egy nagyon mély tanítás, mert néha könnyebb elindulni, mint várni. Amikor Isten azt mondja, menj, az ember érzi, hogy ott történik valami. De amikor Isten azt mondja, maradj, akkor kezdjük kérdezgetni magunkban. De miért? Meddig? Mikor lesz már másképp? Mikor lesz már ennek vége? Pedig a maradás is lehet Istennek az odaszánt engedelmesség. Sőt, néha a maradás a legnagyobb engedelmesség. És kedves hallgatóim, gondoljunk csak Dávidra. Dávidot az Úr kiválasztotta a 8. testvérként, tinédzserként, a mezőről elhívta, Sámuel próféta felkente királyá. Óriási ígéretet kap, hogy ő lesz Izrael második királya, Isten szíve szerint való ember. Dávid jól tudta, hogy Isten királyá választotta, de mi történt ezután? Nem került azonnal trónra. Több mint 10 év kellett eltelnie, mint igaz ígéret beteljesült. Saul még király volt, és Dávidnak menekülnie kellett. Ki kellett várnia az ő idejét, kellett bízon az Úrban, hogy az Úr majd tudja, az Úr majd oda teszi. De közben barlangokban bujkált, üldözték, életveszélyben volt, és eljött az a pillanat, amikor Dávid akár meg is ölhette volna Sault. Emberi szempontból talán mondhatta volna, itt az alkalom, mert Isten nekem megígérte, hogy király leszek, és én most besegítek Istennek. De kedves hallgatóim, Dávid nem ezt tette. Azt mondta, nem nyújtom ki a kezem az Úr felkentje ellen. Miért? Mert Dávid valamit megértett. Isten ígérete nem jogosít fel arra, hogy engedetlenséget kövessünk el az ígéret beteljesedésének érdekében. Ez egy nagyon fontos tanulság. Lehet, hogy Isten valamit megígért, de attól még nem kell mindenáron kikényszerítenünk. Bíznunk kell benne, hinnünk kell benne, Isten időzítésében, Isten vezetésében. Ha Isten akarja, azt be fogja teljesíteni. Ő tudja a megfelelő időt, ő tudja a megfelelő utat, vagy utakat. Dávidnak nem kellett megölnie Sault ahhoz, hogy király legyen. Csak várnia kellett a megfelelő időzítése, mert Isten rendezte el a dolgokat. Drága hallgatóim, az Úr el tudja rendezni a te problémádat, el tudja rendezni a te dolgaidat, de az Úr azt kéri, bíz bennem, bíz az én időzítésemben, bíz abban, hogy én mindent kontrollálok. Kontroll alatt van a te életed, a te élethelyzeted, a te reménytelenséged, mert én vagyok az Úr. Dávid nem próbálta bűnnel megszerezni, nem próbálta hazugsággal, manipulációval, erőszakkal, gyilkossággal, türelmetlenséggel, hanem azt mondta, hogy amit Isten nekem megígért, az Isten fogja nekem ideadni. Ami Istentől van, az Istenhez méltó módon is lehet várni. A Bibliában van egy nagyon
áldott drága öregember, Simeon. Egy csodálatos ember volt Lukács evangéliuma szerint, egy istenfélő igaz ember volt, aki várta Izrael vigasztalását. A Szent Lélek kijelentette neki, hogy nem hal meg addig, amíg nem látja meg a messiást. És Simeon várt, és várt. Nem tudta pontosan mennyit, és mikor jön el a messiás. Nem tudta a napot, a hónapot, az évet. Nem tudta, hogyan fog az megtörténni. De egyet tudott, hogy várnia kell, és hogy Isten azt megígérte. És egyszer eljött a nap, a templomban Simeon karjába vette a kis Jézust, és akkor felismerte, hogy megérkezett az ígéret, milyen gyönyörűhez. Simeon nem csupán valamire várt, hanem valakire várt. Ez a keresztény várakozás egyik legfontosabb igazsága. Mi nem egyszerűen jobb körülményekre várunk, nem pusztán egyszerű válaszokat akarunk, vagy áldásokat várunk. Mi Krisztussal várunk. Mi Krisztussal várunk. És ezért a várakozásunknak reménysége van. Jézus is meg kellett várja az atya időzítését. 30 éves koráig egyszerű életet élt. Olyan élete volt, mint talán mindannyiunknak. Amikor az idők teljessége meglett, akkor kezdi el az ő isteni, messiási munkáját. Jézus nagyon fontos példázatot mond a 10 szűzről. Mindannyian várták a vőlegényt. De a vőlegény késett. És éppen ez volt a próba. Nem az volt a kérdés, hogy tudnak-e várni 10 percig, vagy fél órát, hanem az, hogy mit tesznek akkor, amikor a várkozás hosszabb lesz, mint amire számítottak. Az 5 bölcs szűz vitt magával olajat. Az 5 barga nem. És amikor a vőlegény késett, mindannyian elálmosodtak és elaludtak, mert Jézus nem azt mondja, hogy a bölcseknek nem volt nehéz várni. De nehéz volt. Ők is elámosodtak. A különbség az volt, hogy felkészülten vártak. Ez nekünk is szól. Lehet, hogy Isten válasza késik a te életedben. Lehet, hogy nem kaptam már rég imádságodra egy választ. Lehet, hogy életedben ott vannak a miértek. Mikor jön el, mikor teljesedik be, mikor leszek ott. De Isten ma azt mondja neked, hogy tedd fel azt a kérdést magadnak, hogy készen talál-e engem, amikor Jézus visszajön. Hogy kész vagyok-e találkozni a vőlegénnyel. Hogy engedem, hogy az Úr felkészítsen, megtisztítson, formálja az elmémet, a szívemet, a lelkemet az ő képére. De mit is jelent, kedves hallgatóim, azt, hogy várni Istenre? Először számomra azt jelenti, hogy bízok benne. Példabeszédek azt mondja, hogy bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj. Másodszor várni Istenre azt jelenti, hogy nem adom fel. Sokszor, amikor várakozunk, a legnagyobb veszély, hogy elcsüggetünk. Amikor imádkozunk, és talán nem történik semmi, újra imádkozunk, és még mindig semmi. És egyszer talán azt mondja belül egy hang, hogy akkor minek? Talán nincs is értelme. De a Biblia azt mondja, ne félj, és ne add fel. Nem szabad feladnunk. Isten azt akarja, hogy kopogtassunk, szörgessünk, hogy kitartóan imádkozzunk, mert amikor kitartóan és hittel és megtölt szívvel és a térdeinken, könnyek között, akkor megnyílik a menny, akkor elkezd bennünk is valami átformálni, elkezd bennünk is Isten jelenléte, szentsége, igazsága tapinthatóvá lenni. A Biblia várakozás tehát nem lustaság, nem tétlenség, nem azt jelenti, hogy hátradőlök, majd Isten mindent megcsinál. Noé várta Isten ítéletét, de közben építette a bárkát. József várta Isten tervének a kibontakozását, de közben hűségesen szolgált. Dávid készült a királysága, de közben engedelmeskedett az Úrnak. Simeon várta Krisztust, de közben Isten előtt tiszta életet élt. A várakozás, tehát azt jelenti, hogy megteszem ma azt, amit Isten ma rám bízott, és rábízom Istenre azt, amit csak ő tud megtenni. Kedves hallgatóim,
Istennek van kijelölt kairoszi isteni ideje. Azt mondja a Prédikátor könyvben, mindennek megszabott ideje van. És a Biblia tele van várakozással. A legtöbbet, évszázadokat, évezredeket Jézus Krisztus megjelenésére vártak. Az Ószövetségben tele volt proféciákkal, ígéretekkel, mind Krisztus felé mutattak. A megváltó eljövetelét várták nemzedékről nemzedékre. Proféták szóltak, és Izrael évszázadokon át, évezredeken át várakozott, míg egyszer csak megszületett a Messiás. És amikor elérkezett az idő teljesség, hogy mondja a Biblia, Isten elküldte az ő fiát, nem felejtette el az ígéretét, csak kivárta a maga idejét, hogy Jézus megszülessen. És ő élt, tanított, meghalt a kereszten, feltámadt, és most mi is egy várakozó nép vagyunk, ismét várjuk, hogy találkozzunk a mi vőlegényünkkel, a mi megmentőnkkel, a mi messiásunkkal. Én is az életemben nagyon sokszor sokat kellett várjak az Úr ígéreteinek a beteljesedésére. Emlékszem, hogy évekig imádkoztam, hogy az Úr adjon egy hozzám illő áldott feleséget. És hosszú-hosszú időt kellett várjak, de az Úr megadta. Emlékszem, hogy évekig kellett imádkozzak, hogy jogosítványom legyen, hogy autót vezessek. És több mint 10 évi ima és műtéti beavatkozás kellett ahhoz, hogy igen, ma vezessek. Emlékszem, hogy évekig imádkoztam, és úgy vágytam arra, hogy eljussak a Szentföldre, lássam a szent helyeket, ahol Jézus Krisztus járt, ahol csodák történtek, ahol az Úr jelenléte kitapintható volt, és az Úr 10 év ima után megadta. Ezt is. Azóta 3-szor járhattam végig Izraelt, a Szentföldet.

Vannak dolgok, tehát amiket megadott az Úr, de ehhez könnyek kellettek, idő kellett, ima, bőd, néha hitetlenség, néha perlekedés, de az Úr csak megadta, és még van az én életemben is olyan dolgok, olyan dolog, amit még nem kaptam meg, amit még kell bőtölni, kell felemel tiszta kezekkel imádkozni, még kell várjak, még kell kiáltsak, még kell térden állva, vagy térde letértelve könyörögek az Úrhoz. De közben ez idő alatt az Úr engem is formál, csiszol, formálja a jellememet, fokozatosan töri meg az egómat, és alakítja az én szívemet, lelkemet, szellememet olyanná, amiben ha az Úr belenéz, megláss az ő fiának képmását, a fiának az arcát. Isten nem ad meg egyből mindent nekünk, mert nem bírnánk el, mert eltékozolnánk, nem tudnánk jól felhasználni, és igen, Isten néha megvárakoztat, mert lassacskán akarja, hogy megkapjuk. Az ígéret földjét sem volt szabad egyből elfoglalni, hanem 7 év alatt foglalták el, azért, hogy fel ne emészze őket az a föld, nehogy a siker, a büszkeség tönkre tegye őket, úgyhogy az Úr úgy akar nekünk adni valamit, hogy az nekünk valóban jó legyen, hogy ne sérüljön, ne rombolódjon. A mi hitünk, a mi Isten képünk, a mi jellemünk benne. Mert Istennek fontosabb, hogy te mivé válsz, mivé formálja a te szívedet, mint sem, hogy csak megadjon egy ajándékot. El kell oda jussunk, kedves hallgatóim, hogy az ajándékozót akarjuk, és ne csak az ajándékait. Egyre többször kell kérjük, hogy az Úr kerjessze föl a szellemünkben, lelkünkben, szívünkben a hálát, hogy nem mindig csak kérve menjünk ő hozzá, hanem hálatel szívvel dicsőítsük őt, magasztaljuk őt. Úgyhogy, drága testvéreim, a legnagyobb próféták, Isten legáldottabb emberei sokat-sokat vártak, de mindegyik életében beteljesedett az isteni kijelentés, az a réma, amit az Úr nekik ígért. Mert az Úr igéje nem fog üresen visszatérni, hanem megcselekszi, hogy mondja a Biblia, az a mennyei Atya akaratát. És végezetül szeretném, ha imádkoznánk. Drága mennyei édesatyánk, kérlek, adj nekünk erőt, hogy várjunk. Várjunk rád. Várjunk a te ígéreteidre. Uram, adj nekünk türelmet, türelmes szívet, nyugodt szívet, hogy higgyük, hogy te kontrollálod a mi életünket, hogy te látod a mi élethelyzetünket, hogy higgyük el, hogy te hallod a mi kéréseinket, imáinkat, és a megfelelő időben, a megfelelő módon te válaszolsz rájuk, te megadod azokat. Köszönöm, Istenem, hogy bízhatunk benned, mert te vagy a mi erős pajzsunk, te vagy a mi sziklavárunk, te vagy a mi megmentőnk. És úgy, ahogy annyi prófétának, annyi áldott bibliai személy életébe megadtad azt, amit te megígértél, és bár megpróbáltad, bár idő telt el, bár sok minden át kellett menjenek, de végül az ígéret az beteljesedett. Uram, így áld meg a mi életünkben is, hogy minden kijelentett ígéret, réma, kijelentés, profícia, látás, az valósuljon meg. Legyen meg a te akaratod a mi életünkben, a mi családjaink életébe, az egyház életébe, a szolgálatok életébe. Köszönöm, hogy nem felejtkezel el a tieidről. Köszönöm, hogy számon tartasz bennünket. És köszönöm, hogy bízhatunk benned, mert egy olyan Isten vagy, aki a méltó az imádata, méltó a dicsérete, méltó, hogy neki engedelmeskedjünk. Köszönöm ezt a Jézus Krisztus nevében. Amen. Isten áldását kívánom minden kedves rádióhallgató életére. Búcsúzik Takály Zoltán.

szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják. Nézzünk együtt körül az Erdély Mária Rádió házatáján. Ezen a héten a Szentmiséket Csíkszeredából, a Szent Ágoston plébánia templomból, illetve Szatmár Németiből, a Szentlélek plébánia templomból közvetítjük. És itt meg is ragadom a lehetőséget, hogy megköszönjem a Csíkszeredai Szent Ágoston plébánia templom főesperes plébánossának és az ott még szolgálatot teljesítő papoknak a szentmiséket. Köszönjük a szolgálatot a kántornak is és mindenki másnak is, aki bármit is tett ezeken a közvetített szentmiséken, és legfőképpen köszönöm a technikai szolgálatot, ugyanígy a Szatmári Szentlélek templom plébánosának is köszönöm, ott szolgáló kántornak, a technikával foglalkozónak és mindenki másnak, aki bármit is tett ezekért a szentmiségkért és azoknak közvetítésért, mindenkinek a szolgálatát nagyon szépen köszönjük. A hét további részében így alakulnak a szentmiség időpontjai. A mai este 6 órától lesz a szentmise Csíkszeredából. Holnap reggel 8 órától délvidékről közvetítünk szentmisét a 4 magyar nyelvű Mária Rádió együttműködése keretében. Majd holnap, tehát pénteken este 6 órától lesz a szentmise Szatmáról. Szombaton reggel 7 órától lesz a szentmise ugyancsak Szatmáról, a Szentlélek templomból. 10 órától pedig lesz egy szentmisénk Csíkszentdomonkosról, a Márton Áron konferencia szentmiséjét közvetítjük. Este 6 órától pedig a Csíkszeredai Szent Ágoston plébánia templomból lesz újból egy szentmise. Vasárnap reggel 9 órától egy nagyon szép ifjúsági szentmisét közvetítünk Szatmáról, a Szentlélek templomból, majd délben 12:30-tól közvetítjük a Szent Ágoston templom búcsús szentmiséjét Csíkszeredából. A búcsú főcelebránsa és szónoka Hatos Mihály, Tórjai plébános, akinek egyben ez az ezüst miséje is lesz. Este 6 órától a Csíksomjai kegytemplomból közvetítjük a délutáni szentmisét. Jövő héten a két templom, ahonnan közvetíteni fogunk, Csanád lesz, tehát az egyik a Temes megyei Csanád, a másik pedig Korond. A reggeli szentmisék 8 órától kezdődnek hétfőtől szombatig minden nap Csanádról, az esti szentmisék pedig 7 órától kezdődnek hétfőtől péntekig, tehát este 7 órától lesz a szentmise jövő héten minden este, kivéve szombatot, amikor első szombat lesz, és ezért a Csíksomjai kegytemplomból közvetítjük a Mária köszöntő szentmiséjét, és persze nem csak a szentmisét, hanem az egész Mária köszöntőt. Jövő héten vasárnap pedig 10 órától lesz a szentmise Csanádról, előtte 9:30-tól a rózsafőzér, este 7 órától pedig Korondról lesz a szentmise, és ez is egy nagyon szép ifjúsági szentmise lesz. Nézzük akkor tovább. Szeptember 7-től kezdődő héten az egyik helyszínünk Kárásztelek lesz. A délutáni szentmisék lesznek innen, a reggeli szentmisék pedig a Csíksomjai kegytemplomból. Ezúttal azért lesz a Csíksomjai kegytemplomból közvetítés egész héten, mert búcsú lesz szeptember 12-én. Ez az úgynevezett őszi búcsú. Szombaton lesz ez a búcsú, de a vasárnap délelőtti szentmise is még búcsús szentmisének számít. Ez a, még egyszer mondom, az úgynevezett őszi búcsú a Csíksomjai kegytemplomból. A Kárásztelek templomnak is búcsús ünnepe lesz, az egy Szent Kereszt felmagasztalása plébánia templom. Ez a búcsú ünnep szombaton lesz megtartva, délben 12 órától, előtte 10:30-tól lesz a Csíksomjai kegytemplom őszi búcsú, szombaton is, vasárnap is.
Igen, utána szeptember 14-től 20-áig tartó héten a Tibor atya fog misézni a Nagyváradról a rádiókápolnája helyett most továbbra is még a Szent József templomból. A délutáni szentmisék pedig ugyancsak Nagyváradról lesznek a Katalin telepi csodásérmű boldogasszony plébánia templomból, és azért esett a választás erre a templomra, mert ott a lazarista szerzetesek szolgálják a híveket, ők látják el a plébániát, és a lazarista rendből az egyik szerzetes testvért, aki már diakónus pappá fogják szentelni azon a héten szombaton a nagyváradi székesegyházban, majd azon a vasárnapon, szeptember 20-án délelőtt 10 órától lesz az első ünnepélyes szentmiséja, primíciája. Tehát a nagyváradi Katalin telepi templomban. És akkor lássuk, hogyan alakul tovább. Szeptember 21-től már megvan, hál' Istennek, mind a két helyszínünk. Felváltva lesznek délelőtt délután a szentmisék. Az egyik helyszínünk Marosvásárhelyen, a Csere alja részen a Szent Kozma és Damián plébánia templom. Búcsú is lesz azon a héten, és a templom jubileuma is, ugye 25 éve épült fel, és lett felszentelve a templom. És a másik helyszínünk pedig egy nagyon különleges helyszín, ahonnan még soha nem volt Mária Rádiós közvetítés, a Temes megyei Ótelekről van szó. Nagyon örülök ennek a helyszínnek, és nem jártam még ott a környékén, már jártam, ugye Dettán, Gátalján, Dettáról már volt közvetítés, és ott a plébános atyával beszélgetve kérdeztem, hogy esetleg van még itt Temes megye déli részén, ott még vannak-e olyan közösségek, ahol van akkor a magyar közösség, hogy lehetséges lenne magyar nyelvű szentmiséket közvetíteni, és ő ajánlotta Ótelekeket, és hát akkor nyilván el is fogok majd oda menni, és ott bízom benne, hogy találok hallgatókat, de mindenképpen fogom ajánlani mindenkinek, hogy hallgassa az Erdélyi Mária Rádiót ott Óteleken is, tehát ez egy különleges helyszín, mert onnan még nem volt soha közvetítés. Azt követő héten, szeptember 28 és október 4-e között az egyik helyszínünk már megvan, mégpedig a délutáni szentmisék helyszíne, ez pedig nem más, mint a székelyudvarhelyi Kis Szent Terész plébánia templom. Arra a hétre keresem a reggeli szentmisék helyszínét, tehát egész hétre reggeli szentmisék kellene, hétköznapra is és vasárnapra is, szeptember 28 és október 4-e között. Ha van esetleg olyan plébános atya, aki ezt a hetet elvállalná így, hogy reggel legyenek a szentmisék egész héten, akkor kérem szépen jelezze, és akkor megbeszéljük a részleteket, és hát akkor pillanatnyilag idáig jutottam, tehát október 4-éig, az október 4-éig tartó héten még a fele van csak meg, de itt idáig jutottam a szentmise közvetítések megszervezésével, és nagyon köszönöm minden plébános atyának, aki vállalta. Nagy nehezen átjutottunk a nyári időszak nehézségein, és hálás vagyok, hogy voltak mindig, akik vállalták a szentmise közvetítéseket. Hát továbbra is nyár van, és még vannak, akik szabadságokat vesznek ki, még a Mária Rádióban is. Többek között én is szabadságon vagyok, és éppen valahol jó messze vagyok Nagyvárattól, és hát szabadság ideje alatt is hát ezt a műsort el kell készíteni, a többit felvettem előre, ezt most szerda este veszem fel, hogy csütörtök délelőtt menjen be, és továbbra is, hát persze nem feledkezem el a Mária Rádió hallgatókról, de egy kicsit próbálok kikapcsolódni is, és vannak még más kollégáim is, akik szabadságon vannak, de természetesen többiek tartják a frontot, és a Mária Rádió hallgatók ezt nem érzékelik, ha csak nem veszik észre, hogy ki az, aki kellene legyen most az élőadásban, és valaki más van helyette.
Igen, mindenkinek áldott pihenést és szabadságolást kívánok, legyenek azok papok, vagy Mária Rádió hallgatók, vagy bárki is, aki éppen pihen, vagy a szabadságát tölti. Jó Isten adjon erőt, türelmet, kitartást a betegeknek, szenvedőknek. Jó Isten legyen közel, és töltse el vigasztalásával az egyedülállókat, a magányosokat. Bízom benne, hogy a Mária Rádió is segít abban, hogy ne érezzék annyira egyedül magukat, hiszen a Mária Rádió nagy családjába így az imádságokba, szentmisékbe bekapcsolódva bízom benne, hogy nem érzi senki magát annyira egyedül. És hát akkor lássuk, hogy mit terveztem. Ezen a vasárnapon el fogok menni Csanádra, ha Jóisten megsegít, ugyanis hát mondtam, hogy a jövő héten a reggel 8 órától kezdődő szentmisék minden nap onnan lesznek közvetítve Csanádról. Ez valamikor egy nagy méretű, hatalmas egyházmegyének volt a központja, az egyik olyan püspökség, amit Szent István király alapított, és amelynek első püspöke Szent Gellért volt. Ez most már 3 különböző egyházmegye, tehát az egyik Magyarországon, a másik Szerbiában, a harmadik része ennek a egykor egy egyházmegyének most Romániában van, ez a Temesvári egyházmegye, a Nagybecskereki a Szerbiában levő rész, és a Szeged-Csanádi egyházmegye a Magyarországon levő része, ez valamikor ez a 3 egy nagy egyházmegye volt, és Csanád volt a központja, ott volt püspökség, kolostor, székesegyház, meg minden valamikor, tehát ez a Csanád, ez elég fontos hely volt valamikor a történelem folyamán, az a Csanád, az akkori székesegyháza, püspökséggel, kolostorral, stb. Az sajnos már nem létezik, az egy várral is körül volt véve, és ott hát az a történelem így hozta, hogy az már nem létezik, hanem attól egy kicsit arrébb, akkor felépült a később a mostani Csanád település, de egy nagyon szép templom van ott egyébként, és már voltam ott többször, jó tapasztalataim voltak. Egyébként a miséző oltár az Szent Gellért püspöknek a szarkofágja, a kő koporsója, a teste már nincsen benne, azt annak idején még a török elől elmenekültették, úgy tudom, Velencébe, de ez a kőszarkofág az most konkrétan a miséző oltár. Úgyhogy tényleg Csanád egy különleges hely, és hálás vagyok a plébános atyának, aki évről évre most már ide minden évben vállalja a közvetítéseket. Úgyhogy ott leszek, ha jó Isten megsegít, augusztus 30-án vasárnap a 10 órás szentmisén, és örömmel találkozok az ottani hallgatóinkkal, viszek Mária Rádiós tárgyakat, és természetesen is viszem a mobil stúdiót is, amit majd a misre után fel fogok szerelni a jövő heti közvetítéshez. Hát ez a tervem itt a mostani vasárnapra. Visszatekintve pedig, hát ugye általában hétvégéken szoktam menni ilyen rádiós utakra, promóciókra. Az elmúlt hétvégén nem volt ilyen promóciós út vagy akció a Mária Rádió életében, vagy az enyémben, viszont volt egy nagyon különleges esemény az Erdélyi Mária Rádió életében. Megünnepeltük az Erdélyi Mária Rádió 20. születésnapját, és a Székelyudvarhelyi stúdió 17. születésnapját az elmúlt héten szombaton. Egy nagyon szép ünnepség volt, ott az udvaron, szabadtéren, a Szent Pió Lelki Gyakorlatos Ház és a Mária Rádió ottani stúdiójának, a közös kápolnájának volt a búcsúja, és egyben, mint mondtam, az udvarhelyi stúdiónknak a 17. születésnapja. Jó néhányan ott voltunk a rádió munkatársai közül, ott volt Tibor atya, ott volt az elnök úr, és még jó néhányan mások, hallgatók és önkéntesek is eljöttek a környékről, és nem csak. Egy nagyon szép ünneplés volt, együtt végeztük ott a rózsafűzért, a szentmise is nagyon szép volt, és utána egy kicsit kötetlen együttlét is volt. Köszönjük mindenkinek, aki eljött és velünk együtt ünnepelt, azoknak is, akik a rádió hullámosszán keresztül lélekben kapcsolódtak be, és adtak hálát az udvarhelyi stúdió 17.
születésnapjáért. Még ebben az évben ugye egy kicsit ilyen jubileumi évet élünk meg, és ezt minden stúdióban szándékozunk megünnepelni, annak a stúdiónak a születésnapjával összekötve, ha ez lehetséges, nem mindenütt lesz lehetséges, de próbáljuk, úgyhogy még hátra van néhány stúdió, a megfelelő időben akkor értesítjük majd a kedves hallgatókat, önkénteseket, az érintetteket, majd ha még hátra levő ünneplések időpontjával kapcsolatban, tehát nagyon szép élmény volt Székelyudvarhelyen részt venni ezen az ünnepségen. Érdekes, hogy nagyon sok helyen mindig ugyanazok a reakciók, nagyon kedvesek a hallgatók, esetleg önkéntesek, vagy főleg hallgatók, amikor találkoznak személyesen egy-egy olyan munkatársunkkal, akivel még addig személyesen nem találkoztak, hogy mindenki azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy most már a hanghoz és a névhez egy arcot is tudok társítani. Mindenki ezt mondja, és ez nagyon örömet okoz a hallgatóknak, amikor megismerkednek konkrétan egy munkatársal. Itt azt hiszem a legtöbb ilyen élményben vagy örömben Tímea kolléganőm, a Szatmári stúdióban dolgozó kolléganőm és én tapasztaltunk itt Udvarhelyen. Jó néhány hallgatóval beszélgetett Tímea is, én is, és mindketten ilyen jelzéseket kaptunk, hogy de jó, hogy a hangunkat már ismerik, és most már akkor az arcot is tudják társítani a hangunkhoz, úgyhogy ezután, miután hallják majd a hangunkat a rádióban, akkor már az arcunkat is oda tudják képzelni, mert már találkoztunk személyesen. Örülök, hogy így szövi a Jóisten a szálakat, és így lesz egyre szorosabb családdá a Mária Rádió hallgatósága, ez a nagy család. Istennek legyen hála ezért, tehát visszatérve akkor a továbbiakra, tehát a ma este 6 órától lesz Szent Mise Csíkszeredából, holnap reggel 8 órától Délvidékről, holnap este 6 órától Szatmárról, szombaton reggel 7 órától Szatmárról, 10 órától Szent Márton konferencia Szent Misébe kapcsolódhatunk be, délelőtt, szombat este pedig 6 órától ismét Szent Ágoston templomból lesz Szent Mise, vasárnap pedig reggel 9 órától Szatmárról ifjúsági Szent Mise a Szentlélek templomból, fél 1-től búcsús Szent Mise a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia templomból, ami ezüst mise is lesz egyben. Hatos Mihály atya, torjai plébános fogja a misét celebrálni, illetve a szentbeszédet tartani, és este 6 órától még lesz a csíksomjói kegy templomból egy Szent Misénk. Jövő héten pedig, még egyszer mondom, reggel 8 órától lesznek a reggeli Szent Misék, és este 7 órától a délutáni Szent Misék, a reggeli Szent Misék Csanádról, az estiek pedig Korondról. Jövő héten délután egy kivétel lesz, amikor 6 órától lesz a Szent Mise, a hónap első szombatja lévén a csíksomjói kegy templomból a Mária köszöntő keretében lesz ez a Szent Mise. Megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, köszönjük az önök imáit, és továbbra is buzdítok mindenkit, hogy aki teheti, imával támogassa Mária Rádió küldetését, köszönöm azoknak, akik ezt megteszik, szervezett módon, csoportosan, vagy csak úgy egyénileg is, erre nagyon nagy szükség van, köszönjük, és továbbra is kérjük, hogy ezt a támogatást adják meg továbbra is nekünk, és áldott rádióhallgatást kívánok a továbbiakban és minden kedves hallgatónknak. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: hangot erősít továbbra is. Csak mondjuk így jobbára a címeket igazítottuk a tényleges
1: valósághoz. Hát akkor Isten hozott.
0: Nagyon szépen
1: ilyen
0: köszönöm.
1: Szinten is, köszönöm. És hát sok erőt ehhez akkor a kicsit még inkább megnövekedett felelősséghez. De hát akkor reméljük, hogy István atya is a műsoraival részt tud venni a ti
0: Természetesen, hogy tovább folytatja a munkáját, úgyhogy abban nem, megbeszéléseikben is részt vesz, tehát igazából mondjuk így csak a felelősségnek kicsit nagyobb részét veszem én át, de ő se húzza ki magát belőle.
1: Nagyszerű. Na hát nem tudom, hogy Tibor atya, hogy te közben hallasz-e bennünket, itt vagy-e?
2: Igen, köszöntelek nagy szeretettel.
1: Ha nem, akkor menjünk azért egy kicsit tovább, hogy így a nyár, hogy telt a számotokra most azon túl, hogy...
2: Hallak benneteket, nem tudom ti, igen.
1: Igen, Tibor atya,
0: hallunk is Tibor, hallunk Tibor.
2: Akkor üdvözöllek, szeretettel.
1: Folytatjuk a műsort, és akkor hát azt hadd kérdezzem akkor tőletek, hogy így a nyár, hogy telt a számotokra, vagy volt-e valami esemény, vagy a szabadságok miatt, hát ilyen túlélő üzemmódban működtetek, hogy vagytok?
0: Válaszoljak újra én?
1: Jó, nyugodtan.
0: Tehát, ahogyan mondtam, a háttérben nagyon-nagyon sok beszélgetés sikerült lefolytatni, viszont ténylegesen maga a rádiónak a műsorszólását, tehát visszavettük, mondjuk így úgy, hogy a munkatársaknak fölváltva, de legyen lehetőség kell menni nyaralni, hiszen arra is szükség van. Tehát mindenképpen visszavettünk a műsorokból, de gyakorlatilag szeptemberrel, vagyis három napunk van még, azzal már teljes gőzzel indulunk. Nyár az már mögöttünk van.
2: Így van, hát elsősorban engedd meg, Endre, hogy gratuláljak, most már gondolom hivatalosan is, az új, úgymond, szolgálatodhoz és hivatásodhoz. Hát visszatérve a kérdésre, a nyár az nálunk nem volt pengés, úgymond, hanem lazázás, hanem teljes körű programokkal tele van a Mária Rádió, az Erdély Mária Rádiónak a programja. Ugyanis mi ezt az évet, ugye 20 éves Erdély Mária Rádiónak a születésnapját ünnepeljük, és ezen belül pedig ugye van 7 körzeti stúdiónk, és mindegyik stúdiónak a születésnapját ünnepeljük, és most a Székelyudvarhelyi stúdiónak volt a 17. születésnapja, és ott vettünk részt a stáb. Egy gyönyörű, szép hálaadás, öröm és találkozás volt ez a 17 esztendőnek az ünneplése. Nagyon szép volt visszatekinteni a hosszú útra, amelyet a Mária Rádió Székelyudvarhelyi stúdiója a hallgatók szeretetével és az önkéntesek áldozatos munkájával megtett, tehát valóban egy igazi hálaadás ünnep volt, amelyben ugye élőben közvetítettünk rózsafűzért szentmisét, utána pedig egy közös találkozó volt a jelenlévőkkel, az önkéntesekkel, és természetesen egy testnek is megadtuk, ami jár, egy közös vacsorával, jó hangulatban telt. Ünnep volt valóban, mert itt mindenki részese ennek a küldetésnek, és itt újra külön megköszönöm az önkénteseknek, akik idejüket, energiájukat, sokszor észrevétlen szolgálatukat adják a rádióért. Hisz tudjuk jól mindannyian, hiszen mind a 4 magyar nyelvű rádiónak ez az azonossága, hogy az idejüket, energiájukat valóban észrevétlenül adják a rádióért, ők azok, akik sokszor csendben dolgoznak a háttérben, de mégis nélkülük nem szólalhatna meg a sok olyan műsor, nem születhetne annyi találkozás, nem juthatna el olyan sok otthonba a Mária Rádió hangja, úgyhogy ezért külön hála és köszönet. Tehát ez volt egyik nagy eseményünk. Természetesen kisebb más programok is voltak, önkéntes találkozók a nyár, most augusztus folyamán körbejárta a promóciós munkatársunk egész Erdélyt, Parciumot, Bánságot, mind a 2 promóciósunkkal szép találkozások voltak, jó hangulatban telt, tehát nem unatkozunk.
1: És hogy álltok a Nagyváradi stúdió felújítással?
2: Hát most már elmondhatom, hogy, hogy ez a bürokrácia, ez nálunk egy picit gyengén halad, de sikerült, hála jó Istennek, nagyjából minden szükséges iratot beszerezni, és már nagyjából folynak a munkálatok. Úgy néz ki, hogy karácsonyra talán már újra onnan tudunk közvetíteni, és de véglegesen, ha minden jól megy, akkor a 21. születésnapunkat már a teljes felújított új stúdiumból tudjuk márciustól.
1: Húha, na, hát úgy tűnik, hogy a Felvidék sajnos nem fog csatlakozni, de hát folytassuk azért a mi családunk műsorát, és akkor kicsit a hektikus kezdésért kedves hallgatók elnézését kérjük. Így akkor előre vettük az aktualitásokat, meg hogy melyik rádió tulajdonképpen hogy is működik. És hát akkor talán egy kicsit ilyen emelkedettebb témákkal folytathassuk, vagy folytatjuk, hogy Szent Mónikának az emléknapja van, illetve hát holnap az ő fiára, Szent Ágostonra emlékezik az Anyaszentegyház. És hát ugye így számol be erről Ágoston is, hogy hát az édesanyja sokat imádkozott az ő megtéréséért, és hát még az a öröm is megadatott neki, hogy hát nem csak, hogy megkeresztelkedett hívő ember lett a fia, hanem hát egyenesen az oltár szolgálatánál is láthatta őt. Tehát, hogy valahogy nem tudom, hogy mi a benyomásotok erről megtérésért való imádságról, hogy nekem valahogy ez a benyomásom, hogy ha valaki beteg lesz a környezetünkben, hirtelenül, vagy nagyon súlyosan, vagy esetleg nagyon fiatalon, főleg, hogyha ilyen ijesztő betegségek ütik fel a fejüket, hogy mondjuk egy daganat, akkor ott megmozdul a család, a környezet, és akkor az imádság az ottan tényleg akkor magas fordulatszámra vált. Viszont, hogy ez, hogy valakinek a megtéréséért imádkozni, vagy hát valami fajta ilyen más lelki javakért, akár hivatásért, hogy ez, erről úgy mi a tapasztalatotok, hogy ez úgy van, vagy él, vagy kinek jut eszébe, vagy hát vannak esetleg valami jó példáitok, történeteitek, mennyire él akkor ilyen értelemben, most akár kimondottam, vagy kimondatlanul, Szent Mónikának a példája.
0: Egy szót, egy gondolatot csak tennék hozzá. Nagyon-nagyon érdekes volt számomra, amikor olvastam Szent Ágostonnak a vallomásait, hogy hogyan beszél az édesanyjáról fiatal korában, meg időskorában. Tehát valószínűleg azért Szent Mónikában is egyfajta fejlődés zajlott le. Fiatal korában éppen arról beszél, hogy édesanyja minden egyes hibájáért nem csak hogy korholja, hanem már a mondjuk így nagykorú Ágostont is mindig az orra alá dörgöli. És kifejezetten azt írja, hogy ettől való félelmében, vagy megelégelte már ezt a magatartást, ez miatt utazik el, aztán Milánóba, hogy tovább képzés, gyakorlatilag ügyvéd akar lenni, de hozzásegít az is, hogy picit menekült az édesanyjától. És Mónikának ez a magatartása, hogy persze igazat mond, egyértelmű, de hogy a fia orra alá dörgöli a hibáit, illetve az a másik, amikor odaér, hogy már látja, hogy tehetetlen a fiának a bűnös életmódjába, nem tud rá hatni, és csak imádkozik, ez biztosan, hogy egy olyan fajta lelki fejlődést is jelent az ő életében is, ami hogy rábízza a Jóistenre. Tehát valahol ez az én számomra az igazságosságból, mikor elmondjuk azt, hogy hol a hibája a gyermekünknek, és persze ezt is féltésből mondta, egyértelmű, meg szeretetből, egyértelmű, eljut odáig az igaz hitig, hogy mindig imádkozik és rábízza az Istenre, ez számomra egyfajta kifejeződése egy mélyebben megélt hitnek, tágosságnak. Ez az is egész biztos, hogy magában Ágostonban benne volt egy mély keresés. De azért vagyis azt jelenti, hogy nem egyszerűen csak Szent Mónika imájáról van szó, de egész biztos, hogy Szent Mónika imája nélkül Ágoston nem ért volna célba. Tehát, és ez az anyai szeretet, ami tehát nem egyszerűen csak bárkiért imádkozik, hanem az, akit rábízott a Jóisten. Ilyen szinten, ahogyan mondod, hogy ha valamilyen problémát élnek meg odahaza, akármilyen súlyos betegség, akkor beindul az ima ténylegesen erővel, de azért inkább valahol az a fontos, hogy azokért, akik ránk vannak bízva, akiket különben is a szívünkben hordozunk, azokért soha ne hagyjuk abba az imát. Tehát számomra, ami újra meg újra kihívás, a plébániáim, a Mária Rádió hallgatói, az imacsoportok, amikben részt veszek, az egyházmegyémnek a papi hivatásokért van imádkozás, és ezt úgy érzem, hogy ez mind ténylegesen személyesen érint, csak hozzám tartoznak, rám vannak bízva, én is hozzájuk tartozok, és ebben mindig nagyon kitartóan imádkozom. Tehát valahol talán az a fontos, hogy egyrészt igaz hittel odabízni az Istenre, tehát nem egyszerűen csak az igazságot elmondani, hanem hittel rábízni az Istenre, akinek egyedül van hatalma. Másrészt meg elsősorban azok, akik ránk vannak bízva. Azok így is, úgy is a szívünkön hordozzuk. Ne egyszerűen csak az egészségükért, hanem ténylegesen az üdvösségükért kell imádkozni.
2: Én egy kicsit más szemszögből közelíteném meg a megtérésnek a témáját. Én nagyon sokszor tapasztaltam az Erdély Mária Rádión keresztül a megtéréseket. És nagyon sok tanúságtétel is van egy ilyen műsorunk is,

0: akkor azt jelenti, hogy annak a hite nem fejlődött. Tehát minden nap egy újjászületés, minden nap egy megtérés. És én úgy gondolom, hogy a megtérés lelki értelemben az azt jelenti, hogy ott talán eddig önmagam körül forgott az életem, de most teljesen másként kezdem látni a világot, mert valamiképpen megérintett engem Isten. Tehát más szemmel kezdem látni önmagamat, a másik embert és az Istent. És ugye Jézusnak is az első nyilvános szavai között az volt, hogy térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Tehát ahogy mondta Endre, hogyha is a megtérés szorosan összekapcsolódik a hittel. És egy történetet, egy rövid történetet mondanék el erről, hogy volt egy hallgatónk, van, most is él, az istállóban nyírta a juhot, és közben ment a Mária rádió. És ugye neki megvolt a hite, megvolt a vallásossága, de egy olyan impulzus kapott a rádión keresztül, hogy teljesen megváltoztatta a hozzáállását az egyházhoz, a hithez, és teljesen őszinte kezdett lenni a családjához, gyerekeihez, és tehát én úgy gondolom, hogy a megtérésnek az első lépése az az őszinteség. Tehát ugye mi mindig tökéletesnek tartjuk magunkat, és nem merjük kimondani akár a fele barátunknak, vagy a családtagunknak, hogy szükségem van rád. És ugyanerről szól a megtérés is, hogy ki kell merjük mondani azt, hogy Istenem, szükségem van rád. És ugye ekkor kezdődik a bűntudat, hogy eddig nem jól csináltam, bűnösen éltem, de itt van a megtérés mélyén Istennek az irgalma. Tehát itt van a tojkozló fiú története is, tehát a megtérés, az visszatérés az atyai házba. Tehát felkelek és hazamegyek. Tehát ez is egy konkrét döntés. Én úgy gondolom, hogy minden reggel új lehetőség van, minden elesés után újra kell kezdeni, minden bűnbánat után újra felállhatunk, minden gyónásban megtapasztalhatjuk Isten irgalmát. És ugye sokszor mondjuk mi is, ugye, hogy a szentek sosem azért voltak, tehát a szentek sem azért voltak szentek, mert soha nem hibáztak, hanem mert mindig újra tudtak Isten felé fordulni. És ennek a gyümölcse természetesen a lelki béke, és ezáltal másokat is meg tudunk úgymond változtatni körülöttünk. Tehát az igazi megtérés az nem csak az Istennel való kapcsolatunkat rendezi, hanem hatással van a családtagjainkra, a munkatársainkra, embertársainkra. Valahogy így képzelem el.
1: Igen. Igen, na most nyilván persze, hogy igaz, hogy a megtérés még egy hívő ember életében is ugye egy mindennapi feladat, meg újra és újra meg kell térni. Aztán hát ezen kívül talán vannak ilyen látványosabb változások is, akár úgy, hogy valaki a hitében egy ilyen újrakezdést meg tud valósítani, vagy hát egész egyszerűen a nem hívő állapotából a hitére tér, vagy hitre tér. Na most igazából, ami ugye egy Szent Mónikával összefüggésben van, az az, hogy van-e valahogy arról tapasztalatotok, hogy ha ilyen megtérőkkel találkoztok, hogy van-e még olyan, hogy valaki értük kitartóan imádkozott? Vagy pedig hát akkor nem tudom, hallgatta a Mária rádiót, tehát az is nagyon jó, és akkor hát az elindított egy változást az ő hozzáállásában, vagy életében, vagy hát éppenséggel az, hogyha valaki ilyen megrendítő életesemények kapcsán hát megváltoztatja a fölfogását, de hogy tehát ez a Szent Mónika itt nem ezt a kérdést hozza elő újra és újra, hogy hát hogy egyrészt imádkozunk-e úgy másokért, hogy a megtérésükért, az üdvösségükért, a valami fajta ilyen lelki javakért, mondom akár hivatásért, vagy pedig, hogyha ilyen megtérőkkel találkoztok, akkor esetleg hát beszámolnak-e arról, vagy van-e olyan tapasztalatotok, hogy mondjuk például azt elmondja, hogy az ő nagymamája, vagy valaki az egész nem érte meg azt, hogy ő megkeresztelkedjen korábban meg, de amíg élt, addig imádkozott a unokája megtérésért. Sok embernek okoz ez gondot, szülőknek, nagyszülőknek, ugye, hogy a következő generáció, vagy

0: akár az azt követő generáció unokái hát nem járnak templomba, vagy nem kereszteltetik meg a gyereküket, vagy nem kötnek egyházi házasságot. Tehát ilyen sokaknak jelent fájdalmat, de hogy valamiképpen ez a Mónika féle kitartó, vagy akár könnyes imádság, ez hát mennyire van jelen, vagy hogy tapasztaljátok ezt?
1: Én úgy gondolom, hogy tapasztaltam a saját életemben is, és a székelyudvarhelyi stúdió ünneplésén meg is osztottam a Szentbeszédben, hogy én gyerekkoromban én nagyon küzdöttem Isten ellen. Én nem akartam pap lenni. Engem a nagymama nevelt, ő meg nagyon mélyen hívővallásos volt, és kiimádkozta nekem a hivatást. És én szeretem volna híres focista lenni, vagy ügyvéd, vagy színész, minden megfordult a fejembe, de végül is az oltáránál álltam meg, és találtam meg a helyem, és ez neki köszönhető. Tehát ő kiimádkozta, és végig erkölcsileg, hitbelileg támogatott engem azért, hogy én pap lehessek, és mindig hálásan gondolok vissza rá, és ezért is imádkozom érte, Isten nyugtassa, hogy ezt megtette nekem. Igen, és ő mindig úgy imádkozott, hogy ő nem akar engem megváltoztatni, hanem azt akarja, hogy Isten vezessen engem. És valahol itt kezdődik, gondolom, a másokért való imádság. Mert hogyha azt akarom, hogy egy picit a másik ember megváltozzon, akkor azt jelenti, hogy én már magam irányába szeretném őt megváltoztatni, és ez már egy kicsit emberi önzés, és ez már nem szeretet, mert ahol szeretetben önzés van, az ki, annak már egy kicsit üzleti értéke is van. Tehát rábízni egy picit az Isten re azért, hogy ő vezessen engem, és hogy Isten változtasson meg úgy, ahogy ő akar engem irányítani, és nem én. Tehát, ahogy mondottad, Endre, atya, az előbb is, hogy teljesen rábízni az embert Istenre, és ezért imádkozni, ez a legnagyobb feladatunk nekünk is, így tényleg így van. Számtalan ilyen esetet még tudnék elmondani, ahol ugye nálunk minden nap a rádióban van ima szándékkérés, és számtalan ilyen kérés van, hogy imádkozzunk a férjem megtéréséért, a feleségem, vagy a gyerekeim, hogy közelebb kerüljenek Istenhez. Tehát nálunk nap mint nap előfordulnak ilyen kérések, imák, és vannak eredmények is, mert utólag is felhívnak, elmondják, hogy köszönöm, pap bácsi, vagy igazgató, hogy imádkoztak ezért a dologért, eredményes volt. Tehát tapasztalunk ilyeneket nap mint nap.
0: Endre, hogyha?
2: Én is szeretnék egy pozitív élményt elmondani, de saját életemből, de legalább egy 20 éves. Kispapként volt egyszer egy élményem, hogy együtt voltunk egy 8-10 kispap, és valahogy följöttek azok az emberek, akikértünk imádkoztak. És kivétel nélkül mindegyikünknek volt vagy egy öregasszony, vagy egy nővér, vagy egy nagymama, tehát valaki, aki imájába hordott bennünket. És az volt az érdekes, hogy hát legtöbbször egy kis olyan viccesen fordul, hát nekem is van az. De az jutott szíven, hogy egy se volt közülünk, aki nem tudott mondani valakit, aki imájába hordozza. Tehát egészen biztos, hogy ima nélkül, támogató, közbejáró ima nélkül sem megtérés, sem hivatás nem születik. Másrészt viszont az a meggyőződésem, hogy nem biztos, hogyha valaki, aki imádkozik egy valaki megtéréséért, ha nem látja az eredményét. Azért, mert igazából, ha már megkapjuk a jutalmunkat, ahogy Jézus mondja, akkor kisebb eredményt értünk el. De hogyha nem kapjuk meg az imánkba a jutalmat, akkor egész biztos, hogy Isten többre bírja használni. Tehát úgy hiszem, hogy rengeteg közbejáró imánál Isten akkor tud cselekedni, hogyha én, aki közbejártam, nem kapom meg föltétel nélkül azt a teljesen biztos visszajelzést. Mert ha megkapom a visszajelzést, persze arra is szükség van egy csomószor, de ha megkapom, akkor, ahogy Jézus mondja, már megkapták jutalmukat. Farizeusokra mondja persze, de és nem föltétlenül rossz szándékkal. Valahol ez az Istennek átadott ima, miről beszéltem épp, hogy Mónikában ezt látom. Persze Mónika megtapasztaltam, hogy a fia megtért.
0: Igen.
2: De ez, hogy az Isten kezébe adom, hogy az imámmal csinálj, amit akarsz. Akkor is, hogyha nem látom a jutalmát, én úgy hiszem, hogy ennek a fajta hitnek van valami egészen fantasztikus ereje. Ábrahám nem látta a gyermekei közül csak a fiát, csak Izsákot. De hitte, hogy nagy nemzetté teszlek. Ennek a hitnek van igazából jövő formáló ereje. És Mónikában is ezt látom, annak ellenére, hogy ő megkapta ezt a különleges kegyelmet, meg hála Istennek sokszor mások is megkapják. Mi is néha látjuk az imáknak a beteljesedését. De egy megtérés, egy hivatás, az nem ugyanazt jelenti, mint hogy szeretnék valamit elérni, egy kisebb célt. Az egy egész embert megváltoztató, meghatározó esemény. És ha valaki nem látja annak a beteljesedését, biztos vagyok benne, de hittel viszi az Úr elé, biztos vagyok benne, hogy annál hatékonyabb.
0: Akkor egy kicsit ezt összefoglalva, tehát egyfelől nagyon fontos, hogyha valakiért így kitartóan imádkozunk, az lehet, hogy a mi megtérésünkhöz vezet el, vagy ez lesz az első eredmény.
2: Yes.
0: A másik, hogy valóban hát nem megváltoztatni akarjuk a másikat, ne a magunk képére formálni, vagy előírni az Úristennek, hogy most akkor pontosan mi is történjen, de ugyanakkor viszont a szeretteinkért, ránk bízottakért, vagy akiket így a szívünkre hordozunk, az azokért való kitartó imádságnak, hát akkor ma is azért hivatástermő, vagy megtérést eredményező ereje is tud lenni, úgyhogy hát ez a javaslat sokszor egyébként azt hiszem, hogy például Mári Rádiós önkéntes is úgy keletkezik, hogy valaki hát így kinézi a környezetében, hogy ki lehetne az, imádkozik érte kitartóan, és akkor utána megszólítja, hogy hát nem volna kedve, és akkor hívja. Tehát valahogy így nyilván, amikor akár nagyszülő, szülő kétségbe van esve, hogy a gyereke eltávolodik a templomtól, hittől, hát azért ez a kitartó imádság, ez sose maradjon el. Nyilván a jó példa, vagy alkalomattán persze az, hogy próbál hatást gyakorolni rá, vagy ahogy Szent Mónika is hát a Ágostonnak a hibáit a személyre vetette, vagy orra alá dörgölte. Tehát legyen meg persze ez a személyes ráhatás is, de hát nagyon sokszor talán jobban hiszünk a mi meggyőző erőnkben, a szavunkban, aztán utána rájövünk, hogy hát sokszor persze szólunk, de hát olyan, mint a farhány borsó, viszont a mögötte lévő kitartó imádság az nem maradjon el akkor, hogyha valakinek az élete, a sorsa, a személye, megtérése, az tényleg fontos a számunkra. Na hát, menjünk is akkor tovább, mert az időnk is megy, úgyhogy ez a nemzeti megbékélés, ami persze hát nem elsősorban most ilyen látványos szférákban foglalkoztat engem, hanem hát valahogy itt azt tapasztaltam a kis Magyarországon, a tavaszi országgyűlési választások kapcsán, hogy nagyon-nagyon sok feszültség jelent meg, vagy halmozódott föl, akár robbant ki, akár családokon belül is. Tehát, hogy családtagok is szembe kerültek azért, mert nem értettek egyet akár mondjuk politikai kérdésekben, és hogy sokaknak volt ez egy ilyen fájó tapasztalat, hogy például azok, akikkel egy fedél alatt élnek, vagy baráti kör, vagy plébániai közösség, mármint, hogy azon belül akár egy ilyen kisebb közösség is, vagy így meghasonlott a politika mentén, és azok, akikkel korábban azért egyet lehetett érteni, vagy együtt lehetett örülni, vagy szomorkodni, mindegy, de legalább megvolt az a megnyugtató ilyen értékazonosság, hogy hát hasonlóképpen látjuk a világot, hát most nem biztos, hogy minden úgy alakult, hogy mi szerettük volna, de hát akkor azért legalább mi ebben egyetértünk, vagy hát éppenséggel máskor meg együtt örültek, és hogy most valahogy ez nem így volt, sőt, hát nagyon sok például ilyen lenézés, ugye egy ilyen divatos kifejezés lett itten, a magyar szóhasználatban, hogy most ki az agyhalott, és akkor egymást lehetett akkor ilyen dehonestáló megjegyzésekkel illetni, és ez valahogy ilyen sok fájdalmat is okozott, túl azon, hogy most valaki egy adott, a politika most nem érdekes, tehát nem az érdekes, hogy egy adott választási eredménynek valaki most örül vagy nem örül, hanem az, hogy ilyen mikroszinten, konkrét emberi kapcsolatokban is sok feszültség jelent meg. És valahogy én azt gondolnám, hogy a mi feladatunk, mint Mári Rádió, egy kicsit az is, hogy ilyen szinten, tehát nem a politika szintjén, az olyan, amilyen, de a kisebb közösségek, vagy akár személyes kapcsolatok szintjén is, hát hogy valamiképpen ezt a megbékélést előmozdítsuk. Nem tudom, hogy ti hogy látjátok, hogy ugye persze más helyzetben van, egy kicsit a határon túli magyarságot nem máshogy érint benneteket egy magyarországi választás, de hogy mennyire jelentek meg ezek a feszültségek, vagy milyen lehetőséget láttok arra a mi számunkra, Mári Rádiók számára, hogy valamiképpen ezt a emberek közötti nagyobb megértést, megbékélést szolgáljuk.
2: Délvidéken, Vajdaságban érthetően, hogy kicsit együtt mozgunk az egész magyarság kérdéseivel is, a döntő dolgok azok a szűkebb Magyarországon zajlanak. Politikai szinten talán olyan mértékű mocskolódások, mi ilyesmik nem jelennek meg, de annak ellenére nagyon is átérezzük ezt az egész problémát. Néha, mikor a Facebookon betévedek egy-egy komment szekcióba, hát az valami szörnyű. Tehát ez az agyhalott, amit mondtál, ez még csak a
0: finomabb
2: változata. És az ember egyszerűen tényleg nem érti. Az természetesen normális, hogy különböző elgondolások vannak arra, hogy egy nemzetet, egy államot milyen irányba kell vinni. És ez a különbözőség mindegyik nem lehet igaz, de maga a különbözőségnek a kimondása az fontos. És épp ez a probléma, hogy a másik vélemény se formálhat anélkül, hogy a komment szekcióban 15-en ne hülyézzék le. Ez egyik, ami úgy elgondolkodtatott ez kapcsán, az, hogy bennünk is délvidéken, de úgy érzem, hogy mindenfelé már egy pár évszázad a magyarságban följön az a mindig azt érezzük, hogy itt a világ vége számunkra. A nemzet halál. És ténylegesen olyan nagyon-nagyon sok nehéz kihívás érte a magyarságot az elmúlt 200 évben, messze több volt a negatív, mint a pozitív. De annak ellenére itt vagyunk. Valahol ez számomra, ez a történelemnek a tanúsága mindig azt jelenti, hogy ha nem én határozok meg mindent, nem az én elgondolásaim a meghatározóak, attól még nem lesz itt a világ vége. Tehát attól még nincs itt a nemzet halál. Az viszont biztos, hogy ha egyszerűen a másikat csak a véleményem miatt leírom, meg eltiprom, tehát az rendben van, hogy én másként akarom gondolni. Rendben van, hogy az érdekeim, az elgondolásaimat próbálom érvényesíteni. Ez egy egészséges emberi dolog. De eltiporni a másikat, kicsit a sovinizmusnak a beteges magatartását érzem áttevődni egy belső társadalmi vonatkozásba. Akkor is, hogyha valakit nem tisztelek, akkor is, ha valakinek a véleményével nem értek egyet, a tiszteletet akkor se szabad elfeledni. Én mondjuk ezt például úgy csinálom, van egy néhány barátom, aki szintén más véleményen van, mint én. Alapvetően mi délvidékek jobban a konzervatív, jobboldali magatartás elgondolásúak vagyunk. Nem mindenki persze. És vannak nagyon jó barátaim, akik teljesen másképp gondolkodnak, mint én. Ezekkel már egy pár hónapja nem beszélünk politikáról. Tehát ez a megoldás, hogy jó, időnként egy-egy mondat elhangzik, hát így gondolom, de a barátságunk értékesebb annál, hogy sem újra meg újra veszekedjünk. Tehát, hogyha valamivel nem értünk egyet, jó, akkor azt mondjuk, hogy most tegyük ezt félre. A politika fontos, Fontos az is, hogy hogyan éljük meg a nemzeti identitásunkat, és én nekem megvan rá a saját elgondolásom, hogy hogyan kell, mondom, jobban a jobb oldalit érzem sajátomnak, de a barátság, a rokoni, családi kapcsolatok, azok valóban még ettől is fontosabbak. Egészen pontosan, hogyha ezeket nem őrizzük meg, hanem feláldozzuk mondjuk így az ideológiai, meg a politikai elgondolások oltárán, még ha igazunk is van, akkor is többet veszítünk, mint nyerünk.
1: Igen, nagyon jó a kérdés, Milán atya, és nagyon szívesen is válaszolok erre. Ugye, hogyan találunk vissza egymáshoz a választások után, vagy akár nem. Van egy olyan mondás, hogy a választás véget ér, de az emberek egymás mellett maradnak. És ugye egy ilyen küzdelemnek lehet győztese, és van vesztese. Vannak, akik örülnek, vannak, akik csalódottak, vannak, akik reménnyel tekintenek a jövőbe, és vannak, akik félnek, hogy mi következik. De jogos a kérdésed, hogy keresztény emberként mi történik a szívünkkel? És ugye mi erdélyek, én úgy gondolom, hogy egy választási eredmény nem szünteti meg a szomszédságot, hisz a szeretetben nincsenek határok. Az eredmények nem kell megszüntessék a rokonságot, a barátságot és az emberi méltóságot, és itt nálunk Erdélyben különösen fontos a béke. Itt Erdélyben nagyon jól tudjuk, hogy milyen könnyen kerülhetnek egymásra emberek nemzeti történelmi vagy világnézeti kérdések miatt, és ezért nekünk az Erdély Mária Rádiónak egy nagyon fontos küldetésünk van, hogy soha nem ezeknek a politikai táboroknak a hangját erősítsük, hanem a szeretetnek a hangját. Tehát Jézus nem azt kérdezi tőlünk, hogy te melyik oldalhoz tartozol, hanem azt kérdezi, hogy szereted-e azt, aki melletted van. Ugye ő is azt mondja, szeress fele barátodat, mint önmagadat, és ez bármilyen politikai választások vagy eredmények után is érvényes ez a kérdés. Tehát nem kell, ahogy mondtad, Endre atya, nem kell mindenben mi egyet értsünk. Mert a megbékélés nem azt jelenti, hogy mindenkinek ugyanazt kell gondolnia. Kell különböző véleményünk legyen, kell más politikai meggyőződésünk legyen, lehet másképpen látni Magyarország vagy Erdélynek a jövőjét, de a különbség az nem kell ellenségeskedéssé váljon. És ebben kell nekünk nagyot tennünk. Mi keresztény emberek azt kell mondjuk, hogy én nem értek veled egyet, de tisztelem az emberi méltóságodat, a gondolatvilágodat is. A Mária Rádiónak is ez az üzenete, hogy ne vigyük haza a harcot a családjainkba. Ne legyen férj-feleség közt ellenség, gyermek-szülő között gyűlölet. Ne szakadjon meg egy barátság, ahogy mondtad, Endre atya, te, és ne beszéljünk gyűlölettel arról, aki esetleg másképp szavazott, mint én. Tehát újra, ugye a választás elmúlt, de mi újra egymásra kell találjunk, és ebben a Mária Rádió egyik legszebb szolgálata, hogy hídat építeni oda, ahol falak emelkedtek. És ez pedig imában lehetséges.
2: Még egy gondolat, hogy megengedett. Látom, hogy végesen jár az időm. Valahol azért nagyon fontosnak érzem, hogy mi egyháziak ne húzódjunk vissza az mögé, az abba, hogy csak a szeretet a fontos, semmi más. Ténylegesen az, hogy milyen közösséget építünk, e világi közösséget, az nem mindegy a Jóistennek. Tehát nagyon is fontos, hogy az elveinket is kimondjuk. De csak addig, amíg a szeretetet nem sérti. Tehát olyan szinten, mert sokan akkor azt mondják, hogy semmivel nem foglalkozunk, csak a szeretet. Ez a lényeg, de ugyanakkor építeni is kell. Tehát igenis van, meg kell, hogy legyen véleményem arról, hogy milyen módon képzelem el a nemzetemnek a jövőjét. És ezért tennem is kell. Csak a cselekvésben megvannak a határok, hogy meddig mehetek el, ezt viszont a szeretet szabja meg, ami nem sérülhet.
0: No hát akkor talán van teendőnk így a nemzeti megbékélésért, valamiképpen az, hogy legalábbis példát mutassunk arra, hogy hát nem muszáj egyetértenünk, el tudjuk viselni azt, hogy nem mindenben azonos a véleményünk, de a másik embernek a tisztelete az ne sérüljön, és hát nyilván azért az imádság is fontos, úgyhogy imádkozzunk a nemzetnek a békéért, akár ilyen mikroszinten is, konkrét emberi kapcsolatok szintjén is, illetve hát a világ békéért is, ami ugye itt a közelünket, közel, földrajzi közelségünket is érinti, magyarságot is érinti, meg hát természetesen az egész világot. Nem tudom, hogy látjátok, hogy valamiképpen egy-másfél évvel ezelőtt, két évvel ezelőtt még úgy valahogy így jobban napirenden volt például az, hogy most ebben az ukrajnai háborúban lesz-e béke, és mára, mint hogyha nem tudom, egy ilyen nagyobb apátia lenne, hogy hát úgy tűnik, hogy egyszerűen semmi nem nagyon mozdítja elő azt, hogy ottan végre abba hagyják az egymásnak a pusztítását. Esetleg röviden, hogy látjátok ezt a kérdést, belefáradunk-e mi is a békéért való imádságba, vagy azért, hogy tegyünk ezért, és megszokjuk azt, hogy hát akkor úgy látszik, ez hozzátartozik az életünkhöz, hogy itt vagy ott folyamatosan ölik egymást az emberek.
2: Egészen biztos, hogy az, hogy kicsit háttérbe szorult Ukrajnának a kérdése, az, hogy Irán, Gáza, tehát más hadszínterek is nyíltak, jó néhány más helyen. Igazából mindegyik ugyanannyira szembe megy az élettel, keresztény értékekkel, illetve az érzés, hogy akármit is próbálkozunk Ukrajnánál, mintha nem mozdulna semmi előre. Az egészben az a tragédia, hogy úgy tűnik, hogy ez gyakorlatilag már megfeleződött egy országnak a népessége. És ez egy akkora tragédia. Tehát én máskor is mondtam már, hogy én fiatal koromban megéltem a délszláv háborút. Közelről rengeteg dolgot láttam, hallottam, Dónásban még szörnyűbbeket. És egyszerűen azt látom, hogy ez, ami történik Ukrajnában, ez a többszöröse már annak, ami történt. Tehát legalább a duplája, legalább. És én akkor borsózott a hátam. Mi lehet most itt? Tehát az biztos, hogy újra meg újra kellene ébreszteni azt, hogy legalább hogy az imát nem szabad abba hagyni. Itt megint Mónikának a példája. Szent Mónikának a példája, aki nem hagyta abba. Pedig ahogyan Szent Ágostonnak kilátástalannak tűnt a megtérése, úgy mi is most abban a helyzetben vagyunk. Ha apátiába esünk, tehát ha Mónika akkor apátiába esik, akkor szinte biztos, hogy ma nem lenne Szent Ágostonunk. Ha apátiába esünk, akkor biztos nincs rá esély, hogy végre valami pozitívan mozduljon.
1: Igen, hát augusztus 27-én nem ért véget a háború, ugye Ukrajnában, hiszen ma is történtek ugye orosz rakéta és dronttámadások Ukrajna ellen, miközben tudjuk, hogy diplomáciai erőfeszítések is folynak a rendezés érdekében, de én úgy gondolom, hogy a béke utáni vágy ma talán eddig minden eddiginél erősebben él az emberek szívében. Én amikor Ukrajnára gondolok, akkor nem csupán egy távoli országra gondolok, és egy olyan országra, ahol háború folyik, hanem valahogy az emberekre gondolok. Ugye, hogy mondta Endre, hogyha is megfeleződött a népesség. Édesanyákra gondolunk, akik gyermeküket féltik, édesapákra, akik távol vannak a családjuktól, idősekre, gyermekekre, akiknek ugye a háború lett a gyermekkoruk képe. Tehát, ahogy mondta Endre, hogyha is imádkoznunk kell, hogy egyszer elérkezzen az a nap, amikor elhallgatnak a fegyverek. Hát én nem tudom, hogy mikor jön el ez a nap, viszont ez a feladatom, hogy imádkozzunk ezért. Tehát, hogy tudjuk, hogy a béketárgyalásoknak komoly akadályai vannak, a felek álláspontja számos kérdésben távol állnak egymástól, de nekünk keresztényeknek az a feladatunk, hogy ne mondjunk le a béke reményéről. Imádkoznunk kell azokért, akik ugye elsősorban elvesztették szeretteiket, és azért, hogy a háború helyét valóban egyszer már végre a béke vegye át.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, azt hiszem, hogy az időnk is elfogy, úgyhogy ez a négy magyar nyelvű Mári Rádió közös műsora volt, a mi családunk. Sajnálatos módon a Felvidék nem tudott bekapcsolódni, de Karácsony Tibor atyának, Horváth Endre atyának nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és hát ne szűnjünk meg kitartani az imádságban a nemzetünknek és a világnak a békéjéért, Szent Mónika példájára is. Úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, beszélgethettünk, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenekkel meg.
0: Köszönjük a hallgatóinknak, köszönjük a figyelmet. A Mi Családunk című műsor 2 hónap múlva jelentkezik majd újra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból. Következőkben arra hívjuk Önöket, hogy imádkozzuk együtt az Urangyalát, majd a Zsolósban napközi imaóráját, hiszen nagyon fontos, hogy a rohanó mindennapjainkban meg tudjunk állni néhány percre, egy picit az Úr felé fordulni és együtt imádkozni, együtt kérni az ő áldását a mai napunkra, megköszönve neki mindazt, amit értünk tett, és imádkozva együtt minden kérésért és szándékért.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
0: És ő méhébe fogadá Szent Lélektől Szent Fiát.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te igéd szerint.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn.
0: És mi köztünk lagozék.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséged szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen, Alleluja!
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra íme délre jár, s bennünket imádságra hív.
1: Ez szent idő, az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg.
0: E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hull a déli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját s erejét.
1: Dicsérjük őt, ki jó atyánk, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket, ki vigaszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
0: Csodáidra nyisd föl szememet, Uram, hogy törvényeidet csodálhassam. Csak légy jó szolgádhoz, és élni fogok, és én ígédet megtartom.
1: Csodáidra nyisd föl szememet, hogy törvényeidet csodálhassam.
0: Csak jövevény vagyok a földön, parancsaidnak ne rejtsd el tőlem.
1: Csupán egyetlen vágy emészti lelkemet, hogy mindig végzéseidet kövessem.
0: Csak fenyítsd meg a kevélyeket, jaj annak, aki parancsaitól eltévelyek.
1: Csalárdságtól és megvetéstől ments meg. Rendelkezéseidhez én hű maradok.
0: Cselt szűhetnek, vádolhatnak a hatalmasok. Szolgád akkor is törvényeidről elmélkedik.
1: Csak bizonyságaidban gyönyörködöm, és igaz igéd lesz tanácsadom.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Csodáidra nyisd föl szememet, Uram, hogy törvényeidet csodálhassam.
1: Igazságot szerint vezess engem, Uram. Lelkem hozzád emelem, Uram. Én, Istenem, benned bízom, ne valljak szégyent.
0: Ne újjongjon ellenség fölöttem, hiszen aki benned bízik, meg nem szégyenül.
1: Aspiruljon, aki megszegi hitét, minden semmiségért.
0: Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, taníts meg ösvényeidre.
1: Igazságot szerint vezess, taníts engem, mivel te vagy az én megmentő Istenem, és szüntelen benned bízom.
0: Irgalmasságodra gondolj, Uram, és könyörületedre, mely öröktől való.
1: Ne emlékezz ifjú korom bűnére, vétkére, irgalommal gondolj rám. Mert te jóságos vagy, Uram.
0: Az Úr igazságos és jóságos, ezért a bűnösöket útjára oktatja.
1: A szelídeket törvénnyel vezeti. Az alázatosoknak ösvényét tanítja.
0: Az Úr minden útja irgalom és hűség azoknak, akik szövetségét s törvényét megtartják.
1: Uram, bocsáss meg nekem a te nevedért, mert sok vétek terheli lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Igazságot szerint vezess engem, Uram. Tekints rám és irgalmazz, Istenem, elhagyatott vagyok és nyomorult. Az Istenfélő embert megtanítja az Úr, melyik úton járjon.
1: Mindig jó lesz sora az ilyen embernek, és ivadéka örökli a földet.
0: Az Istenfélőket az Úr barátul fogadja, szövetségét feltárja előttük.
1: Szemem mindig az Úrra tekint, hiszen ő vonja ki lábam a csapdából.
0: Tekints rám és irgalmaz. Elhagyatott vagyok és nyomorult.
1: Adj enyhületet szívem gyötrelmének. Szabadíts ki bajaimból.
0: Lásd, megaláztak és szenvedek. Bocsásd meg hát minden bűnömet.
1: Nézd ellenségeimet, oly sokan vannak. S kegyetlen haraggal gyűlölnek engem.
0: Oltalmazd lelkemet, ragadj ki a bajból. Ne érhessen szégyen, hiszen reményem te vagy.
1: Ártatlanság és becsületesség óvjon engem, mivel teljességgel rád hagyatkozom.
0: Dicsőség, szabadítsd meg, Istenem, Izraelt minden sanyarúságából.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Tekints rám és irgalmaz, Istenem, elhagyatott vagyok és nyomorult.
1: Ő alkotta a fiastyukat és az Oriont, hajnalra fordítja a sötétséget, a nappalt meg éjszakára változtatja. Ő hívja elő a tenger vizét, és kiönti a föld színére. Az Úr az ő neve.
0: Színe előtt jár a fényesség és a fönség.
1: Szentélyében erő és dicsőség.
0: Könyörögünk, mindenható örök Isten, benned nincs semmi sötétség, semmi homály. Árazd ránk fényességet, gyragyogását, hogy parancsai törvényét felfogva, tágra nyílt szívvel hűségesen járjunk utadon, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy ebben a mai déli imában is együtt lehettünk. Arra biztatjuk Önöket, hogy tartsanak továbbra is a Mária Rádióval, hiszen nem sokára kezdődik a déli magazin, melyre nagy-nagy szeretettel várjuk Önöket, hogy tartsanak akkor is velünk.

0: Magazin a Mária Rádióban.
1: Nagy szeretettel köszöntünk továbbra is minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból, akik a mai Déli Magazinban önökkel tartanak.
2: Balázs Enikő.
1: És Szűcs Timea. Ahogyan már megszokhatták, magazinunk elején nem sokára híreinket hallgathatják meg, majd a reggeli műsorból ismételjük meg a nap evangéliumát, műsorunk második felébe pedig New Yorkba fogunk kapcsolni, ahonnan egy beszámolót, egy tudósítást hallgathatnak majd meg. Kedves önkéntesünk Erdély János szavaival, tartsanak velünk, töltsük együtt ezt a mai magazint is.

0: Kedves hallgatók, a pontos idő 12 óra 18 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Levendula Fesztivál Nagyváradon.
1: Ismét megszervezik a Levendula Fesztivált Nagyváradon. Augusztus 27 és 30-a között a Szent László téren több mint 40 romániai termelő és alkotó mutatja be portékáit, különleges finomságokkal és egyedi termékekkel készülnek. A fesztivál egyik különlegessége a levendulás kürtős kalács, amely a szervezők szerint Romániában egyedülálló, de a kínálatban levendulás limonádé, levendulás méz, krémek, olajok, szappanok és egyéb levendulával készült kézműves kozmetikumok is megtalálhatók. A közönséget koncertek, művészeti programok és a gyermekek számára szervezett ingyenes foglalkozások is várják, így a fesztivál az egész család számára tartalmas élményt kínál. A programmal, a kiállítókkal és az idei kiadás egyéb programjaival kapcsolatos további információk a Lavanda Fest Official Facebook oldalon, valamint a Lavanda Fest Oradea 2026 esemény oldalán érhetők el. Táncversenyek a Kultúrpalotában.
0: A Maros megyei hagyományos kultúra és művészeti oktatási központ a Boróka Ifjúsági Egyesülettel együttműködve szombaton és vasárnap déli 12 órától a marosvásárhelyi Kultúrpalotában rendezi meg a 11. nemzetközi legényes és verbunkos versenyt, valamint a második páros szóló táncversenyt, amely több ország fiatal művészeinek szóló kiemelkedő kulturális művészeti rendezvénye. A gálaműsor szombaton este 7 órakor kezdődik, amelyen Maros megyéből és külföldről érkező néptánc csoportok, néptánc együttesek és hagyományos zenei együttesek lépnek fel, közöttük a Kisbekecs néptánc együttes, Boróka néptánc együttes, a Maros Szent Annai Gyöngyvirág néptánc együttes, a Csillagfény néptánc csoport, a Búzásbesenyői Búzakalác néptánc együttes, a Napsukár néptánc együttes és egy Zalaegerszegi néptánc együttest. A résztvevő néptánc csoportok az együttesek mellett a rendezvényen megyénk népi mesterei is bemutatkoznak, akik különleges és gyönyörű alkotásaikkal várják az érdeklődőket. Ifjúsági Kampusz Vingán.
1: Augusztus 31 és szeptember 5-e között a Vingai Római Katolikus Plébánia ifjúsági kampuszt szervez, Te vagy az én ragyogásom mottóval. A foglalkozásokon 5 éves kortól vehetnek részt a gyermekek és fiatalok. Minden este 7:30-tól a résztvevőknek szentmisét mutatnak be. A szervezők felekezeti hovatartozástól függetlenül várják a fiatalokat. A program részeként szeptember 3-án a fiatalok Pécskára utaznak, ahol meglátogatják a bivajfarmot és részt vesznek a szentmisén. Este 8:30-kor ima és énekes estre kerül sor. Zenés verses megemlékezés Brassóban.
0: Szeptember 6-án délután 6 órától a brassói Szent Kereszt felmagasztalása templomban zenés verses megemlékezést tartanak Mártonáron püspök életútjáról. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Előadás Gyergyó Szent Miklóson.
1: Az Alzheimer világnap alkalmával szeptember 21-én délután 5 órától a Caritas Szent Erzsébet idősek otthonában kerül sor a díjnyertes dokumentumfilm az Alzheimer vetítésére, majd Kollár István a film alkotójának előadására. A film egyik szereplője Mária, aki 2006 óta ápolja beteg férjét. Az ő története bárkié lehetne, szólhatna bármely betegségről, de Mária hozzáállása, mondatai, tettei, felkészültsége, példamutatása elképesztő. Ahogy ő fogalmaz, rengeteget tanult teljesen mozgás és kommunikáció képtelen férjétől, ami furán hangzik, de mi is rengeteget tanulhatunk Máriától. Olvasható ízelítőként a felhívásban. Zarándoklat Medjugorjéba.
0: Október 25 és 31-e között újból Medjugorje

0877 035-ös, valamint Mitra Léviánál a 0743 7824 61-es telefonszámokon lehet.

0: Néhány szóban az időjárásról.
1: Ma sok napsütésre van kilátás. Az időnként megjelenő felhőkből elvétve a középső és keleti tájakon alakulhat ki egy-egy zápor. Többfelé élénk lesz a keleti, dél-keleti szél, ugyanakkor északkeleten az északias szelet kísérhetik élénk széllökések. Sokfelé felfrissül a levegő a hajnali órákra, a legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 18 fok között alakul. Délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Ma délben 12 órakor a következő hőmérséklet értékeket mérték Erdélyben, Pátiumban és a Bánságban. Máramarosszigeten 22 fok van, Szatmárnémediben 23, Nagybányán 25, Nagyváradon 25, Zilahon 24, Désen 23, Besztercén 23, Kolozsváron 24, Dicsőszentmártonban 24, Tordán 25, Marosvásárhelyen 24, Nagysármáson 24, Gyulafehérváron 25, Aradon 28, Temesváron 29, Resicabányán 28, Déván 25, Nagyszebenben 24, Fogarason 22, Brassóban 20, Sepsiszentgyörgyön 21, Kézdivásárhelyen 20, Baróton 20, Székelyudvarhelyen 21, Csíkszeredában 19, Gyergyalfaluban 19 és Marushévízen 19 fokot mértek a déli adatok szerint.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket! Friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.marjaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@marjaradio.ro e-mail címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. Gondoljatok arra, hogy ha tudná a házura, hogy mikor jön el éjjel a tolvaj, akkor virasztana és nem hagyná, hogy betörjenek a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy a maga idejében eledelt adjon nekik? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál ura, amikor megjön. Bizony mondom nektek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig az a gonosz szolga így szólna szívében, késik az én uram, és verni kezdené szolgatársait, és együtt enne és inna a részegesekkel, megjön annak a szolgának az ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja. Akkor ketté vágatja, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! Nagy haszna a Krisztus visszavárásának, hogy szakadatlanul ébren tartom magamban a számadás kötelezettségét, azt, hogy mindenért felelősséggel tartozom majd egyszer. Tudom, hogy szolga vagyok, akire a távol lévő gazdám rábízta a házát. Mindaddig, míg vissza nem jön a gazdám, vigyáznom kell mindenre és mindenkire. Nem bánhatok akárhogy az emberekkel, nem tölthetem akárhogy az időmet, nem végezhetem akárhogy a munkámat, mert tudom azt, hogy mindenről be kell egyszer számolnom. Talán, ha erőteljesebben hirdette volna az egyház Krisztusnak a számadásra való visszatérését, nem indult volna meg ez a háború, nem merte volna vállalni érte senki a felelősséget. Nagy áldása a Krisztus visszavárásának, a bosszúállás gondolatának a teljes kikapcsolása. Mennyi fölösleges erőpazarlástól mentesül egy lélek, milyen nyugalom költözik abba az emberbe, aki megértette Istennek ezt a szavát: enyém a bosszúállás, én megfizetek. A Krisztust váró ember tudja, hogy az örök bíró jön, és igazságos ítélettel megfizet kinek-kinek az ő cselekedetei szerint. Mennyi vérontást lehetett volna már elkerülni, ha a bosszúállást rá tudtuk volna bízni az Úrra. Féktelen, ösztönös emberi indulat a bosszú. Csak azt tudja megakadályozni önmagában az indulat kitörését, aki várja az ítéletre visszatérő Jézust. Imádkozzunk sokat azért, hogy a világ felelősei rábízhassák a bosszúállást és megtorlást az Istenre. Imádkozzunk az adventi lelkületért. Ez azt jelenti, hogy helyesen imádkozunk a békéért. Te lelkedben is rengeteg energia szabadul fel a jó irányba, ha rá tudod bízni az ítéletet és a megtorlást az Úrra. Ne engedd, hogy a bosszúvágyat fölszítsa valaki benned, az mindig a sátántól van. Mit jelent ez a készenlét? Egy ünnepelt nagy ember álmodta egyszer azt, hogy ott állt az utolsó ítéleten. Előállott egy nagy mérleg, aminek az egyik serpenyője erősen le volt nyomoldva, ő pedig egy angyalnak a felszólítására kezdte rakni a másik serpenyőbe élete nagy eredményeit. Azt a hidat, amelynek az építéséért királyi kitüntetést kapott. Azt a templomot, amelyet az ő bőkezű adományából épített egy kis falu. Azokat a súlyos összegeket, amelyeket jótékony célra elosztogatott. Már mindent rárakott a mérlegre, de a serpenyő meg sem mozdult. De hiszen üres a másik serpenyő, mondta csodálkozva. Nézd csak meg jobban, mondta neki valami. És mikor egészen közelről megnézte, egy könycsepp volt benne. Az a könycsepp, amit egyik nagy közéleti sikere alkalmából rendezett ünnepség mámoros hangulatában okozott valakinek észrevétlenül. Valaki a segítségét akarta kérni, de nem ért rá, hogy fogadja, meghallgassa, s az illetőnek miközben csalódottan távozott az ajtajából, egy keserű könnycsepp gördült végig az arcán. És ez az egyetlen könnycsepp súlyosabb volt, mint a templomok, a kitüntetések és az adományok. És akkor egyszerre azt érezte a kiváló férfiú, hogy el van veszve. Ebben a pillanatban azonban a magasabban álló serpenyőbe egy vércsepp hullott bele Krisztus keresztjéről, s akkor megbillent, és egyensúlyba jött a mérleg. Elkészülten várni a visszatérő Krisztust, vagy ami ugyanaz, készen lenni a halálra, azt jelenti, hiszek abban, hogy egyedül Krisztus vére ment meg a kárhozattól. Azt tudja reménységgel várni Krisztus második eljövetelét, aki hiszi, hogy az ő első eljövetele érette történt. Vigyázzatok, legyetek készen, mert nem tudjátok, melyik órában jön el a ti uratok.

0: Déli magazin a Mária Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy továbbra is velünk tartanak, és együtt lehetünk ebben a mai Déli magazinban. Ahogyan említettem önöknek a műsorunk elején, a következő percekben New Yorkba kapcsolunk, ahonnan Erdély Jánosnak a beszámolóját, a tudósítását hallhatják, hallgassák szeretettel.
2: A témák címszavakban első beérkeztek a Szent István napi események beszámolói, második az amerikai külügyminiszter is köszöntötte az ünnepünket, harmadik az amerikaiak hozzáállása Istenhez és a valláshoz, negyedik az állampolgársághoz kötik Amerikában a szavazást. Beérkeztek a Szent István napi események beszámolói. New Yorkban augusztus 20-án a helyi magyar közösségek, templomok és konzulátus is megemlékezésekkel, ünnepi szentmiséggel és kulturális találkozókkal ünnepeltek. Ezen a napon a diaszpórában élő magyar Szent István királyra és az államalapításra emlékeznek, erősítve a közösségi összetartozást. Ünnepi szentmiség New Yorki magyar katolikus közösségek templomaiban Szent István tiszteletére tartanak miséket. A helyi magyar szervezetek, egyesületek és a magyar főkonzulátus rendezvényei, találkozói segítik az ünnep méltó megélését. Kulturális megemlékezések, zenei műsorok, versek és hagyományok ápolása szerepel még a programban. New Yorkban és környékén számos kiváló magyar szervezet, intézmény és templom fogja össze a helyi közösséget és szervez kulturális programokat, köztük az augusztus 20-ai Szent István napi megemlékezéseket is. Kiemelt magyar közösségi színhelyek New Yorkban. A New Yorki Magyar Ház főleg. Aztán szervezetek. Három nagy múltú szervezet működteti, az Amerikai Magyar Könyvtár, a Történelmi Társulat és a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség és a Szent István Széchenyi Társaság, mármint a New Yorki Magyar Házat. A tevékenységek közül megemlítendő a kiállítások, koncertek, előadások központja, valamint itt működik az Arany János Magyar Iskola is. Aztán New Yorkban a Magyar Kulturális Központ intézet berkeiben működik a Liszt Intézet. Tevékenységek közül hivatalos magyar kulturális diplomáciai központ, amely rendszeresen szervez filmvetítéseket, színházi előadásokat, művészeti tárlatokat és komoly zenei koncerteket is. A Szent József Yorkville-i templom a Szent István magyar közösség. Eseményei a helyi katolikus magyarság fővallási központja, a Szent István napi kétnyelvű ünnepi szentmisék és az azt követő magyar, közös magyar ebédek, kulturális programok hagyományosan augusztus közepén. Itt van még a New Yorki Független Magyar Református Egyház. A tevékenységei közül kiemelkedő a magyar házdól mindössze pár lépésnyire található gótikus templom, helyi református közösség bázisa. Előadások, színház előadások és sok minden rendez a New Yorki Független Magyar Református Egyház díszterme. Az amerikai külügyminiszter is megemlékezett augusztus 20-áról. Az Egyesült Államok és Magyarország között erős partnerséget dicsérte Marco Rubio amerikai külügyminiszter abban az üzenetében, amelyben köszöntötte a magyarokat nemzeti ünnepünk alkalmából. A miniszter felhívta a figyelmet arra, augusztus 20 mindig felidézi a két nemzet közötti erős történelmi kötelékeket is. A barátság az Egyesült Államok és Magyarország között a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, a büszke örökségen és a nehezen kihívott szabadságon alapul. Ezek együtt meghatározói mindkét köztársaságnak. Ezen a napon az Egyesült Államok megerősíti erős és jövőbeni tekintő partnerségét Magyarországgal, amit erős gazdasági kapcsolatok, közös biztonsági érdekek és a nyugaton régóta fennálló értékek iránti elkötelezettség táplál, írta Rubio, aki a választás előtt februárban Budapesten is járt. 2026. augusztus 20-án, tehát Marco Rubio amerikai külügyminiszter hivatalosan üzenetben köszöntötte a magyar nemzeti ünnepet. Az Egyesült Államok és a diaszpora magyarságát méltatva a szuverenitáson és a közös történelmi kapcsolaton alapuló amerikai-magyar partnerséget. Nézzük meg most egy legújabb felmérés arról, hogyan is állnak hozzá az amerikaiak a valláshoz és Istenhez. Donald Trump a Washingtoni Biblia Múzeumban a Vallásszabadság Bizottságának második ülésén kijelentette, hogy a hit helyreállítása elengedhetetlen Amerika nagyságához, és megfogadta, hogy megvédi az imádkozáshoz való jogot az állami iskolákban, valamint kihangsúlyozta, hogy a nemzet jogai beleértve az élethez való jogot is Istentől származnak. Trump a spirituális értékekről való növekvő elszakadás miatt is panaszkodott, amikor azt mondta, vissza kell hoznunk a vallást Amerikába. Az emberek eltávolodtak a vallásoktól, már azt sem tudják, mit jelent ez a szó. Úgy tűnik azonban, hogy a helyzet mégsem olyan rossz, mint aminek látszik. Az amerikaiak 86%-a hisz a lélekben, és 86%-a Istenben, derült ki a hitelesnek tartott Pew Research Center felméréséből. Mert az igaz, hogy 2007 és 2024 között valamelyest csökkent a magukat kereszténynek vallók száma, amely jelenleg 63% Amerikában, és ezzel párhuzamosan nőtt a vallásilag nem elkötelezettek, ateisták, agnosztikusok aránya, ez körülbelül 22%. Ám a természeten túlmutató dolgokon nincs lényeges változás. Ezt jelzi, hogy a felmérés szerint a megkérdezettek 86%-a úgy véli, nem csupán a test létezik, hanem a lélek és a szellem, vagy a szellem. Sőt, 79%-uk szerint valami spirituális dolog is létezik a megteremtett természeten kívül, 70%-uk pedig úgy gondolja, a halál után is lesz élet más formában. Az is érdekes, hogy a felmérésben résztvevők szerint a spiritualitás az életük során növekedett bennük. 43% mondta ezt, míg 11%-uk szerint csökkent. Amikor a vallási meggyőződésre kérdezett rá a Pew Research, a megkérdezettek 44%-a azt válaszolta, hogy az élete során nem változott a valláshoz és Istenhez való hozzáállása. Donald Trump a választási részvételt állampolgárság igazolásához kötötte. Ezt mondanánk, hogy hát ez természetes is, de a demokraták bizony nem így gondolták. Donald Trump amerikai elnök a választásokon való részvételt az amerikai állampolgárság igazolásához kötötte rendeletben. Az aláírt rendelet a választások integritásának erősítését tűzte ki célul, és ennek érdekében több más intézkedést is előír. Ezek között szerepelnek azok a lépések, amelyek biztosítják, hogy a választási hatóságok a gyakorlatban is betartják a törvényt, amely előírja, hogy az Egyesült Államok szövetségi választásain csak az ország állampolgárai jogosultak szavazni. Ez így teljesen normálisnak hangzana. Annak ellenére, hogy létezik erre törvény, a szövetségi államok nem képesek hatékonyan ellenőrizni a szavazók állampolgárságát, és az elmúlt években ezt az igazságügyi minisztérium sem kezelte prioritásként, nem biztosított elegendő forrást a jogszabályi erőforrások végrehajtására. Olvasható a kiadványban. Erdély Jánost hallották New Yorkból.

0: Kedves hallgatók, és már csak annyi maradt a mai déli magazinból, hogy elmondjam önöknek, mit is hallhatnak a továbbiakban. 13 órától imádkozzuk a szeretett láng rózsafűzérét, majd 13 óra 20 perctől ima a békéért. 13 óra 30 perckor kezdődik a zenés köszöntő, 14 órától pedig a felvidéki beszélgetéseket hallhatják. 14.40-től olvasuk a Szentírás Timboratjával, 14 óra 47 perctől a Medjugorje üzenetet hallhatják, majd 14.50-től fogadjuk az ima szándékaikat, 15 órától az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. 15 óra 15 perctől a koncertót hallhatják Böjte Lászlóval, 16 órától ígéző, 16 óra 5 perctől a nap katekézise Tímás Sándor asztrikatyával. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorát hallhatják, 17 órától fogadjuk ima szándékaikat, majd a Mária Rádió világcsaládjával fogjuk majd a világosság rózsafűzérét fogjuk imádkozni, azután pedig 18 órától Csíkszentmártonból fogjuk Csíkszeredából, a Szent Ágoston templomból fogunk Szent Misét közvetíteni, mely után a hét plébániáját Gábor Anna mondja el önöknek. 19 órától az Úrangyalát imádkozzuk, 19 óra 5 perctől mélyülő hittel a Szent Misén Karácsony Tibor atya műsorát hallhatják, majd azután egy újabb műsor ismertetőben az est további műsorait is elmondjuk önöknek. Holnap reggel 8 órától lesz majd a Szent Mise Szabadkáról, a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös Szent Miséje. Mi megköszönjük önöknek, hogy velünk tartottak, hogy így a mai déli magazinban a Szatmár Németi stúdióból lehettünk együtt. Áldott szép délutánt kívánva mindenkinek, búcsúzunk most
1: Balázs Enikő
0: és Szűcs Tímea.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Jöjj, Szentlélek Úristen, és tölts be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmet, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek Úristen, újíts meg és erősíts meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké.
1: Amen. Isteni megváltónk, öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög életünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Amen.

0: Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen

0: Szizmária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen

0: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: Amen. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiúisten,
0: irgalmazz nekünk.
1: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság egy Isten,
0: irgalmazz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretetláng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretetlángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretetlángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretetlángod felszítja a jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretetlángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretetlángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretetlángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretetlángjától a kőszívek meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángra félrázza a közömböseket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretett lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk,

0: Tőlünk, Uram, Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket, Uram. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk, Uram.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szereted jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.

0: az örök atyához írgalomért. Amen.
1: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szitott szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten szeretetre gyarló emberi szívünket, hogy veled együtt egy szívvel lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szent lángot továbbadhassuk minden jó akaratú embertársunknak, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelmmel legyen szeretete szentségében, az oltári szentségben, oltárany trónján, minden szív boldogító királya és középpontja.
2: Amen. Imádkozzunk a világ békért, a testi és lelki betegekért. Most

0: vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
3: Van valaki, akire 130 év távlatából is példaképként tekint egész Erdély. Ünnepelje velünk Márton Áron püspök születésének 130. évfordulóját Csíkszentdomokoson augusztus 28-án és 29-én. A szombaton 10 órától kezdődő szentmise szónoka Monsignore Giampiero Gruder apostoli nuncius. Várjuk szeretettel! Részletek a www.martonaronmuseum.eu oldalon.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, esdekelve kérjük a mindenható Istentől a békét minden olyan nép számára, akik szenvednek a háború borzalmaitól. Imádkozzunk azért, hogy konkrét lépéseket tegyenek a háború befejezésére, a katasztrófák veszélyének elhárítására. Hordozzuk szívünkbe a foglyokat, különösen a nehéz körülmények között élőket. Imádkozzunk azért, hogy az illetékes hatóságok tegyenek meg mindent szabadon a békéért. Gondoljunk a rengeteg kegyetlenségre, a sok-sok ártatlanra, akik az őrületért fizetnek, mindegyik oldal őrültségéért. Ferenc pápa fogalmazta meg, a háború őrültség, és a háborúban senki sem mondhatja azt, nem vagyok őrült. A háború őrület. Gondoljunk azokra, akik kóborolnak a világban, mert igazságtalanul elűzték őket a földjükről, és nem élnek békességben. Kérjük Mária szeplőtelen szívét, hogy ő, mint anya, fordítsa tekintetét az egész világra, és hozza el nekünk a békét. Békére van szükségünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: Urunk, békesség Istene, hallgass meg könyörgésünket. Annyiszor és oly sok éven keresztül próbáltuk megoldani konfliktusainkat, saját erőnkkel és fegyvereinkkel. Az ellenségeskedés és a sötétség hány pillanatát éltük át, mennyi vért ontottak, hány élet tört össze, mennyi reményt temettek el, de erőfeszítéseink hiába valóak voltak. Most, Uram, segíts Te, adj nekünk Te békét, taníts minket Te a békére, vezess minket Te a béke útján. Nyisd meg szemünket és szívünket, és adj bátorságot, hogy kimondjuk, soha többé háború, a háborúval minden elpusztul. Önj szívünkbe bátorságot, hogy konkrét lépéseket tegyünk a béke megteremtése érdekében. Uram, Ábrahám Istene, a proféták Istene, a szeretet Istene, Te teremtettél minket, és arra hívsz minket, hogy testvérként éljünk, adj nekünk erőt naponta, hogy a béke munkálói legyünk. Segíts nekünk, hogy meglássuk a testvért mindenkiben, akivel utunkon találkozunk. Tegyél készségessé minket, hogy meghalljuk embertársaink könyörgését, akik arra kérnek, hogy fegyvereinket alakítsuk át a béke eszközeivé. Félelmeinket bizalommá, viszályainkat pedig megbocsájtássá. Tartsd életben bennünk a remény lángját, hogy türelmes kitartással teljesítsük be a párbeszéd és a megbékélés melletti döntésünket, hogy győzedelmeskedjen végre a béke, és minden ember szívéből legyenek száműzve ezek a szavak: megosztás, gyűlölet és háború. Uram, fegyverezd le nyelvünket és kezünket, újítsd meg szívünket és elménket, hogy a szó, amely összehoz minket, mindig testvér legyen, és életmódunk pedig békévé váljon. Amen.

0: Az Isten szemében az ember rejtett énje az értékes, a szív a maga békés szelídségében és zavartalan nyugalmában. Mindenek alkotója felséges Isten, bizakodó szívvel járulunk eléd, hozd meg nekünk a várva várt békét.
1: Mutasd meg a kibékülés lehetőségét mindazoknak, akik a családban vagy más közösségben békétlenkednek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, adj erőt nekünk, hogy vihessünk fényt, megnyugvást a betegek, magányosok, szomorú szívűek és a háború elől menekülők világába.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Imádkozzunk a nemzetek vezetőiért, hogy ne csak saját népükre gondoljanak, hanem tartsák tiszteletben valamennyi nép érdekét is.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy a Szent Szűz példájára mi is Krisztus hordozók legyünk, és ennek tudata adja meg lelkünk békéjét, boldogságát.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, aki a béke fejedelme vagy, add, hogy Izrael népe békés egyetértésben éljen a szomszédos országok lakóival, és ezzel erősödjék a népek közötti béke.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk. Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen.
0: Mi atyánk,
3: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária!
3: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
3: Ó, irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Csíkszeredában a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat, nemzetünk egyik legnagyobb kegyhelyéről, Csíksomjonról. 13 óra 42 perckor jelentkezünk a Zenés Köszönt című műsorunkban, akik önökkel lesznek
1: Csatlós Éva
0: és Oltján Szabó Hunor. Kedves hallgatóknak lehetőségük van köszönteni szeretteiket hívásban a 0259 420 555 vagy esetleg a 0359 420 555-ös telefonszámokat tárcsázva, de előre megfogalmazott jó kívánságaikat is elküldhetik SMS-ben a 0758 420 555-ös telefonszámra.
1: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Engedtessék meg, így előjáróban nincsen betelefonálunk, SMS-ünk sincsen, akkor Csíkszeredában nagyon sok szeretettel köszöntjük a stúdióból Füstös Marika nénit 93. születése napján. Nagyon sok boldog örömteli születésnapot kívánunk szeretettel, jó egészséggel, és azt kívánjuk Marika néninek, hogy továbbra is legyen hűséges hallgatója a rádiónknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Még elmondjuk a kedves hallgatóknak, hogy három nagyon szép éneket készítettünk a mai adásunkra be, ebből ezeket kérhetik. Az első egy nagyon szép Ave Mária Kovács Kati előadásában, majd pedig egy gyermekdal lesz hallható, amennyiben kérik a kedves hallgatók, Elment a tyúk vándorolni címmel, és kedves Virág néni fog nekünk majd énekelni egy Mária éneket, ezt is kérhetik a kedves hallgatók. A mai napon 2026. augusztus 27-én a Gáspár és a Mónika nevet viselőket köszöntjük nagy-nagy szeretettel. Tegnap Izsó névnap volt, holnap pedig majd az Ágostonok ünnepelnek. A Jóisten értesen minden ezen nevet viselő hallgatót.
1: És betelefonálót köszöntünk szeretettel. Halló, halló!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Én is szeretném köszönteni Boros Patakán az unokámot, Balogh Erika Mónikát, az Isten áldja meg őt minden jóval, szeretettel, a családjával együtt, még sokszor érje még ezt a szép napot. És még szeretném köszönteni Tetki Patakán Bilibók Mónikát, hogy a Jóisten őt is áldja meg a családjával, egészségvel, békességvel és szeretetvel. Még szeretném köszönteni Gyimesbe, a virágüzletbe Bilibók Mónikát, őt is áldja meg a Jóistenával a szép névnapot, minden jóval, szeretetvel, a családjával együtt, és minden jót kívánok a hit remény szeretetével. Kívánok nekik boldog-boldog névnapot a Mónikáknak, ezeknek más Mónikának, és dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Nincsenek SMS-ek, szeretettel várjuk köszöntéseiket. Addig is beolvasuk egy köszöntőt, ami Csíkszent Mihályra szól, idős Füstös Lajosnak születése napjára, közelgő születése napjára. Jó egészséget kívánok, szeretetet, békességet a családba. Sok-sok boldog, örömteli születésnapot, drága édesapánk, férjem és nagytatánk. Szeretettel a családja köszönti, én is csatlakozok ezen jó kívánsághoz. Ugyanakkor szeretném köszönteni ugyancsak születése napján a menyemet, Csatlószász Anna Máriát. Kedves Anna Mária, kicsit messzecske vagy, de hiszem, hogy a telefont bekapcsoltátok és hallgassátok a köszöntőt. Nagyon sok szeretettel köszönt a család, az itthon maradott családtagok. Jó egészségbe, békességbe, szeretetbe, és hogy növeljed a két aranyos kicsi unokánkot, növelhessétek békességbe, szeretetbe Roberttel együtt.
0: Így ezen a ponton én is meg szeretném ragadni az alkalmat, és nagyon boldog névnapot szeretnék kívánni Simó Gáspár atyának, Spiri atyának, a Jóisten áldja meg az ő életét, munkásságát. Nem sokára újra kezdődik a 2026-2027-es tanév, mindjárt visszatérünk az iskolába, Jóisten éltesse, adjon neki kitartást.
1: És szeretettel várjuk a stúdióba a diákokkal együtt.
0: Így van. Érkezett egy üzenetünk, ezt igyekszem most beolvasni, Szentegyházára, Lőrinc Mónikának névnapjára, a Jóistentől áldást, egészséget, és hogy jól tudjon tanulni, ahogy eddig is, testvére is ezt kívánja, valamint szülei, testvérei, Brigitta küldték ezt a levelet, jó kívánságokat, Jóisten éltesse nagyon sokáig.
1: Még van egy jó kívánság a stúdió részéről, nagyon sok szeretettel köszöntjük Szabó Marikát, aki a tegnap átesett egy műtéten, és a kórházi ágyon hallgat minket. Marika drága, neked és minden betegnek, aki a kórházba, a kórházi ágyon hallgat, a Jóisten adjon gyógyulást, hogy mielőbb hazatérjetek otthonaitokba. Nagy ölelés mindenkinek! Egy újabb hallgatót köszöntünk szeretettel. Halló, halló!
3: Halló, halló! Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
3: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden egyes dolgozóját, főleg a Csíksomlyóiakot. Szeretnék a Világvéni dalát küldeni a mennybe a drága fiamnak, a tegnap előtt volt, lett volna a születése napja, de már 7 éve ő a mennyekben van, s ott ünnepel, az édesapja is meg van halva vele együtt. A Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, s egy szép tart kérnék szépen a világnémjét. Isten fizesse bánatos édesanyja és a szerettei. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr
1: mindörökké, amen. 3 órakor tessék szíves bekapcsolódni az irgalmasság rózsafűzérébe, imádkozunk az ők lelkik üdvükért.

Kedves hallgatóink, ameddig várakozunk további hívásokra vagy SMS-ekre, addig meg fogjuk hallgatni kedves Virág nénitől egy Mária éneket, hallgassák nagy-nagy szeretettel.

0: pontos idő 13 óra és 53 perc. Szeretettel várjuk hívásaikat, SMS-eiket, és van is egy, betelefonálunk, akit köszöntünk szeretettel. Halló, halló! Halló!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntünk Évikét és Hortat, itt Kozmásról,
0: Anna néni, a jó Isten áldja meg!
1: Szeretném az eszközött, köszönteni Csucs Kozmásot, Hannod Mónikát, születésnapja, és Jóisten nagyon ügyeket szeretett nekik. Nagyon szépen köszönöm, és Magikot ezt nagyon, de nagyon üdvözlök, drága Évike.
0: A Jóisten áldja meg.
1: Kedvesek.
0: Köszönjük szépen, olyan rég nem hallottam Anna néninek a hangját, örvendek, és annak is, hogy betetszik kapcsolódni a rádió hallgatásba, az imákba. A jó Isten vigyázzon Anna nénire. Nagy ölelés.
2: Kaptunk egy újabb SMS-t, ezt is igyekszem felolvasni. Sok szeretettel köszöntöm Ojtószba Deák Mónikát névnapja alkalmából. Köszöntöm Kerekes Patríciát születésnapja alkalmából. Isten éltessen titeket. Küldöm egy csokorba az összes dalt. Köszönöm szépen, Gertrud írta nekünk ezt a levelet. Jó Isten éltesse köszöntötjeit.

Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden Mónika nevet viselő kedves hallgatónkat, önkénteseinket, Csíkszentgyörgy Bánkfalva György Mónikát. Remélem nem tévedek, kedves Mónika, jó Isten éltessén. Köszönjük a szolgálatodat, jó erőt, egészséget kívánunk nagyon sok szeretettel.

0: nincsenek betelefonálóink, az SMS-eket is sikerült Hunornak beolvasni. Elköszönünk a kedves hallgatóktól, megköszönjük mindenkinek, aki bekapcsolódott a műsorba, és általunk köszöntették szeretteiket. Egy nagyon rövid idő maradt már a vakációból, itt bollogat Huni is, úgyhogy egy nagyon szép gyerekdarral köszönünk el, reméljük, hogy örömet szerzünk még nektek, kedves gyerekek, aztán indulás, iskola, óvoda, és áldott tanévet kívánunk mindenkinek, legyen remény, szeretet a szívetekbe, és jó tanulást, ez a legfontosabb, bizony-bizony, Huni Inti, úgyhogy elköszönünk egy rövid időre, de jövünk is vissza, 14 óra és 40 perckor. Önökkel voltak
1: Oltján Szabó Hunor
0: és Csatlós Éva. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szony. Egy tetűért, egy bolháért, a nagyapád foltos, rongyos szakálláért. Drága, nem azért tartottam, tejfellel duggattam, hogy magának ingyér odaadjam. Mit ad érte?
1: Három futást, hat parolást.
0: A magáért.

0: Van valaki, akire 130 év távlatából is példaképként tekint egész Erdély. Ünnepelje velünk Márton Áron püspök születésének 130. évfordulóját Csíkszentdomokoson, augusztus 28-án és 29-én. A szombaton 10 órától kezdődő szentmise szónoka Monsignore Giampiero Gruder apostoli nuncius. Várjuk szeretettel! Részletek a www.martonaronmuseum.eu oldalon.
1: Köszöntöm a Felvidéki Magyar Nyelvű Mária Rádió hallgatóit. Felvidéki beszélgetésünk című műsorunk veszi most kezdetét, mely ismét az interneten keresztül köt össze beszélgető partneremmel. A Miriam Rádióban a hallgatók szeretettel fogadják velem együtt Derzsi György, színészt, operetténekest, rendezőt.
2: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, én is.
1: Kedves György, kérlek, mesélj nekünk arról, hogy mit jelentett számodra a csalóközi gyerekkorod? Mi mindenre adott ez lehetőséget, ami elvitt téged egy ilyen művészi irányba, hogy a színjátszás, az éneklés felé fordulj? Ez gyermekkorodban alakult ki benned?
2: Igen, ez gyermekkoromban alakult ki, ugyanis én a tehetségemet az én édesapámtól örököltem, aki a mai napig a kántorként működik, és hát gyerekkoromban már ott ültem a kántori székbe, majd fújtató is voltam, ugye, mert akkor még fújtattak, nem voltak még villanymotorok, amik hajtották a levegőt az orgonába, szóval én minden szentmisén ott ültem édesapám mellett, és hát ott ültem, ott vele énekeltem, de akkor alakult ki bennünk édesapámmal együtt, hogy én is örököltem az ő hallását, az ő hangját, és aztán így elkezdtem foglalkozni a zenével, elkezdtem foglalkozni a zongorával, és későbbiekben meg már megkért, hogy néha helyettesítsem őt a templomba.
1: Melyik egyházközösség ez? Hova költ a szülőfalud?
2: Nagyszarván születtem, ott éltem a gyerekkoromat egészen 20 éves, 21 éves koromig, és hát ott éltem, és ugye ott a római katolikus templomba voltam megkeresztelve, első áldozó, ott voltam bérmálkozó is, és hát édesapám ugye ott már nem ott kántor, hanem már Nagypakán, meg Légen szokott kántorkodni, tehát minél idősebb, annál több helyre hívják is, annál több szolgálatot tesz. Így gyerekkoromban egy volt a zene, a hittel, és így úgymond fejlődtem ebben a zenében, és kialakult bennem 18 éves koromra, hogy én ezt szeretném továbbvinni, a zenét.
1: A kántorság, ez egyszeri megmutatkozási alkalmat jelentett, vagy alkalmanként?
2: Alkalmanként volt. Hát ez a tini korszakom igazából így telt el, hogy minisztráltam is, amikor édesapám játszott, aztán nagyobb lettem, akkor minisztráltam is, de volt úgy, hogy beöltöztem minisztrásnak, és akkor szóltak, hogy nincs fújtató, és akkor levetköztem civilbe, és akkor fölmentem, és én voltam a fújtató. Szóval volt minden megoldás számomra abban az időben. És aztán volt olyan, hogy édesapám nem tudott elmenni hétköznap, mert dolgozott, és akkor a hétköznapi szentmisén én játszottam, vagy nem tudott elmenni temetésekre, mert nem engedték el, mert kora délután volt a temetés, és akkor nem tudott eljönni munkahelyéről, akkor elmentem. Én helyettesítettem ilyen 16-17 éves koromban. Szóval aztán ez így adott, hogy ehhez nekem van tehetségem is. A középiskolás éveim alatt én úgy döntöttem, hogy én ezzel szeretném folytatni.
1: Lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen az egyházzene volt az első, amiből így építkeztél, amiből merítettél. Hogyan képezted magad tovább, utána milyen jellegű zenével foglalkoztál? Vagy a színeset, hát, azért zene volt az, amit korábban tudatosan szerettél volna művelni?
2: Hát ez párhuzamosan indult szinte, mert ugye mióta eszemet tudom, elkezdtünk járni templomba, és hát mellette ugye otthon pedig hallgattuk a zenéket, mert édesapám énekes, és volt egy zenekar, a Magiszter, és abban ugye hétvégente ő járt zenekarával, meg hétközben próbáltak, és hát én azt is ugyanúgy hallgattam azt a zenét, és ugyanúgy utánoztam úgymond édesapámat, és ez így együtt forrott. Ahogy édesapám szombaton bált vagy esküvőt játszott, vasárnap pedig templomba volt, én is így voltam, hogy én jártam vele, jártam velük, ahova mentek éppen, és akkor segítettem kipakolni, meg ott behangolták ők a zenekart, a hangosítást, és akkor a sofőrjük engem mindig utána hazahozott. És aztán vasárnap pedig együtt mentünk a templomba. Tehát ez a kétfajta zene, tehát hogy egyszerre énekeltem mondjuk a húsvéti, vagy hát nagy héten a keresztfához megyek, meg mit tudom én, egy akkori Edda dalt, vagy valami ilyesmi slágert, vagy mit tudom én, Kovács Kati dalt énekeltek, szóval amiket játszottak apostol. Szóval ezeket a zenéket én egyszerre tanultam, egyszerre szívtam magamba.
1: Tehát a nyilvános közönség előtt való megmutatkozásod, az egy családi közös élmény is volt, az édesapáddal történt.
2: Igen, nem tudok visszaemlékezni arra az időre, de elég korán kezdődött ez, hogy én egyszer csak ott a kántori padon, ahol ültem, és kezeltem a regisztereket, apámnak úgy segítettem mindig. Meg tudta volna ő is maga csinálni, de hát így vont be a kántorságba, hogy a szemével rámutatott a regiszterre, és akkor én ezt kihúztam, vagy visszatoltam. Nem tudom a napot, vagy nem tudom visszaemlékezni, hány éves volt, amikor én is vele énekeltem ezeket a dalokat, a templomi énekeket. Persze ugyanúgy otthon daloltam, vagy énekeltem, amit ő éppen tanult a zenekarával. Szóval egyszerre indult ez az egész, és akkor 10 éves voltam, amikor 13-12 éves voltam, amikor egy-két fiúval a faluba kitaláltuk, hogy mi lenne, ha mi is csinálnánk zenekart, és akkor elkezdtünk mi is gyakorolni ilyen táncdalokat, ilyeneket, ahogy hát utánoztuk apámékat. És hát 15-16 évesen döntöttem úgy, hogy igazából nekem a rock zene is tetszik, tehát a heavy metal. Akkor az olyan a 14-től 19-20 éves koromig volt ez a nagyon rock, nagyon kemény zene korszakom. Mellette pedig vasárnap mentem és énekeltem a templomi énekeket, szóval nagyon-nagyon széles skálán mozgott az én zenei ízlésem, és mindent, tényleg mindent tanultam, mindent énekeltem, mindent szerettem. Ugyanúgy a tévében voltak ezek a kívánság műsorok, ugye ott hallottam egy operettet, akkor mit tudom, Vágyom egy nő után, jaj, de szép, és akkor már az is tetszett. Minden jó zenét úgymond szívtam magamba azokban az időkben, és ugyanúgy a heavy metal zenekart is meghallgattam, sőt volt egy a pokolgépet is hallgattam, és akkor volt egy olyan daluk, hogy a Sánta Kántor menekült, ez volt a szöveg, és akkor ezt mindig énekeltük apámnak, és vicces, tehát vicces volt, nem vettük ezeket ugye komolyan. A bátyám ilyen funky zenét hallgatott. Nekem az is tetszett, nem hallgattam állandóan, de az is tetszett, és nem kapcsoltattam ki vele. Otthon mindent hallgattunk, és minden zenét meghallgattunk. Most van zenekarom, és viccesen szoktam mindig fönkonferálni, hogy a homokórát, hogy én az gyerekkoromban mennyire utáltam. Azt is csak azért, mert hogy minden hétfőn az ment a kívánság műsorba, minden hétfőn kérték a homokórát, és már untam a homokórát, már nem akartam hallani. De most pedig úgy vagyok vele, hogy a zenekarom minden koncertjén eljátszuk a homokórát, mert annyira szép, és annyira szeretem azt énekelni.
1: Csalóközi fiatalként a kántorság és az ifi banda, a zenekarok után mi volt az első alkalom, amikor az oktatás révén, vagy nem a családodtól, meg az ismerősöktől, vagy a barátoktól, az egyházközösségtől tanultál, sokat fejlesztett a hallásodon, ízléseden, mint mesélted, hanem amikor akár iskolai közegben is tanárok, vagy egyéb szakmai példaképek álltak eléd?
2: Hát már az általánosban, sajnos nem jártam zeneiskolába 18 éves koromig, mert ugye faluban nem volt, csak apámtól tanultam, a kottát is otthon tanulgattam, nem jártam zeneiskolába. 18 éves koromban, akkor ugye az ifjú szívekben is énekeltem, és akkor már jártam Pozsonyba, a Népi Konzervatóriumba, ott tanultam zongorát és éneket, majd Győrben, az érettségi után jelentkeztem a Győri Richter János Konzervatóriumba, és ott jártam 2 évet, és onnét vettek fel engem az egyetemre, a Színművészeti Egyetemre. Tehát eléggé eklektikus volt az én zenei tanulmányom.
1: Kedves György, azt mondtad, hogy nagyon sok helyen megfordultál, és nem csak a sok stílus, hanem a sok helyszín, a sok tanár és intézmény, rengeteg helyről, ahonnan csak tehetted, igyekeztél a zenét magadba szívni, és fejlődni, ebből táplálkozni. A tanulmányaid alatt még mindig részese voltál ezeknek a zenekaroknak, a faludbeli csoportnak, illetve az ifjú szívek, a fellépések mennyire tarkították a mindennapjaidat?
2: Az első zenekarom, ami Nagyszarván működött, az én 21 éves volt, amikor végleg feloszlott. Ugyanis én 18-19 éves voltam, amikor megismerkedtem a musicalekkel, pontosabban a Jézus Krisztus szupersztárral, és én a Jézusnak a dalát a Getsemáni kertben, azt én nagyon-nagyon megszerettem, és nagyon megtanultam. Én ilyet szeretnék énekelni, nagyon-nagyon szeretném. És akkor a Jókai Színház Komáromba hirdetett egy meghallgatást stúdiós szerepkörbe, oda a színházba, amiben én elmentem, de nem vettek föl. Viszont a Mária evangéliumát tűzték műsorra, amiben én szerettem volna nagyon eljátszani Jézust, és szóltam is nekik, hogy én szeretnék Jézust énekelni, de így leráztak telefonba. Aztán jött a Zselizi Rock Fesztivál, ahol én szóló kategóriában elvittem ezt a Jézus a Getsemáni kertben című dalt, a Jézus Krisztus szupersztárból. Úgy én azt megnyertem, és akkor ott Balla Igor, aki volt a moderátor, vagyis a bemondó, akkor ő beajánlott engem a színházba, a Jókai Komáromba, és akkor ott meghallgatott engem Boldog Olivér és Beke Sándor, akik rögtön felajánlották a Jézus szerepét a Mária evangéliuma című rockoperában, és akkor ott ugye viccesen meg is jegyeztem, hogy egy hónappal ezelőtt kértem, hogy hallgassanak meg, és akkor így ezzel nevettünk, hogy de a szerep az enyém lett, teljesen mindegy, hogy milyen úton, de hogy örülnek, hogy végül is megtaláltak így engem. És hát ugye ott ismerkedtem meg Vadkert Imrével, aki a Gábor főangyalt énekelte, és ott barátkoztunk össze.
1: Volt olyan szerep, vagy akár ez is, amielőtt imádkoztál azért, hogy a tiéd lehessen? Ez a meghallgatás, amit mondasz, ez lehet, hogy nem csak emberi körökben történt?
2: Azóta is van az életemben egy olyan belső sugallat, ami amúgy vezérel, hogy ezt próbáljam meg, mert ennek sikerülni kell, ez sikerülni fog, és nagyon végigéreztem mindig is a Jóistennek a gondviselését, és az ő terelgetését a mai napig szinte példákat tudok mondani, szinte évente. Amikor történt valami az életemben, akkor meg tudom visszamenőleg, sőt, mert volt olyan, hogy abban a pillanatban tudtam, hogy ezt a Jóisten irányított, és ő kézi vezérlésre vette át az én életemet egy pár pillanat erejéig. Ez is olyan volt, annyira hittem benne, annyira éreztem, hogy ez az én szerepem, hogy ezt nekem kell énekelni, hogy Zselizre is azért mentem, mert ugye a Jézus Krisztus szupersztárból a dallal, hogy majd ott azt meg fogják hallani olyan emberek, akik majd be fognak ajánlani engem a Jókai Színházba, és így is történt. És hát ugye akkor én a faluba dolgoztam, munkanélküli voltam, és hát ott a faluban vezették be a gázt, és akkor ott kellett így lapátolni, és akkor egyszer csak jött délben a telefon, amikor hazamentem ebédelni, hogy menjek este meghallgatásra a Jókai Színházba. Elmentem, és hétfőtől a Jókai Színház tagja voltam, és megkaptam a Jézus szerepét a Mária evangéliumába. Tehát ez annyira a Jóisten terelt a felé, hogy nem is gondolkodtam, csak mentem és csináltam, és én szoktam mindig azt mondani, mindig szoktam példálozni, amikor a főiskolás voltam, hogy hát ezt a beívnék az utcáról egy embert, az is meg tudná, sőt, jobban megcsinálná. Hát én voltam akkor az az ember, aki az utcáról bement, mert tényleg letettem a úgymond lapátot délután 4 órakor, és hétfőtől pedig a Jókai Színházban főszerepet énekeltem. Annak úgy kellett történni, és a Jóisten akkor oda mindent odaadott, mindent alám rakott, hogy az sikerüljön.
1: A szavaid hatása alatt állunk, azt hiszem mindnyájan, akik most hallgatnak, részben amiatt az alázatosság miatt is, hogy nem tétlenkedve bármi nemű munkát megragadtál és igyekeztél hasznossá tenni magad, és hogy Isten nem hagyta elveszni azt az értéket, ami benned van, és valóban kiragadott, méltó helyre emelt, és egy különleges szerepben, egy igazi ajándékkal mutatta meg azt, hogy mi a te utad.
2: És hát micsoda kezdés, ugye, hogy valakik Ugye évekig járnak stúdiósok, meg kisebb-kisebb szerepek, egyszerűen egyre nagyobb szerepek, én egy főszereppel berúgtam az ajtót, úgymond. Teszem hozzá, hogy utána átjelentkeztem Győrbe, a Győri Nemzeti Színházba, és ott azért előről kezdtem, tehát ott kis szerepekkel kezdtem, és úgy kaptam egyre nagyobb feladatokat, és onnét vettek fel az egyetemre, a Színművészeti Egyetemre. Budapestre vettek fel, a Operett Musical szakra.
1: Mit jelentett számodra az, hogy egy falusi fiúnak belecsöppenni a nagyvárosok szerepébe, és ezután is egy még nagyobb színház, még nagyobb közönség elé állni, hogy másabb jellegű közönség várt Budapesten, Magyarország fővárosában? Tehát, hogy akkor fiatalként mi vonzott inkább? Kötöttél a szülőfaludhoz, jártál haza, vagy az a hallgatóság, a felvidéki emberek, akik itt voltak, vagy szívesen mutatkoztál meg a fővárosban is?
2: Én nekem igazából teljesen mindegy, hogy hol voltam. Én mindenhol jól éreztem magam. Nekem a közönség az egyforma, én nem teszek különbséget közönség között. Nekem minden este, minden egyes koncertem, minden egyes előadásom nekem az egy olimpia. Nekem ott akkor meg kell nyernem az éppen ott lévő közönséget. Volt, amikor öten néztek, mert csak öten voltak kíváncsiak az előadásomra, öten jöttek el, annak az öt embernek is ugyanúgy játszottam, mint amikor, tudom én, volt egy 60. előadásom, a Szerelmem Sárdiból 350-en voltak. Én mindig ott éreztem a legjobban magam, ahol éppen fölléptem, és nem tettem soha különbséget. Otthon, odahaza teljesen azért más föllépni abból a szempontból, hogy például, mikor Nagyszorván énekeltem, az egyik sorom a Sárdi műsoromba az Adj Uram Istenből, hogy itthon vagyok újra visszatért a dalos madár. Az egy picit úgymond elérzékenyített abba a pillanatba, hogy most itthon énekelek, de ez csak tényleg csak a szülőfalom az, amikor az ember azoknak énekel, akikkel együtt fölnőtt és ismertek. Emlékszem, amikor először jártam vissza, akkor volt az egyik bácsi, akivel együtt lapátoltam, és felszólt a színpadra, hogy Gyurika, együtt lapátoltunk, és igen, és ezek nagyon, nagyon komikus pillanatok voltak, de nagyon szeretetteljes volt az egész, és szerettem nagyon, és mai napig szeretek a három királyokat, Kovács Koppánnyal, Vadkert Imrével, Nagyszorván találtuk ki, Nagyszorván volt az első koncertünk, ott igazából ott kezdődött az egész. Tehát kötődök, nagyon is kötődök a szülőfalumhoz és Csallóközhöz.

0: Milyen jelentőséggel bírnak számodra a színésztársaid vagy a zenésztársaid? Az, hogy egy közösségben valósítod meg azt a művészi előadást, azt a pillanatot, hogy közösen éled meg a társaiddal, vagy épp egy magad adsz elő. Mi az, amiben igazán a mélységet, a tartalmat könnyebb számodra megragadni?
1: Ebben sem szoktam különbséget tenni. Voltak a három királyokkal is voltak olyan koncertjeink, amikor lejöttünk a színpadról, és azt éreztük, hogy szétrobban a mellkasunk, mert hogy olyan szeretetet kaptunk, és olyan katartikus pillanatok voltak a koncert közben is. Viszont ugyanúgy volt a monodrámámban is, mind a kettőben, akár a Lehárban, akár a Szerelmem Sárdiban, hogy nem akartam lemenni a színpadról, mert annyira éreztem a nézőknek a szeretetét, és hogy annyira rám hangolódtak, annyira be tudtam őket kapcsolni a történetbe, a dalokkal, a játékommal, hogy én sem akartam lemenni a színpadról, mert annyira jól éreztem magam. És ezek megismételhetetlen pillanatok. Tehát amikor a következő koncert van, vagy ugyanaz a koncert, vagy ugyanaz az előadás van, akkor nincs olyan, hogy akkor abban a pillanatban érint meg az a pillanat, az a katartikus élmény, akkor jön, hanem mondjuk egy másik dalban, egy másik szövegben, a darabon belül. Minden előadás más, minden előadás egy kihívás, minden előadás egy új kaland számomra. Akár a fiúkkal, Imrével és Koppánnyal megyek, akár a saját monodrámámmal, akár éppen az adott színházban, ahol játszom. Tehát ez mindegyik előadásban más-más helyen mindig van valami olyan plusz, amiért vissza akarok menni a színpadra, és csinálom ezt az egészet, és a mai világban ugye, hogy elvették tőlünk a színpadot, ez a vírus, igazából ezek, amik nagyon-nagyon hiányoznak, ezek a pillanatok, ezek a színpadon megélt pillanatok, ezek nagyon-nagyon hiányoznak, ami ugye a lelkünket emelte.
0: Azt hiszem a hallgatók és a nézők számára is ugyanez a személyes kötődés az, ami által hiányolunk benneteket.
1: Hát akkor ez közös, nagyon, nagyon közös.
0: György, mesélnél arról, hogy rendezőként mi volt az első alkalom, ami adódott, amikor kipróbálhattad ezt a fajta tevékenységet is?
1: 2014-ben a Komáromi Lovasszínház igazgatója felkért, hogy az egyik előadáshoz csináljak egy ilyen háttérzenét. Történetesen a János Vitéznek kellett a zenei alapjait elkészítenem, és akkor én ezt vállaltam, és amikor bemutattam neki, elvittem a határidőre, elkészítettem ugye a zenét, és megmutattam neki, és közben elmagyaráztam, hogy éppen mi történik a zenébe, hol vagyunk, stb. El is énekeltem, ugye én János Vitézt több mint 10 éven keresztül játszottam Magyarországon több színházban, 5-6 rendezésben, és hát ugye azt szoktam mondani, hogy a cselló szólamot is ismerem a János Vitézben, annyira sokat játszottam, és annyira szerettem játszani. Elmagyaráztam neki, megmutattam a zenéket, hogy mi hol van, és akkor azt mondta, hogy Gyuri, meg tudnád ezt nekem rendezni? És hát addig én nekem eszembe nem jutott rendezni.
0: Váratlan ötlet volt ez?
1: Az ő részéről, ahogy én előadtam a zenét, meg az egész darabot, akkor jött neki az ötlet, hogy ezt lehet, hogy én meg is tudnám rendezni. És akkor mondtam neki, hogy hát kérek szépen egy kis gondolkodási időt, elszámoltam magamba 5-ig, és akkor mondtam, hogy igen, vállalom. Ugye akkor már megvoltak a szereplők, és hogy az egyik szerepet, a strázsamestert, hogy vállal.

0: Aztán jött a próbaidőszak, és én megnéztem a teret, hogy mit lehet, mik az adottságok, megnéztem a díszletet, hogyan, és akkor én fejbe szinte kockáról kockára kidolgoztam az egész rendezést, és egy nagyon szép előadás kerekedett belőle, és akkor az igazgatónak annyira tetszett, és annyira meg volt velem elégedve, hogy utána fölkért, hogy akkor abban az évadban minden darabot én rendezzek. És utána jöttek sorba az utolsó betyár, a honfoglalás, akkor egy operett gálát rendeztem, Mikulás gálát, és akkor onnét jött ugye a következő lépcsőfok az életembe, a zeneszerzés, ami szintén a Komáromi Lovasszínház igazgatójának lett az ötlete, hogy a Kincsem nevű lóról, Csoda kancáról írjunk egy musicalt, és hogy írjak zenét, biztos tudok zenét írni. Addig írogattam zenéket, de így igazából darabot, zenés színdarabot nem írtam. Hát mondom, tegyünk egy próbát. És az első dal rögtön olyan jól sikerült, annyira tetszett neki, hogy mondta, hogy akkor csináljuk meg, írjuk meg a Kincsem című musicalt, amit 2015-ben mutattunk be, szintén én rendezésemben.
1: Van bármilyen személyes élmény, ami inspirált, akár a zene, akár az események, a téma megszületésekor?
0: Semmi nem. Ő adott egy feladatot, hogy a Kincsemből musicalt kell írni, küldött dalszövegeket, akkor én megkerestem Varga Emesét, aki a Jókai Színház dramaturgia, most jelenleg a művészeti vezetője. Megkértem őt, hogy hozzunk össze egy dramaturgiát, hozzunk össze egy darabot, és a adott dalszövegekre, meg a történetre elkészült a szövegkönyv, és akkor én elkezdtem írni hozzá a zenét, ami igazából hát olyan 3 hónap alatt írtam meg, és fantasztikus, életem egyik legszebb időszaka volt a zeneszerzés terén, mert hogy nem tanultam zeneszerzést, nem tanultam színpadi zeneszerzést, és mégis olyan volt a folyamat, az egész zeneszerzői folyamatom, mint hogyha évek óta azt csinálnám. És olyan könnyű volt, olyan láttam, ugye elolvastam a szöveget, a szövegkönyvet, és egyszer csak láttam a jelenetet, és hallottam hozzá a zenét. Azóta is szoktam így beszélgetni, például Istenről barátaimmal, hogy gyerekek, ha valaki megkérdőjelezné, hogy létezik-e Isten, szóval, hogy akkor én hogyan csináltam meg? Hogyan írok azóta is zenét, hogy nem tanultam? Szimfonikus zenekarra hangszereltem a musicalt, és nem tanultam addig. Magam, amit otthon csinálgattam, zenéket, alapokat, azok nem sajátok voltak, hanem más zenéket reprodukáltam ilyen zenei alapnak, de saját zenét nem írtam, és egyszer csak a semmiből megírtam egy 2 órás darabot, ami nagyon nagy siker lett, és nagyon szerette a néző, addig míg játszottuk. Utána írtam egy másik musicalt, ami szintén ilyen nagyon rövid idő alatt volt, hogy egy komplett jelenet, ami 17 perces volt, azt reggel fölkeltem, odaültem a számítógéphez is, este 5 órakor még pizsamában még mindig ott ültem, egy kávéval, de elkészült rengeteg zene, és volt olyan, hogy ott ültem a teraszomon, és jöttek a könnyeim, mert nem tudtam, hogy honnét jön ez az egész, ez a zene, ami kijött belőlem. És amikor vannak olyan részek, például a Vörös Rébékbe, ahogy ha meghallom, hogy borzongok tőle, mert nem hiszem el, hogy ezt én írtam. Szóval, hogy nem tudom fölfogni, hogy honnét jött ez a zene. Ilyenkor mindig ledöbbenek. Számom nem kérdés, hogy Isten hogy létezik, vagy nem létezik, hanem itt van állandóan, itt van, és tereli az életemet, és arra visz, amerre kell mennem.
1: Csodás dolog megtapasztalni a saját bőrünkön ezt az Isten jelenlétet, és fontos is az, hogy kérjük is a jelenlétét, tudjuk észrevenni, és adjuk át magunkat, hogy rajtunk keresztül alkothasson a világ számára. Mennyire jellemző az, György, hogy az egyes feladatokat, amik megtalálnak téged, akár új dolog, mint kihívásként mondtál többet is, de rutin dolgokat is, hogy felajánlasz-e az Úrnak?
0: Ezt így nem, én sokkal gyakorlatiasabb vagyok. Nem tudom, szabad-e

0: ilyet mondani, de hogy én, Istennel, én gyerekkorom óta úgy vagyok, és úgy is veszem, mint az apám. Szóval, hogy...
1: Égi édesapánk, hogy ne? Úgy gondolom, igen, hogy igen, van jogunk, igen, olyan, és ez a szeretet, ami megengedi, hogy ezt mondhassuk.
0: Igen, de olyan is a kapcsolatom vele. Szóval, hogy bármi rossz ért, bármi kellemetlen dolog ért, én soha eszembe nem jutott, hogy ez most az Isten büntetése lenne, vagy hogy ezt a jó Isten most jól megbüntetett ezzel, hogy nekem eszembe nem jutott soha az életem során, pedig voltak, rengeteg kudarc volt az életemben, rengeteg kudarc a sikerek mellett, nagyon sok kellemetlen dolog volt a szakmámban is. De hogy egyszer, egy fél gondolatig sem jutott el az bennem, hogy az Istent hibáztatni, hogy ezt a jó Isten, miért ver engem az Isten, vagy valami. Szóval, hogy én napi rózsafűzérmondó vagyok.
1: Hogyan tudod beépíteni a mindennapjaidba? Mikor találsz rá alkalmat? Van ideje, amikor... Este?
0: Este lefekvés előtt rózsafűzért mondok. Hány éve már? 16 éve vagy 17 éve napi rózsafűzérmondó vagyok. Van, amikor belealszom, mert fáradt vagyok, valamikor eldőlök, és de mindig ott van, és akkor mit tudom én, hajnalban fölkelek, és az rám van tekeredve a rózsafűzér, szóval. De minden nap van, és ez egy állandó dolog az életemben, és abba is úgy vagyok a Jóistennel, hogy valamikor teljesen máshova mennek a gondolataim. Nem is csak mondom, csak mormolom, de mégis azt érzem, hogy nem kell mindig koncentráltan keresni az Isten jelenlétét, amikor úgy is ott van. Sokkal egyszerűbben élem meg az Istennel való kapcsolatomat, mint azt olvasni szoktam, vagy hallgatni tanúságtételeket, hogy nálam az olyan hétköznapi dolog, hogy a Jóisten velem van.
1: Mindannyiunkkal.
0: Igen, szóval, hogy miért ne lenne mindig velem, amikor rossz van, akkor is. Számomra nem kérdés, hogy van Isten, vagy nincs Isten, és hogy velem van-e mindig. Mert mindig látom, érzem, tapasztalom naponta, tapasztalom, hogy mennyire ott van velem állandóan. Akár a zenében, akár a fellépésekkor, akár amikor gyermekeimmel vagyok. Ugye napi imádságban ott van a hála. Minden nap hálát adok, vagy hogyha volt ilyen, hogy nagyon késő éjszaka ért véget a fellépésem, és nagyon messze voltam a otthonomtól, tudom én két és fél óra autóút, akkor amikor megérkeztem, az volt az első, hogy jaj, hála Istennek, köszönöm is, hogy hazahoztál. Minden nap kérem az áldását a gyerekeimre, a családomra, a barátaimra, vagy azok éppen azért szoktam imádkozni, aki kéri, vagy látom, hogy szüksége van az imádságra, hogy imádkozzanak érte, akkor megemlítem az imáimba, Istenem, áld meg őt, áldásod kíséri egész napját, és áld meg minket is, és köszönöm, hogy velem voltál ma is.
1: A mindennapjaidban mennyire jellemző az, hogy a munkatársaid, akik segítik a szakmádat, a szakmáidat, vagy hivatásaidat, mert azt hiszem ez az akaraterő, ami hajt és benned új energiákat, ötleteket szül, ez inkább hivatás. Tehát, hogy a munkatársaidra is valahogy úgy rád bízottakra gondolsz, hogy felelősséget érzel a zenésztársaid, a színházi emberek, bármely körötted élők iránt.
0: Meg szoktuk találni egymást azokkal az emberekkel, akik hívők. Volt, hogy jártam a sziklakápolnába csütörtökönként rózsafűzérre, a színház után fél tízkor kezdődött a rózsafűzér, és oda több színész kollégával is jártunk. Volt egy időszak, amikor minden csütörtökön ott rózsafűzért mondtunk.
1: Ez egy ilyen jó példa volt, amiben bele lehetett vonni egymást, vagy véletlen találkoztatok ott?
0: Ez picit hosszabb történet, de elmondom, elmesélhetem, hogy én, amikor megjöttem Medjugorjeból, akkor egy barátommal mentem föllépni, és akkor kérdezte, hogy merre voltam nyaralni, stb. És akkor mondtam, voltam Medjugorjeba, és kérdezte, hogy ez micsoda Medjugorje. És akkor ugye elmondtam, hogy Mária jelenések voltak, vannak a mai napig is. Beszélgettünk, és akkor mondta, hogy kérdezte, hogy szoktál imádkozni. Mondta, hát én persze, én minden nap a rózsafűzért. Melyik az a rózsafűzér? Az a sok bogyó, tudod, és akkor az nagyon hosszú lehet. Hát mondom, 25 perc, 30 perc körülbelül még elmondom, és ezt minden nap elmondod? Hát mondom, ja. És akkor kiderült, hogy ő is járt gyerekkorában templomba, meg első áldozó is volt, de teljesen elhagyta a templomot, a hitét, és akkor így este ilyen Budapestre érkeztünk, hát ilyen évfél után, a fellépés után, és akkor ne haragudj, megtanítál nekem, hogy hogy kell imádkozni a rózsafüzért? Hát mondom, figyelj, hát gyere, üljünk be az autóba, és akkor ülj át az én autómba, én már ugye ott ültem a kormánynál, ő pedig az anyósülésen, és akkor mondom, tudod mit, akkor itt van ez a 5-10, üdvözli egyet, tudod? Át, emlékszem rá, mi atyánkot? Azt tudom. Jó, hát akkor jó, akkor én elkezdem mondani, elmondom, félig elmondom a titkot, te meg majd folytatod. És akkor elkezdtem mondani a rózsafüzért, és nem, elmondtam a titkot, és akkor ő nem válaszolt, csak csöndbe ült. Vártam pár másodpercet, és akkor mondtam tovább én. Akkor jött a következő üdvözlégy, következő, és ő mindig hallgatott, nem szólt. Pedig kértem, hogy mondja, de nem mondta. Jó, hát akkor én folytattam tovább. A második tizednél olyan keserves sírásba, zokogásba kezdett, hogy verte a fejét oda a kalaptartóba, és nagyon-nagyon üvöltött az autóba. Úgyhogy én nekem is elkezdtek jönni a könnyeim, és néztem a fabogyóimat, úgymond, hogy mi történik itt ezekkel a fabogyókkal, mi ez, ami történik ebbe az autóban. Nagyon, nagyon érdekes, mert ugye előtte olvastam Medjugorjéről, és azt írták az egyik, nem tudom melyik nővérnek a könyvét olvastam, hogy aki Medjugorjében jár, azután annak a családjába megtérés, csodás megtérés lesz, vagy a baráti körébe, vagy a családjába. Nem is foglalkoztam bele, nem szoktam ezekkel foglalkozni, és nem is kerestem az alkalmat, hogy na, kit valakit meg kell térítenem, vagy nem. Szóval nem, ezzel nem foglalkoztam. Biztos van ilyen, örülök neki, csodálatos lehet. És akkor ez a barátom, azóta szinte napi szinten vagyunk, addig nem nagyon beszéltünk, de azóta szinte napi szinten vagyunk kommunikációban. És akkor mondja nekem, az ötödik tizednél bekapcsolódott, és hát ilyen hüppögve próbálta mondani a rózsafüzért, és mikor vége lett, akkor így ültünk, percekig csöndbe ültünk, és azt mondta nekem, hogy kicserélték a szívemet. És ez olyan döbbenet volt számomra, hogy ezt olvastam a könyvben, hogy ez az élményük, akik megtérnek, hogy mintha kicserélnék a szívüket, hogy van kérdés, hogy létezik-e jó Isten, vagy hogy a szűzanyának az oltalma, a segítsége, van még kérdés? És ott jöttek a könnyeim nekem is, és így mondja nekem, hogy Gyuri, most mit csináljak? Hát mondom, nem tudom, fogalmam nincs, mondom, menj el gyónni, vagy menj el gyónni. És akkor másnap fölhívott délbe, hogy már a második szentmiséjéről jön ki, és hogy elment gyónni, és hogy ugyanúgy zokogott végig a gyóntatószékbe, hogy ez el fog múlni, és hogy ezt tápláljuk, ezt valahogyan járjunk össze imádkozni. És akkor nekem a Benkóczi Zoli nagyon jó barátom, kollégám volt az Operett Színházban, és neki mondtam, hogy nincs valami rózsafüzérkör, ahol tudnánk járni. És akkor mondta, hogy gyertek, minden csütörtökön van a sziklakápolnába. Csütörtökönként ott mindig ott imádkoztunk. És ez a barátom, ez azóta is, ő is napi rózsafüzér mondó lett.
1: György, még egy dolgot muszáj, hogy kimondjak és hozzátegyek, mert hogy a művészvilágról sokszor az a kép él az emberekben, hogy van egy bizonyos életmódjuk, amiben ez a fajta vallásosság, a hitüknek a megélése nem kap helyet, vagy átalakul, vagy megfakul. És ez egy különleges dolog, hogy számodra pedig pont az ad inspirációt, új lendületet, és megerősít, hogy bárhol hely tudsz állni az ének, a színjátszás, a rendezés terén. Köszönjük szépen, hogy Derzsi György vendégünk volt a mai felvidéki beszélgetésekben.
0: Hát én köszönöm, hogy megszólítottatok meg, hogy felkértetek erre a beszélgetésre. Nagy szeretettel köszöntöm, és minden jót kívánok a már a rádió hallgatóinak.
2: Olvassuk a Szentírást Tibor atyával.

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Nehemiás könyvének a 8. fejezetét folytatjuk tovább. Ott hagytuk abba, hogy mi lett a következménye az ige hallgatásának. A 8. versben azt olvastuk a végén, hogy a nép megértette az olvasottakat. Tehát megértették, amit olvastak. Megértették, mert olyan szívvel hallgatták, amilyennel kellett. És megértették, mert nem csak elolvasták, hanem meg is magyarázták. Tehát magyarázó mindig kell Isten szavához. Először Isten olyan magyarázókat ad embereket, akiket felkészít erre, hogy magyarázzák Isten igéjét. Ott volt például a Szerecsen Komornyik. Ő is olvasta, vett egy Izaiás tekercset, és hazafele menet Jeruzsálemből egy járatlan úton olvasta. És éppen azt a részt olvasta, mint Jób vitték a mészárszékre, mint a bárány megnémul az őt nyírók előtt. És Isten akkor oda küldte Fülöpöt. Fülöp hallotta, hogy ezt olvasta, és megkérdezte tőle, hogy érted-e, amit olvasol. És azt mondja ez a Szerecsen Komornyik, hogy nem érti. Sőt, azt mondta, mi módon érthetné, ha valaki meg nem magyarázza. Tudta is, hogy nem értheti meg, kell valaki, aki magyarázza. Kérlek, mondd meg nekem, kiről mondja ezt a proféta, magáról vagy más valakiről? És akkor Fülöp elkezdte neki megmagyarázni, hogy ezt más valakiről mondja. Ez a bárány, aki a mészárszékre vitetett, ez az Isten báránya, ez Jézus Krisztus, és ez nem régiben történt ezelőtt. Elmondhatta neki, hogy jött el erre a földre Jézus gyermekként, Isten fia, mint lett Krisztus, mint lett bárány, mint adták a Golgotai keresztre és az ő vére, hogyan szerzett üdvösséget, bűnbocsánatot neki. És ő nem nyitotta meg a száját, ezért jött. Most kellett a magyarázó, most is kell, de van egy másik magyarázó is, a Szentlélek. Először az ember, akiben nincs Szentlélek, persze nem értheti meg még, ha embereket Isten fel nem használ. De később a Szentlélek tudja igazán megmagyarázni. Kedves hallgatók, a Szentlélek magyarázza meg, amikor odaír az ember szíve, hogy megmagyarázhatja, vagy akkor van rá szükségünk. És az ember sokkal jobban tud olyankor örülni, amikor maga Isten nyitja meg és világosítja meg. Tehát a nép megértette az olvasottakat. És ennek az lett a következménye, hogy keseregtek és sírtak. Sírt az egész nép. Miért? Mert egészen másképpen éltek addig, mint ahogy az a törvényben addig le volt írva. Egészen más volt az életük, mint ahogy Isten gondolta volna, hogy legyen. Messze voltak attól, hogy Isten leírta az ő törvényében. Nyilván azt is olvasták, hogy ennek következménye van. És nyilván azt is olvasták, hogy az egész babiloni fogság is annak a következménye volt. És nyilván azt is tudták, hogyha ők nem maradnak meg a törvénybeszédeiben, annak is következménye lesz. De az Isten igéje, amikor ott átjárta a szívüket, vágytak az Isten igéje után. Isten igéjének mindig van egy ilyen hatása, mert élő és ható. Élesebb minden két élő kardnál. Elhat a léleknek és az ízeknek és a velőknek a megosztásáig, és megítéli a szívnek a gondolatait és indulatait. Akármennyire a törvény volt, akkor is Isten igéje volt, és akkor is elhatott egészen a gyökerekig, a szívig, és megítélt gondolatokat, megítélt szándékokat, megítélt terveket, mert ilyen Isten igéje. Jeremiásnak azt mondja, milyen az én igém, nem olyan, mint a tűz, nem olyan, mint a sziklazózó pöröly, ami kemény az emberben, azt összezúzza, ami értéktelen pejva, szén, a szalma, pozdorja elégeti. Ilyen az Isten igéje. Amikor erre az ember rájön, akkor sír, mert összetöri a kőkemény szívet. És ilyenkor az ember sír, a férfiak is sírnak. De azt mondja az Úr Jézus, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Tehát van Isten szerint való szomorúság is, meg világ szerint való szomorúság is. Az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez, a világ szerint való szomorúság pedig halált. Ez a nép Isten szerint szomorodott meg és sírt. Az a apostolok cselekedeteinek második fejezetében olvashatunk arról, amikor Péter hirdette az igét, nagyon kemény beszédet mondott Izraelnek, nem simogatta beszédével Izrael népét. Ilyeneket mondott például, hogy azt, aki Istennek elvégzett tanácsából és rendeléséből adott halálra, megragadva gonosz kezeikkel, keresztfára feszítve megöltétek. Tehát világos beszéd volt, nem azt mondta, hogy azok az emberek, akik ott voltak és kiabáltak, hogy feszítsd meg, azok ölték meg. Nem is azt mondta, hogy a római katonák, meg Pilátus, meg hát a főpapok ítéltek, éltétek el úgy. Ott hallgatta több ezer ember, és azt mondja, ti, azt, akit Isten adott, ti gonosz kezeitekkel megfogtátok, és megöltétek. És azt olvassuk itt tovább, hogy mikor ezeket hallották, szíven találta őket. Tehát megkeseredtek, megszomorodtak. És ekkor azt kérdezték, mit cselekedjünk? Nem úgy volt, hogy az a sok ezernyi ember felkiabált oda Péternek, hát kikérjük magunknak, és kifütyülték, hogy ne beszélj így, mi nem csináltunk ilyesmit. Mert ha csak emberi beszéd hangzik el, akkor emberi a reagálás is. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen folytatjuk. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Van valaki, akire 130 év távlatából is példaképként tekint egész Erdély. Ünnepelje velünk Márton Áron püspök születésének 130. évfordulóját Csíkszentdomokoson, augusztus 28-án és 29-én. A szombaton 10 órától kezdődő Szentmise szónoka Monsignore Giampiero Gruder apostoli nuncius. Várjuk szeretettel! Részletek a www.martonaronmuseum.eu oldalon.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben szeretném látni imában átváltozott arcotokat. Annyira elmerültetek a földi gondokban, hogy nem is érzitek, hogy a tavasz a küszöbön van. Gyermekeim, megvagytok hívva a bűnbánatra és az imára. Mint ahogyan a tavasz csendben küzd az új életért, ti is megvagytok hívva, hogy az imában nyíljatok meg Istennek, akiben meg fogjátok találni a békét, és szívetekben a tavaszi nap melegét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatóink, a 2020. február 25-i üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszönjük kedves Máre rádió hallgatókat, nemzetünk egyik legnagyobb kegyhelyről, Csíksomlyóról. 14 óra 53 perckor elérkeztünk az Ima szándékok fogadása a című műsorunkhoz, akik önökkel lesznek
1: Csatlós Éva
0: és Oltán Szabó Hunor. Várjuk az önök hívásaikat a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös telefonszámokra, de esetleg előre megfogalmazott imakéréseiket SMS-ben is elküldhetik a 0758 420 555-ös telefonszámra.
1: A füzetünkbe fejezett imakéréseket igyekszem olvasni. Felajánljuk a rózsafüzért, akik balesetet szenvedtek, különösen a három gyermekes édesanyáért, aki azóta reanimálón van az ő gyógyulásáért, Ülkebe Anna néni gyógyulásáért, Beatrix és édesanyja gyógyulásáért. Felajánlom a rózsafűzért Berci Forró Judit halála évfordulója emlékére, emléke legyen áldott, pihenése csendes, Isten fizesse. Felajánlom a rózsafűzért Elekes István lelke üdvért, nyugodjék békességbe. Önökkel imádkozom István Arnold, Andris Piroska, Beáta Nóra életért, egészségért, családi életük békességért és a kicsi Kamilláért, meg Anna Marikáért. Szűzanya oltalmazza őket. Felajánljuk a családunkért, a fiunk halálának évfordulójára, jó Isten adja neki örök nyugodalmat az anyaföld ölében. Ezt a rózsafűzért felajánlom Simon, Gáspár és Terézia, Szőcs, Ignác, Erzsébet és Antal, Tatár Balázs és Mária, valamint Simon József, Kovács Olga lelki üdvükért, a jó Isten adjon örök nyugodalmat nekik, Jézuson bízom benned, Marika, én is csatlakozom ezen imakéréshez. Az irgalmasság órájában imádkozom Idős Miklós Antal Maruca, Aranka, Béla lelki üdvükért, nyugodjon a békességben az Úr Jézus szent nevében. Önökkel imádkozom a rózsafűzért Darabont József és Anna, Gábor Félix és Berta lelki üdvükért, Jézuson bízom benned, Isten fizesse meg mindenki imáját. Önökkel imádkozom a rózsafűzért, a szerető feleség és édesanya Hodor Julán gyógyulásáért, kérjük a szűzanya közbejárását érte és minden betegért. A rózsafűzért kérem egy édesanyáért, aki válás után van és mély depresszióba szenved. Jézusom, segíts meg, adjon a jó Isten lelki békét. A rózsafűzért kérem drága jó édesanyámért, aki kedden ünnepelt az 50. születésnapját, a csíksomlyói szűzanya áldja meg és legyen véle mindig Bernadett lánya. A rózsafűzért felajánlom a Csíkszentléleki Egyházközség összes tagjaiért, kiemelve a testi és lelki betegeket.
0: Szöveges üzenetek is érkeztek, ezeket igyekszem olvasni. A mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért, a család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse egy kedves hallgató hidegségről tart velünk. A drága Jóistenem, segíts meg családomat, adj egészséget és szerencsét családunkban, gyermekeimet óv meg minden rossztól és adj segítő embereket. A rózsafűzért felajánlom édesanyám lelke üdvéért, testvéreimért, Attiláért, családomért és anyósomért. Köszönöm szépen! Ezt a rózsafűzért felajánlom gyermekeimért és egy nagyon fontos szándékra, Jézusom, bízom benned! És egy kedves telefonálót köszöntünk, nagyon szeretettel! Halló, halló!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindent!
2: Az irgalmaság rózsafűzért szeretném ajánlni Péter Monika lelküzét névnapi alkalmából, aki a csíkszeredai Kalászmegyedi temetőben nyugszik, nyugodjék békességbe az Úr Jézus szent nevébe. Egy áldott két napot kívánok, Jézusom, bízom benned, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen, hogy tetszett telefonálni, mit ezen szándékokért együtt fogunk imádkozni. További üzeneteket olvasok. A rózsafűzért fel szeretném ajánlani minden betegért, valamint békéért is imádkozom, köszönöm. Imád kérek a nehézségeink megoldásáért, a gyermekeimnek egy jó munkahelyért is imádkozom, köszönöm. Felajánlom ezt a rózsafűzért minden beteg gyógyulásáért, Péter voltam Szovátáról. Ezt a rózsafűzért felajánlom gyermekeimért, Isten fizesse.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk. Halló, halló! Kérjük szépen, háttérbe a rádiót lehalkítani. Köszönjük szépen! Imádkozunk a kedves hallgatónak a szándékára, a Jóisten hallgassa meg.
0: A rózsafűzért felajánlom testvéreim gyógyulásáért és férjem örök nyugalmáért, egy mindennapos hallgató tart velünk. Ezt a rózsafűzért föl szeretném ajánlani hálából a szüzanyának a kapott kegyelmekért, Jézusom, bízom benned. A rózsafűzért felajánlom szüleimért és testvéreimért, köszönöm szépen. A rózsafűzért családomért, testvéreimért, már a rádióért és békéért, valamiért, valamint önökért is imádkozom, köszönöm.
1: Újabb hallgatót köszöntünk. Halló, halló!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: A rózsafűzét, a semmiség felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért és a bemondott imákért, a ledénó gyermekemnek a lába gyógyulásáért, hogy érjük tisztaság, hogy a drága jó Istenem gyógyissa meg neki. A lábom gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a gonosz emberekért, akik nem hisznek a jó Istenbe, az egész halottaimért, a testvéreimért és a szüleimért, és a drága gyermekem nyugalmáért, aki 3 év a temetőbetegség, és a lábom gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, a látásomért. Köszönöm szépen, hogy bejutottam, dicsértessék a drága Úr Jézuskának a drága szent nevében.
1: Mindenki, amely köszönjük szépen, tessék bekapcsolódni. Az ima csoportnak olvasom fel az ima szándékát. A mai világosság rózsafűzérét felajánljuk hálából minden kapott kegyelemért, munkaközösségünkért, katolikus egyházunkért, papjainkért, papi hivatásokért, fiataljainkért, jegyesekért, házaspárokért, népünk jövőjéért, bűnösök megtéréséért, az elhagyott gyermekekért, betegekért, családok egészségért, egységéért, békéért, szenvedélybetegekért, függőségből és okkult kötelékekből való szabadulásukért, súlyos betegekért, haldoklókért, kétségben lévő testvéreinkért, halottaink lelküdvéért, a házas hétvégen mozgalom lelki programjaiért, területeink és szent helyeink megtisztulásáért, a környéken működő boxtorkányság teljes felszámolásáért, a hétvége közösség ünnepéért, egy nagyon fontos szándékért és minden ima szándék meghallgatásáért kérjük a szüzanya közbejárását, hogy hallgassa meg és legyen közbejáró Szent Fiánál, kéréseink meghallgatásáért. Csíkszeredai pénzügyről érkeztek az ima csoport és a házas vétvégések, akiket köszöntünk szeretettel. Az ők vezetésükkel fogunk imádkozni, arra hívjuk önöket is, kapcsolódjanak a közös imába. Műsorba voltunk
0: Oltán Szabó Honor
1: és Csatlós Éva, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltalmazom, amint gyengéd anya óvja csecsemőjét. Haláluk óráján pedig nem bíráljuk, hanem irgalmas megváltójuk leszek. Ebben az utolsó órákban a lelkeknek nincs más védelmük, mint az én irgalmam. Boldog az a lélek, aki életében az irgalom forrásába merült, mert az igazság nem fogja elírni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus

0: életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: ír

0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent hal.

Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,

0: könyörögj érettünk. Amen.
1: Ó, legirgalmasabb Jézus, jóságod végtelen, kegyelmednek kincsei pedig kimeríthetetlenek. Határtalanul bízom irgalmadban, amely minden művedet átfogja. Átadom magam neked teljesen és feltétel nélkül, hogy így éljek és törekedjek a keresztény tökéletességre. Terjeszteni akarom irgalmasságod üzenetét, az irgalmasság cselekedetei által, lelki és testi értelemben egyaránt, fáradozva a bűnösök megtérésén, vigasztalva a rászorulókat, betegeket és szomorúakat. Ezért óvj engem, ó Jézus, mint saját tulajdonodat és dicsőségedet. És bár néha rettegek a félelemtől, tudatosítva magamban gyöngeségemet, de egyúttal határtalan bizalmam a te irgalmadban. Add, hogy minden ember idejében megismerje irgalmad végtelen mélységét. Megbízom benned, és dicsőítem neved mindörökké. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek.
3: Zenetörténeti sorozatunkkal az 1600-as éveknél tartunk. Ma a barokkor középső szakaszának egyik legjelentősebb zeneszerzőjéről, orgonistájáról, Dietrich Buxtehude-ról lesz szó. Bevezetésként a Salve Ladus hangzott el. Köszönti Önöket a műsor szerkesztője, Bőjte László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Buxtehude dán német orgonista művei referenciának számítanak, gyakran hangzanak el napjainkban is a hangversenyeken és templomi szertartásokon. Sokféle vokális és hangszeres műfajban alkotott, és sok későbbi zeneszerzőre, például Johann Sebastian Bachra is nagy hatással volt. Mielőtt élettörténetéről megemlítenék pár érdekességet, 163-as jegyzékszámú prelúdium hangzik most el csembalón.

Mai műsorunk főszereplője Diderik Hansen Buxtehude néven született, később németesítette nevét és aláírását Dietrich Buxtehude formában használta. Tőle hangzott el a 163-as jegyzékszámú prelúdium, melyet Christian Brembeck játszott csemballón. Buxtehude születési helyét nem tudjuk biztosan, legvalószínűbb, hogy 1637-ben Helsingborgban született, ami akkor Dániához tartozott, ma Svédország része. Johann Buxtehude orgonista édesapja nyomdokain ő is orgonista lett, sőt 25 éves korában már szakértőnek számított az orgona szerkezeteket illetően is. Orgonistaként először Helsingborgban, majd Elsinorban, végül pedig 1668-tól a lübecki Marienkirchében, azaz Mária templomban tevékenykedett élete végéig. Itt orgonistának lenni Németország északi részének egyik legjelentősebb zenei funkciójának számított. Hogy erre méltó volt, utalhat rá a most következő 142-es jegyzékszámú orgona prelúdiuma is.

Dietrich Buxtehude 142-es jegyzékszámú prelúdiumát Tun Koopman orgonázta. Zeneszerzőnk röviddel azután, hogy Lübeckbe vállalt orgonista állást, megházasodott. Elődjének lányát vette feleségül, majd 7 gyereke született. Lübeck földrajzi fekvése miatt nem került a 30 éves háború fősodrába. Ezt többnyire csak gazdaságilag érezte. A balti tengerre nyíló kikötővel rendelkező észak-német városban a zenei élet azonban tovább virágzott. A város magasan képzett és jól is fizetett 7 zenészből álló, Európa szerte híres zenekart tartott fenn. Híre is volt, mint zenei központnak, főleg a vonós hangszerek hagyománya miatt, ezen belül is a viola da gamba játékot művelték virtuóz szinten. Az említett zenekar tagjai kötelesek voltak részt venni az egyházi zenei rendezvényeken is, ha a helyzet

megkívánta. Ebben az időben a kamarazene nem számított idegennek a templomi szertartások alatt. Magától értetődő tehát, hogy Buxtehude komponált kamarazenei alkotásokat is, ezek közül fogjuk most meghallgatni F-dur szonátáját.

Buxtehude 269-es jegyzékszámú szonátája hangzott el. Művészünk lübecki állása széles mozgásteret biztosított zenészi karrierjében, önállósága több későbbi zeneszerzőnek is mintául szolgált. Ezzel az állással együtt járt egy hangverseny sorozat hagyományának ápolása, azaz egy 5 vasárnapon át tartó nyilvános karácsonyi előadás sorozat, mely a délutáni istentiszteleteket követően hangzott el. Talán innen az Abendmusik, vagyis esti zene elnevezés is. Ezt az 1646-tól fennálló gyakorlatot Buxtehude alapjaiban újította meg, kantátákat, kórusokat is előadatott, melyeket ő maga írt ezekre az alkalmakra. A nyilvánosság számára ingyenesen hozzáférhetővé tette az egyébként jelentős zenei apparátust megmozgató koncerteket. Üzleti érzékét dicséri, hogy a belépő díszedése helyett önkéntes adományok fejében szövegkönyveket árusított, emellett helyi kereskedőktől, vállalkozásoktól gyűjtött anyagi fedezetet a koncertek megszervezéséhez. Az esemény rengeteg zenészt vonzott, és több mint 160 éven át, egészen 1810-ig, Buxtehude után is minden évben megrendezték. A mester feladatai közt volt az is, hogy a tehetős családok számára esküvők, illetve gyász esetére zeneműveket komponáljon. Így nagy mennyiségű hangszeres meg vokális szerzemény látott napvilágot. Sajnos a művek jelentős része elveszett. A fennmaradt kéziratok mellett nyomtatásban csak 2 szonáta gyűjteménye jelent meg élete során. Ez utóbbiak közül fog most elhangzani, a G-moll szonáta.

Buxtehude lübecki munkássága által olyan improvizálói, orgonista előadói meg zeneszerzői hírnévre tett szert, hogy Lübeck a fiatal zenészek zarándok helye lett. Többek közt olyan későbbi zenei óriások, mint Händel és Matheson 1703-ban, majd 1705-ben Bach is felkereste itt őt. Az ifjú zenei tehetségek egyben jelöltek is voltak az idősödő mester utódjaként az orgonista állás elfoglalására. Volt azonban egy kitét, egy hagyomány, mely szerint az új orgonista az elődje lányát feleségül kellett vegye. Buxtehude ezt meg is tette, amikor elfoglalta lübecki állását, azonban a felsorolt ifjú tehetségek ezt mind visszautasították. 1705-ben, amint említettem, az akkor 20 éves Johann Sebastian Bach gyalogment Arnstadtból Lübeckbe, ami közel 450 kilométer, és majdnem 3 hónapig maradt ott, hogy hallhassa az Abendmusikot, hogy találkozhasson a kitűnő orgonistával és hallhassa játszani, valamint hogy megtanuljon egymást a művészet. Volt is mit tanulnia, amit később alkotásaiban fel is használt, s amit a következő zenemű is bizonyít. Hallgassuk meg Buxtehude 155-ös jegyzékszámú D-moll tokkátáját.

Buxtehude 155-ös jegyzékszámú tokkátáját Thun Koopman játszotta. 40 év lübecki szolgálat után Buxtehude 1707. május 9-én hunyt el az említett városban. Gyászjelentésében ez áll, Dániát tartott a szülőföldjének, ahonnan a mi országunkba jött. Körülbelül 70 évet élt. Kortársa Gustav Düben, svéd orgonista és udvari zeneszerző, nagy csodálója volt Buxtehude művészetének. Jelentős gyűjteményt is felhalmozott kottáiból, így őrződött meg szerencsésen számunkra is alkotásainak jelentős része. Nyomtatásban ugyanis mindössze 2 szonáta gyűjteménye jelent meg élete során, kéziratainak nagy része pedig sajnálatos módon elveszett. Fennmaradt alkotásai azonban napjainkban is az orgona, kamara, illetve vokális koncertrepertoárok része. Egyik legismertebb műve az 1680-ban komponált Membra Jesu Nostri, vagyis Jézus Urunk tagjai című alkotás, mely a megfeszített Krisztus tagjairól szóló 7 elmélkedésből, 7 kantátából áll. Ebből következik most részlet az Ad Faciem című részből.

Van valaki, akire 130 év távlatából is példaképként tekint egész Erdély. Ünnepelje velünk Márton Áron püspök születésének 130. évfordulóját Csíkszentdomokoson, augusztus 28-án és 29-én. A szombaton 10 órától kezdődő szentmise szónoka Monsignore Giampiero Gruder apostoli nuncius. Várjuk szeretettel! Részletek a www.martonaronmuseum.eu oldalon.

0: A szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem háborodik fel, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, és mindent eltűr. Mesékkel foglalkozom, és most már nem csak ösztönösen tudom, hanem tényszerűen tudom, hogy ott az igazság, és igazság alatt azt értem, hogy valamennyi útmutató és morális kapaszkodó az élethez, és ebbe akár Krisztus tanítása is benne vannak. Nagyon nagy élmény volt, amikor felismertem azt, hogy a szeretet himnuszban, ugye Pál apostol, amikor a szeretetről beszél, akkor igazából a mesehős tulajdonságairól beszél. Ha ezt csak egy picit a mesékre vetítjük, vagy a mesehősre, akkor szintisztán láthatjuk, hogy a mesehős nem irigykedik, meg nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan. És ebbe beletartozik az is, hogy egy mesehős mindig tiszteletteljes mindenkivel, még azzal is, aki bántja őt. Ha gyereknek sokat olvasnak mesét, akkor ez zsigeri szinten megérkezik, és egyszerűen úgy éljük az életünket. Mert ez felnőttként például azt is jelenti, hogy tiszteletben tartjuk a másiknak a világát, azt, hogy ő mit gondol, ő milyen. Ugyanakkor nem is titkolom el, vagy nem megyek alá olyanban, amit én viszont belsőleg úgy érzek, hogy nekem az fontos, és meg kell tennem, és abból nem adok lejjebb, akkor azt valahogy úgy megcsinálom, hogy az a másiknak a köreit ne zavarja. Például én nem eszem húst, de soha nem fogok senkit elkezdeni győzködni arról, aki ott jó ízűen eszik ott velem egy asztalnál, hogy te hogy képzeled. Viszont azt se fogom hagyni, hogy ő engem ezért megszóljon, vagy erőltesse. Anyukám néha szokta mondani, de hát ebben csak egy tojás van. És mondom, köszönöm szépen, nem. Anyu, bármit főzhetsz nekem, de ezt nem fogom megenni. De nem kezdem elő győzködni, hogy ő se egyen.
1: Korpuszné Szentmájer Beáta saját mesetréner gondolatait hallották.
2: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Timás Sándor, Asztrik Ferences atya, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatója vagyok. Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet Szimfóniája című könyvét ismertetem. A 20. fejezet következik, a címe az Élet szeretete vagy Szeretet élet. Azt mondja Gyökösi Endre, azt hiszem nem tévedek, ha úgy sejtem, kedves olvasóim, és én azt mondom, kedves hallgatóim, megszokták már tőlem a szubjektivitást. A most következő oldalak is ilyenek lesznek, egészen személyes vallomás, ha a lélek akarja, bizonyságtétellé teheti ezt is. Most, amikor írom ezt sorokat, még egészen friss bennem egy szomorú élmény, Kövér Béla testvérem és barátom, újpesti közösségünk alapító tagja elaludt az Úrban. Nem halt meg, elaludt. 49 éves életéből átlépett az életbe, az időtlen életbe. A vallomás, amit el akarok mondani, vele kapcsolatos. Halála napján még nála jártam, s akkor ő már túlnézett ezen az életen. Így, túlnézve rajtunk, mégis mondott két mondatot, amit nem felejtek el, míg élek, s ami már üzenet a túlsó partról. Majd megosztom olvasóimmal is ezt az üzenetet, mondja Gyökösi Endre. Amikor eljöttem tőlük, tétován álltam a liget sarkán, s míg a buszra vártam, szinte részkartszerű elevenséggel láttam Béla régi kedves mosolygós arcát, ahogy ott ül a szobámban, s mint két jó barát és az Úrban testvér, az életről beszélgetünk. Az életről, erről a röpke földi életről, amiről megállapítottuk, Karácsony Benő a tragikus sorsa erdélyi író kifejezését használva, hogy utazás a szürke folyón. Az élet, ez a szürke folyó, szüntelen hömpölyög, ellenállhatatlan erővel viszi a kicsi csónakot előre, előre, a nagy delta felé, ahol véget ér a folyó, és beleömlik a tengerbe, az óceánba. Nos, úgy látom, úgy láttuk egyszer Bélával, aki a minap a deltához érkezett, tehát már többet tud, mint mi, hogy a szürke folyón evezve háromféle módon viselkednek az emberek, azaz viselkedünk mi. Kétféle viselkedést a haláltól való rejtett vagy nyílt félelem motivál. A zsidókhoz írt levél mondja, Jézus halála által megsemmisítette azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadította azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Vannak, talán ők vannak a legtöbben, akik hallatlan erővel szembe eveznek a szürke folyóval. Mint a kajakos, aki a hömpölygő folyón minden erejét megfeszítve az árral szembe akar haladni. És mégis viszi az ár a delta felé. És míg ő szembe evez, vergődve, izzadva, minden ereje latbavetésével nem lát semmit, de semmit, csak a görcsösen szorított evezőt. Nem látja a kékeget, a zöld partokat, a mellette elsuhanó élet csónakokat. Nos, tegyük át ezt a hasonlatot, ezt a görcsös szembeevezést a szürke folyón a hétköznapi életbe. Az egyik szembeevező típus mindent elkövet, hogy fiatalnak lássék. Öltözködésben, viselkedésben. Mennyi kozmetikai szert, masszást és energiát emészt fel ez a törekvés. Görcsösen ragaszkodik ahhoz, hogy őt a fiatalok tegezzék, a lenénizés vagy lebácsizás lelki sokkot jelent a számára. Élete energiájának nagy része abban merül ki, hogy örök ifjú maradjon. Ám a szürke folyó erősebb, mint az ő két evezője. Van-e olyan ember, aki életben maradhat, és nem lát halált, s aki megmenekülhet a holtak hazájától, olvashatjuk a 89. Zsoltárban. És ott van egy szó, szella. Ez a szella pedig a szünetjel.
mintha azt mondaná a zsoltáros, a halál elkerülhetetlen, de csak szünetjel. A másik szembevező típus az a férfi vagy nő, aki a szerelembe menekül, odaevesz halál félelmében. Fiatal korban sokan a halálba menekülnek a szerelem miatt. Az öregedés küszöbén ez megfordul. Elnyomott nagy halálfélelmük a szerelem felé űzi őket. Ők azok, akik a kapuzárás előtti ostobaságokat követik el, mint egy bíztatva magukat, nem vagyok én még öreg ember, öreg asszony. Még hódító képes vagyok, azaz fiatal. Miközben még nekem a halálhoz, amikor titkos találkára megyek egy fiatallal. De a szürke folyó erősebb. Hiába szorít valaki görcsösen magához vagy önmagánál fiatalabbat, a szürke folyóval szembe evezni nem lehet. A harmadik szembeevező típus az, aki félelmében nyüzsög. Tenni, tenni, tenni. Mindig valamit tenni és kezdeni. Egyik munkát a másik után vállalja, gyakorta olyasmiket, amit az emberek általában fiatal korban szoktak tenni és kezdeni. Mintha azt mondaná a halálnak, még nem jöhetsz, még semmi között hozzám, hiszen látod, én még csak most kezdtem el nyelvet tanulni, önéletrajzot írni, bélyeget gyűjteni, új állást vállalni, házat építeni, fákat ültetni, méghozzá diófát. Ugye belátod, hogy nekem még időre van szükségem, nem is kevés időre. De a szürke folyó erősebb. Hogy is írta François Villon? Tüzénél állt az alkimista, s óráját nézte, amely lejárt. Isten vagy ördög, egy napot még, amíg megoldom a talányt, a nagy talányt, amelyhez izzó görebjeimnek ezre vitt, csak egy napot még, mert megfejtem, megfejtem holnap estvelig. Nem fejtett, szólt a hang, nem fejtett, s vállára tette jéghideg kezét, míg felrobbant a lombig, aludni még most, mint a többiek. A titkot űzzük mindahányan, s az évek szállnak, mint a percek, véret kiontott harmatával, irgalmaz nékünk Jézus herceg. Faludi György fordította le ezt a verset. Irgalmaz nekünk, akik kívülről tudjuk Márta és Mária történetét, és tudjuk, mit mondottál Mártának, a szaladgálónak, a nyüzsgőnek, és mi mégis nyüzsgünk, mert félünk a haláltól. Béret kiontott harmatával irgalmaz nekünk Jézus herceg. Ám nem csak szembeevezni lehet a szürke folyó nagy deltájának, hanem félelmünkben feléje evezni is. Mert van, aki annyira fél a haláltól, tudatosan vagy tudatalatt, hogy teljes erővel elébe evez. Neki nem elég gyors a folyó, az élet folyó sodrása. Valami kínos, belső kényszerűséggel elébe evez a halálnak. Ennek is megvannak a módjai. Csak néhányat említek. Kegyes öngyilkosság. Például a túlhajtott munka és szolgálat. Ahogy az unalomig ismert hasonlat beszél a két végén égetett gyertyáról. Nagyobb fényt ad, az igaz, de mennyivel rövidebb ideig. Modern korunk embere így evez elébe a halálnak. Gyorsabban halad, úgy tűnik számára, hogy eredményesebben is, de mennyire hamarabb ér a földi véghez. Az öngyilkosságnak egy kevésbé kegyes formája a szenvedély. Például az alkohol, de a sokféle doppingolószer is, ami után este a nyugtatók következnek nyakló nélkül. Ez bizony az életnek nem a megélése, hanem a kiélése. Az öngyilkosság lelki formája pedig az, amikor valaki olyannyira kívánja a halált, hogy szinte vonza azt. Ha például egy súlyos, de nem halálos betegségben szenvedő a fejébe veszi, hogy ő menthetetlen, és a napjai meg vannak számlálva, a sikeres műtét után is könnyen megtörténhet, hogy nem gyógyul meg, hanem az orvosok számára teljesen érthetetlen módon meghal. Mondjuk egy
jelentéktelen kis lázban, vagy akár egy gyomorrontásban. Magáról az öngyilkosságról a szó köznapi értelmében nem beszélek, mert ilyen nincs. Ha magát öli meg valaki, gyilkos akkor is. De van egy másféle utazás is a szürke folyón. Ha hasonlatot mondanék, ez a tutajozás. Nem elébe evezés, nem előle menekülés, hanem utazás. Vándorlás, ahogy több helyen is olvashatjuk a Bibliában. Rásimulva a szürke folyó hátára, vele együtt libegve, nem sietve. A folyásával egyező ritmussal, sebességgel. Közben a tutajon folyik az élet. Míg csorog a tutaj, folyik a munka, az élet, a szemlélődés. Láthatjuk, milyen szép az ég, a partok. Át-át kiáltunk a másik tutajra, segítünk egymásnak. Ez az egyetlen görcs nélküli magatartás. Így imádkozzuk a 90. Zsoltárban, taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Csak egyféle beérkezett ember van, az ilyen. Beérkeznek a kis életből, a nagy életbe, az óceánba. Csak nekik adatik meg a delta előtt a nagy látomás, ami Kövér Bélának megadatott. S most mondom el, hogy mit látott élete utolsó napján. Együtt imádkoztam feleségével, Béla már egyikünket sem ismert meg, amikor ő hirtelen, nyitott szemmel, mindenen túlnézve megszólalt. Ültess fel! Miért, kedves? Látni akarom. Mit? Azt a nagy, fényes erőt. Milyen az, Béluskám? Azt nem szabad kimondani. És aztán újra elalélt. Tőle eljövet nem csak a szürke folyó jutott eszembe, hanem végre megértettem, hogy Béla testvérünk látta a dünamiszt, a nagy fényes erőt. Bibliánk ezt a görög szót gyakran fordítja a hatalomnak, például, mert tiéd az ország, a hatalom, dünamisz, és a dicsőség. Vagy a feltámadással kapcsolatban tévelyektek, mivel nem ismeritek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát, dünamiszát, olvashatjuk Szent Máté evangéliumában. Mostantól fogva meglátjátok az ember fiát ülni a hatalom, vagyis dünamisz jobbján, és eljönni az ég felhőin. Jézussal kapcsolatban is gyakran olvassuk a dünamisz szót. Jézus pedig azonnal észrevette magán, hogy isteni erő, dünamisz árad ki belőle. A csodát is sokszor ez a szó fedi az eredetiben, és az Úr ereje, dünamisza volt vele, hogy gyógyítson, olvashatjuk Szent Lukács evangéliumában. És Béla halálos ágya mellett végre megértettem egy annyiszor félreértett ígét. Bizony, mondom nektek, hogy vannak az itt állók között némelyek, zárójelben mondva, akik jól utaznak a szürke folyón, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják, hogy az Isten országa eljött hatalommal. Ezt a közelgő, nagy, fényes erőt látta Béla, és még hozzátette, hogy a nevét nem szabad kimondani. Isten bocsássa meg nekünk, hogy olyan könnyedén, sokszor csúnyán mondjuk ki a nevet. Isten bocsássa meg, hogy olyan rosszul hajózunk a szürke folyón. És Isten szent lelke, a dünamisz adja, hogy alázatosan közeledve, csorogva, tutajozva a delta felé, egyszer mi is a nagy fényes erőt lássuk, és ne a halált. Kedves hallgatók, most rövid szünetet tartunk, amelyben egy éneket hallgatunk meg, utána folytatom a nap katekézisét, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem.

Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók, Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem. A 21. fejezet következik, ahogyan nem érdemes és nem értelmes a címe. Végtelen sok szempontból vizsgálhatja önmagát az ember, kicsoda is, hol is áll jelenleg, fejlődése szerint, gazdasági tekintetben, stb. És semmit se vizsgál olyan szívesen, mint önmagát. Mert lehet-e érdekesebb az ember számára az embernél? Az ember legnagyobb problémája. De az talán érthető, hogy mi nem gazdagsági, egészségügyi vagy kulturális szempontból vizsgáljuk most az embert, voltak éppen magunkat, hanem Istenhez való viszonyában. Íme a bölcsnek nevezett ember, a homo sapiens. Sokat változtunk-e általában közel 2000 év óta? Egyik filozófus megállapítása szerint az emberiség változik, de az ember nem. És Karinti Frigyes szerint ez a megállapítás találó, az ember ma általában nem eszik emberhúst. Az Isten és ember közötti viszony megromlott inkább, mint javult. A kereszténység 2000 éve alatt hallatlan mélységeket jártunk meg, igazán a bűn bugyrait, sajnos most sem éppen a fényes a helyzetünk. Heisenberg, a nagy Nobel-díjas fizikus szerint modern civilizációnk hasonlít ahhoz a csupa acélból készített hajóhoz, amelynek már olyannyira bonyolultak a műszerei, hogy túl könnyen romlanak el, és így a hajós, ha tájékozódni akar, kénytelen ismét felnézni a csillagokra, ahogy valamikor az ősei tették. Vagyis a modern ember annyira a civilizáció bűveletében él, hogy a neonfénytől nem látja a csillagot. Azt mondja Gyökösi Endre, az eszközből cél lett. Emlékszem, nagyapámmal mentünk át az akkori birtokon, egy este valami réten, és én vittem egy kicsi lámpást a kezemben, hogy jobban lássak.

Tapasztalatom szerint efféle változatai vannak a modern ember Istenhez való viszonyának. Nincs Isten. Nem hiszem, hogy van. Azt hiszem, hogy nincs. Lehet, hogy van, lehet, hogy nincs. Olykor úgy érzem, hogy van, olykor, hogy nincs. Azt hiszem, hogy van, de olykor kétségek gyötörnek. Sőt, időnként a hívő ember életében is feltalálható valamelyik árnyalat. Mint ahogy egy szervezetünkben lezajlott influenza nem tesz immunissá, érzéketlenné a fertőzés iránt, mi, akik hívőknek tartjuk magunkat, nem mondhatjuk, hogy de mi már. E világ sűrűn ködösödő képe beködösíti a mi tudatunkat is, kikezdi a mi ellentállásunkat, a mi hitünket is. Mi az eredmény ennek a szellemi mérgezésnek? Ha az Istennel és örök törvényeivel való kapcsolatunk megromlik, annak egy sajátos mellékterméke az, hogy valamiképpen értelmetlenné válik az élet. Elvetemedik, elhajlik gondolkodásunk, s ennek az elhajlásnak leszünk kiszolgáltatva, s ebből elvetemedett cselekedetek születnek. Azt mondja Gyökösi Endre, lelki gondozói tapasztalataimból szeretnék kiemelni néhány ilyen kórosan idült, értelmetlen életmagatartást. Ezek kiindulási alapja mindig az volt, hogy Istent nem méltatták arra, hogy gondolkodásukban, értelmükben megtartsák, vagy megtarthassák. Az első ilyen típus értelmetlen tiltakozás minden és mindenki ellen. Ez nem más, mint merev ellenkezés, negativizmus. Bármely felekezethez is tartozzanak, bárki legyen is a papjuk, bármilyen a közösségük, csak a hibáikat látják. Ők az örök ellenzékiek, politikai síkon csak azért is. Egyházi síkon az örök kritizálók, otthon, hivatalukban, munkahelyükön az örök hibakeresők. Észre sem veszik közben azt, hogy visszasüllyednek a gyermekkor úgynevezett dac korszakába, amikor a gyermek haragban van az apjával és anyjával. Ők is haragban vannak az atyával, Istennel és anyjukkal, az anyaszentegyházzal. Merev, görcsös magatartásuk eredménye teljes elidegenedés a világ minden életjelenségétől. Végső tüneteik félresodródás, sötétenlátás, depresszió, mánia, teljes ideg és elmebaj. A másik típus az értelmetlen fejbólogatás, igenlés mindenre. Az ilyen magatartás szerint mindenkinek igaza van, igazi konfliktus kerülő, vagyis ha mindent helyesel, nincs vita és nincs harag, de ez a legnagyobb és egyetlen eredmény, amit elérnek. Ez a nemtelen keresztény élet. Értelmetlenül igent mond, mert ez a legkényelmesebb. Ő nem vitatkozik, nem tud nemet mondani. A nemet mondani tudó úgynevezett nemes keresztény élet másféle igenből fakad. Például József először Istenre mondott határozott igent, s azután tudott Putifárnénak határozott nemet mondani. Vagy a három ifjú a tüzes kemence előtt. Jézus is igent mondott, igen, atyám, mert így láttad jónak, és aztán nem szállt le a keresztről. A keresztény életben igenis van határozott nem, és ezt megelőzi az Istennek mondott határozott igen. A fejbólogató igenlő típus lassan elveszíti létjogosultságát, mert elvesztette lendületét. Még azok is elkerülik, akiknek mindent helyeselt. A harmadik értelem nélküli várakozás valamire. Samuel Beckett Godotra várva színdarabjában két csabargó egy általuk választott falat várakozik egy bizonyos Godotra, és tőle várják életük jobbrafordulását. Ha ő jön, meg vagyunk mentve, és ezért várnak. Csak nem biztosak abban, hogy az ő fájuk-e az a fa, ahol várni kell, s abban sem, hogy

Godot jön-e? De ők várnak. Hány és hány ilyen lélekkel találkoztam, akiknek legfőbb lelki elfoglaltságuk a várakozás. Valamire, valakire, de miért, hol, meddig, mi végre, nem tudják, de várnak. Szívük mélyén érzik, hogy talán értelmetlen ez a várakozás, de várnak. Ez az értelmetlenség életük egyetlen utolsó értelme. A mai modern ember képe ez a Godot várás. Hány ember lelkében él? Nem fertőzette meg bennünket is? Nem merevedünk-e mi is néha ilyen fekete adventbe? Aki nem az urat várja, az csak Godotra számíthat. A negyedik, értelmetlen nyüzsgés cselekvési düh. Ha nem mozgok, megfagyok. Tenni, tenni valamit. Ártalmatlanabb formája a Márta típus, csak törölget és takarít, olcsóbb és fájdalommentesebb megoldás, mintha benn a lélek mélyén végezne egy alapos nagy takarítást. Ebbe is bele lehet azért pusztulni. Ártalmas a formája a nálunk huliganizmusnak, vandalizmusnak nevezett értelmetlen ténykedés. Ezek az életunt fiatalok, a dühöngő ifjúság csak rongálni tud, az is mindegy nekik, hogy mit, utcai telefonfülkét, vasúti kupék belsejét, erdőben a fákat, parkban a padokat. Miért? Nem tudni, csak csináljanak valamit. Csak cselekszik az ilyen szerencsétlen huligán, de nem tesz semmit. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Önök a napkatekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertettem. Elköszönök önöktől, Tímás Sándor Asztik Ferences atyát, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

0: Leopápa katekézise. A zsinat liturgikus reformja az egyház élő hagyományát követi. 14. Leo szentmisét mutat be a teremtett világ védelméért Castel Gandolfóban. Geleger érsek Moszkvában. A háborúnak véget kell vetni.
1: Leó pápa katekézise. A zsinat liturgikus reformja az egyház élő hagyományát követi. A Szentatya a Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúcióról tartott záró katekézisében összegző módon azokról a szempontokról emlékedett, amelyek miatt a zsinati atyák a liturgia reformját kívánták előmozdítani. A Szent Péter Bazilikában mintegy 5000 hívő jelenlétében tartott katekézisében Leó pápa a liturgikus reform folytonosságát hangsúlyozta. A liturgikus szertartás nem magáncselekmény, hanem az egyház, az egység szakramentuma, tudnillik a püspökök vezetése alatt egyesült és rendezett szent nép ünneplése. 14. Leó pápa katekézisében a II. Vatikán zsinat szándékát elemezte, amellyel a zsinati atyák a liturgiát szerették volna megreformálni. Giovanni Battista Montini, milánói bíboros érseknek az 1962. október 28-án a zsinathoz intézett harmadik levele tanulságos szempontra hívta fel figyelmet ebben a tekintetben.
2: La liturgia, scriveva, è espressione sincera sia del divino che dell'umano.
1: A liturgia az Isten és az emberi dimenzió őszinte kifejeződése. Ez egy nyelvezet. Egyrészt az isteni tanítás hordozója, másrészt az Istennel folytatott párbeszéd hangja. Világos, hogy nem mondhat le didaktikai funkciójáról, és nem mulaszthatja el, hogy a hitnek és az áhítatnak lehetőséget adjon arra, hogy spontán érthető módon fejezze ki magát. Ezen meggyőződésektől vezérelve a későbbi Szent VI. Pápa kijelentette, hogy a hívek nem maradhatnak, és nem is kell többé csendben és passzívan maradniuk. Fizikai jelenlétük nem egyeztethető össze lelki távollétükkel. Kijelentései összhangban vannak a zsinati konstitúció 48. pontjával. Az egyház tehát körültekintő gondoskodással arra törekszik, hogy a hívek ne csak mint kívülállók, vagy mint néma szemlélők legyenek jelen a hitnek ezen a misztériumán, hanem azt a szertartásokon és imádságokon keresztül jól megértve a szent cselekményben tudatosan, áhítattal és tevékenyen vegyenek részt. Tanuljanak Isten igéjéből, merítsenek erőt az Úr testének terített asztaláról, adjanak hálát Istennek, a szeppőtelen áldozatot nem csak a pap keze által, hanem vele együtt felajánlván tanulják meg önmagukat felajánlani, és napról napra váljanak egyé Istennel és egymás között a közvetítő Krisztus segítségével, hogy végül Isten legyen minden mindenben. Ezek a szavak a liturgia értékének megújult tudatosságát mutatják. Az egyház rituális cselekményein keresztül, miközben az üdvösség művének emlékezete zajlik, lehetősége nyílik, az Istennel való igazi kapcsolat megtapasztalására, a megváltó eseménnyel való kapcsolatba lépésre.
2: Il futuro Papa San Paolo VI affermava che i fedeli non possono e non devono più rimanere muti e passivi.
1: Mivel a szent liturgia gesztusai szavai döntőek e tapasztalat megvalósításában, a hívek részvétele nem lehet passzív, hangsúlyozta Leó pápa katekézisében. A zsinati reform azáltal, hogy középpontba helyezte azt, ami az egyházi tapasztalat lényegét alkotja, arra törekedett, hogy a liturgiát úgy ragyogtassa fel, mint az isteni csere elsődleges forrását, amelyben Isten élete közlődik velünk. Ebből a meggyőződésből fakad az igény, hogy a bibliai szövegek és imák gazdagságát minden hívő számára hozzáférhetőbbé tegyék, és az ünnepi rendet egyszerűsítsék az akkor hatályos liturgikus könyvekben foglaltakhoz képest. A liturgia, mivel élő valóság, az évszázadok során mindig is fejlődésnek és változásnak volt kitéve. A tanító hivatal formáit a különböző korok igényeihez igazította. Ezért nem meglepő, hogy a II. Vatikáni zsinat a hagyomány örökségének legnagyobb tiszteletben tartásával és éppen a hozzáférhetőbbé tétele céljából szükségesnek tartotta a liturgikus könyvek felülvizsgálatát. Az egyházatyák célját a Sacrosanctum Concilium Konstitúció 21. pontja világosan megfogalmazza. Az egyház, mint jóságos anya, hogy a keresztény nép a szent liturgiában biztonságosabban elnyerhesse a kegyelmek bőségét, gondosan kívánja végrehajtani a liturgia általános megújítását. A liturgia ugyanis részben az isteni alapítás folytán változhatatlan, részben változásnak alátett összetevőkből áll, amelyek az idők folyamán változhatnak, és változniuk is kell. Ha netalán olyan elemek épültek be, amelyek a liturgia benső természetének kevésbé felelnek meg, vagy alkalmatlanokká váltak. Ebben a megújításban a szövegeket és a szertartásokat úgy kell rendezni, hogy világosabban fejezzék ki a jelzett szent valóságokat, és így a keresztény nép, amennyire csak lehet, könnyebben fölfoghassa azokat, és általuk teljesen, tevékenyen és a közösség jellegének megfelelően együtt ünnepelhessen.
2: La distinzione nella liturgia tra elementi divini immutabili ed elementi umani che invece possono subire varie modifiche approvate dalla sacra gerarchia assistita dallo Spirito Santo.
1: A liturgiában az isteni változatlan elemek és az emberi elemek közötti különbségtétel, amelyek ehelyett különböző módosulásokon mehetnek keresztül, melyeket a Szentlélek segítségével a szent hierarchia hagy jóvá, a kor, a dolgok és a lelkek szükségletei szerint 12. Pius pápa Mediator Dei kezdetű enciklikájára nyúlik vissza. Egyébként pedig az általános reform iránti vágy nem hirtelen merült fel, hanem a 20. század eleje óta az egymás követő pápák cselekedeteiben nyilvánult meg, összhangban a liturgikus mozgalom követelményeivel. Annak megerősítését, hogy a hívek nem mint idegenek vagy csendes szemlélők vegyenek részt az ünnepségeken, már 11. Pius pápa Divini Cultus apostoli konstitúciója is felvetette. Emlékezhetünk továbbá 12. Pius pápának a nagy hét szertartásairól szóló rendeleteire, amelyeket a húsvéti eseményeknek megfelelő időpontokra helyezte át, miután azokat évszázadokon át a reggeli órákban tartották. Nem szabad elfelejteni, hogy Szent 23. János szükségesnek tartotta a breviárium és a misekönyv rubrikáinak egyszerűsítését, amelyben a liturgia reformjának alapelveire vonatkozó javaslatot a meghirdetett egyetemi zsinat elé utalta, emelte ki Leó pápa.
2: La riforma liturgica promossa dal Concilio Vaticano II si pone dunque nel solco della tradizione vivente della Chiesa.
1: A II. Vatikáni zsinat által előmozdított liturgikus reformteát az egyház élő hagyományát követi. E reform helyes megértése lehetővé teszi számunkra, hogy elutasítsuk azokat a visszaéléseket, amelyek a zsinat utáni korszakban az egyház egyes területein történtek, és amelyek sajnos ma is előfordulnak néha, abszolutizálva vagy félreértve a reform alapján szolgáló elvek némelyikét. E tekintetben érdemes emlékeztetni arra, hogy a zsinat konstitúciója kimondja, hogy a liturgikus szertartások nem magáncselekmények, hanem az egyház ünneplései, amely az egység szentsége, vagyis a püspökök irányítása alatt összegyűlt és rendezett szent nép. Ezért ezek a szertartások az egyház egész testéhez tartoznak, megnyilvánítják azt és hatással vannak rá. Ezért a pásztorok, püspökök is minden egyes pap elsődleges felelőssége, hogy megőrizzék és előmozdítsák a liturgiát, amely a liturgikus normákkal összhangban nemes egyszerűséggel ragyog, és így megmutatja az egy szent katolikus és apostoli egyházat. Az ilyen liturgia az evangelizáció alapvető eszköze is lesz, a kegyelem eszköze, amelyen keresztül Ahogy a zsinat maga tanítja, megtanulhatjuk felajánlani magunkat, és Krisztus közbenjárására tökéletesedhetünk az egységben Istennel és egymással. Zárta a Sacrosanctum Concilium zsinati liturgikus konstitúcióról szóló utolsó katekézisét 14. Leó pápa.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
2: Amen.
0: Leó pápa a szentmisét mutat be a teremtett világ védelméért Castel Gandolfóban. 14. Leó szeptember 1-én a teremtett világ védelméért tartott világnap alkalmából celebrál szentmisét a Castel Gandolfói pápai kertben található Laudato Si faluban. A pápai szertartás hírét az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium és a Laudato Si felsőoktatási központ jelentette be augusztus 25-én kedden közös nyilatkozatban. A szentmise a teremtett világ gondozásáért tartott világnapot és az úgynevezett teremtett világ szezonja kezdetét jelzi, amely a közös otthonunk megőrzésére irányuló imádság és elkötelezettség ökumenikus útja. Az időszak október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén és halálának 800. évfordulóján zárul. Ebben az időszakban az egyház és a többi keresztény közösség arra kap meghívást, hogy az imádságon, a megtérésen és a teremtésvédelem kézzelfogható tettein keresztül megújítsa a teremtett világ iránti elkötelezettségét. Szeptember 1-én Leó pápa egy különleges szentmisét mutat be a teremtett világ gondozásáért, amelyet az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium, az istentiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium, a hittani dikasztérium és a keresztény egység előmozdításáért felelős dikasztérium dolgozott ki. Az eukarisztia ünneplése egy kertben elhelyezett oltár körül segít emlékeznünk arra, hogy minden teremtés ajándék és minden ajándék felelősséget szül, mondta Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium prefektusa. A hit arra tanít minket, hogy közös otthonunkat ne elsősorban egy használható erőforrásként, hanem egy hálával fogadandó és szeretettel gondozandó ajándékként ismerjük fel, folytatta a bíboros. A szentmisében Istennek adott hálaadásunk elkötelezettségé is válik. A teremtett világ iránti törődés az életről, az emberekről, különösen a legkiszolgáltatottabbakról és a jövő nemzedékeiről való gondoskodást jelenti. Az egyház számára a teremtett világ védelme és az emberi méltóság előmozdítása egyetlen küldetés két oldala, amely mélyen gyökerezik a keresztény hitben. Hisszük, hogy Isten szeretetből teremtette a világot és az emberi családot, és pontosan szeretetből bízta ránk a testvéreink és nővéreink iránti gondoskodást és a teremtett világ védelmét, hangsúlyozta Fabio Baggio bíboros, a Laudato Si felsőoktatási központ főigazgatója. Közös otthonunk védelme azt jelenti, hogy szeretjük fel a barátunkat, különösen azokat, akik a leginkább szenvednek a környezetkárosodás, a szegénység, a klímaválság és a konfliktusok következményeitől.

0: Geleger érsek Moszkvában. A háborúnak véget kell vetni. A Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel folytatott hosszú megbeszélés után a Szent Szék államokkal fenntartott kapcsolataiért felelős titkára nyilatkozott a közös sajtótájékoztatón. Geleger érsek megismételte 14. Leópápa felhívását a háború és a polgári lakosság szenvedéseinek befejezésére. Az orosz külügyminisztérium moszkvai székházában augusztus 25-én kedden tartott kétoldalú találkozón Paul Richard Geleger érsek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni titkár és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter számos közös pontot azonosította a kulcsfontosságú nemzetközi kérdésekben, egyetértve az Oroszországi Föderáció és a Szentszék közötti párbeszéd folytatásának fontosságában. A kétoldalú érdeklődésre számot tartó témák között szerepeltek az oroszországi katolikus közösséggel kapcsolatos kérdések, valamint az Oroszország és Ukrajna közötti békefolyamat megindítására irányuló humanitárius kezdeményezések. Az apostoli nuncius Giovanni Daniello érsek részvételével zajlott több mint egy órás találkozó végén Geleger érsek és Lavrov külügyminiszter sajtótájékoztatót tartottak. A Szent Szék magasrangú képviselője felidézte 14. Leó pápa felhívását, hogy vessenek véget az Oroszország és Ukrajna közötti ellenségeskedésnek, és kezdjenek valódi tárgyalásokat a nemzetközi közösség támogatásával. Geleger érsek szerint a Szent Szék álláspontja egyértelmű. A konfliktust nem lehet katonai eszközökkel megoldani, ezért kijelentette: elengedhetetlen a politikai és diplomáciai folyamat feltételeinek megteremtése. A szentszéki diplomata arra hívta Oroszországot és Ukrajnát, hogy mutassanak nyitottságot és jó akaratot, valamint tartsák tiszteletben a nemzetközi és humanitárius jogot, különösen a civilek, az infrastruktúrák, a sebesültek és a hadifoglyok tekintetében. Hogy világos legyen, ennek a háborúnak véget kell vetni, szögezte le Geleger érsek az ukrán kérdéssel kapcsolatban. Az áldozatok száma mindkét oldalon folyamatosan emelkedik az ellenségeskedés miatt, akár csak a civilek szenvedése. Sürgős és szükséges, hogy véget vessünk az ellenségeskedésnek, és úgy tervezzük meg a jövőbeli kapcsolatokat, hogy ne maradjunk a múltbeli igazságtalanságok fogjai, és hogy a gyűlöletet megfosszuk erejétől. Lavrov külügyminiszter kifejezve elismerését a Szent Szék Oroszországgal folytatott párbeszéd iránti nyitottságáért és a béke iránti elkötelezettségéért kijelentette, hogy egyetért vatikáni kollégájával abban, hogy fokozni kell az együttműködést a konfliktussal kapcsolatos humanitárius kérdésekben. Lavrov nagyon hasznosnak nevezte a találkozót. A humanitárius területen elért bármilyen konkrét eredmény hozzájárul a szenvedés enyhítéséhez, és lehetővé teszi a konfliktusban álló felek közötti bizalom helyreállítását, hangsúlyozta az államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni titkár. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozták Zuppi bíboros közelgő oroszországi missziójának fontosságát. A Szentszék megerősíti, hogy továbbra is hajlandó hozzájárulni a párbeszéd tereinek megteremtéséhez, erősíteni a humanitárius erőfeszítéseket és jó szolgálatokat kínálni a béke megteremtése érdekében, hangsúlyozta Geleger érsek. Lavrov külügyminiszterrel folytatott találkozóján Geleger érsek kiemelte az egyházak és a helyi egyházi közösségek fontos szerepét a legkiszolgáltatottabbak támogatásában, a megbékélés szellemében. Ebben az összefüggésben az államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni titkár emlékeztetett az Orosz Föderációban működő katolikus egyház helyzetére és szükségleteire is, különös tekintettel a hívek lelkipásztori gondozására, valamint az egyházi és szerzetesi közösségek karitatív tevékenységeire. Kedden este a Szentszék államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős titkára találkozott a moszkvai pátriárkátus külkapcsolatokért felelős képviselőjével, Antoni Volokolamszki metropolitával, akivel kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdéseket vitattak meg, különös tekintettel a jelenlegi regionális kontextusra.
1: Mária Rádió Erdély. A pontos idő, 17 óra.

Van valaki, akire 130 év távlatából is példaképként tekint egész Erdély. Ünnepelje velünk Márton Áron püspök születésének 130. évfordulóját Csíkszentdomokoson, augusztus 28-án és 29-én. A szombaton 10 órától kezdődő Szentmise szónoka Monsignore Giampiero Gruder apostoli nuncius. Várjuk szeretettel! Részletek a www.martonaronmuseum.eu oldalon.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves Máre Rádió hallgatókat, nemzetünk egyik legnagyobb kegyhelyéről, Csíksomlyóról. 17 óra 01 perckor köszönjük a kedves hallgatókat, ima szándékunk fogadása című műsorunkban, akik önökkel lesznek
1: Csatlós Éva
0: és Oltán Szabó Hunor. Várjuk az önök hívásaikat a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös telefonszámokon, de előre megfogalmazott imakéréseiket SMS-ben is elküldhetik a 0758 420 555-ös telefonszámra. Egyéni szándékaink mellett imádkozzunk együtt a pápáért, püspökeinkért, beteg papjainkért, a kántorokért, a keresztények egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, keresztény családokért, a szenvedélybetegekért, az úton lévőkért, a fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mária Rádió adományozóért és támogatóért.
1: A füzetünkbe fejezett imakéréseket igyekszem olvasni. A rózsafűzért felajánljuk, akik balesetet szenvedtek, különösen egy három gyermekes édesanyáért, aki azóta reanimálón van. Az ő gyógyulásáért kérjük a csíksomlyói szűzanya közbejárását, Ülkébe Anna néni gyógyulásáért, Beatrix és édesanyja felgyógyulásáért. Isten fizesse mindenki imáját. Felajánlom Berci Forró Judit halála évfordulójának emlékére, emléke legyen áldott, nyugalmat csendes, Isten fizesse. Önökkel imádkozom Elekes István lelke üdvért, nyugodjék békességben, az örök világosság fényeskedjék neki. István Arnold, Andris, Piroska, Beáta, Nóra életért, egészségért, családi életükért, békességért, és a kicsi Kamilláért, meg Anna Máriáért imádkozom, a szűzanya oltalmazza őket, hallgassa meg a jó Isten. Felajánljuk a családunkért, a fiunk halálának évfordulójára, a jó Isten adjon neki örök nyugodalmat az anyaföld ölébe, szülei Isten fizesse. A rózsafűzért önökkel imádkozzuk Simon Gáspár és Terézia, Szőcs Ignánc, Erzsébet és Antal, Tatár Balázs és Mária, valamint Simon József és Kovács Olga lelki üdvükért. A jó Isten adjon örök nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék nekik. Marika tart velünk az imába, én is csatlakozok ehhez az imakéréshez is. A rózsafűzért önökkel imádkozom idős Miklós Antal, Marucca Aranka és Béla lelki üdvért. Nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevében. Önökkel imádkozom a rózsafűzért a szerető feleség és édesanyja Fodor Jolán gyógyulásáért, kérjük a szűzanya közbejárását érte és minden betegért, szerető gyermekei és férje tart velünk. Önökkel imádkozom a rózsafűzért Darabont József és Anna Gábor Félix és Berta lelki üdvükért, Isten fizesse mindenki imáját, Jézuson bízom benned. A rózsafűzért kérem édesanyámért, aki válás után van és mély depresszióba szenved, drága Jézusom, segíts meg! A jó Isten adjon kellő bölcsességet, tudja feldolgozni ezt az élethelyzetét, és rendeződjenek a dolgaik, ezt kívánjuk mi is, és imádkozunk ezért az édesanyáért is. A mai rózsafűzért kérem drága jó édesanyámért, aki kedden ünnepelte az 50. születésnapját, csíksomlyói segítő szűzanya áldja meg és legyen véle mindig, Bernadett lánya. A mai rózsafűzért felajánlom a Csíkszentléleki Egyházközség összes tagjaiért, kiemelve a testi és lelki betegeket. Imádkozzunk hittel bizalommal a pálfalvi Vaszi Tamás gyógyulásáért és társaiért, akik balesetet szenvedtek.
0: Köszöntök egy kedves telefonálót, háló, háló! Háló, köszöntjük nagy szeretettel!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: Rózsafűzét a szemmisét felajánlom a bemondott imákért, az Ágó Jézuskám segítségével, és az úton lévőkért, a betegekért, a háború megszűnéséért, és a gyermekem lába gyógyulásáért, a bűneink bocsánatáért, az én lábom gyógyulásáért, a látásomért és a lelkitesti gyógyulásomért, a család békességért, és az egész halottaimért, a drága gyermekem nyugalmáért, a két unokámért, a négy dédunokákért, a drága Jóistenem segítse meg őket egészségbe, és hogy bízzanak a drága Jóistenbe. És a gonosz emberekért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a haragosaimért, dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus, köszönöm szépen!
0: Mindörökké amen, köszönjük, hogy telefonált, tartson velünk az imában! Érkeztek üzeneteink is, ezeket igyekszem olvasni, gyermekeinkért és az élő hit kegyelméért, valamint hogy rendeződjön az életünk Isten akarata szerint, ezekért imádkozik egy édesanyja. Ezt az imát felajánlom családomért, köszönöm szépen, egy mindennapos hallgató tart velünk. A rózsafűzért fel szeretném ajánlani a gonosz távozásáért a családunkból, Jézusom, bízom benned. A rózsafűzért és a szentmisét felajánlom családom élő és elhunyt tagjaiért, köszönöm szépen. Ezt a rózsafűzért felajánlom békéért, alkalmas időjárásért és a betegek gyógyulásáért, Jézusom, bízom benned.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk. Halló, halló!
2: Dicsitessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: A Szent Olvasót önökkel imádkozva felajánlom önökét, a drága Szüzönde tegyelmet áldásos munkájukért. Én tisztem látom, hogy néha tétegondás látta, így létszunk tényleg. A Jóisten adjon örök boldogságot, nyugodjék végig az Úr Jézus Szent nevében, és a családnak őszinte részét feleségének is gyerekeimát, imádkozunk ki. A szomszédok. Terejállom a családomért, az egészségesekért, betegekért, fiatalokért, a békét, a Jóisten szegélyen, a minnyájunkat. Isten tiszteletben megtávolodik mindig az imádok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, arra hívjuk önt is, tessék bekapcsolódni a közös imába. Kusnát fürdői

0: További üzeneteket olvasok. Imád kérek családom békéért, valamint gyermekeim jó munkahelyért. Ezekért a szándékokért imádkozik Mónika. Örök hála és dicsőség imád szeretnék kérni családom minden tagjáért, elhunyt szüleimért, bűneim bocsánatáért, gonosz távozásáért a családunkból, anyagi gondjaink megoldásáért, unokáimért, idegenbe dolgozó gyermekeimért, Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzért felajánlom magamért, Attila, István, Róbert, akik külföldön dolgoznak, egészségükért, hálából a kapott kegyelmekért, egy jó munkahely, lehetőségért nekik. Arra kérem a szüzanyát, mindig vigyázzon ránk, Isten fizesse, egy mindennapos hallgató.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk. Halló, halló, mindörökké amen.
2: A rózsafűzért és a hátralévő napi szemmiséget ezt szeretném ajánlni, és Laci bácsi és Vizsolanén lelküküdvéért, aki a Kászonús falvi temetőben nyugszanak, nyugodjanak békességbe az új Jézus szent nevébe. Önökért Jézusom, bízom benne, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké amen, tessék bekapcsolódni a közös imába is, erre hívjuk Önt is.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom egy sikeres szemműtétért és egy nagyon fontos szándékra. Köszönöm szépen! A mai szentmisét és a rózsafűzért kérném családom egészségért, békességért, szeretetért, férjem gyógyulásáért, minden betegért, türelemért, szerencséért, minden Mária Rádió hallgatóért, valamint az úton lévőkért is imádkozom. Isten fizesse hát! Kérjük Szent Kristófot, az utazók védőszentjét, hogy járjon közben értünk. Imád kérek férjem gyógyulásáért, a Csíksomi és Szözanya takarja be őt védő palástjával, és gyógyítsa meg. Jézusom, bízom benned, Isten fizesse, Ibolya tart velünk hidegségről.
1: Újabb hallgatót köszöntünk szeretettel. Halló, halló!
2: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! A mai nap minden imáját kell szeretném ajánlani, hálából a Szözanyának, a mindennapi kapott kegyelemét, a családom élő tagjainak, mindenkinek jó egészségét, békességét, valamint a halottaimért, a Péter és a Bíró család halottjaiért. A Jóisten nekik adjon örök nyugodalmat, a Csíkszent Tamási és a Csíkkorcsfali temetőbe. Teri voltam Jani falváról. Dicsértessék az Úr!
1: Mindöröki amen, kedves Terike, köszönjük, hogy mindig betetszik kapcsolódni a közös imába. Egy újabb hallgatót köszöntünk. Halló, halló! Mindörökké, amen!
3: A rózsafűzért felajánlom egészségért, békességért, családom élő és elhűnt adjaiért, a máma imiért. Úr legyen irgalmas hozzá, egy kise szenvedései, unokáimért, kiseink unokám 20. születésnapja lesz holnap. Nagyon nekik
1: az Isten éltesse!
3: Békességet. A műsorvezetőkért, mindenkiért, akinek szüksége van Isten imájára, Edith voltam kapcsolódni.
1: Mindöröki amen, kedves Edith, ha jó Isten hallgassa meg kéréseit, szándékait, tartson velünk a közös imába is.
0: Mindennapi imákat és szentmiséket felajánlom hálából a jó akaratú emberekért és a gonosz távozásáért, Isten fizesse meg mindenki imáját. A rózsafűzért fel szeretném ajánlani hálából a kapott kegyelmekért, a drága Jóistentől, egy fontos szándékra, a gyógyulásomért, egészségemért, a Mária Rádió munkaközösségéért, Isten fizesse, egy mindennapos hallgató Csíkszeredából tart velünk. Imád szeretnék kérni idegenbe dolgozni.

0: csak nyugodalmat. Jézusom, bízom benned.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk szeretettel. Halló, halló!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Csatlakozok az imakérésekhez, amelyek elhangzottak a Mária Rádióba, és még felajánlom a családom, a unokáimért, az én dolgomat, a betegségemért, és minden jó szándékú emberé a papi hivatás és a papjainkért, a háború megszínési és alkalmas időjárási. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önökért is imádkozok, senek vár vagyok mindig, imádkozok önökért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Gyimesből egy állandó.
1: Köszönjük szépen, hogy velünk tart mindig, és értünk is tetszik imádkozni. Én is fel szeretném ajánlani gyermekeimért, unokáimért, drága jó édesanyámért, valamint elhunyt szeretteinkért, akik a családunkhoz tartoznak. Jó Isten adjon örök nyugodalmat mindannyiuknak. Kedves hallgatóink, ezennel le is járt az ima szándékok fogadására szánt idő. Elcsendesedve imára kulcsoljuk a kezünket, és imádkozzunk hittel, bízalommal minden elhangzott szándékra, betegeink gyógyulásáért, különösen a jó Isten hallgassa meg mindenkinek a kérését. Arra hívjuk önöket, kapcsolódjanak a közös imába. Műsorba voltunk
0: Oltán Szabó Hunor
1: és Csatlós Éva. Áldott szép estét, kedves mindannyiuknak! Dicsértessék a Jézus Krisztus! És mielőbb még egyszer elfelejtettem felkonferálni, hogy a Tusnád fürdői imacsoport vezetésével fogunk imádkozni. Szeretettel köszöntünk mindenkit. Hát ugye tévedni emberi dolog, én is emberből vagyok, elnézést. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és hálás szívvel köszöntjük az Erdélyi Mária Rádió hallgatóit, a Tusnádfürdői imacsoport. Meghívjuk a közös rózsafüzér imára az elhangzott kérésekért, és hozzácsatolva a mi kéréseinket is, bízva a közös ima erejébe és a szűzanya közben járó szeretetében.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, feltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, Krisztus, a mi Úrunk által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,

0: amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Első szent titok, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett. Nézd az alázatos Jézust, nézd, amint beáll a bűnösök sorába, leghátulra, utolsóként, ezt a helyet nem veheti el tőle többé senki sem. Nézd, amint vízbe lép, s örvendj a keresztelővel, ki füröztvén a világosság támad, mert Isten lelke ott lebeg a víz felett, és ott lebeg a bárány felett. Nyisd a szemed, s örvendj a lélekkel, ki ingatag világunkba biztos talajra lelt. Nyisd a szíved, s örvendj az Atyával, kinek kedve telik fiában, hisz készségéért mindeneknek bocsánatot adhat. Szeress nagyon, s örvendj Jézussal, ki gyöngéd ajándék birtokosa immár, Atya lelke sugallja az akaratot, mely kincse, öröme, tápláléka ezután. Amikor kereszteltek, szívedben világosság támadt, leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. Mestered alázatát, engedelmességét tanult kitartóan, s Atyát kedvét leli benned. Mária pedig imájával kísér, mint fiát kísérte egykoron, mert a keresztvízben Isten gyermekévé lettél, s édesanyát kaptál.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Második szent titok, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Nézd az engedelmes Jézust, nézd, amint Máriára pillant. Anya s fiú gyöngéd szeretete sosem ismert mást, mint igent. Az iménti szó sem elutasítás, sem inkább tanítás. Tanítás nekünk, hogy sose feledjük, első mindig, amit Isten akar. Nézd Máriát, figyeld tapintatát, szíve meglát minden bánatot és gondot, érzékeny rezdülése, jövendő küldetése csirája. Oltalmazó, pártfogó, mindenek anyja leszen egykoron. Égi terv fénye, világlott föl szívében.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen

0: Isten azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Harmadik szent titok, aki meghirdette Isten országát. Nézd Jézust, az ország királyát. Nézd, amint ajkán magasztos igék fakadnak. Gyermekként ragyog, mert nagy örömet hirdet. Sötétben élőknek világosság országát, rabként sínylődőknek szárnyalás szabadságát. Föléled a halott, meggyógyul a leprás, a bűnös fölemeli fejét, mert életbősége árad el testedben és lelkedben. Mikor a szeretet országával találkozhatik, keresd az országot, mert meg kell találnod. Keresd, hisz boldogságra ítéltettél. Boldogságra már itt, ezen a földön. Amikor evangéliumot olvasol, az országgal találkozol, bűntől tisztult szívvel lépj hát be bátran be az evangéliumba. Éld az igét, szeress, mint mesterét, s rejtett kincsre találsz. Tanuld Mária titkát, s tiéd lesz az ország. Tanuld gyermek hitét, ártatlan egyszerűségét, mert kicsinyeké az ország. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen

0: titeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Negyedik szent titok, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Nézd Jézust, a világ világosságát. Nézd, amint imába merült arcát új fény hatja át. Föltárul a titok, istenségét rejtegette, hogy kicsinek, bűnösnek barátja lehessen. Nézd Pétert s a másik kettőt. Titkos szendergésből kelnek. Valóság vagy álom, mennyei fönségből Illés, Mózes tanúságát hallják. Szükséges a szenvedés, szükség van a halálra, mert a búzaszem törvénye nem e világi találmánya. Szívüket most gyöngét szeretet, atyai szózat boldogítja. Ez az én szerelmes fiam, kiben gyönyörködöm.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mikért

0: pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
1: Ötödik szentitok, aki az eukarisztiába nekünk adta önmagát. Nézd a gyöngéden szerető Jézust. Nézd, amint csecsemőt tápláló anyaként önmagát osztja. Vágyva vágyta, mert odaadás a szeretet legnagyobb boldogsága. Elárulása éjjelén, hisz árnyék mellett ragyogóbb a fény, szeretete sosem látott csodáját műveli. Élő kenyér, benne lélegzik az Isten. Élő kenyér, benne áldozza életét övéjér. Élő kenyér, néven szólít és feltámadott. Élő kenyér, szeretetét sugározza, mikor imádod. Nézd Máriát, az Úr szolgáló leányát. Igent mond a lélek érkeztére, ki élővé szenteli a kenyeret. Igent mond a vér ontására, hisz véréből vétetett. Nézd a szeplőtelent, az egyetlen méltó. Tőle tanuld az elfogadás gesztusát, kérd, mikor áldozol szívedben az amment, ő mondja helyetted. Amikor megáldoztál, nem vagy többé kivoltál, Krisztussá válsz, mert visszhangoznak még a szavak, ez az én testem. Hordozd az örökséget, pillantásod vigasztals, gyógyít a szavad. Így vagy mindenkivel, baráttal, ellenséggel, mert Máriával igent mondtál a szeretetre, az életre.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképp

0: menekül a világ, rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket szent fiadnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
2: Kérj.
3: Szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amelyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen.
1: Szűzszülője Istennek,
0: engedd, hogy tied legyek, tied élet sorálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni.

Akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes, anyám, te

minden balsósban. Azért hiszem, és meghallok ezen hitemben, hogy veled leszek, jó anyám, fenn az égben. Szüsszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet halálban, tied jó és balsósban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szüsszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek,

Kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen. Istenünk, te áron püspököd,

0: sora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Most imádkozunk családjainkért a szűzanyához. Drága Szent Szűz, esdve kérlek, áldj meg, segíts, légy velem, add, hogy mindig hőn szeretve megszenteljem életem. Áld meg minden imám, munkám, szenvedésem, harcomat, el ne fordíts soha tőlem édességes arcodat. Drága Szent Szűz, áld meg kérlek szeretteim életét, védd meg őket bűntől, bajtól, óvd a csüggedők hitét. Áld meg minden kis családot, hitves szülőt, gyermeket, engesztelt ki egymás iránt a háborgó népeket. Drága Szent Szűz, kérve kérlek,

0: Dicsérjük az eget, angyalukkal hadd dicsérjük, mindörökké szent neved. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjanak. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Köszönjük, hogy együtt imádkozhattunk. Isten áldása és a szűzanya közbenjáró szeretete legyen mindannyiunk életében.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Orbán József önkéntest hallják. Szentmisét közvetítünk a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia templomból, amelyet Bálint Emil főesperes mutat be. A kántori szolgálatot Kacsó Arnold kántor végzi. Megkérjük a kedves hallgatókat, hogy lélekben kapcsolódjanak be a Szentmisébe.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmem, az Atya Isten szeretetem és a Szent Lélek egyesítő erejem legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, kedves testvéreim! Ember életünkben fontos szerepet játszanak a példaképek, akire az ember felnéz azért, mert valamit jól csinál. Felnéz azért, mert szépen éli az életét. Felnéz azért, mert szépen megvallja a hitét. Felnézünk valakire azért, mert jó ember, jó keresztény, akivel érdemes kapcsolatba lépni, akinek a társaságában jó leső érzés időzni. A mai nap szentje Szent Mónika példakép lehet mindannyiunk számára, az édesanyák és a férjes asszonyoknak a védőszentje. És nem véletlen, hiszen a nevéhez két férfinek a megtérése fűződik. Az egyik a férje Patricius, aki egy kemény nyakú, féktelen dűkitöréseiről ismert pogány ember, és mi székely emberek magunkra ismerhetünk, aki végül is élete vége felé, a kereszténység felé fordult és halálos ágyán megkeresztelkedett. És a másik pedig a fia, a későbbi Szent Ágoston templomunknak a védőszentje. A kitartás és a rendíthetetlen hit. Ez a két erény, amely képesítette Mónikát a legnagyobb akadályok leküzdésére is. Képesítette Mónikát az Isten szeretet megvallására és az ember szeretet gyakorlására. Mennyire szükségünk van a kitartás erényére az életben? A diáknak a tanulásban. Ne adni fel, akkor sem, ha nehezen megy, akkor sem, ha nem értem, akkor sem, ha meg kell harcolni, ha néha a nehéz dolgokat nem egyszerű felfogni és megérteni. Nekünk felnőtt embereknek pedig a munkában, a kudarc, a fáradtság, a befásultság után is ne adni fel és új utakat, lehetőségeket keresni. Vagy a kapcsolatainkban, amikor megbántódunk, vagy megbántanak, vagy éppen félreértenek, és nem utolsó sorban az élet adta keresztek hordozásában, amikor a lelkünket roskadozva visszük. Kérjük Szent Mónikát a rendíthetetlen hit ajándékáért, hogy a Jóisten mindig a javunkat akarja, és a Jóisten az élet dolgain keresztül úgy vezet bennünket, hogy mindig az üdvösség útján járjunk. A kérdés mindig az, hogy mi mennyire vagyunk ebben partnerek. És ehhez kérjük Szent Mónikának a közben járó segítségét, hogy ebben a Jóistennek a partnerei tudjunk lenni a hétköznapokban. Ezekkel a gondolatokkal vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel vehessünk részt a szentmise áldozatban, amelyet a Fülöp család elhunytjaiért fogok bemutatni. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással, én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Szomorúak vigasztalójam, te Szent Mónika könnyes imádságát fiának Ágostonnak megtérésével jutalmaztad, közben járásukra ad, hogy bűneinket megsírassuk.

0: Szent Leckám, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Pál Jézus Krisztusnak, Isten akaratából meghívott apostola, és Szosztenész testvér köszönti Isten korintusi egyházát, a Krisztus Jézusban megszentelteket, a meghívott szenteket és mindazokat, akik náluk vagy nálunk segítségül hívják Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak nevét. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. Veletek kapcsolatban szüntelenül hálát adok az Istennek azért az isteni kegyelemért, amelyet Krisztus Jézusban nyertetek. Benne gazdagok lettetek minden tanításban és ismeretben. A Krisztus melletti tanúságtétel is megszilárdult köztetek. Így semmi kegyelmet sem nélkülöztök, amíg Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok. Ő mindvégig megerősít titeket, hogy fedhetetlenek legyetek Urunk Jézus Krisztus napján. Hűséges az Isten, aki meghívott fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közösségébe. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Amikor Jézus a világ végéről beszélt, így szólt tanítványaihoz. Vigyázzatok, mert nem tudjátok, mely napon jön el a ti uratok. Mert nyilvánvaló, hogyha a házgazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fennvirasztanám, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az emberfi abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok. Mit gondoltok? Ki a hű és okos szolga, akit gazdája háza népe fölé rendelt, hogy kellő időben élelmet adjon nekik? Boldog az a szolga, akit hazatérő ura ebben a munkában talál. Bizony mondom nektek, rábízza egész vagyonát. Ha azonban az a szolga gonosz és azt mondja magában, késik a gazdám, aztán verni kezdi szolgatársait, és együtt eszik, iszik a részegeskedőkkel, s megjön ennek a szolgának az ura azon a napon, amikor nem várja, és abban az órában, amikor nem is sejti, ura kegyetlenül megbünteti, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott aztán sírás lesz és fogcsikorgatás. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, kedves testvéreim! Nagyon szép és elgondolkodtató Szent Pál apostol megfogalmazása, amelyet a mai szentleckében a korintusiaknak mondott. Hűséges az Isten, aki meghívott fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közösségében. A keresztség ébébe vagyunk, és a keresztség szentsége által, mint Isten gyermekei, meghívottak vagyunk az ő közösségében, az egyházi közösségben. Abba a közösségbe, amelyel nagyon sok bajunk van a hétköznapokban, amelyet nem mindig könnyű felvállalni, amikor nagyon sokszor a hétköznapokban az ember konfrontálódik. És nem szabad elfelednünk, kedves testvérek, hogy egy olyan Isten hívott meg, aki a mi szerető atyánk, mindannyiunknak a szerető Istene, és aki hűséges, aki nem változtatja meg a döntéseit, és amit megígér, azt teljesíti, és aki nem azért szeret, mert olyan jók vagyunk, aki nem azért szeret, mert olyan tehetségesek vagyunk, aki nem azért szeret, mert olyan sokat imádkozunk, vagy éppen olyan sokat járunk templomba, hanem azért szeret, mert a gyermekei vagyunk. A keresztség szentsége révén mindannyian Isten fogadott gyermekei vagyunk. A szülő, a nagyszülő büszke a gyermekére, büszke az unokára. Szeretetével kíséri, és büszke az eredményeire, büszke az életben elért lehetőségekre. És mennyivel inkább zárójelbe vagy idézőjelbe téve büszke lehet az Isten ránk, amikor megtesszük azt, amit szeretne. Amikor próbálunk az ő elképzelései szerint, vagy az ő törvényei szerint élni. Kedves Mária Rádió hallgatók, kedves testvérek, az isteni meghívásra adott válaszunk az nem más, mint maga a hit. Az a hit, amely változik. Nem olyan, mint egy tárgyi valóság, hanem az embernek a személyes válasza az isteni meghívásra, amely állandóan formálódik, alakul, mélyül, vagy éppen elhalványul. Annak függvényében, hogy az ember hogyan ápolja, hogyan gondozza a hitét a hétköznapokban, annak függvényében válik élővé, annak függvényében válik mélyebbé, vagy éppen elhalványodik. Az isteni meghívás célja nem csupán egy kötelezettség teljesítése, hogy ki kell fizetni az egyházadót, mert hanem a pap nem temet el, hanem egy élő, személyes, mély kapcsolat Jézus Krisztussal. És ezt még egyszer aláhúznám, hogy amikor válaszolunk a hitünkkel a meghívó Istenre, Istennek, akkor ebben a válaszunkban benne van az a vágy, hogy egy élő, személyes, mély kapcsolatot szeretnék kialakítani vele. A mai nap szentje, Szent Mónika, példa lehet a mi számunkra, ahogy kitartásával, rendíthetetlen hitével válaszol ennek a meghívó Istennek. Aki tudott vírasztani, aki tudott éberen és világosan gondolkodni, akit nem a bigottság és a tradicionalizmus vezérelt, hanem a szabaddá tevő szeretet. Kedves Mária Rádió hallgatók, kedves testvérek, hűséges maradni Istenhez, hűséges maradni Jézus Krisztus egyházához, a mai világban és a mai társadalomban nem könnyű feladat. Mert a mi hűségünket nagyon sokszor befolyásolja az érdek, az öntörvényűség, nekem nem mondják meg, hogy mit kell tennem, a lustaság, a közömbösség, a kétkedő magatartás. Hajlamosak vagyunk kiábrándulni az egyházból, hajlamosak vagyunk kiábrándulni a papból, amikor kudarcban vagy éppen megaláztatásban van részünk. Hajlamosak vagyunk Istenben is kételkedni, amikor hallgat, pedig azt szeretnénk, hogy beszéljen, mondjon valamit. Amikor úgy érezzük, hogy nem hallgatja meg az imánkat, látva a tragédiákat, az igazságtalan döntéseknek a következményeit. És ilyenkor bízni Istennek a hűségében, ez igazán kihívás egy keresztény ember számára. Hű és okos szolgának lenni, viselni az élet keresztjét, igazán kihívás. Exupéry az Ember Földje című könyvében egy barátjának állít emléket, amikor felidézi a barátja történetét, aki repülőgépével lezuhant az Alpokba, aki végül is túlélte a balesetet. És amikor a barátainak mesélt erről a balesetről, elmondta, hogy mi mentette meg. Azt válaszoltam, az az egy lépés, mindig előre, mindig tovább. És így van, Exupéry leírása szerint, iszonyatosan kívántam az álmot. De a családom, a barátaim jutottak eszembe, akik azt mondták magukban, hitvány alak vagyok, ha nem megyek előre. Mindannyian bíztak bennem. És mi mentett meg? Nem ültem le, mert az a végzetemet jelentette volna. Az az egy lépés mindig előre. Kedves Mária Rádió hallgatók, kedves testvérek, a hűség, a kitartás a hitben, az egyház hűségben, ezt az egy lépést jelenti. Nem csupán a kritikát, nem csupán a bizalmatlanságot, hanem a tenni akarást. Azt az egy lépést mindig előre. Az ember nem látja előre az egész utat. És ha megnézzük Szent Mónikának az életét, akkor elmondhatjuk róla is, hogy Mónika sem látta azt, hogy Szent Ágoston meg fog térni, hogy szent lesz, hogy úgy beszélünk róla, mint Szent Ágostonról. És azt sem látta előre, hogy a férje Patricius majd fel fogja venni a kereszténységet, de megtette mindig a következő lépést, és soha nem mondta azt, hogy nem érdemes. Mert nem érdekelnek, mert háttérbe szorítanak, mert leírnak, mert ignorálnak, semmibe vesznek. Mi nagyon sokszor hajlamosak vagyunk, amikor megérezzük ezeket a kudarcokat. Kedves testvérek, a kitartás és a hűség nem azt jelenti, hogy soha nem fáradsz el, hogy soha nem állsz meg, hogy mindig erős vagy. Láthatjuk Mónikának, az átvirasztott, átsírt éjszakáit, és utána csak tovább lépett. És hűséges az az ember, akire számítani lehet, akiben meg lehet bízni, akire rá lehet bízni a dolgokat. Aki következetes, és nem csak akkor fordul az Istenhez, amikor szorult helyzetben van, dolgozatírás előtt, nehéz döntések előtt, aki nem csak akkor keresi meg a barátját, amikor szüksége van rá, hanem azért keresi meg, mert a barátja. Kedves testvérek, a hűség, a következetesség, a stabil emberi és isteni kapcsolat és a személyes fejlődés legfontosabb alapkövei. És erről beszél nagyon szépen Jézus a mai evangéliumban, amikor felteszi a kérdést, mit gondoltok? Ki a hű és okos szolga, akit gazdája háza népe fölé rendelt, hogy elvégezze a dolgát és a feladatát? És boldognak nevezi a szolgát, aki végzi a munkáját, végzi a feladatát, aki megbízható, aki nem a könnyebbik részét keresi a dolgoknak, hanem teljes merszélességgel végzi a munkáját, a feladatát. És mennyire fontos, kedves testvérek, hogy mi is ilyen keresztények legyünk a hétköznapokban, akik nem számítgatnak, hanem teljes erőbedobással akarják szeretni az Istent. Akik teljes erőbedobással akarnak az ő követői lenni. Akik teljes erőbedobással felajánlják neki a segítségüket. És azért imádkozzunk Szent Mónikához kérve az ő közben járó segítségét, hogy valóban ilyen keresztények legyünk, akire számíthat az Isten, akikben megbízhat az Isten, és akik igyekszünk megvallani őt az emberek előtt. Amen. Forduljunk bizalommal, testvérei, mennyei atyánkhoz, és kérjük segítségét a Szent Asszonyok lelki nagyságának követésére.
2: Add Urunk, hogy egy házad valóban népek anyja és tanítómestere legyen.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, hogy megszűnjék a világban minden hátrányos megkülönböztetés, férfiak és nők, fehérek és színes bőrűek, megkülönböztetés, férfiak és nők, fehér hű. Rabszolgák és rabszolgák, hívők és nem hívők között.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, hogy mindenhol megbecsülés övezze, és támogatás segítse a családanyák áldozatos szolgálatát.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Adj kegyelmet a hitves társaknak, a kölcsönös hűségre és szeretetre, a szülőknek pedig gyermekei gondos keresztény nevelésére.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
4: Jutalmazd az édesanyák lankadatlan fáradozását, egykor majd a boldog örök élet nyugalmával.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
4: Engedd, hogy híved, és minden kedves halottunk, mielőbb élvezhesse a mennyei otthon boldogságát.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, te megadod az érdemszerző élet lehetőségét a férjes asszonyoknak családjuk körében, az özvegyeknek pedig a szeretet szolgálatában. Engedd, hogy a Szent Asszonyok hősi példáját követve mindnyájan kiérdemeljük az emberek megbecsülését itt a földön, és a dicsőség koronáját nálad a mennyben, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mennyei Atya előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára.

Valóban szent vagy és dicséretre méltó, ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk, szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyán, kérünk tehát téged, küld el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszenteljem, hogy legyenek számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedés előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörtem, tanítványainak adtam, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel volt föltámadásodat, amíg elmész.
0: Megemlékezünk tehát szent atyán Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a feltámadás által veszettél el a dicsőségbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked, és add, hogy szereteted lelkének ereje által, mi, akik fiat testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számítani.

0: mit hassunk.
1: Minket, akiket meghívtál asztalodhoz, erősíts meg, Urunk, az egységben Leó pápánkkal, Gergely püspökünkkel, minden püspökkel, pappal, diakónossal és egész népeddel együtt. Add, hogy a te útjaidon járva, a hitben és a reményben örömet és bizalmat sugározzunk a világra. Emlékezzél meg testvéreinkről, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtról, akiknek hitét egyedül csak te ismerted. Bocsáss be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi utunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, a vértanúkkal, Szent Mónikával és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttjét.
1: Mert ilyen az ország, a hatalom és a dicsőség mindenkor.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és szeretsz minket mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
2: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség összünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájáról. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékunkba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

Mindenható Istenünk, ma Szent Mónika emléknapján mennyei szentséget kegyelmével világosíts meg szívünket, és szíts föl bennünk a szeretet tűzét, hogy szent vágyaktól

0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg és őrizzen meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
2: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Istenünk, te áron püspököd, arra választottad ki, hogy igazságodnak őrem, az üldözötteknek védelmezőjem, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példájon világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságú Szűz Máriát,
3: és ő méhébe fogadná szent lélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Ima az Úrnak szolgáló leányom,
3: legyen nékem a te kegyed szerint.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: És az ige testélet,
3: és mi köztünk az az ég.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
3: hogy mi méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkre szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által, amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat a megholt híveknek,
3: és az örök világosság fényes kedjét nekik.
0: Nyugodjanak békében.

0: Szent misét közvetítettünk a csíkszeredai Szent Ágostó plébeana templomból, amelyet Bálint Emil főesperes és Simon Sándor segédlelkész mutattak be. A kantori szolgálatot Kacsó Arnold kantor végezte. A mikrofonnál Orbán József önkéntest hallották. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Áldott, szép estét kívánok önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a csíkszeredai Szent Ágoston plébániát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Csíkszereda Erdély keleti felében helyezkedik el, a Hargita-hegység vulkáni vonulata és a csíki havasok közé beékelődő csíki medence középső részén. A város az Olt mentén haladó észak-dél irányú, a tolvajos és gyímesi hágókon áthaladó nyugat-kelet irányú közlekedési útvonalak kereszteződésénél alakult ki. A város az Olt folyó teraszain és a Somlyó-patak kavicsos hordalék kupjainak a peremén fekszik az 1033 méter magas Nagy-Somlyó lábánál. Tengerszint feletti magassága 655 és 730 méter között változik. A város legfontosabb ásványvíz lelőhelyei Somlyón, a Szeredai és a Zsögödfürdőn vannak. Csíkszereda a korábban már létező Somlyó, Taploca és Zsögöd települések szomszédságában a szerdanapi vásárhely színhelyén alakult ki. Az első ismert hiteles okirat, amely Csíkszereda mezővárosi létét igazolja, 1558. augusztus 5-én keltezett kibocsájtója János Zsigmond fejedelem édesanyja Izabella királyné volt, mentesítette a város lakosságát az adófizetés alól. Csíkszereda az 1968-as területi átrendezés következtében az addig 6-7 ezres kizárólag magyar lakta város közel 50 ezer lélekszámú megyeszékhelyé duzzadt, amelynek ma is több mint 40 ezer magyar katolikus híve van. Ez természetszerű kihatással volt az egyház életére is. A 17. században épült 200-300 hívő befogadására alkalmas templom kicsinek bizonyult, és az újváros negyedik is távol kerültek az egyházközség szívétől. Ennek az égető kérdésnek a megoldására már dr. Jakab Antal püspök, majd Bálint Lajos érsek tett lépéseket. A város pasztorációs szempontból oly fontos és sürgető megosztása dr. Jakobinyi György érsekre hárult, aki létrehozta a Szent Ágoston plébániát, Pénzes Józsefet nevezte ki annak plébánossává. Azóta élő kövek, élő lelkek, égisze alatt felépült az 1200 személy befogadására alkalmas, a már katedrális méretű Szent Ágoston plébánia templom. 1995-ben Jakobinyi György érseki rendelkezésével két részre osztotta Csíkszeredát, a belső Szentkereszt plébániára és a Szent Ágoston plébániára. Az építkezés kezdete azonban a plébániák szétválasztása előttre tehető, ennek kivitelezése Borbély Gábor főesperes úr nevéhez fűződik. Pénzes József 1995. január 1-jei plébánosi kinevezése után pedig elkezdődött a tervezési folyamat. A Szent Ágoston templom végül Albert Homonnai Márton csíkszeredai tervező révén nyerte el a mai formáját. A templomot övező keresztúti stációk körül zöld övezetet, több mint 1000 facsemetével, élősövényt, sziklakertet és virágágyásokat alakítottak ki. A 233 méter magas fémszerkezetes, 4 harangnak helyet adó torony között, a templom tetején pedig lángoló szív emlékeztet a Szent Ágostoni gondolatra. Idézem: magadnak teremtettél minket, és nyugtalan a szívünk, ami meg nem nyugszunk te benned. Idézet zárva. Az altemplomban egy kisebb kápolna kapott helyet, a déli oldalon alakították ki a plébánia hivatalt irodákkal, tanásteremmel és irattárral. Ugyancsak az alaksor egyik terme ad otthont a fogyatékkal élő fiatalok számára. Az altemplom termeit összekötő folyosó oldalát úgy építették ki, hogy azt majd idővel urnatemetőként lehessen használni. Az első és második emeletén találhatóak a szolgálati lakások, a plébános lakása mellett még két kápláni lakosztály, illetve vendégszobák is helyet kaptak. Az épületben méretes konyhát, ebédlőt is kialakítottak. A földszinti rész foglalja magába a bejárati előteret, a templom nagy termét, amelyet már a nagy ünnepek alkalmával többször is benépesítettek a hívek. A Szent Ágoston templom apszisában egy keresztet láthatunk a korpusszal, valamint Szent Ágoston és Szent Mónika szobrait, Szántusz Géza csíkszeredai képzőművész alkotásai. A Budakeszin élő és alkotó Majzik Mária művésznő két nagyméretű kerámia domborművet és egy bronz keresztelő kutat ajándékozott a templom részére. A két dombormű, a himnusz és az angyali üdvözlet ugyancsak a templom apszisába kerültek elhelyezésre. A himnusz dombormű a magyarok kereszténységéhez való kapcsolatát, míg az angyali üdvözlet a szűzanya oltalmát és egyben a születés szimbolizálja. A kettőt, a születést és a keresztséget a kompozícióban a keresztelőkút kapcsolja össze. Ezzel válik teljessé a szimbólum. Csíkszeredában a magyarság összetartozásáért, megmaradásáért megalapító nemzeti imahely arra hivatott, hogy jelezze az utat Magyarország azon törekvésének, hogy polgárai maguk oldják meg a nemzet fennmaradásának problémáját. A himnusz a dicsőséges keresztény múltat, a szűzanya Magyarország védelmezője, a jelent és a keresztelőkút a jövőt jelképezi, mely három jelkép együtt van jelen a megszentelt térben. A Szent Ágoston templomot 2009. augusztus 29-én a fő egyházmegye fennállásának ezredik évfordulóján a templom búcsú ünnepén szentelte fel dr. Jakubinyi György érsek és Tamás József püspök. A Szent Ágoston templom és plébánia épülete 2021-2022-ben külső átalakulásokon esett át, a magyar kormány hathatós közreműködésével és támogatásával kicserélték a plébánia templom egyes nyilászáróit és óriási méretű üvegfelületeit, valamint sor került a templom ikonikus tornyainak felújítására is a román kormány, a megyei önkormányzat és a városháza anyagi támogatásával. A Szent Ágoston plébánia a gyulafehérvári római katolikus érsekség felcséki főesperesi kerülethez tartozik. Templombúcsút augusztus 28-án tartanak. Örökös szentségimádási nap november 22. A műsort szerkesztette Gábor Anna a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió csíksomjói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiatnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
3: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek.
1: Van valaki, akire 130 év távlatából is példaképként tekint egész Erdély. Ünnepelje velünk Márton Áron püspök születésének 130. évfordulóját Csíkszentdomokoson augusztus 28-án és 29-én. A szombaton 10 órától kezdődő szentmise szónoka Monsignore Giampiero Gruder apostoli nuncius. Várjuk szeretettel! Részletet a www.marton.com.

Kiszakadnál? Fellélegeznél? Kapcsolódnál? A nézőpont neked szól, ha 20 és 35 év közötti fiatal felnőttként nem az elvárások szerint, hanem a saját utadon szeretnél járni. Szeretnél elmélyülni, megpihenni, és végre korlátok nélkül önmagad lenni. Az idei év témája igazán szabadon. Éld át a valódi szabadságot Szerteszfürdőn szeptember 2. és 6. között. Fedezd fel a hited, engedd el a megfelelni vágyást, és töltődj fel a fenyvesek nyugalmában. Őszintén, hitelesen, igazán szabadon.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban mélyülő hittel a Szent Misén című műsorunkban tovább megyünk. Ott hagytuk abban az elmúlt műsorban, hogy milyen okok vannak, amelyek a liturgikus normák iránti engedetlenséghez vezetnek. És ott szerepel a történelem gyérismerete, a rítusok teológiai jelentésének szem előtévesztése, az újdonság iránti megszállottság és a bizalom hiánya. Tehát sokszor nem hisszük, hogy a liturgia képes megszólítani az embereket a jelek nyelvével, nyelvének a segítségével. Sokszor hosszasan magyarázzuk a rítusokat, és nem hiszünk a szentségek hatékony voltában, hogy valóban isteni erejük van megtenni azt, ami a jelentésük. Nem kevesen vannak, akik azt hiszik, a visszaélések abból adódnak, hogy a római misekönyv általános rendelkezésén belül rejlenek a hibák. És ehhez hozzájárult az is, hogy a papa nép elé fordulva mondja a Szent Misét annak elejétől a végéig, hogy a liturgikus szövegek fordítása sokszor banális és elterjedt az a hiedelem, hogy beszélt nyelv használata elegendő a Szent Mise érthetőbbé tételéhez. Tehát ez van egyik fajta engedetlenség. A kihágások, a normák be nem tartása és a liturgikus szabályok gyakori változása legtöbbször azért történnek meg, mert felületesek az érdekelteknek az ismeretei. A normák értelmezését a személyes hóbortnak vetik alá, és ezt lelkipásztori okokkal magyarázzák az emberek. Ez a kifejezés manapság mindent megmagyaráz. Eltakarja a visszaéléseket és összezavarja a híveket. Már nem bíznak a misekönyvben található utasításokban, hanem azzal bajlódnak, hogy ezeket értelmezzék. Egyes mozgalmak és csoportok új gyakorlatokat vezetnek be azzal a szándékkal, hogy megújítsák a liturgiát. És akkor ebből szórakoztatás és látványosság lesz, nem pedig a misztérium meghallgatása, összeszedettségben és háladásban. Egyes püspökök úgy vélik, hogy a Szentszék dikasztériumai kétértelmű magatartást tanúsítanak. Egyik oldalon egyetemes normák érvényesek, másik oldalon a mozgalmaknak megengedik a különféle módokon való ünneplést. Ezt mondja Nicola Bux az egyik könyvében, vagyis Mélyülő hittel a Szent Misén című könyvében. Második János Pál megkísérelte, hogy kijelölje a határokat, amikor az Ecclesiae Eucharistiae kezdetű enciklikában előre jelezte egy önálló jogi jellegű dokumentum kibocsátását, amelyet az Isten tiszteleti kongregáció a hittani kongregációval egyetértésben el is készített és napvilágot is látott 2004-ben. Ez a Redemptionis Sacramentum című iránymutatás néhány olyan dologra nézve, amit a Szent Misén be kell tartani, illetve amit el kell kerülni. Úgy tűnik, ez visszautal a Trentói zsinat Decretum de observandis et evitandis in celebrationem isse című dokumentumára, ami a római misekönyvről szóló fejezet. A de defectibus in celebrationem missarum occurrentibus vázát jelenti. Ha ezt a hatodik Pál által kiadott misekönyvbe beillesztették volna, nem nyílt volna meg az út a súlyos visszaélések és vétkek előtt. Második János Pál dokumentuma megmutatja, mi a helyes módja a misézésnek a pap részéről, és a misén való részvételnek a hívek részéről. Javítja a téves magatartásokat, és meghatározza az erkölcsi felelősségeket, hozzárendelve ezekhez a kánoni szankciókat is. A zsinat utáni időszak válsága olyannyira meggyökeresztette a visszaéléseket, hogy sokan azt hiszik, ezek részei a zsinat által előirányzott reformnak. Ezzel szemben a dokumentum bevezetése éppen ennek ellenkezőjét tanúsítja. Kétségtelen, hogy a zsinat liturgikus reformja nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a hívők tudatosabban, tevékenyebben és gyümölcsözőbben vegyenek részt az oltár szent áldozatában. Sajnos nem hiányoznak azonban az árnyékok sem. Ezért nem hagyhatók szó nélkül az olykor nagyon súlyos visszaélések, amelyek ellenkeznek a liturgia és a szentségek természetével, továbbá az egyház hagyományával és tekintélyével,
napjainkban különböző egyházi körökben gyakran megcsúfolják a liturgikus ünnepléseket. Néhol a liturgia területén elkövetett visszaélések mindennaposak, amelyek nyilvánvalóan megengedhetetlenek, és meg kell szüntetni azokat. Ekkor 1988-at írtak, a liturgikus konstitúció létrejöttének 25. évfordulóját. És az aggódó figyelmeztetés oka nem más, mint hogy a visszaélések hozzájárulnak az egyháznak egy csodálatos szentségről vallott helyes hitének és tanításának elhomályosodásához. Ezáltal megakadályozzák, hogy a hívők bizonyos módon átéljék a két emmauszi tanítvány élményét. Vagyis megnyílt a szemük és felismerték őt. A visszaélések a szabadságról alkotott téves felfogásban gyökereznek, amely szerint azt tehetünk, amit csak akarunk, miközben azt kellene tennünk, ami méltó és igazságos. Nem figyelnek rá, hogy a látható jeleket pedig, amelyeket a liturgia használ a láthatatlan isteni valóságok jelzésére, Krisztus vagy az egyház választotta ki. Olvashatjuk mindezt a Sacrosanctum Concilium 33-as pontjában. Ezen kívül a szent ünneplések szerkezete és formái a keleti és nyugati szertartások hagyományának megfelelően összhangban vannak a folyamatos apostoli hagyomány, melynek ugye hűséges és gondos továbbadása az eljövendő nemzedékeknek az egyház sajátos feladata, egyetemes szokásaival is. A liturgikus szabályok mindezt gondosan őrzik és megvalósítják. Mindnyájan kijelentjük, hogy mi vagyunk az egyház. Arról azonban megfeledkezünk, hogy az egyháznak nincsen hatalma afelett, amit Krisztus alapított, és amit a liturgia változhatatlan részét képezi. Ha ugyanis elszakítanánk azt a kapcsolatot, ami a szentségeket az őket alapító Krisztussal és az egyház alapítás eseményeivel összeköti, az a hívőknek nemhogy használna, hanem súlyos kárára volna. A szent liturgia ugyanis szorosan kapcsolódik a tanítás elveihez. Ebből következően a jóvá nem hagyott szövegek és szertartások elgyöngítenék vagy elszakítanák a lex orandi és a lex credendi közötti szükséges kapcsolatot. Tehát a szent liturgia az egyetlen, mindenki által vallott hitet fejezi ki és ünnepli, amely az egész egyház öröksége. Nem határozhatják azt meg az egyetemes egyháztól elszigetelt helyi egyházak. Aki ezzel szembefordul, megtámadja ezzel a római ritus egységét, amin éberen kell őrködnünk. Az ilyen személy nem végzi hitelesen lelkipásztori munkáját, illetve a liturgia megújítását nem megfelelő úton akarja végrehajtani, hanem inkább megfosztja a híveket a kincsüktől és örökségüktől, amire jogot formálnak. Ezekből az önkényes cselekményekből tanbeli elbizonytalanodás, kétség és botrány származik, valamint szinte elkerülhetetlenek a keserű reakciók. Ezzel szemben minden hívőnek joga van ahhoz, hogy igazi liturgiája és különös szentmiséje legyen, amely megfelel az egyház által akart és meghatározott formának, ahogyan azt a liturgikus könyvekben és egyéb törvényekben és szabályokban előírja. Ugyanígy a katolikus népnek joga van ahhoz, hogy a szentmise áldozatát csorbítatlanul mutassák be érte, teljes összhangban az egyházi tanítóhivatal tanításával. Végül a katolikus közösségnek joga van ahhoz, hogy úgy mutassák be érte a legszentebb eukarisztiát, hogy az valóban az egység szentsége legyen, teljesen kizárva minden hiányosságot és olyan gesztust, ami megoszlást vagy pártoskodást kelthetne az egyházban. Mint hogy általában azok, akik a visszaéléseket elkövetik, hajlanak az ökumenizmusra, elsősorban azt kellene átérezniük, mennyire szükséges a katolikus egyház egysége. Föl kellene fedezni azt a két megjegyzést, amit a II. Vatikáni zsinat emelt ki a római liturgiával kapcsolatban. A józanságot és a nemességet, amely tulajdonságok szükségesek és kiegyenlítik egymást. Ezekről lehet felismerni a római ritust a helyi liturgikus ünneplésekben, amikor eltűnik az állítólagos új formák mögött
mint az új mozgalmak és közösségek rituáléiban, vagy bizonyos plébániák illegitim liturgikus változataiban. Sőt, egy bizonyos egyházmegye liturgikus irodája akolitusok és lektorok számára készített iránymutatás és szabályzatában, ami teljes mértékben téves és félrevezető. Csak egy példa az átváltoztatással kapcsolatban, miután megemlíti az irománya lehetőséget, hogy az átváltoztatott ostyát és bort meg lehet tömjényezni, jobb ügyre méltó buzgósága hozzáteszi, hogy nem kell ilyenkor gyertyák a csengőket, ceremoniáriust és az asszisztencia más részvevőjét mozgatni, mert ez csak olyan volna, mint a régi áldoztató rács, amely eltakarja az oltárt a hívek elől. Amellett, hogy egymás mellett sorolja fel a személyeket és a dolgokat és az elválasztó elemmel kapcsolatos tudatlanságot, ugye ilyen nyugaton az áldoztató rács, keleten az ikonosztáz, amely a zsidókor óta a személy és a hajó elkülönítésére szolgált, az itt megnyilvánuló személy úgy véli, hogy a misztériumot jobban lehet látni, ezek nélkül, az akadályok nélkül, és ez jelenti a jobb részvételt. Szegény gyertya tartok, ugye szegény áldoztató rács, nem mondom az ikonosztázt, mert nem mondhatok rosszat a keletiekre. Az a bűnük, hogy kizárják a híveket a liturgiából, liturgiában való részvételből. Úgy tűnik, hogy azokon a helyeken, ahol nagy kárt okozva elbontották ezeket, mégsem növekedett meg a hit. Végezetül a misekönyv új fordításai lehetőséget kínálnak arra, hogy a római misekönyv általános irányelvei a helyükre kerüljenek. A szövegben számos olyan dolgok vannak, amelyek leszűkítették a misztériumot és kiigazításokat kellene tenni. Nagyszent Gergely miséje, így lehet nevezni ezt a tridenti misét, a római ritus rendkívüli formáját, és József Ratzinger ezt írta ezzel kapcsolatban. Azt hiszem, ez az első dolog. Le kell győznünk a kísértés, hogy despotaként lépjünk fel, vagyis olyan emberként, aki saját tulajdonaként tekint a liturgiára, és fel kell ébreszteni magunkban a szent iránti érzéket. A második lépés az lehet, hogy megállapítjuk, hol hajtottak végre drasztikus kurtításokat, hogy világos és szerves módon visszaállítsuk a kapcsolatot az előttünk lévő történelemmel. Én magam ilyen értelemben beszéltem a reformjáról, mondja, ám megítélésem szerint, olvashatjuk József Ratzinger című Dioel Mondo című könyvében, meg kell előznie a nevelés folyamatának, amely visszaszorítja azt a törekvést, hogy a liturgiát kiszolgáltassuk a személyes invencióinknak. Kedves hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk, maradjanak velünk!

Nagyon sok helyen előtérbe kerül a személyesség, a szereplési vágy, úgy vélik, hogy manipulálhatják a misét, felcserélik a szövegeket különösen, hogy egyre személyre szabottabb és jelentőségteljesebb legyen a liturgia. A rendkívüli lelkipásztori kisegítők rendszeres feladatot kapnak, mert mindenben kiváltják a celebrást, önkiszolgáló szent áldozás a hívek részéről, ugye nyugaton, akik maguk mártják a kehelybe a szentostját. Tehát a hívek az eukarisztikus imát részben vagy teljesen együtt mondják a pappal. Az előírt liturgikus öltözékek a kazula használatát mellőzik sokan, stolla nélkül, stolla kazula nélkül, stolla kazulán, vagy egyik sem a kettő közül. Európai misszionáriusok, akik az inkulturáció nevében európai szokásokat ültetnek át a missziós területekre, vagy fordítva, vagy benszülött szokások Európában. És ugye a püspökök nem tűrik el, és nem is szabad, hogy ilyen visszaélések történjenek, hiszen a legszentebb szentséggel kapcsolatos felelősség abból származik, hogy azt az Úr az apostolokra bízza, és az egyháznak töretlenül hittel kell azt megőriznie. Ha az egyház megyében minden eukarisztikus ünnep a püspökkel egységben történik, az ő tekintélye alatt, a püspök őrködik fölötte, hogy a hívek a katolikus egyház szentmiséjén vehessenek részt, és ne ilyen bizarr performanszokon. Ezért a püspöknek sokszor, ugye meg is teszik, képzést tartanak az eukarisztiával kapcsolatban, hogy a szentséget méltón szépen ünnepeljék meg visszaélések nélkül. A liturgikus szabályokban lefektetett alkalmazkodási szabadságot a bensőséges részvételre tekintettel lehet alkalmazni. A liturgikus cselekmények hatékonysága nem a szertartások állandó változtatásától, hanem Isten igéjében és az ünnepelt misztériumban való elmélyüléstől függ. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessük a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Az Erdély Mária Rádió csíksomlyi stúdiójából a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallják. Engedjék meg néhány szóban ismertessem a ma esti műsor kínálatunkat. Hamarosan perceken belül esti mesével folytatódik műsorunk, ezt követi a Zsolozsmából az esti dicséret. 19 óra 58 perckor mindennapunk ajándék Istentől Veres Judit Mária gondolatai következnek. 20 órától a Lelki Atya válaszol címmel dr. Darvas Kozma József esperes plébános úr lesz itt a stúdiónkban, és várja az önök hozzászólásait, kérdéseit a műsorral kapcsolatban. 21 órától kiáltás ima a magyar nemzetért. 21 órától a Béke Rózsa fűzérére hívjuk hallgatóinkat, majd ezt követően ima a hivatásokért a kispapokkal. 21 óra 25 perctől a Medjugorje ifjúsági találkozó előadásai közül válogattunk önöknek. 22 órától a Zsolozsmából a befejező kompletóriumot imádkozzuk, ezt követően Puskás Attila atya várja majd önöket Szellő című műsorával. 22 óra 40 perctől megismételjük a jelenünk és jövünk keddi adását, és műsorunkat a Vatikáni Rádió friss műsorával zárjuk. Megköszönve minden önkéntesünk és munkatársunk nevében megtisztelő figyelmüket, elköszönök egy rövid időre a csíksomlyi stúdióból, további áldott tartalmas szép estét kívánva, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: kedves gyerekek, ma este Katona Csilla mesél nektek a Mári Rádióban. Hallgassátok szeretettel a Minden Tudó Leány című meséjét.
1: Hol volt, hol nem volt az óperenciás? Tengeren, innen? De az üveghegyeken túl élt egyszer egy szegény ember. Nem volt annak semmi a világon, csak egy leánya. De hát ilyen a sós. Amit az egyik kezébe elvesz, az búsásan visszaadja a másikon. Mert ebben a leányban aztán annyi öröme, annyi gyönyörűsége telt, hogy több se kellett. Telhetett is, mert ez a lány olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de ő rá nem. És amilyen szép, annyira okos is volt. Hetet-hét királyságban nem akadt párja. Nem volt olyan kérdés, amire nem tudott volna okosan megfelelni. Jöttek is hozzá mindenféle népek, erről is, arról is, de még amarról is, szép számmal. Ki azt tudakolta, hogy miért éppen keleten kél a nap, ki azt, hogy miért éppen nyugaton nyugszik, de olyan is akadt, aki azt foglalkoztatott, hogy vajon egyáltalán miért kell föl a nap, ha úgyis lenyugszik. De bármit kérdeztek is, és bármennyire is megfelelt nékik a leány, azt azért ő is tudta, hogy a föld mégsem az ilyen kérdések körül forog. Ahogy fölcseperedett, úgy lett egyre szebb, egyre eszesebb, de úgy lett egyre bánatosabb, egyre sápadtabb. Mi bajod van, édes lányom? Semmi, édesapám. Ha csak az nem, hogy nekem is volna egy kérdésem, de arra bizony nem tudom a választ. Nocsak, most már magam is kíváncsi lettem, hadd hallom azt a kérdést. Hol vannak a mindenféle legkisebb fiúk? Hol van, aki át kell értem a rettenetes szakadékon, aki legyőzi a hétfejű sárkányt, akinek a csókjától örökös boldogságra ébredhetnék? Valóban nehéz kérdés szögeztél nekem. Nem is tudok én megfelelni neked. De talán nem is baj. Mert jól jegyezd meg, a hallgatásban néha nagyobb bölcsesség rejlik, mint akárhány tudós okoskodásban. De ha mégis a tanácsomat kéred, én azt mondom, indulj neki a világnak, és addig meg se állj, míg meg nem találod a magad kérdésére a választ. Mert ahogy ismerlek, másként úgysem lenne nyugovásod. Itt van ez a gyűrű, ezzel jegyeztem el valamikor az édesanyádat. Csak gurítsd el, aztán indulj utána bátorságosan. Jó van, édesapám, nekiindulok hát, és megfogadom a tanácsát, bizony, mostantól egyetlen szó sem hagyja el az ajkamat mindaddig, amíg meg nem tudok felelni erre az egyetlen kérdésemre. Így esett aztán, hogy a leány összeszedte kis úti motyóját, hamuba sült pogácsát, és készített magának az útra, búcsút vett az apjától, a szülőházától, és elgurította a gyűrűt. Mendegélt, 7 nap, 7 éjjel, a 8. napon aztán újra kezdte a számolást. Csak ment hegynek föl, völgynek le, már talán maga sem tudta mióta, amikor egy sűrű erdőbe ért. Ment a gyűrű után, az meg egyenesen be az erdő legközepébe. Az út egyre csak kanyargott, az ösvény egyre vékonyodott, a fák már az égig értek, összehajoltak a lány fölött, a bokrok is fölmagasodtak, összekapaszkodtak. El is szomorodott, le is telepedett, el is sírta magát, mert bizony nagyon elveszett volt. Azt sem tudta, merre jár, azt sem tudta, hogy került ide. Most meg még a gyűrű is elhagyta ebben a sűrűben. Jaj, mi lesz most ő vele? Hát ahogy lehűlt egy bokor tövében, szépen oda gördült hozzá a gyűrűje. Nem csak oda gördült, de az ujjára is rácsusszant. Már épp azon kezdett volna gondolkozni, mit is jelenthet ez. No, hiszen ugrott volna föl, de abban a pillanatban ketté váltak a bokrok, és egyszer csak ott állt előtte egy legény. Ha meg volt ijedve a leány, hát a legény nem különben. Hát te ki vagy, és mit csinálsz ebben az erdőben? Te biztosan valami erdei boszorkány vagy, igaz? A leány éppen meg akart felelni neki, hogy ki hallott már ilyet, hiszen erdei boszorkányok csak a mesében vannak. Pedig olyan kedvesnek látszol. De hát azt mondják, hogy egy boszorkány olyan alakot ölt, amilyet csak akar. Hogy legyen így okos az ember, miért nem szólsz egy szót is? Tán néma vagy? A leány nagyon szívesen megfelelt volna, de hát dehogy is néma ő, aztán eszébe jutott a fogadalma, és csak hallgatott tovább. Szívesen elhinném, hogy te nem vagy boszorkány, de ha megtalálnak minket az embereim, Ők biztosan nem fognak hinni a hallgatásodnak. Mert tudd meg, te leány, hogy én a világ végi király egyetlen fia vagyok. A leány nem szólt semmit, a legény folytatta. Azt kérdezed, mit keresek ebben az elátkozott sötét erdőben? Hát bizony éppen a boszorkányt, mert ez a vén jósnő azt tanácsolta, hogy éppen itt keressem. Csak a bolond csinálna olyat, mert rossz erdő ez, mert 100 meg egy ember elveszett benne úgy, hogy se híre, se hamva. De tudod mit? Azért mégsem bánom, hogy így alakult, mert találkoztam veled. Szívesen válaszolt volna a lány, már amennyire ebben a sötétben tetszésű lehet szó, de azután megint eszébe jutott a fogadalma. Felállt, lehúzta ujjáról az apjától kapott aranygyűrűt és elgurította. Hát uramfi az megint neki indult, gurult. Mentek egy órát, mentek kettőt, egyszer csak ritkulni kezdtek a bokrok. Mindjárt lóra pattantak irány a királyi palota. Volt is otthon nagy öröm. Bizony az öreg király már azt hitte, elvész a fia. Örült a királyné is, hogy viszont látta a fiát, s jó szívvel fogadták a lányt is, aki megmentette egyetlen gyermeküköt. Megfogták a poroszlók a leányt, kivitték az aranyos szobából, és a legfeketébb tömlőcbe vetették. Össze is gyűltek a királyság legeslegbölcsebb tanácsadói. Nem sokat tétlenkedtek, nem sokat tanakodtak. Egy-kettőre készen volt a szörnyű ítélet. Elevenen mágia tüzére kell vetni a gonosz boszorkányt. Ó, te bolond néma lány! Éppen jókor kerültél az utamba. Az a mágia, amelyen te elhenvadsz, a világ végi király birodalmát is fel fogja falni. Alig várom, hogy rettenetes tervem végre beteljen. Így telt el egy hét, így telt el kettő, mikor a harmadikét eljött, kivitték a leányt a tömlőcből, már a mágia is elő volt készítve. Oda kötözték a leányt egy cölöphöz, és már meg is gyújtották a mágiát. De akkor odafutott a királyfi, kirántotta a kardját, azzal kergette el onnan a hóhért meg a segédeit. Édesapám, édesanyám, egy életem, egy halálom, de én nem hiszem, hogy ez a leány boszorkány volna. Ha akarta volna, hagyhatott volna elpusztulni az erdőben. Ha akarta volna, maga is elpusztíthatott volna. Nem vagyok én néma, szólalt meg a leány, és boszorkány sem vagyok. Ha tudni akarják, az udvari jósnő a boszorkány. Ő akarja elpusztítani a királyfit s a birodalmat is. Mind oda néztek egyszerre, akkor az udvari jósnő felé, azaz, hogy oda, ahol azelőtt állt, hogy a leány megszólalt. Mert abban a szempillantásban varjúvá változott. Kérdi a királyfi, de hát miért nem szólaltál meg előbb? Mert megfogadtam, hogy addig egy szó el sem hagyja az ajka, míg meg nem tudok felelni magamnak arra kérdése, amit a legfontosabbnak tartok, hogy ki lesz a párom ebben a szép földi életben. És tudod már a feleletet? Hogy ne tudnám? Én a tied, te az enyém, csak az ásó kapa, s nagy harang válasszon el minket. Még aznap megtartották a nagy lakodalmat. Azóta is boldogan élnek, ha meg nem haltak. Így voltán igaz sem volt. Aki meg nem hiszi, kérdezze meg az öreg anyám unokáját, az is megmondhatja, hogy így volt.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Alleluja!
1: Urunk, hatalmas Istenünk, Te mindazt, amit vízfogant, vagy mélyörvénybe juttatod, vagy fél magasba emeled.
0: A vízilényt habhoz kötöd, a szárnyasnak fennszabsz határt, hogy egy közös törzs sarjai sok-sok helyet betöltsenek.
1: Hű szolgáidnak adj erőt, akikre véred harmatoz, ne ismerjék meg a bukást, sem a halálos borzadást.
0: Vétkek senkit ne sújtsanak, senkit ne fütsön büszkeség, ne hújjon porba a bukó, s ki felkelt, már ne essen el.
1: Ezt add meg, kérünk, jó atya, s atyának mása egy fia, s te, Szentlélek vigasztaló, örökre egy uralkodó. Amen.
0: Hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál, Uram, téged áldalak örökké. Magasztallak, Uram, mert megmentettél. Nem hagytad, hogy újongjanak rajtam ellenségeim.
1: Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál.
0: Kihoztál, Uram, a holtak országából. Életben tartottál, nehogy sírva szálljak.
1: Zsoltárt zengjetek az Úrnak, ti, az ő szentjei. Áldjátok szent emlékezetét.
0: Mert csak egy pillanatig tart haragja, de jósága végig kísér életünkön.
1: Ha este betér hozzám a sírás, reggelre visszatér az újongás.
0: Így szóltam magamban bízva, sohasem fogok meginogni.
1: Te, Uram, jó voltál hozzám, erős magas hegyre állítottál.
0: De ha elrejted arcodat, én megrettentem.
1: Hozzád kiáltok, Uram, Istenemhez így könyörgök.
0: Véremből mi hasznod lenne, hogyha sírba szállnék?
1: Dicsőíthet-e a por téged? Magasztalhat-e a hűségedért?
0: Hallgass meg, Uram, és könyörülj rajtam. Te légy, Uram, segítségem.
1: Gyászomat örömre fordítottad, széttépted szőrzsákomat, és örömbe öltöztettél.
0: Hogy lelkem énekeljen, és ne hallgasson. Uram, én Istenem, téged áldalak örökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál, Uram, téged áldalak örökké. Boldog az az ember, akinek az Úr nem számítja be vétkét. Boldog, akinek gonoszsága megbocsátva, és akinek bűnét eltörölték.
1: Boldog az, akinek az Úr nem számítja be vétkét, és akinek lelke hamisság nélkül való.
0: Elhallgattam, csontjaim is kiszáradtak, míg egész nap kiáltoztam.
1: Éjjel-nappal érzem kezed súlyát, életerőm kiszáradt, mintha forró nyárhevet ikasztana.
0: Bűnömet eléd tártam, nem rejtettem el vétkemet előled.
1: Így szóltam, megvallom az Úrnak gonoszságomat, és te megbocsátottad vétkemet.
0: Ezért fohászkodik hozzád az igaz ember a megpróbáltatás idején.
1: Ha nagy vizek áradnak is, őt el nem érik.
0: Te vagy menedékem, megóvsz engem a gyötrelemtől. A szabadulás újongásával veszel körül.
1: Értelmet adok neked, és megtanítalak a helyes útra. Szemem rajtad nyugszik.
0: Ne úgy élj, mint a ló vagy az összvér. Azokban nincs értelem, fék és kantár kell nekik.
1: Különben, ha be akarnád fogni őket, még csak nem is közelítenének hozzád.
0: Sok szenvedés vár a gonoszokra, de akik az Úrban bíznak, azt ő szeretettel veszi körül.
1: Igazak, vígadjatok és újongjatok az Úrban, és örvendjen minden tiszta szívű.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Boldog az az ember, akinek az Úr nem számítja be vétkét. Hatalmat, tiszteletet és uralkodást adott neki az Úr, minden nép az ő szolgája lesz. Hálát adunk neked, mindenható Urunk Istenünk.
1: Aki vagy, aki voltál és aki eljössz, mert átvetted a főhatalmat és uralkodol.
0: Háborognak a nemzetek, de eljött az ideje haragodnak és az ítéletnek a holtak fölött.
1: jutalmazd meg szolgáidat, a prófétákat és a szenteket, nevet tisztelőit, a kicsinyeket és a nagyokat.
0: Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és fölkentjének királysága.
1: Mert letaszították testvéreink vádlóját, aki ilyen nappal vádolta őket Istenünk trónja előtt.
0: Legyőzték őt a bárány vérével, és tanúságuk igéjével.
1: Még életüket sem kimérték, mint halálig.
0: Ezért örvendezzetek, ti mennyek, és ti, akik benne laktok.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hatalmat, tiszteletet és uralkodást adott neki az Úr, minden nép az ő szolgája lesz. Örülni fogtok, noha most egy kicsit szomorkodnotok kell, mert különféle kísértések érnek benneteket, hogy a próbát kiállva hitetek, amely értékesebb a tűz próbát a veszendő aranynál, Jézus Krisztus a megjelenésekor méltó legyen a dicséretre, a dicsőségre és a tiszteletre. Noha nem láttatok, mégis szeretitek, bár most sem látjátok, mégis hisztek benne. De mivel hisztek, újonghattok a megdicsőültek kimondhatatlan örömével, mert eléritek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Táplált minket az Úr a búza legjavából.
1: Táplált minket az Úr a búza legjavából.
0: És jól lakatott mézzel a sziklából.
1: A búza legjavából.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Táplált minket az Úr a búza legjavából.
0: Mónika már itt a földön úgy ért Krisztusban, hogy hitével és tetteivel megdicsőítette Isten nevét. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezén túl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, aki szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széjjel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztolt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyánknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Mónika már itt a földön úgy ért Krisztusban, hogy hitével és tetteivel megdicsőítette Isten nevét. Dicsérjük Istenünket, ő a mi segítségünk, benne van minden reményünk, hívjuk őt áhítattal és hangos szóval.
1: Tekints, Urunk, gyermekeidre!
0: Urunk Istenünk, te örök szövetséget kötöttél népeddel, add, hogy állandóan emlékezzünk nagy tetteidre.
1: Tekints, Urunk, gyermekeidre!
0: Tartsd meg az egész papi rendet az irántad való teljes szeretetben, és a béke köteléke által őrizd meg híveidet a lélek egységében.
1: Tekints, Urunk, gyermekeidre!
0: Add, hogy mindig veled együtt építsük földi hazánkat, ne dolgozzanak hiába, akik azt építik.
1: Tekints, Urunk, gyermekeidre!
0: Küldj munkásokat aratásodba, hogy dicsőítsék nevedet a nemzetek.
1: Tekints, Urunk, gyermekeidre!
0: Elhunyt rokonainkat és jótevőinket fogad be szentjeid közé, és minket is sorolj egykor boldog társaságukba.
1: Tekints, Urunk, gyermekeidre!
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Irgalmas Istenünk, szomorúak vigasztalója, te Szent Mónika könnyes imádságát fiának, Ágostonnak megtérésével jutalmaztad, közbenjárásukra ad, hogy bűneinket megsirassuk, és megbocsátó kegyelmedet elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
2: Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Aki helyesen jár, annak nyomában nem kavarodik fel a por, mondta Lao Tse.

0: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Esperes úr itt a stúdiónkban, Isten hozta, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Szép jó estét minden Mária Rádió hallgatónak. Ma augusztus 27-én csütörtökön Szent Monika és Gáspár napján. Szent Monika emléknapja egy nappal Szent Ágoston előtt tartjuk. Szent Ágoston édesanyja keresztény családban született, berber család, szigorú szolgáló nevelte, amíg pogány patriciusot adták férhez, 22 évesen szülte Ágostont, majd Navigiuszt és Perpétuát, egy lányt. Gyermekeit kezdettől kereszténynek nevelte, mindjárt születésük után beíratta őket katekumennek, titújoncnak, hogy a maga idejébe megkeresztelkedjenek. Nehéz természetű férjét sikerült szelídségével megnyernie, aki 370-ben megkeresztelkedett, és majd egy évi keresztény boldog házasság után meghalt. Monika ekkor kezdte lelki harcát Ágoston megtéréséért, és 385-ben elindult utána Milánóba, jelen volt 387 nagy szombatján, amikor fia Ágoston Szent Ambrus kezéből felvette a kerességet, majd együtt indultak haza Afrika fele, de mielőtt hajóra szálltak volna, Osztiában súlyosan belázasodott Monika, és meghalt. A haláláról nagyon szépen ír a vallomásokban Szent Ágoston. Arra kérte a fiát, hogy a testét itt temessék el, de egy a fontos, hogy az oltárnál emlékezzenek meg róla. Hát a szentmiséknél, a szentmisén való részvétel a legfontosabb, a mi lelkületünk, hogy Krisztussal összeforjon, és a kegyelmet, amit kapunk, felajánljuk szeretteinkért, halottainkért, ennek van hatása. Ott temették el, Osztiában, a templom mellett, majd amikor a Itáliát is fenyegették a szaracénok, akkor erekét átvitték Rómába, és a mai Szent Ágoston templomban van az édesanyák példaképe és védőszentje. Tisztelete Magyarországon is elterjedt, különösen a barokk időkben az Ágoston rendiek buzolkodására egykori templomokban, Budán is, ma Ferences templom a Margit körúton virágzott a Monika tisztelete. Holnap pénteken Szent Ágoston és Mózes napja van. Hippói Szent Ágoston, vagy Aurelius Augustinus Agasztébe született 354. november 13-án. 76 évet élt, püspök, egyháztanító, a legnagyobb latin egyházatja is. Apja, amint az előbb említettem, patricius, édesanyja Szent Monika. Tanulmányait Madaurában és Kártágóban kezdte, később maga Ágoston is tanított Tagasztéban és Kártágóban. Majd 380-as évek elején Rómába tanult, ott retorika tanára, a császári székvárosban ment Milánóba. Sikeres világi pályafutásának 386 nyarán váratlan megtérése vetett véget. Már mint gyermek a katekumenek közé került, és édesanyja keresztény szellembe nevelte, de Ágoston nem keresztelkedett meg. Tanulmányai során elidegenedett gyermekévei hitétől, egy nővel való ágyasságából született Adeodatus nevű fia, és Ágoston diákként ismerte meg Kartágóban Cicero egyik művét, a Hortensiust. Ez keltette föl benne a metafizikai érdeklődést, melynek következtében a filozófiában is az örök bölcsességben kereste és vélte megtalálni az igazi boldogságot, a Vita Beatát. A retorika ifjú növendékének e keresése közben a Szentírás olvasása csalódást okozott. Elsősorban tartalma, még inkább nyelvezete és stílusa miatt. Így lett rabja az egyház tekintélytől független vallási megismerést és belátást ígérő manikeizmusnak. Erősödő kételjei ellenére hű maradt a manikeizmushoz. 10 évig manikeista volt, végül csalódottan elfordult tőle, és rövid ideig meggyőződés nélkül a szkeptikus akadémikusokhoz csatlakozott. Milánóba Szent Ambrus predikációi és az ottani keresztény új platonikus hatás végül is átsegítették a vallással kapcsolatos nehézségei. Ugyanekkor fedezte föl a kolostori élet értékét, ahol egyedül a bölcsességnek lehet élni, és az önmegtartóztatást kell gyakorolni. Kemény erkölcsi vívódás után, különösen a római levél 13. fejezete az ihlette, 386 nyarán véglegesen döntött, lemondott állásáról, hogy szerzetes életformában az isteni bölcsességnek szentelje magát. 387 húsvétjának éjjelén keresztelte meg Ambrus püspök. 388-ban Ágoston visszatért Afrikából, Tagaszéban, apai örökségéből hozzákezdett új életformájának megteremtéséhez. 391-ben Hippóban pappá, 395-ben püspökké szentelték. A megöregedett Valérius püspök segít püspöke lett, akit egy évvel később követett a hippói püspöki székbe. Mint püspök híveinek jó párszora volt, s püspöki székhelyén papjaival kolostori közösségben élt. Szavaival és jó példájával népszerűsítette a latint, Afrikában még kevéssé ismert kolostori életet, a nyugati kolostori életformát. Tevékenységének kisugárzása hamarosan túllépte egyházmegyének határait, és Ágoston tulajdonképpen az afrikai és a nyugati egyház szellemi vezetője lett, elsősorban a manikeizmussal, a donatizmussal, majd a pelagianizmussal és ennek különböző variánsaival szembe védte szóban és írásban az egyház hiteles tanítását. Akkor halt meg, amikor a pogány vandálok ostromolni kezdték püspöki székvárosát, Hippót. Székesegyházában temették el. Az izlám pusztítás elől a 7. században Szardinia szigetére 725 körül Páviában menekítették el földi maradványait. Székesegyházában temették el, az izlám megállítását nem tudták megakadályozni, viszont műveit halál után tanítványa és barátja Kalamai Possidius rendezte, aki megírta életrajzát is. A vallomások vagy a confessiones Istenhez szóló ima formájába mutatják be életében a kegyelem működését. Levelei és egyéb művei élete hű tükörképét nyújtják. 29-én szombaton keresztelő Szent János vértanúságára emlékezünk. A születését és a vértanúságát is meg szoktuk ülni. A keleti egyház keresztelő Szent János iránti tisztelete abban is megnyilvánult, hogy fogantatásának és születésének ünnepe mellett a lefejezéséről is megemlékezik. Fogantatását szeptember 23-án, születését június 24-e, ugye Szent Iván. A 4. században keresztelő Szent János maradványait Szebasztéba vitték, és tiszteletére templomot emeltek, amely fontos zarándok helyé vált. Az ünnep Gall Frank közvetítéssel került a római naptárba. Krisztus szavai szerint az asszonyok szülöttei közül ő a legnagyobb. Előfutárként meghirdette Krisztus eljövetelét, és vértanúságának napján emlékezünk arról, hogy az evangéliumban olvassuk Szent Márk könyvébe, hogy aki Isten országában a legkisebb, az is nagyobb keresztelő Jánosnál. Az első eukarisztikus imában is megemlékezünk keresztelő Szent Jánosról. Keresztelő Szent János vértanúsága napján Szabina Beatrix Erna napja is van. 30-án vasárnap, évközi 22. vasárnap Rózsa, Róza, Félix és Patrik napja van. Hétfőn Szent Aidán, Erika, Bella és Ramona napja. Szeptember 1-én Szent Egyed, Egon, Noémi és Tamara napja, ugyanakkor ima világnap a teremtett világ megőrzéséért. Szent Egidius Egyed Athénben, Bizáncban született, apát szülei elholtával örökségét szétosztott a szegények között, s Galliába ment. Provence-ban remetéskedett, legendája szerint az úr egy szarvas tehenet küldött hozzá, hogy tejével tápláljon. Vamba király egy vadászaton rálőtt a szarvasra, de Egyed a testével fogta fel a nyílvesszőt. A király eztán Egyednek ajándékozta a remetesség területét, ahol Egyed kolostort alapított, amelyet később róla neveztek el Szent Csillnek. Csírja a középkorban híres zarándokhely, erekéi ma a toulouse-i Szent Szernen templomban vannak, a 14 segítő szent egyike. A kubikusok, lókereskedők, pásztorok, szígyátok, hát a bőr és elmebajba szenvedők, a nehéz nyavaja, rák, marhavíz, szárasság, terméketlenség, üzvész ellen kérik oltalmát. A 11-12. Századtól ábrázolták, különösen Németországba, Ausztriába, gyakran látható késő gótikus oltárokon, mint Benci apát lábánál a szarvas tehénnel, néha nyílfúrja át kezét, combját. Élete jelenetei közül a Nagy Károly jelenlétében mondott misét, mely közben egy angyal átadott neki egy szédulát rajta a király bűneivel. ezt örökíti meg a sátri katedrális üvegablaka, és a szarvas vadászatot szokták ábrázolni. Szeptember 2-án Rebeka Dorina Dojna napja van. Rebeka az Arám Betuel lánya, Lábán testvére, Izsák felesége, Ézsau és Jákob anyja. Segítségével szerezte meg, anyja segítségével Jákob az első születség jogát. A Makpélai telken temették el a barlangba. A 6. század óta legtöbbször Rebeka és Eliezer találkozását ábrázolják. Az 1300-as évektől a képeken szokták ábrázolni, hogy Eliezer mellett tevék és szolgák, mellett asszonyok tűnnek föl részletes tájban. Ugyanis Ábrahám elküldte a szolgáját, hogy a fiának hozzon feleséget. Szeptember 3-án csütörtökön Nagy Szent Gergely pápa, Hilda és Szende napja van. Nagy Szent Gergely pápa 540 körül született, római polgár, a második Pelagius pápa utódaként 590. szeptember 3-án választották meg Szent Péter székébe, és ez a választás úgy az egyháznak nagy áldás jelentett, ezért a pápává választás és nem a halála napját ünnepeli ma az egyház, habár 604. március 12-én hunyt el, egy időbe mindkét március 12-ét és szeptember 3-át is megülték. Hát jó, iskola kezdés ugye nálunk szeptember, és márciusban fejezték be annak idején az oktatást, mert kezdődött a tavaszi munka, nyári munka, akkor a tanárt, a tanítót meg szokták ajándékozni. Ez volt, hogy a szegény gyermekek tojást vittek, ugye, és innen van a Gergely pápa tojása, ez márciusban, hogy a tanítót megajándékozták, különösen a kántor tanítókat. Hát a szocializmus sok mindent, ugye, hagyományt is kiirtott. A patricius családban született, és előkelő édesapja volt, Jordánus, de egyházi hivatalt is viselt. Házuk a Monte Celion volt, a 6. század első felében bizánciak, hol a keleti gótok pusztították Rómát, és első Justinianus helyreállította a rendet Rómába, így Gergely már nyugodtan tanulhatott. Valószínű jogot tanult, mert közigazgatási pályán indult el, és fiatalon a város prefektusa lett. Családja mélyen vallásos volt. Három nagynénje a házából kolostort alakított ki, és példájukat megözvegyült Gergely anyja is, Szilvia is követte. Apja halála után hosszú érlelődés eredményeként 575 körül lemondott állásából is szerzetes lett. Atyai házát kolostorra alakította. Szent András oltalma alá helyezte, innen a Szent András, ugye, kolostor. Ugyanakkor Szicíliában 6 kolostort alapított, és ezeknek adta szicíliai birtokait. A Szent András kolostor apátjának, a longobárdok elől menekült Valentinus apátot kérte föl, s a szerzetes közösségben elmélyülten tanulmányozta a Szentírást, a Szentatyákat, elmélkedett és szigorú aszkézisban élt, ami egészségét meg is rendítette. Később élete legboldogabb szakaszának látta ezeket az időket. 579 végén II. Pelagius kiszólította a kolostorból, diakonussát szentelte, és követként Konstantinápolyba küldte. Gergelyt, társakat vitt magával kolostorából, hogy a császár udvarban is szerzetesként tudjon élni. Bár görögül nem beszélt, barátságot kötött az udvar jelentős személyiségeivel, többeknek lelki atya is lett. Pelagius eredeti célját, hogy katonai segítséget kapjon a longobárdok ellen, nem tudta elérni, csak némi pénzt kapott, de volt alkalma közelről megismerni a császári diplomáciát, aminek pápaként igen nagy hasznát látta. 585 körül visszarendelte is a pápa, és titkáraként maga mellé vette. 590-ben Gergely lett Pelagius utóda római pápai székben. Mint pápa felújította a stációs liturgia hagyományát, a klérus jámbor életre és a simóniától való tartózkodásra. Kötelezte Itáliában a Patrimonium Petri területén gazdaságilag is rendet teremtett, és nagy gondot fordított az új püspökök választásának tisztaságára. 586-ban Recared trónra lépésével a hispániai nyugati gót királyság visszatért az arianizmusból a katolikus hitre. Szevillai Szent Leander segítségével meg tudta erősíteni a hispániai egyházat és Róma kapcsolatát. 593-ban a Rómát osromló longobárdokkal békét tudott kötni, sőt, királynőjüket, Teodelindát is meg tudta téríteni. A bizánci császár egyre kevésbé tudta megvédeni Itáliát. Gergely atya lett a magára maradott népének, Itáliának, és az atya is előkészítette az egyházi állam megalakulását, fejlődését. Igazi nagysága mégsem politikai tapintatának és pénzügyi kapacitásának köszönhető, hanem törékeny testéből sugázó aszkéta szellemének, mely a régi rómaiak fölényes intellektualizmusával szemben a meleg, erkölcsi jóságot állította egy jövendő világ középpontjába. Az egyén volt számára fontos. 596 tavaszán a Szent András kolostor priorját, Ágostont és 40 szerzetesét küldte Angliába az angol szászok megtérítésére. A küldötteket emberséges magatartásra, a pogány hagyományok bölcs értékelésére intette. Ez a körültekintő missziós munka jellemezte később Szent Bonifác német, majd Szent Gellért és társai magyar térítését is. Rendkívüli hatásúak lettek liturgikus intézkedései. Közvetlen célja a pápai liturgia elevenni szépé tétele volt. Később azonban e római liturgia mintája lett az egész egyház liturgiájának az alapja, példája. A Gregorianum, hát nem teljesen az ő műve, de ő volt az,

a Zsolozsmába vasárnapokra a Primodiírum Omnium, vagy a különböző nap szakba végzett Zsolozsmához himnusz. 800 óta Szent Ambrussal, Szent Ágostonnal és Szent Jeromossal együtt emlegették, mint a nyugati egyház atyáit. 8. Bonifác négyüket a négy nagy nyugati egyházatya címmel tüntette ki. Nagyszent Gergely pápa 604. március 12-én hunyt el, a képi ábrázolása a főpapi ruhában, kezében, kezdetben födetlen fővel vagy tonzurával, később mitrával, püspök süveggel ábrázolták. Csak a késő középkorban jelent meg a pápai jelvényekkel, a tiarával és a hármas keresztel. Leginkább a négy nagy nyugati egyházatya között látható és legnépszerűbb ábrázolása a Gergely mise. Hát kívánom, hogy mindazok, akik családi ünnepet ülnek, névnap, születésnap, házasságkötési évforduló, vagy valamilyen nevezetes alkalmat, hát a Jóisten segítse, örömet és egészséget kívánok. Imádkozzunk a gyermeket váró édesanyákért, a kisgyermekekért, dicsőséges édesanya, Szent Anna, Isten az áldott állapotban lévő anyák támaszául is rendel téged. Bizalommal is álhatatosan kérünk, könyörögj az édesanyákért, akik szívük alatt hordják gyermeküket. Isten óvja meg őket minden bajtól. Szent Anna, te állj mellettük majd akkor is, amikor világra hozzák gyermeküket. Eski számukra erőt és türelmet, hogy áldozatos szeretettel fogadhassák őt, akit már most nagyon szeretnek. Két legdrágább édesanyja, Szent Anna és Isten szülő boldogságos Szűz Mária, könyörögjetek érettük. Szűzanyám és Szent Anna, bízunk bennetek, amen. És ne feledkezzünk meg az idős, beteg testvéreinkről, akik kórházban vannak, vagy az otthoni lakásukat nem tudják úgy elhagyni. Hát jó szomszédok, figyeljenek föl erre, és egy-egy kis köpke rövid látogatással legyenek vigasztalóik, bátorítóik, vagy éppen segítőik.

Várjuk kedves hallgatóink hozzászólásait, kérdéseit a műsorban a 0259 420 555, illetve a 0359 420 555-ös telefonszámok egyikét tárcsázva élőadásban megkérdezhetnek a lelki atyától, de szöveges üzeneteiket is várjuk a 0758 420 555-ös SMS számunkra.

0: Így hangzik a másta kérdése. Lelki atyát arról szeretném kérdezni, hogyha volt egy házasság kötése, de már polgárilag elváltak, akkor áldozhatik-e az elvált fél? Köszönöm.
1: Hát egy házasság volt, polgárilag elváltak. Hát kérdés, mind a kettő próbált-e, mert itt ugye a kérdésben nem világos, hogy a feleség vagy a férj stb. Ki kezdeményezte, hibás volt-e, és ha valakit elhagytak, utána polgárilag elváltak, de ő az állami törvények értelmében, ugye, akkor már megszüntették a házassági viszonyt is, meg a hivatalosan jogilag is, akkor ha nem kötött, és nem próbált új kapcsolatot teremteni, hanem egyedül él, és tisztán, tehát akkor, ha még amellé, ha vétlen is volt, tehát nem az ő hibája miatt történt a válás, akkor a plébánossal kell azért megbeszélnie ezt, és vagy a lelki vezetővel, ha ő úgy ítéli meg, hogy szentséghez járulhat, akkor gyónhat és áldozhat. Tehát itt nagyon lényeges, hogy nem az elválás az külön, ez ön mind a külön élés, mert régebb is volt ágyasztaltól való különélés, de akik ezt választották, hát nem kerestek újabb kapcsolatot, és ezeknek meg volt mindig engedve, hogy szentséghez járuljanak, mert ez nem botrányos az ilyen eset. Köszönöm szépen a kérdést!

0: második kérdés így hangzik. Kedves lelkiatya, beszéljen egy picit a Márton Áron zarándoklatról és konferenciáról, amely a hétvégén lesz. Köszönöm szépen.
1: A Romániában ezt az évet, ugye Márton Áron 130, Márton Áronnak van szentelve. És ezért különböző mindenfele rendezvények, megemlékezések vannak, és ez a konferencia és zarándoklat tiszteletre méltó Márton Áron püspök születésének 130. évfordulójához, tehát a holnaphoz van kötve, és a Márton Áron püspök édesapja Ágoston volt, tehát a Szent Ágoston ünnep is, és az ő nagysága különösen, ahogy az imádkozzuk a szentmiség végén, Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, a üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen, akkor itt jön, hogy miért is történik, add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Na, itt ebben az imádságban a lényeg benne van. És örvendek, hogy szombaton Csíkszeredában a jégpálya mellett a gyors korcsolya pályának nevezett részen, hát én népem zenés műsor, vagy folk opera, így is nevezhetjük, különböző néven nevezik, hát az az 1 óra 10 perces műsor nagyon szenzációs volt. Engem is megkérdeztek, hogy hogyan ismertem meg, vagy mit jelent számomra Áron püspök. És akkor elmondtam, hogy Gyulafehérváron 1967 őszén ismertem meg a Véni Szánktékor, a kántoriskola és a teológia kezdetekor, Szent Mihály napján tartottuk akkor, és utána a nagyobb ünnepeken, vagy a szentelési miséken közvetlenül megismertem, és látom, hogy valaki telefonon akar szólni, akkor szóljon. Haló, tessék! Haló!
2: Tessék, a Jézus Krisztus!
1: Mindörökjemmel!
2: Meg szeretnék kérdezni, hogy Szent Ágostont nagyon foglalkoztatta az idő fogalma kérdése, hogy ezzel kapcsolatosan, hogyha tetszene nekem valamit mondani.
1: Igen. Az idő. Hát különböző megközelítések vannak. A legfontosabb, hogy Isten ajándékaként értékeljük az időnket. És mert két időt különböztetnek meg, úgy vallási és bölcseleti szempontból. Az egyik a kronosz, ez a folyóidő. Mérjük a karóránkon, eltelt ennyi perc, a meccs vége, ugye? A 90. perc végénél. De van, amikor Isten a mi életünkbe megmutatkozik, valamilyen formában úgy bele nyúl, és ez a kairosz, a kegyelmi idő. Szent Ágoston életébe ez a kegyelmi idő akkor érkezett el, mikor ő ilyen nagy válságban volt. Az életének az értelmét úgy kereste. és a szomszédban játszottak a gyerekek, ilyen valami játék kiszámolósdi volt, mint az Antanténusz, Szórakaténusz, vagy mit tudom, de ott ők azt mondták, hogy tolle lége, vedd és olvast, és akkor úgy fogta fel, ez most nekem szól. És elvette a Szentírást, és a római levél 13. fejezeténél nyitotta ki, és megkapta a választ, hogy adjátok testeteket Istennek élő szent áldozattá. És ettől kezdve ez a fordulat megtörtént. A minden, ami volt addig életébe, azt a kegyelem fényénél próbálta megérteni. És amiket bűnös emberként megtapasztalt, az felhasználta később a tanításában, hogy más, ugye, mást megóvjon a bukásoktól. Tehát Szent Ágostánnál, ugye, ezt ajánlnám akkor András István, teológiai rektor, hát ő és a teológiai tanárok, hát az időt ők úgy magyarázzák el, én pedig csak ezt tudom, hogy itt az alkalmas idő, az Isten fölkínálta minden lehetőség, tegyem a jót. És ha én teszem a jót, akkor ez az idő, ez nekem az örökké valóságnak a vele fele tartást, ugye, erősíti meg. És idő ott van, ahol mozgás van. És Nazianzi Szent Gergely azt mondja, hogy az örök boldogság abban áll, hogy Isten állandóan mozgásban tartja az embernek a vágyait. A mire? Az örök igazságra, a jóra, a harmóniára, és a szentségre, a tökéletességre. Köszönöm szépen a kérdést!

0: És visszatérek a Márton Áron előadáskor feltett kérdésre, hogy mit mond nekem. Hát nekem az, hogy hűséges volt Jézus Krisztus evangéliumához, ezért egyházához nem volt megalkuvó. A kommunista, ateista rendszerrel szemben ugye utolsó püspökök egyike volt, aki 49. június 21-én a tövisi Bukarestbe csalták, hogy a vallási törvényről ugye tárgyaljanak, beszéljenek, és akkor az úton letartóztatták, majd 55. március 24-én este vitték vissza Gyulafehérvárra, szabadságát visszanyerve. Akkor 2 éven át majdnem végigjárta az egyházmegyét, ünnep volt, és ezt nagyon jól bemutatták a szombatesti darabba is, hogy a kommunisták jajgattak, síránkoztak, baj van, amit eddig építettünk, egy nap alatt tönkre teszi Márton Ár. Igen, ismét van egy jelenkező. Haló, tessék! Haló?
1: Viszéltessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, nem.
1: Szeretném megmondani az atyának, hogy nálam van egy pillanat. Nálam van a Márton Áron püspökünknek a rózsafüzére. Nekem ajándékozta akkor, mikor a körúton volt, mikor megszabadult a szabadságtól, mert véleményt kértem róla, tőle jobban volt, hogy a fiam papnak készül, és mi a véleménye. Akkor azt mondta, hogy menjen csak a kantoniba kell, csak akkor nem adnak igazolást, de végezz el a gimnáziumot, és akkor ha úgy érzi magába a hivatást, akkor menjen a teológiára. Azért mondom, hogy ez az erekje nálam van, mert ezen elvégzett rózsafűzér imáimnak nagyon-nagyon nagy a hatása.
0: Hát,
1: egy tetszett hallgatni engem?
0: Igen, örvendjen, és mint, nagyon, mint
1: és a... Valaki lelopta a keresztet róla, azt is tudom, hogy miért. Azért már vannak olyan hiedelmek, akiknek csak rosszaság van, hogyha lelopja a keresztet, akkor annak az imának nincs ereje.
0: De
1: hát vannak ilyen buta kifejezésű érzelmi emberek, de attól eltekintve, ami a hiszek egyet, a megmaradt lábszemről mondom.
0: Igen.
1: El.
0: Köszönöm szépen.
1: De minden rózsafűzért, ami létezik naponta, mindig azon imádkozom, és elmerem mondani, hogy borzasztó nagy a hatása. Igaz, kérem, hogy járjon közben a szűz anyánál, az imáim meghallgatásánál legyen nekem közvetítünk a
0: szüzonyával
1: és a Szent Háromsággal.
0: Jó, köszönöm szépen, és őrizze, és adja tovább olyan valakinek, aki értékel és becsüli, de leginkább, aki naponta rózsafűzért azon elimádkozza. Jó Isten áldja meg! És akkor visszatérek ismét a szombatesti kérdéshez. Hát elmondtam, hogy megismertem, 1971-ben kispap voltam, hát házkutatást tartottak ott a teológián nálam, 74-ben megismételték a szekrényembe, a padomba, ami olyan volt, könyvek, iratok, elvitték, aztán abból próbáltak maguknak ugye vádakat csinálni, és 74-ben azt akarták, hogy bocsássanak el a teológiáról, és 74-ben három püspök úr Rómába járt, 6. Pál pápa volt találkozott, és amikor hazajött, az egész eljárás leállította. És amikor papszentelésre került volna sor, másfél hónapig hívattak naponta, még vasárnap is, és a rektor úrral még villanyszékes szobában is voltunk, és minden disznóságot elkövettek. Akkor Áron püspök úr azt mondta, hogy fiam, holnap lemész és megmondod, Romániában törvény van. a vizsgaszesszió alatt a diákokat zavarni nem szabad. Ha nem hagyják abba, én érted megyek Bukarestbe. Na, kedves testvéreim, amikor egy püspök mondja egy kispapnak, egy diáknak, hogy érted megyek, akkor az a diák ugye milyen bátor lesz. És a püspököt mindig magam mögött éreztem. Amikor felszenteltek, akkor nem akarták, hogy mint pap működjek. A működési jóváhagyást azt ott húzták, sőt, 4 évig még az állam segélyt is megvonták. Hát a püspök atya mindig gondoskodott, fölkeresett, meglátogatott, és én ezt megtapasztaltam. Hűségesnek lenni Krisztushoz, az evangéliumhoz. Nekünk jó pásztorunk van, aki véd bennünket, és ugyanakkor a szeretetével minket meg tud tartani. Köszönöm szépen.
2: 2 üzenet érkezett, még nagyon rövid az időnk, úgyhogy gyors válaszra. Ha egy községben halott van, amíg el nem temetik, napjában hányszor kell harangozni, ez lenne a kérdés.
0: Hát attól függ, hogy mi a helyi hagyomány és helyi szokás. Ugye reggel szoktak harangozni, és van, ahol délkor is, és megvan ugye, hogyha férfi halott, nő halott, fiatal halt meg, akkor hogyan? És ezt hány ház, ugye, annyi szokás.
2: A következő kérdés lehet, hogy erre hosszabb válasz lesz majd. Amikor imádkozzuk a mi atyánkba, hogy ne vigy minket a kísértésbe, kérem erőbeszéljen egy picit.
0: Hát et ne nos inducas in tentationem. Isten nem visz minket a kísértésbe, hanem a kísértés alkalom arra, hogy mi igazoljuk, bizonyítsunk, az egyfajta ilyen vizsga. Adódnik mindenütt számtalan alkalom, Isten nem visz, de ne engedje, hogy én belemenjek a kísértésbe. Tehát mindig pozitíven kell értékelni, és a kérést is. Köszönöm szépen!

és akkor emlékezzünk meg elhunyt papjainkról. Ma Ádám Imre ijefalvi plébános emlékeztünk, 77-ben hunyt el. Imre József nyugalmazott csatószegi plébános 1991-ben. Antal József nyugalmazott síkszerdai plébános 1994-ben. Holnap augusztus 28-án pénteken Szabó Bálint nyugalmazott áposfalvi plébános 1986-ban, Kálai Lajos aranyosgyéresi plébános 1992-ben, Gergely Fülöp nyugalmazott síkszentmihályi plébános 2020-ban. Szombaton megemlékezünk Kovács Béla brassói Jézus szíve plébánia Bologna van halt meg 1986-ban. Vasárnap 30-án dr. Trojan Károly teológiai tanár 1971-ben, Gál Gyula síkszentmártoni plébános 1987-ben. Augusztus 31-én hétfőn megemlékezünk Páter Várhelyi Jeromos minorita atyáról 1984-ben hunyt el, Vasvári Aladár nyugalmazott brassói Szent Péter és Szent Pál belvárosi plébános 1994-ben. Szeptember 2-án szerdán Kémenes Tamás ödemesterházi plébános 1966-ban. Szeptember 3-án Baróti Csaba székely-szentkirályi plébános 2023-ban. Adj Uram örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Evangéliumi szakaszunk Szent Máté könyvének 24. fejezetéből van. Amikor Jézus a világ végéről beszélt, így szólt tanítványaihoz, vigyázzatok, mert nem tudjátok, mely napon jön el a ti uratok. Mert nyilvánvaló, hogy ha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fennvirasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok. Mit gondoltok? Ki a hű és okos szolga, aki gazdája háza népe fölé rendelt, hogy kellő időben élelmet adjon nekik? Boldog az a szolga, akit hazatérő ura ebben a munkában talál. Bizony mondom nektek, rábízza egész vagyonát. Ma Szent Mónika napja van. Jézus evangélium példájában vigyázó szolgák és szolgatársak szerepelnek. Szent Mónika különösen tisztában volt azzal, hogy nem csupán anyja egy kiváló képességű fiúnak, Ágostonnak, hanem dolga is van vele, mint keresztény édesanyja, kitartó imájával, 20 éven át imádkozott érte, tehát azért, hogy Ágoston Krisztusivá és Krisztus igaz tanújává formálódjon. Egy keresztény édesanyja életében az anyaság nem merül ki csupán a világra hozatalban. Együtt is kell működnie egy másik anyával, az egyházzal, hogy gyermeke, még ha felnőtt, megtérő is, aktív tagja legyen annak, példaértékű, tanúságtevő élettel. Ma templomunk lépcsőjénél ment el egy család, s az apuka megállt, a kisgyermek kezét összefogta, és keresztet vetett. Nem csak az anyukáknak, hanem az apukáknak is tanítaniuk kell Krisztus szeretetére a gyermekeiket.
1: Mai ima szándékunk, adj Urunk vezetőnknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymásra.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget, segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást, segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Hadd, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért az elhangzott imádságot Székelyföldről, a Csíksomlyói kegyhelyről imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Van valaki, akire 130 év távlatából is példaképként tekint egész Erdély. Ünnepelje velünk Márton Áron püspök születésének 130. évfordulóját Csíkszentdomokoson augusztus 28-án és 29-én. A szombaton 10 órától kezdődő szentmise szónoka Monsignore Giampiero Gruder apostoli nuncius. Várjuk szeretettel! Részletek a www.martonaronmuseum.eu oldalon.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk. Halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
9: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
9: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
10: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultravibrált hullámú frekvencián hallható.

Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

Rádi Fest. Éljük át újra a 36. Medjugorjai Ifjúsági Fesztivál szembeszédeit, katekéziseit, tanúságtételeit.

0: Kedves hallgatóink, Carlos Barber Sala spanyol atya tanúságtétele következik, amely a 36. Pládi Festen hangzott el Medjugorjéban.
1: Slavka Barbarica.
2: De előtte meghallgatjuk Slavko atya szavait, amikor szűzanya üzenetéről elmélkedik. A szűzanya arra hív minket, hogy döntsünk amellett, hogy átadjuk magunkat neki. Ő mérhetetlenül szeret minket, ezért akar mindannyiunkat maga mellett tudni. Az ő nagy vágya az, hogy vezessen, tanítson, hogy velünk legyen. Azonban, mivel alázatos, tiszteletben tartja szabadságunkat, és várja válaszunkat. Kész elfogadni még egy zárt szívet is, és szeretettel várni arra, hogy megnyíljon. Még ha valaki nem is nyitja meg a szívét, ő továbbra is ugyanazzal a szeretettel szereti.
1: Most
2: meghallgatjuk egy szív tanúságtételét, amely megnyílt a szűzanya és az atya szeretete felé. Carlos Barber Sala, spanyolországi pap következik.
3: Primero de todo, buenos días a todos y gracias al padre Sbonimir por invitarme a este festival a dar mi testimonio.
2: Köszönöm szépen mindannyiatoknak és Sbonimir atyának, hogy meghívott, hogy előttetek tegyek tanúságot.
3: 40 años, hace 9 que soy sacerdote de Barcelona.
2: Litus Barber Sala a nevem. 40 éves vagyok és 9 éve vagyok pap Barcelonában.
3: Nos han educado en la fe católica.
2: Négy gyermek közül a harmadik vagyok, és mindig a katolikus hitben neveltek.
3: Tilla, humilde y sincera.
2: Otthon és az iskolában a hitet egyszerű, alázatos és őszinte módon kaptam meg.
3: Un deporte que ha sido mi pasión hasta hoy y me ha marcado toda la vida.
2: Amikor 5 éves voltam, a szüleim gyephokira irattak be. Ez az a sport, amely a mai napig nagyon jelentős helyet foglal az életemben. Az iskolában soha nem voltam jó tanuló, mert a sportra voltam kihegyezve. De letettem mindig az osztályokat egymás után, és ezért megengedték, hogy foglalkozzak továbbra is a hokival. 15 éves koromban egy nagy álmot álmodtam, hadi tudósító szerettem volna lenni. Eldöntöttem, hogy újságírást fogok tanulni az egyetemen, hogy a munkámmal segítsek meg megállítani a háborúkat és a világot egy jobb helyé tenni.
3: Comienzo a jugar con el primer equipo de mi club.
2: 16-17 éves koromban elkezdett változni az életem, mert a klubom első csapatában kezdtem játszani. Ez volt a második álmom. Szerencsés voltam, hogy a világ egyik legjobb hoki csapatában játszhattam, és nagyon fiatal voltam, amikor meghívtak, hogy a gyermekkori példaképeimmel játszak egy csapatban. Azóta az életem sport körül forog, és a szórakozás körül forgott.
3: Holanda, voy por primera vez a Medjugorje.
2: 2005-ben, amikor Istennek ígéretet tettem, először jutottam el augusztusban Medjugorjéba.
3: Sin poder comulgar.
2: Addig a hit életem vasárnapi szentmisére korlátozódott, ami gyakran szentáldozás nélkül folyt.
3: Teória.
2: 2005-ös augusztus Medjugorjeban nem változtatta meg az életemet, de megnyitotta a szememet, és rájöttem, hogy

0: a hit nem csak elmélet, hanem az igazi keresztény nem az, aki tökéletes, hanem aki megpróbálja a hitét a cselekedeteivel bizonyítani. Mégis a tetteim még sokáig nem mutatták meg az én valós hitemet. 2006. december 20-án, miután másodszor is meglátogattam Medjugorjét, meghalt a nagyanyám. Ő 12 gyermek édesanyja volt, és 60 unokája volt. Mint az 59. unokája, sok időt töltöttem vele, és az ő elvesztése teljesen letört. Korábban már két iskolatársamat elveszítettem, de az nagyanyám halála örökre megváltoztatta az életemet. Tudtam, hogy ha újra szeretnék vele találkozni a Mennyországban, nagyon sok mindent meg kell változtatnom az életemben, ami akkor a hokiból, a szórakozásból és a lányokból tevődött össze.
1: Me dice que estoy en la lista de 23 jugadores que se preparan para los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.
0: Két héttel később, 2007. januárjában meghívott a spanyol válogatott kapitánya, és azt mondta, hogy 23 más játékosa együtt rajta vagyok azon a listán, akik az olimpiai játékokra készülhetnek Pekingbe. Tudtam, hogy ez egy ajándék a nagyanyámtól. Az egyedüli feltétel, amit a csapatkapitány elém állított, hogy nagyon komolyan kell felfognom, mert mindig nagyon fegyelmezetlen voltam, még a sportban is. Azt kérte, hogy vigyázzak magamra, és mindent úgy csináljak, ahogy kell. A következő 6 hónapban elkezdtem megélni a medjugorjei üzeneteket. Még kenyéren és vízen böjtöltem is, és soha ebből nem volt a tréningek folyamán problémám. Elkezdtem rendszeresen előadásokra járni, amit korábban soha nem tettem, mert nem szerettem tanulni. Éjszakai életemben is sokkal jobban kezdtem élni. Minden nagyon jól ment, újból az Európa Kupa döntőjébe is jutottunk, és a vizsgáimat is sorra letettem, a szívemben ürességet éreztem. Mindenem megvolt, és az álmaim is megvalósultak, valami azonban belül hiányzott. Minden, amit akartam, megvolt nekem, de semmi nem töltött ki igazán. Június végén, egy héttel a pekingi olimpiára való előkészület megkezdése előtt, az olimpiai játékokról beszélünk, egy vírust kaptam, és 3 hétig az ágyban voltam. Amikor meggyógyultam, nem tudtam velük tartani a csapat tagjaival, mert túl gyönge voltam. Külön tervet állítottak számomra össze augusztusra, És azt mondták, hogy szeptemberben visszatérhetek hozzájuk. Teljesen összetörtem, mert egy nagyon-nagyon vágytam rá, hogy azon a nyáron együtt legyek a válogatott tagjaival. Ebben az állapotban beszéltem egy pappal, akit a barátom ajánlott. Elmondtam a történetemet, ő pedig megkérdezte, hogy gondoltam-e valaha is arra, hogy pap legyek.
1: Dios no escoge a los mejores, sino a los que quiere.
0: Amikor látta, hogy mennyire meglepődök, azt mondta, hogy az igaz, hogy nem élek éppen katolikus módon, az Úr nem a legjobbakat választja ki, hanem azokat, akiket akar. Mivel azon a nyáron nem voltak terveim, de nem is kívántam semmit különöset, azt mondta, térjek vissza Medjugorjéba, és a szűzanya majd megmutatja, mit kell tennem. 3 héttel később, amint Medjugorjéba érkeztem, egy padon ülve a szombati szentségimádás alatt először tettem meg azt, amit állandóan Medjugorjével kapcsolatban emlegetnek, megnyitottam a szívemet. A lelkem mélyéről kértem az Isten, hogy legyek boldog. Bármit is jelent ez, de ki kell töltenem azt az ürességet, amelyet a szívemben éreztem. Az Isten azonnal cselekedett, és anyja Szűz Mária által. Annak a hétnek a folyamán nagyon világosan tudtomra adta, hogy a papi hivatást kell választanom. A harmadik utazásom utolsó napján, Medjugorjében, az ima után, ami igazából a legmélyebb, legjobb szentgyónásom volt az életemben, és egy különleges beszélgetés után, amit barátommal folytattam, a szűzanya megmutatta, hogy arra hív az Úr, hogy pap legyek. Nem akartam pap lenni, de ez a döntés békét hozott nekem, és betöltötte azt az űrt a szívemben. Amikor visszatértem az útról, beszéltem a pappal, és letettem arról, hogy az olimpián részt vegyek. Azonban ő azt mondta, hogy ne hagyjam el a gyephokit, mert az Úr a sporton keresztül megmutatta, hogy mellettem áll. Sokat sírtam, amikor ezt a döntést közöltem a válogatott többi tagjával. Olyasmit tettem, amit nem akartam, de ez békét hozott nekem, és már nem éreztem többé azt az ürességet. Következő 4 évet egy időben töltöttem a papi szemináriumban és a klubban, de évente elmentem Medjugorjéba, hiszen anélkül sem a sport, sem a hivatásom nem működött.
1: Los Juegos Olímpicos de Londres
0: 2011 augusztusában újból hívtak a válogatottból, és 23 játékos közé hívtak, hogy a londoni olimpia válogatott csapatába csatlakozzak. Miután a püspökkel beszéltem, és elmentem Medjugorjéba megkülönböztetni, a szűzanya, mint igazi édesanya,
2: Dalai jasno do znania, da...
0: Nyilvánvalóan tudtamra adta, hogy ezúttal szeretne, ha elmennék az olimpiára. 4 évvel azután, hogy visszautasítottam a pekingi jelenlétet, nagyon sok örömem lett. Miután Medjugorjéból visszatértem, eldöntöttem, hogy megpróbálom. Ez egy különleges év volt. Sokat utaztunk, de soha nem szalasztottam el a vasárnapi szentmisét. Végül elmentem a londoni olimpiára, és az olimpián diplomát szereztünk. Az olimpiai faluban naponta jártam szentmisére, és sok sportolóval beszélgettem, akik az Istent látják a sportban. Akkor megértettem, hogy a sport is a szentség útja. Londonból visszatérve újból elmentem Medjugorjéba, hogy megköszönjem Istennek, hogy lehetővé tette ennek a nagy álmomnak a megvalósulását. Miután egy szezont Belgiumban töltöttem, az ottani ligában játszva, visszatértem a barcelonai szemináriumba, és 2016. május 8-án pappá szenteltek. Azóta nagyon boldog vagyok. Voltak szép és nehéz pillanatok, sikerek és bukások. És nem egész egy évvel ezelőtt nagyon komoly krízisen mentem keresztül, mert elhanyagoltam az imádságot. Nem éltem jól a szentségeket, és egy aktivizmusba kapcsolódtam be, amely a szívemet eltávolította az Úrtól, és mindattól az 5 kövecskétől, amit Medjugorje jelent. A püspöktől kértem segítséget, és ő atyaként lépett fel velem szemben, és elmentem egy karmelita kolostorba, ahol a nővérek imádkoztak értem. Avilai Szent Teréz ezeket a rendházakat azért alapította, hogy Krisztus és az egyház iránti szeretetből a nővérek imádkozzanak a papokért. A barátom, aki pap volt, neki köszönhetően és a családomnak köszönhetőnek, valamint Gonzále atya neki is köszönhetően, elmentem a Szent Ignáci lelki gyakorlatra, egy hónap kellett ahhoz, hogy újból beleszeressek Jézusba. Visszatért a hivatásom, az Isten és az egyház iránti szeretetem. A lelki gyakorlat végén azt mondta a pap, hogy az én hivatásomat a medjugorjei szűzanya mentette meg. Azt mondta, hogy hálát adhatok neki, és soha többé ne távolodjak el tőle.
1: Es una herida que aún tengo, aunque ya está sanada del todo.
0: Ez egy olyan seb, amelyet még mindig magamon viselek, ha bár már teljesen begyógyult. Azért kérlek benneteket, imádkozzatok értem és a világ minden papjáért. Ahogy nekem az a pap mondta, Az Úr nem a legjobbakat választja ki, hanem azokat, akiket ő akar. Mindazokkal a gyengességekkel, erényekkel és rossz tulajdonságokkal, amink van. Pap testvéreim, nem vagyok példás semmiben. De az én szerény és kis tapasztalatom alapján azt mondhatom, ha krízist éltek meg, ha elbuktatok, ha foglyul ejt a bűnötök, beszélgessetek a püspökötökkel, támaszkodjatok a pap barátaitokra. Mi papok segítenünk kell egymásnak, és azt a szeretetet és a támogatást, amit egymásnak adunk, legyen ez, ami alapján megismernek minket. Ha semmi nem tölt ki bennünket, ha űrt éreztek a szívetekben, azt jelenti, hogy az Úr kopogtat az ajtótokon, mert szeretne belépni az életetekbe, és szeretne segíteni, hogy megvalósítsátok azt az álmot, amit ő helyezett a szívetekbe. Ahogy Gonzalo atya mondta, ne kérjétek, hogy tökéletesek legyünk, hanem adjátok nekünk az imáitokat, a szereteteket és a megértéseteket. Szükségünk van rátok. Nagyon köszönöm.

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Carlos Barbes Sala spanyol pap tanúságtételét hallhatták, amely a 36. Pládi Festen hangzott el Medjugorjéban. Köszönjük, hogy velünk tartottak.
1: Most felkészülünk a következő tanúságtételre, amely Spanyolországból érkezik.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja!
1: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
0: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk, Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
1: Adj nekünk üdvös életet, szíts fel a szív fáradt tüzét, ránktörő rút éhomályt, világosságod roncsa szét.
0: Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen. Testem elnyugszik reménységben. Oltalmazz engem, Istenem, mert én benned bízom.
1: Így szólok az Úrhoz, Istenem vagy nekem, nincs más javam rajtad kívül.
0: A dicső és szent férfiakhoz, akik földünkön élnek, vonzódom egész szívemmel.
1: Bajt bajra tetéznek maguknak, akik idegen istenek után futnak.
0: Véres áldozataikban nincsen részem, még csak nevüket sem veszem ajkamra.
1: Az Úr az én örök részem és kályhem, Te irányítod, Uram, sorsomat.
0: A mérőzsinór értékes részt juttatott nekem, valóban pompás az én örök részem.
1: Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is jóra int engem bensőm.
0: Szüntelenül magam előtt látom az Urat, ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
1: Ezért örül az én szívem és újjong a lelkem, sőt, reménységemben nyugszik testem is.
0: Mert nem hagyod lelkemet a holtak honában, és nem engeded, hogy pusztulást lásson szented.
1: Az élet útját mutatod nekem, örömmel töltesz el színed előtt, és mindörökké tart az öröm jobbodon.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Testem elnyugszik reménységben. A békesség Istene szentelje meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat, hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg minket állandó segítségeddel, hogy testben, lélekben a Tiéd maradjunk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas jó éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen. Mennyországnak királynéja, angyaloknak szentasszonya, áldott gyökér Szűz Mária, üdvözlégy Krisztus szent anyja.
0: Te általad-e világra új világosság vírada, örülj dicsőség virága, kinél szebb nem jött világra.
1: Áldott légy, drága látos Szűz, Isten vélet szép virág Szűz, mennyben szent fiad mellett ülsz, s tudjuk, rajtunk is könyörülsz.
0: Megköszönjük a kedves hallgatóinknak, hogy együtt közösen imádkozhattuk el a Zsolozsma befejező imaóráját. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: szellő. Puskás Attila atya műsora következik.
1: Kedves rádióhallgatók! Az elmúlt adásban az elmélkedés fontosságáról gondolkodtunk. Ebben az adásban arról elmélkedünk, arról gondolkodunk, hogy hogyan is kell az elmélkedést elkezdeni. Az imádság előtt mondja a Szentírás, készítsd el lelkedet, és ne légy, mint az Istent kísértő ember. Ha nem szabad semmiféle fontos dologba fogni kellő előkészület nélkül, akkor annál inkább áll ez Istennel való közlekedésről az imádságban. Még a földi alattvalók sem jelennek meg a királynál kihallgatása annélkül, hogy előzőleg külsejüket gondosan rendbe nem hozták volna. Van távolabbi és közelebbi, vagy közvetlen előkészület az elmélkedésre. A távolabbi különösen a szív tisztaságában, a szenvedélyek megfékezésében és a magába vonulás szellemében áll. Itt azon ténykedésről van szó, melyek az elmélkedés közvetlenül megelőzik, és magának az elmélkedésnek is kezdetét veszik. Három dolog van itt, amelyeket a következőkben röviden fejtegetünk. Az első teendőnk tehát az lesz, hogy Isten jelenlétébe helyezkedjünk. Ez a cselekedet nem csak az elmélkedő vagy a szóbeli ima kezdetén, hanem más alkalmakkor is nagyon fontos. Például, mikor valamiben választani kell, tanácsot kell adnunk, kétejt kell megszüntetnünk, vagy egyéb más fontos dolgot elintéznünk. Isten jelenlétébe helyezkedni pedig annyit tesz, mint azt a hitet ébreszteni magunkban, hogy Isten közelünkben van, reánk figyel, egész külső magatartásunkat épp úgy, mint lelkünk és szívünk összes gerjedelmeit megfigyeli. Erre a célra semmi esetre nem szükséges, hogy Istent valamely anyagi dolog képében képzeljük el. Az utóbbi esetben inkább lélekben képzeljük el, mint a legfőbb jót, végtelen jóságot, öröktől való szépséget, korlátlan hatalmat, megmérhetetlen fölséget és méltóságot. És hogy bennünket ez az isteni lény nem csak kívülről környékez minden oldalról, hanem hogy bensünket is teljesen át meg áthatja, mintha csak egészen elmerültünk volna az istenség mérhetetlen tengerében. Az Isten megjelenítésének ezen módja, mely nem ragaszkodik annyira az érzéki anyaghoz, tökéletesebb és különösen azoknak ajánlatos, kik az elmélkedő imádságban már gyakorlottak. Természetesen az ész, mindaddig, míg a lélek a testtel egyesítve van, nem működhet annélkül, hogy a képzelő tehetség is bizonyos mértékben közre nem működjék. Eltekintve talán a szemlélődő is ama magas fokától, mikor a lélek az istenség magasztos körébe emelkedvén, a test bilincseiből mind jobban kibontakozik. Azonban az Isten megjelenítésének ezen módjánál minden esetre csak nagyon gyöngéd természetű képzeleti képek működnek, melyek az isteni lényeget már sokkal inkább megközelítik. Kedves rádióhallgatók! Istennek eme megjelenítése, amely nem tisztán a hitnek lelki ténykedése, hanem érzéki szép közreműködésével történik, akkor fog beállani, ha a lélek az imádság kezdetén Istent magának érzékelhető testi alakban képzeli el, például mint uralkodót, ki mennyei trónján ül, vagy egy elragadó, az egész mindenségre áradó fényt, mely sugaraival mindent megvilágít és éltet. Istennek az érzéki képzelő tehetség segítségével történt megjelenítése kevésbé tökéletes, és benne sokkal inkább kapcsolódhatunk, mint abban, amely a hitben alapszik. Azért mégis igen hasznosnak bizonyul arra, hogy lelkünket tiszteletre, alázatosságra, szent békére és összeszedettségre indítsa. Ezeket a gondolatokat Szent Ágoston támasztja alá. Ugyancsak Szent Ágoston említi, hogy az olyan személyeknek, akik Istent maguknak, mint szellemi és anyag nélkül való lényt elképzelni nem tudják, kiket azonban az érzéki szépség nagyon meghat, és olyanoknak tanácsosabb, ha Istent maguknak érzékelhető alakban képzelik el, de nem itt a földön, hanem az égben, a dicsőség és fönnség trónján. Ez különösen a kezdőknek ajánlatos. Kik az ilyen képzetek hatása alatt könnyebben jutnak az ájtatos összeszedettség állapotába. Ettől eltekintve idők múltával Istent mégis tökéletesebb, és a valóságnak inkább megfelelő módon kell lelkünk elé állítanunk, amennyiben elgondoljuk, hogy Isten végtelenül fenségesebb, szebb és magasztosabb lény, hogy sem az ember azt véges elméjével felfoghatná. Ezen meggyőződés nagy mértékben növeli tiszteletünket Istennek végtelen nagysága iránt, és egyúttal alárendeltségünket is egy olyan méltóságú és fönségű Úr iránt. Miután a lélek ezen vagy azon módon jelenlétébe helyezkedett, önmagától a legmélyebb imádással borul Isten színe elé, s hogy a végtelenül szent Isten előtt még kedvesebbnek mutatkozzék, ugyancsak rajta lesz, hogy töredelmes bánat felindításával összes esetleges bűneitől megtisztuljon. Az elmélkedés kezdetén a második teendő az az, hogy Isten kegyelmét és segítségét kikérjük. Miután a lélek Isten jelenlétébe helyezkedett, és Isten az iránta érzett tiszteletét is kifejezze, alázatossággal és áhítattal kell az ő segítségét kérnie, hogy az illető igazságot valóban megismerje, és ezen megismerésből az akaratnak üdvös felbuzdulását és életének javulását merítse. E célból a Szent Lélekhez folyamodik ezen ismeretes szavakkal: jöjj, Szent Lélek, Úristen, és tölts el malasztodnak sugarával. Hogy imádságra szüksége van, az világos. Jó lehet az elmélkedés gondos megfontolást kíván, sikere mégis a kegyelemtől függ, mely az elmét megvilágítja és a szívet felgyullasztja. Ha tehát valamely egyszerű, jámbor falusi leány nem ritkán jobban elmélkedik, mint sok hittudós, ennek csupán az az oka, hogy abban az isteni kegyelem hathatósabban működik, mint emebben. Isten kegyelmét azonban csak alázatos és bizalomteljes imával szerezhetjük meg. Az elmélkedés kezdetének harmadik és kiegészítő mozzanata a helyi körülmények elképzelése. Ez abban áll, hogy képzelő tehetségünk segítségével lélekben azon titoknak helyszínére képzeljük magunkat, amelyről elmélkednünk kell. Például Krisztus születésének, feláldozásának, halálának vagy feltámadásának helyére. És azután mindazt, ami ott történik, úgy nézzük és figyeljük meg, mintha csak éppen most történnék. Szent Bonaventura Krisztus életéről való elmélkedésének előszavában így szól: ha Krisztus Urunk szavaiból és cselekedeteiből, úgy, mint azokat eléd terjesztik, gyümölcsöt akarsz nyerni, akkor lélekben úgy képzeld el őt, mintha mindent saját szemeiddel látnál és füleiddel hallanál. Időzzél ennél szívednek teljes vonzalmával, amennyiben buzgalommal és nyugalommal eltelve annak kellemetlenségét ízleld annélkül, hogy másféle gondok és nyugtalankodások az elmélkedés édességétől elvonhatnának. Egyet azonban meg kell itt jegyezni, hogy tudnélik a halandónak és tökéleteseknek nem annyira ajánlatos hosszabb ideig időzni az ilyenfajta érzéki képeknél, mint a kezdőknek. Mert az utóbbiak, éppen mivel a szellemi dolgokat kevésbé tisztán tudják felfogni, még inkább szorulnak a képzelőtehetség segítségére, hogy a lélek figyelmét valahogyan lekössék, és a szívet szeretetre gyúlasszák az illető szent tárgyak iránt. Az előbbieknek azonban elégséges, ha az ilyen érzéki képekkel csak futólag foglalkoznak, hogy azután magasabb fokú megismerésekre és buzdulásokra előre haladhassanak. Föltevődik a kérdés: mit kell azonban akkor tennünk, ha az elmélkedés tárgya olyan igazságokat vet fel, amelyekben semmi anyagi vagy érzékelhető nem fordul elő? Milyenek Isten jósága és nagysága, az erény szeretetre méltósága? Az ilyen esetekben természetesen, ha még kezdők és a szellemi dolgokban még kevésbé jártasak vagyunk, gondolatainkat valami anyagihoz kell kapcsolnunk. Előrehaladásunk további folyamatában azonban mindinkább mellőzni kell a képzelő tehetséget, és egyedül az ész és a hit világa mellett előre haladni. Sőt, Szent Gergely mindenkire ezt a megjegyzést teszi, hogy a léleknek az emelkedés folyamában, mihelyt érzi, hogy már teljesen összeszedte magát, erejéhez képest el kell távolítania az érzéki képeket, hogy a tisztán szellemi megismerésnek és a tökéletes szeretetnek semmi akadálya ne legyen útjában. Nos, kedves rádióhallgatók, ebben a néhány percben megtudtuk, hogy hogyan kell az elmélkedést elkezdeni. Szeretett rádióhallgatók, az elmúlt adásban az elmélkedő imádság fontosságáról beszéltünk, tehát, hogy miért fontos a katolikus embernek az elmélkedés gyakorlata. Ebben az adásban arról beszéltünk, hogy hogyan kell az elmélkedést elkezdeni. Hiszen az imádság előtt, mondja Szentírást, készítsd el a lelkedet, és ne légy, mint az Istent kísértő ember. Tehát arról gondolkodtunk, ahhoz kaptunk lelki útmutatást, hogy hogyan kell elkezdeni az elmélkedést. Ezeket most röviden még egyszer átismételjük. Tehát azt mondottuk, hogy az első teendőnk, tehát az lesz, hogy Isten jelenlétébe helyezzük magunkat. Isten jelenlétébe helyezkedni pedig annyit jelent, mint azt a hitet ébreszteni magunkban, ezt tudatosítani magunkban, hogy Isten közelünkben van, ránk figyel. Egész külső magatartásunkat, épp úgy, mint lelkünk és szívünk összes gerjedelmeit megfigyeli. Első lépésként semmi esetre sem szükséges, hogy Istent valamely anyagi dolog képében képzeljük el. Tehát, hogy Isten jelenlétébe helyezzük magunkat, első lépésként, és tudatosítjuk, ébrezgetjük a hitet magunkban, hogy Isten közelünkben van, ránk figyel. Az elmélkedés előkészítésének második teendője pedig az, hogy Isten kegyelmét és segítségét kikérjük. Tehát második lépésként Isten kegyelmét és segítségét kikérjük. Miután a lélek Isten jelenlétébe helyezkedett, és az iránta érzett tiszteletet kifejezte, alázatosan, tehát második lépésként alázatosan az ő segítségét és kegyelmét kéri. Ez pedig úgy történik, hogy a Szent Lelket hívja segítségül. Szent Lélekről szóló éneket énekel például, vagy saját szavaival hívja a Szent Lelket. Az elmélkedés kezdetének harmadik és kiegészítő mozzanata, az pedig a helyi körülmények elképzelése. Harmadik lépésként pedig elővesszük képzelő tehetségünket, és ennek segítségével lélekben annak a titoknak a helyszínére képzeljük magunkat, amelyről elmélkedni akarunk. Például Krisztus születéséről. Hát akkor Krisztus születésének helyére gondolunk, és beleképzeljük magunkat, mintha mi ott lennénk, mintha éppen ma születne meg, vagy éppen feláldozásának, halálának, vagy feltámadásának színhelyére gondolunk. Mint mondottam, akkor ezeket úgy nézzük és úgy figyeljük meg, mintha csak éppen most történne meg. Tehát ez a három fontos lépés van az elmélkedés kezdetén. Nyilván megegyezzük, hogy akik már előre haladottabbak és tökéletesebbek a lelkiéletben, azoknak nem annyira ajánlatos hosszabb ideig időzni az ilyenfajta érzéki képeknél, mint a kezdőknek. Még egyszer ismételjük. Mit kell tennünk az elmélkedés kezdetén? Mielőtt neki fognak elmélkedni, mit kell tennünk? Először Isten jelenlétébe helyezzük magunkat. Ez azt jelenti, tudatosítjuk, hogy Isten a közelünkben van, figyel ránk. Második lépésként pedig Isten kegyelmét és segítségét kikérjük. Elimádkozzuk, hogy a Szent Lelket hívjuk, harmadik lépésként pedig a képzelő tehetségünk segítségével lélekben annak a titoknak helyszínére képzeljük magunkat, amelyről elmélkedni akarunk. Miután ezt megtettük, kedves rádióhallgatók, nézzük meg, hogy hogyan folyik le az elmélkedés. Miután az előkészülettel végeztünk, kezdjük meg magát az elmélkedést. Ennek pontjait az előbb kétszer is átismételtük. Ha ezt nem tettük, akkor legalább valamely könyvben legyenek azok szemünk előtt, hogy onnan a rendes egymás utánban olvassuk, és így figyelmesen megfontolhassuk. Az elmélkedésben nem teszünk egyebet, mint hogy két legkiválóbb lelki tehetségünket, az értelmet és akaratot alkalmazzuk szent hitünknek egy-egy igazságára, vagy titkára. Tehát az elmélkedésben nem teszünk egyebet, mint a két legkiválóbb tehetségünket, lelki tehetségünket, az értelmet és az akaratot alkalmazzuk szent hitünknek egy-egy igazságára vagy titkára. És mindenek előtt az értelemnek kell működnie. Mihely tehát az elmélkedés tárgyáról, amennyire csak lehet, valamelyest érzéki képet alkotunk, részben már azért is, hogy könnyen elkalandozó képzelő tehetségünket egy határozott ponthoz lekössük, igyekezzünk az illető tárgyba tehetségünk szerint behatolni, úgyhogy az értelem azt élénken átlássa. Erre szolgálnak a különféle megfontolások, összehasonlítások, példák és hasonlatok. Hogyha azonban így az elmélkedés tiszta tanulmánnyá ne fajuljon, semmi esetre sem szabad az ilyen megfontolásnak egyedül az igazság megismerését céloznia, hanem ellenkezőleg kizárólag arra kell irányulnia, hogy az akaratot megindítsa és a megismert dolgoknak gyakorlati kivitelére bírja. Hogy azt az erény iránt való szeretettel és a rossztól való utálattal eltöltse. Így lesz az elmélkedés imádság, mely Istenhez vezet és felemel. Most már, ha az értelem érett megfontolás után a fölvett igazságot tisztán megfogta, akkor ezen megismerés az akaratra is hat. És ilyenkor van ideje annak, hogy jámbor indulatokat ébresszünk magunkban, melyek az elmélkedést még hatékonyabbá és termékenyebbé teszik. Ezek az indulatok az elmélkedés anyagának különbözősége szerint különbözők. Lehetnek a bánat, fájdalom, a gyűlölet, utálat, önmegvetés, üdvös félelem, vagy szeretet, öröm, részvét, hála, kérés és erős fogadás indulatai, és sok más. Olyan indulatok, melyeket elhanyagolni nem szabad, mert éppen mert legtöbbet használnak életünk megjobbítására. Ezek a következők, az elkövetett hibák, benső megismerése és a feletükézett fájdalom, a bánat és töredelem erős fogadás, hogy a jövőben megjavulunk, a kegyelemért való esedezés, hogy megfogadott elhatározásainkat meg is valósítsuk. Nos, a mondottak megvilágítására vegyünk fel egy példát. Az elmélkedés tárgyául válasszuk Krisztus Úrunk megostoroztatását, az elmélkedés gyümölcséül pedig a szenvedésben való türelmet, bántalmazóink iránt való szelídséget. Miután Isten jelenlétében helyezkedtünk, és Isten segítségét kértük, képzelő tehetségünk segítségével szemünk elé állítjuk a jeruzsálemi pretórium előcsarnokát, mint olyan helyet, ahol az a kegyetlen marcangolás történt. Látjuk üdvözítőnket, amint a durva nép pillantásainak van kitéve, amit oszlophoz kötik, és őrjöngő hóhérok veszik körül, halljuk az ütések suhogását és a hóhérok vadlármáját. Ezek után vizsgáljuk meg az okokat és körülményeket, melyek egyrészt a fájdalmak keserű voltát, másrészt az üdvözítő csodálatos türelmét ebben a titokban szemünk elé állítják. Hogy mi borzasztóak voltak a fájdalmak, azt elképzelhetjük, ha meggondoljuk, milyenek voltak az ostorok, a kínzók kegyetlensége, és mi gyöngédek, Krisztus tagjai, mennyi csapást mértek rá, milyen türelmes volt az isteni bárány. Elképzeljük magunknak Jézust, amint a borzasztó ostorcsapások zápora alatt nyugodtan és szeliden áll, száját meg sem mozgatja, és a panasz és keserűség egy szavát sem hallhatja. Ezek után meggondoljuk, hogy kicsoda ő, tudnék a végtelen fönség és hatalom, ki ellenségeit egy pillanat alatt megsemmisítheti, a végtelen könyörület és szeretet, ki mindezen kínokat békésen és nagylelkűen a hóhérok és azok üdvért elviseli, aki Krisztus bűneikkel ostorozták. Kedves rádióhallgatók! Jó feltételeinket melyek az akarat tényei közt igen fontosak, nem elégséges csak úgy általánosságban megtennünk, hanem ki kell terjeszkednünk a személyekre, körülményekre és alkalmakra is, amelyek talán már előfordultak, vagy ilyen könnyen előfordulhatnak. Mert valamely általánosságban tett jó feltétel, mint például nem fogok többé haragudni, nem fogok megsértőimen bosszút állni, és más hasonlók, a szerénység és türelem gyakorlása éppen annyi befolyással vannak, mint egyáltalában semmit sem tettünk volna magunkban. Az egész elmélkedés folyamán

0: látalak el, amíg meg nem áldasz engem. Kedves rádióhallgatók! Az elmúlt adásban az elmélkedés kezdetéről, illetve ebben az adásban az elmélkedés kezdetéről arról gondolkodtunk, hogy hogyan kell elkezdeni az elmélkedést. És itt láttunk három kezdő feltételt, amit meg kell tennünk ahhoz, hogy az elmélkedésünk jól induljon el. És az adásunk második felében az elmélkedés lefolyásáról hallottunk. Szép és hát olyan gondolatokat, amelyek szép lelki hasznot, fontos lelki hasznot hozhatnak számunkra. Tartsanak ki, mert a jövő adásban majd az elmélkedésben való nehézségekről is szeretnék szólni. Ez is egy nagyon fontos fejezet, hogy ismerjük meg ezeket a nehézségeket. Köszönöm, hogy türelemmel és hát érdeklődéssel végighallgatták ennek az adásnak a tartalmát. Én Puskás Attila voltam Segesvárról. Legjobbakat!
1: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Csíksomjón, a Kegytemplomnál a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.
2: Van valaki, akire 130 év távlatából is példaképként tekint egész Erdély. Ünnepelje velünk Márton Áron püspök születésének 130. évfordulóját Csíkszentdomokoson augusztus 28-án és 29-én. A szombaton 10 órától kezdődő szentmise szónoka Monsignore Giampiero Gruder apostoli nuncius. Várjuk szeretettel! Részletek a www.martonaronmuseum.eu oldalon.
3: Kiszakadnál? Fellélegeznél? Kapcsolódnál? A nézőpont neked szól, ha 20 és 35 év közötti fiatal felnőttként nem az elvárások szerint, hanem a saját utadon szeretnél járni. Szeretnél elmélyülni, megpihenni, és végre korlátok nélkül önmagad lenni. Az idei év témája igazán szabadon. Éld át a valódi szabadságot Szerteszfürdőn szeptember 2. és 6. között. Fedezd fel a hited, engedd el a megfelelni vágyást, és töltődj fel a fenyvesek nyugalmában. Őszintén, hitelesen, igazán szabadon.

0: Mária Rádió.
1: Maradj velünk, mert immár beesteledik, és a nap lehanyatlott. Beméne azért, hogy velük maradjon.

0: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
1: Kedves hallgatóink, most következő műsorunk egy régebbi adásunk ismétlése. Jelenünk és jövünk. A Mária Rádió információs műsora következik.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat Nagyváradról és Sepsiszentgyörgyről, akik vezetik.
1: Görgényi Tünde.
2: Tibor atya.
0: Az élő műsor varázsa és nehézsége, hogy nem látjuk egymást, és egyszerre szerettünk volna beköszönni, de írtam nektek, hogy hadd kérdezzek most én, hisz a hétvégén az udvarhelyi stúdió és kápolna születésnapját ünnepeltük, illetve mivel a rádiónk 20 éves, a rádió csapata érkezett erre az ünnepre, és úgy gondolom, hogy nem volt még ilyen, hogy ilyen sok munkatárs itt legyen. Tehát kérlek szépen benneteket, és azt hiszem előbb téged kérlek, Tibor atya, hogy egy kicsit az élményekről, benyomásokról, áldásokról, érintésekről, ölelésekről számolj be nekünk.
2: Természetesen én úgy érzem, hogy egy hálódás és egy öröm találkozása volt Székelyudvarhelyen. 17 esztendő, ugye kimondani is szép, hát még visszatekinteni arra hosszú útra, amelyet a Mária Rádió Székelyudvarhelyi stúdiója Isten kegyelméből a hallgató szeretetével és az önkéntesek áldozatos munkájával megtett. 17. születésnap nem csupán, én úgy érzem, nem csupán egy évforduló volt, hanem egy hálaadás. Hála Istennek azért, hogy ez a stúdió az evangélium hangjának, az imádságnak, a reménynek, a szeretetnek lehetett egyik fontos erdélyi otthona. És ahogyan az elnök is, Szatmári Ferenc ott kihangsúlyozta a Szent Mise végén, a Székelyudvarhelyi stúdió nem egyszerűen egy rádió stúdió, hanem egy lelki otthon, útitás, kapaszkodó, mert ott van mai napig a családoknak az örömeiben, a nehézségeiben, a betegek ágya mellett, az egyedülállók, az egyedül élők csendjében, ott van a gyászolóknak a könnyeiben, azoknak a szívében is, akik egy-egy nehéz napon egyszerűen csak szerettek volna meghallani egy-egy bátorító mondatot. És az elmúlt 17 évben számtalan imádság, szentmise, elmélkedés, katekézis, tanúságtétel, beszélgetés hangzott el ebből a stúdióból. És talán sokszor nem is tudjuk, hogy hány ember életében indított el egyetlen mondat valami szépet, hány hallgató kapott erőt egy nehéz helyzetben, vagy hányan érezték úgy, hogy na most nem vagyok egyedül. Tehát az a születésnapi ünnepség éppen ezért azoknak az ünnepe volt, akik az elmúlt 17 évben valamilyen módon részesei voltak ennek a küldetésnek. És különösen is köszönet illeti azokat az önkénteseket, akik idejüket, energiájukat és sokszor észrevétlen szolgálatukat adták a rádióért. Ők azok, akik csendben dolgoznak a háttérben, mégis nélkülük nem szólalhatna meg egy olyan sok műsor, nem születhetne annyi találkozás, és nem juthatna el olyan sok otthonba a Mária Rádió hangja nélkülük. Így én köszönetet, külön köszönetet mondok az önkéntes műsorosoknak, de nem csak, akik az évek során a mikrofonok mögé ültek, készítettek, vágtak, imádkoztak, telefonokat fogadtak, szerveztek, segítettek. Külön köszönet a támogatóknak, és egyszerűen azoknak, akik hűségesek maradtak, és természetesen különleges köszönet illeti a hallgatókat. Ugye egy nagy családi találkozás volt ez a 17. születésnap. Együtt tudtunk ünnepelni. Együtt tudtunk ünnepelni azok, akik adnak, azok, akik kapnak, akik szolgálnak, akik hallgatnak, akik beszélnek, és akik természetesen az imádságukban hordozzák a rádiót. Én nagyon hálás voltam, vagyok ezért az ünnepségért. Tényleg egy ajándék, és tényleg egy hála ünnep volt, hála ezért minden önkéntesért újra, és minden munkatársért, minden imáért, és minden hallgatóért. Hát röviden így ennyit tudnék így a hangulatból feltárni előttetek.
0: Köszönöm szépen, és ahogy felsoroltad, hogy kinek köszönjük, hát Még egy nevet szeretnék kiemelni, ha bár mi például soha nem találkoztunk személyesen, de én szeretném Böcsescu Piroskát és a cukrász üzletét kiemelni, hisz rádió születésnap Nagyváradon bárhol esemény, ünnep nincs, hogy ne lopja oda a süteményeit, és tényleg visszavárás nélkül megédesítse ezeket az ünnepeket, úgyhogy én személyesen még külön neki köszönöm, hisz egy olyan önzetlenségről és egy olyan megfűszerezéséről és édesítéséről az ünnepnek mindig gondoskodik, amit úgy gondolok, hogy tényleg csak a Jóisten tud visszafizetni százszorosan, és ráadásul az örök életet. Úgyhogy Piroska, ha hallod, vagy hallják, akkor köszönjük szépen. Lépnék is tovább, és ugye József Ferenc kollégám nem sokára bejelentkezik, de előtte Tündét szeretném megkérdezni, hisz önkéntesükkel, Szilviával vettek részt ezen az ünnepen. Tünde, milyen élményekkel és mit tett a Jóisten a szívedre ezen az ünnepen?
1: Én is köszöntöm ismételten a hallgatókat, közben József Ferenc már be van jelenkezve, szerintem őt illetné így az első beszámoló.
0: Most engedjétek, hogy én vezessem jó, egy picit, úgyhogy most úgy gondolom, hogy József Ferencet picit másról szeretném majd kérdezni, mint házigazda, és ezért, mint vendégek úgy gondoltam, hogy ti szólaljatok meg először, és a műsorigazgató adta.
1: Hát jó volt ott lenni, ünnep volt, felemelő volt. Én hálás voltam a lehetőségért, és azért is, hogy a kollégákkal találkozhattam, és sajnos az önkéntesekkel úgy nem volt lehetőség beszélgetni meg a hallgatókkal, mert elég rövid volt az idő, de jó volt együtt lenni, ünnepelni.
0: Köszönöm szépen. Van egy pillanat, amit úgy kiemelnél, hogy megragadott, hogy megérintett?
1: Hát most így hirtelen gondolkodom, de úgy egészében jó volt ez az ünnepség, úgy nem mondhatom, hogy ez jobban tetszett, vagy nem. Hát ugye ez egy búcsús mise is volt egyben, valódi ünnep volt.
0: Amit úgy még ajándékával és kegyelmével,
1: így van,
0: igen.
1: Amit mégis kiemelnék, az a kórusnak a hát szolgálatnak mondanám, meg dicsőítésnek, tényleg felemelő volt az, amit ott hallhattunk. Én úgy éreztem egy adott pillanatban, hogy hát nem kell nekünk Medjugorje, itt ennél több, vagy annál több van itt, amit kapunk, vagy legalábbis én akkor abban a pillanatban, mikor így felcsendült az ők szolgálatuk, az ők énekük, az ők dicsőítésük, én azt éreztem, hogy hát ez nekem ajándék.
0: Igen. És hát akkor köszönöm szépen. Visszatérünk hozzád majd az adományokkal, de akkor most szólítanám József Ferenc kollégámat, Isten hozott Ferenc a műsorban.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, és benneteket is természetesen.
0: És ugye az udvarhelyi stúdió és az udvarhelyi kápolna jött életre, hívták életre, a nagyváradi stúdió után, ez a legrégebbi stúdiónk, és nagyon rég te is ott szolgálsz.
3: A kezdetektől.
0: Így van. Várod az önkénteseket, adományokat, ha kell szerez, ha kell technikázol, ha kell könyvelsz. Hogyan vártad ezt az ünnepet?
3: Hát, ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor hatalmas gyomorideggel, mert ugye azért ez egy elég komoly szervezés volt most mindent összehozni, megszervezni, próbáltuk, hogy egy minél összefésülni, így van. Szeretném megköszönni, itt akkor, ha már a lehetőség itt van, akkor megköszönni az önkénteseknek tényleg, akik akik mellém álltak és mindenben segítettek, kérdezték, hogy mikor, hol tudnak segíteni, és tudtak is segíteni akár takarításban, akár a sütemények kipakolásában, tehát tényleg mindenben. És ahogy te is már megköszönted, én is azért szeretném személyesen megköszönni Böcseszko Piroska nénének a segítségét, és még egyet, akit mondjuk ti nem tudhattatok, de az elmúlt években folyamatosan, tehát az elmúlt nem tudom, 7-8 évben, minden évben a búcsún azért nálunk szokott lenni, nem ilyen méretű agapé, de azért kalácssal mindig meg szoktuk kínálni az itt lévőket, akik eljönnek a búcsú szentmisére, és itt mindig támogatásképpen a Dobói Pékség szokta felajánlani adományképpen mindig a kalácsot, és azért szeretném nekik is megköszönni, hogy tényleg az elmúlt időszakban hűségesen mindig első szóra támogatnak bennünket. Köszönöm a tulajdonosoknak is, köszönöm a munkatársaknak is. Isten fizesse nekik is.
0: Köszönöm szépen, és vártad az önkénteseket, vártad a vendégeket, munkatársakat, elnök urat, igazgató tanács tagokat. Te is milyen élménnyel maradtál? Ugye én nagyon örülök, hogy mondod a gyomorideget, mert ez a hiteles, hogy tudják a hallgatók, hogy ez nem magától szerveződik, hanem nagyon sokszor kemény szervezői munka áll mögötte, és bizony ahhoz, hogy minden összejöjjön, egy csapat kell összedolgozzon, és ezt koordinálni, szervezni, ami most a te dolgod volt, ez bizony egy felelősség, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy az első érzés, hogy hú, túl vagyunk rajta, de így egy pár nappal utána így visszanézve, mi az, amit úgy megfogalmazódik ajándékként benned?
3: Hát természetesen először szeretném megköszönni a Jóistennek. Tényleg azt mondhatom, és azt tapasztaltam, hogy mindezek ellenére, hogy elég sok minden volt, meg elég sok mindent kellett összeszervezni, minden a jó gördülékenyen ment. Nem is gondoltam, hogy ugye pár héttel a búcs előtt már úgy kezdtem egy kicsit stresszelni magam, de úgy közben csak azt vettem észre, hogy szinte minden magától oldódik meg, minden úgy szépen gördülékenyen alakul. És ezért tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok a Jóistennek. Hát a búcsú igazából ott gyakorlatilag szinte tényleg mindent megköszönhetek. Nagyon szép volt a szentmise, Tibor atya is valóban tényleg szépen szép beszédet mondott, még tetszett a meghatódása is, ugye említette a nagymamáját. Gyönyörű volt a kórus, a Psalite kórus, a Szombathalli kórus tagjainak is szeretném megköszönni tényleg, hogy ilyen felemelővé tették ezt az ünnepet. Gyakorlatilag mindennel meg voltam elégedve, minden szépen ment. Örültem, hogy eljött ilyen sok munkatársunk. Abba Tündinek valóban egy picit igaza van, hogy azért ugye itt zsúfolt volt minden, egy picit úgy fel voltak pörögve az események, mindenre éppen nem volt idő, de lehet, hogy nem is ez volt az az alkalom, amikor ezt kellett most tenni. Most ennek volt itt az ideje, hogy ünnepeljük meg, vegyünk részt egy szép szentmisén, majd utána egy kicsit egy rövid beszélgetésen tudjunk részt venni. Ugye ők mentek utána haza, nekik még hosszú út volt hátra, de remélem, hogy majd tudjuk pótolni, és majd lesz arra is alkalom, hogy úgy az egész munkatárs egyszer majd úgy összeüljünk, és úgy mindenki egy kicsit tudjon beszélgetni egymással.
0: Igen, ahogy hallgatlak benneteket, Tibor atyát, Tündét és téged, bennem az fogalmazódik meg, hogy az összefogás és az egység ünnepe volt, hogy mikor bemerjük azt vállalni, hogy mi alvállalkozók vagyunk, akkor a fővállalkozó mindig oda teszi a vállát, és segít, és gördülékenyé teszi az eseményt, de nyilván ehhez a gyomoridegünknek is nagyon-nagyon nagy szüksége van, hogy mi is oda tegyük a részünket. Egy kicsit az ünnepről, hogyha tovább tekintünk, akkor azt szeretném, hogy ugye adományok érkeztek, önkéntesek érkeztek, önkéntes találkozó volt. Egy kicsit kérlek, számolj be akkor most már azokról az adományokról, amik odaértek, és az Udvarhelyi stúdióba jutottak el.
3: Rendben, valóban így volt. Volt önkéntes találkozónk is. Hála Istennek a stúdióba is tértek be jó pár önkéntesünk, de nem csak, hanem teljesen csak azok, akik a fontosnak tartják a Mária Rádiót, és beugranak, hogy egy kicsit támogassák. és akkor ezeket az adományokat olvasnám én most be. A stúdióba behozott adományok értéke, akik ilyen névtelen adakozók, azok 2974-et hoztak be. Mária Rádió Persejt bontottak ki Kadicsfalván, ebben volt 1325 lej. Kibontottuk a Mária Rádió Persejt Szombatfalván a Szent György plébánián. Most nem tudom már megmondani, vissza tudnám nézni, hogy utoljára mikor volt, de most bizony egy szép összeg volt benne. 11.472 lejt számoltunk meg ebben a persejben is, 1000 forintot. Szintén Mária Rádió Persejt bontottak Marosvásárhelyen a Szent Imre plébánián, ebben 363 lej volt. Most áttérek az önkénteseinkre, amelyeket az önkénteseink gyűjtöttek össze. Hajor Gizella Székely-Lengyel falváról 370 lejt hozott be a Mária Rádiónak, és még volt nála 70 lej a Mariatonra. Bokorottó Szovátai önkéntesünk 2770 lej gyűjtött össze. Tukács Ildikó Székely-Udvarhelyi önkéntesünk 300 lejt gyűjtött össze. László Margit és Mariska Székely-Szent Királyi önkénteseink 530 lejt hoztak be. László Erzsike néni Zetalakán 1385 lejt gyűjtött össze. Lukács Teréz, szintén zetalaki önkéntesünk, 780 lejt hozott az önkéntes találkozóra. Gagyi Rózsika néni szintén zetalakáról 510 lejt hozott be. Gergely Éva, fenyédi önkéntesünk, 715 lej adománnyal érkezett az önkéntes találkozóra. Tóth Ágnes, fenyikúti önkéntesünk is hozott be adományt, 500 lejt és 1000 forintot. Kovács Mária Székely-Udvarhelyen a Csereháton 250 lej adományt gyűjtött össze. László Eske néni Nyikomalom falváról 670 lejt hozott be. Szegedi Anna Zetalakán 1060 lejt gyűjtött össze. Jére Anna Betlenfalvi önkéntesünk 300 lejt hozott be. Mihály Erzsike néni Farkaslakáról 1150 lejt küldött be. Hadnagy Katalin Farkaslaki önkéntesünk 1230 lejt hozott be, és itt szeretném külön kiemelni Hadnagy Katilinit, mert az ünnepség, ami még szebbé volt téve, hogy a virágcsokrokat is neki köszönhetjük, ő azt adományképpen ajánlotta föl nekünk, Isten fizesse neki is. Kele Erzsike néni Székely-Udvarhelyen összegyűjtött 200 lejt, a székelyfancsali hívektől kaptunk 1165 lej adományt, Gál Rózália Bétában 695 lej adományt gyűjtött össze. Márton Sára, Bogárfalvi önkéntesünk összegyűjtött 1250 lejt a Mária Rádiónak, volt nála is 150 lej még Mariaton, és egy kis elmaradása volt naptáros adománnyal, ez 195 lej volt. Lukács Ilonka, Bikafalvi önkéntesünk 335 lejt gyűjtött össze. Gagyi Zsóka, Oroszhegyből 150 lejt hozott be. Mihály Mária Magdolna zetalaki önkéntesünk 985 lejt gyűjtött össze. Vasi Bolya, Székely-Udvarhelyi önkéntesünktől 300 lejt kaptunk. Magyari Izolda, Oroszhegyből behozott 240 lejt. Lőrinc Edit, szintén Oroszhegyen összegyűjtött 100 lejt. Jakab Mária, szintén Oroszhegyen összegyűjtött 206 lejt. Király Erzsike néni Székely-Szentlélekről behozott 650 lej adományt. György Lőrinc Attila Szentegyházáról bejuttatott nekünk 430 lej adományt. Tifán Nusika, székelyvarsági önkéntesünk 410 lej adományt hozott be. Vas Ella, nyáradremetei önkéntesünk 680 lejt gyűjtött össze. Páncél Hajni, szintén nyáradremetén 100 lejt gyűjtött össze. A nyárát köszönyesi hívektől pedig kaptunk 719 lejt. Török Erzsike néni Marosvásárhelyen összegyűjtött 223 lejt. Berecki Margit önkéntesünk beküldött 520 lej adományt. Csíki Magdi néni szintén Marosvásárhelyen 1702 lejt gyűjtött össze. Moldován Anikó szintén Marosvásárhelyen 1535 lej adományt hozott az önkéntes találkozóra. Simó Margit Gyulakótáról beküldött 465 lejt. Csonta Ferenc Erdőszentgyörgyön és Hármas falun összegyűjtött 465 lej adományt. Madaras Tünde Szászrégenből 305 lej adományt hozott be. Lakatos Judit Maros-Szentkirályi önkéntesünktől 910 lej adományt kaptunk. Deák Katalin Marosvásárhelyen 420 lej adományt adott át, és Kolcsár Ágnes Ákosfalváról pedig 510 egy adományt adott át. Ez így az elmúlt időszakban összesen 44.745 lejadomány. Mint mindig, én most is szeretném megköszönni mindenkinek, elsősorban az adakozóknak, másodszorban pedig az önkénteseinknek, akik ezeket az adományokat összegyűjtik. Mindenkinek a Jóisten fizesse a szolgálatát, az adományát. Köszönjük szépen!
0: Mi is nagyon szépen köszönjük a beszámolót, az élménybeszámolót, a szervezést neked, és hát jövő hónapban várunk vissza. Egy rövid zenei szünet után akkor folytatnánk, és Görgényi Tünde kolléganőnk számolna be az a beérkezett adományokról, önkéntesekről, és hát ha egy levélke is lapul nála, maradjanak velünk.

0: Szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat. Önök a Jelenünk és Jövünk című információs műsort hallgatják. És ahogy ígértük, Tündét fogjuk kérdezni arról, hogy milyen adományok érkeztek, önkéntesek, találkozások, és esetleg téged is, Atya, hisz Sepsiszentgyörgy környékén jártál.
1: Én is újra köszöntöm a kedves hallgatókat, különösen azokat, akik most kapcsolódtak be rádiónk adásába. Utoljára július 28-án számoltam be így az adományokról, és ugye 29-én volt nálunk az önkéntes találkozó. Köszönjük szépen Szilágyi László kollégánknak, hogy olyan messziről eljött. És köszönöm minden kedves önkéntesnek, aki eljött, aki jelen volt. Gelencéről Veres Melánia, Lukács Mária és Szakács Amália gyűjtése 600 lej május és június hónapokra az állandó támogatóktól, Szent Mónika és a Szent Rita imma csoporttól 200 lej, és külön adományok 210 lej, ez összesen 1010 lej. Köszönjük szépen, és köszönjük az imákat, amiket értünk mondanak. Szilágyi Katalin önkéntesünk Sepsiszentgyörgyön több idős személyhez is ellátogat, és július és szeptember hónapokra összegyűjtötte már az adományokat, összesen 550 lejt. Köszönjük szépen Katalinnak, Katica néninek, ahogy mi szoktuk hívni, és köszönjük azoknak, akik neki átadják az adományokat. A Lemhoyényi templom perseiben 2750 lej volt, köszönjük szépen a plébános úrnak, és külön a kántor úrnak, aki személyesen el is hozta az adományokat. A Krisztus Király templom perseit is felbontottuk, 4884 lej volt, és voltak imakérések, természetesen, hogy imáinkba hordozzuk a kedves önkénteseinket és minden adományozót. A Szent József templom perseit is felbontottuk, itt 3430 lej volt. Volt névtelenül Mária Tonra is, azt nem tudom, hogy be volt-e jelentve, vagy nem. Köszönjük szépen, hogy oda elhelyezték az adományt, és így is támogatják a Mária Tont. Duka Irén mikóújfalusi önkéntesünk a tegnap hozta el perseit, és 900 lejt számoltunk meg. Köszönjük szépen Irénkének, Irénke néninek. A Szépmezői Rózsafüzér Társulat tagjai nem csak imával, hanem adományaikkal is támogatják a rádiót. 300 lejt gyűjtöttek össze. Igyártó Mária árkosi önkéntesünk 50 lejt gyűjtött össze az idős néniktől, és kiosztotta az újságot. Köszönjük szépen. A Szotyori Rózsafüzér Társulat bent járt, imádkozott élőadásban is, és 160 lejjel támogatta és támogatja a stúdiónkat. Ezen kívül a stúdióba behozott adományok összege 4015 lej, ebből 100 lej Mária Tonra, ami be volt jelentve, illetve 100 lej, ami nem volt bejelentve. Ez így összesen 18.049 lej. Köszönjük szépen azoknak, akik így elküldték az adományaikat. Svédországból többen, illetve több család jelezte, hogy szeretné támogatni a rádiónkat, mert nekik ott a messzi távolban nagyon nagy segítség. Én bízom benne, hogy sikerült tehát átutalni az adományokat, és köszönjük szépen, hogy fontosnak tartják támogatni is, nem csak hallgatni. És itt van a várva várt levél, Szász Júlia és Terészke Görgény üvegcsűrről. Így hangzik: a Jóisten segítségével átutaltuk az augusztusi támogatás összegét, 740 lejt, melyhez szeretettel csatoljuk a sok hálaimát, mert úgy szeretett bennünk a Jóisten, hogy égi édesanyán közbenjárására rendelt nekünk egy megtartó, útmutató társat, a Mária Rádiót. és gondoskodó szeretetével megérinti a támogatóink szívét is, hogy ez a rádió táplálni tudja a szívünket, lelkünket, hogy általa jelen tudjunk lenni Medjugorjéban és Rómában, imádkozni tudjunk a világ fiataljaival, a Szentatyával könyörögjünk a békéért, vagy éppen megérthessük, hogy miért nevezzük nagy boldogasszonynak az Isten szülő szűzanyát. Így válik a szeretet rádiónk a hit, remény, szeretet és béke szigetévé a hallgatók életében. A Jóisten bőséges áldása kísérjen mindenkit, aki a legkisebb áldozatot is hozza a Mária Rádió működéséért és fennmaradásáért. Szeretettel az Üvegcsüri támogatók csapata. Nagyon szépen köszönjük. Mindig megkoronázza, úgy felteszi a pontot az íre ez a levél. Én úgy érzem, hogy Júlia szinte összefoglalja mindazt, amit érzünk, vagy legalábbis én érzek így a rádióért.
0: És nem csak te, is valóban mindig várjuk ezeket a kicsi leveleket, ezt a pár sor biztatást. Köszönöm szépen neked, hogy itt voltál, és hát vége van a nyárnak, szeptemberben fogunk újra hallani, szeptember végén téged.
1: Köszönöm Tibor szépen.
0: Tibor atya, még téged szólítanálak, hogy ha van valami, amit meg kellene osszunk a kedves hallgatókkal. Ha nincs, akkor nem maradt más hátra tünde, hogy ketten búcsúzzunk el a kedves hallgatóktól, de
2: ebben van, csak éppen le voltam halkítva, hogy beszélek.
0: És nem vetted észre.
2: Látom, hogy hát itt egyedül beszélek. Igen, hát annyit szeretnék én is még hozzáfűzni, hogy a nyár az valóban az hamar eltelt, kezdődik egy új év, új tanév a diákoknak, fiataloknak, egyetemistáknak, és úgy gondolom, hogy a mi szabadságolásunk után is egy újabb kezdet jön ebben az évben, hisz a stúdiónk is már lassan beindul a renoválása, úgymond a felújítása, de nem erről szeretnék én most egy előzetes bejelentést tenni, hanem arról, hogy ebben az évben még november folyamán egy maratont fogunk tartani, amelyet a saját részünkre fogunk majd gyűjteni. Ebben már előre kérjük az önkénteseink segítségét, hallgatóink segítségét.
0: Így van, és ami még fontos, hogy két születésnapi alkalom van még az idén, hisz Kolozsváron és Szatmárban nem jártunk, és a kolozsvári szülinap és szatmári szülinap még hátra van, szeptemberben és októberben.
2: Így van, az októberit azt még pontosan a dátumot nem tudjuk, a szeptember az hamarosan közölni fogjuk, amikor minden részletet a László Attila főesperessel majd egyeztetünk.
0: Így van, tehát ezért fontos hallgatni majd a jelenünk és jövőnket, a híreket és a Mária Rádiót, hisz szeptemberben Kolozsváron, októberben pedig Szatmárnémetiben fogjuk együtt ünnepelni a rádió 20. szülinapját. Köszönöm szépen, és akkor búcsúzzunk el így hárman, én azt mondom, a kedves hallgatóktól. Köszönjük, hogy velünk voltak, jó rádiózást kívánunk, maradjanak velünk, legyen egy szép napjuk, a mikrofonoktól búcsúznak önöktől.
2: Tibor atya.
1: Görgényi Tünde.
0: És Kovács Katalin. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Uram, nem merem már ígérni, hogy megjobbítom életemet. Ha te nem segítesz, csak rosszat tudok tenni. Ha nem segítesz, még szeretni sem tudlak. Magamban semmit sem bízom, Jézusom. Bizalmatlan vagyok önmagam iránt, benned azonban bízom. Uram Jézus Krisztus, ha te nem segítesz, sohasem leszek képes jót tenni. Ha te nem segítesz, elvesztem. Jézus, légy az én Jézusom, ez számomra az üdvösség. Add, hogy ne félelemből ragaszkodjak hozzád, hanem szeretetből. Nem akarok más tenni, mint a te akaratodat. Szent Háromság egy Isten, könyörülj rajtam. Amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

0: Leopápa katekézise. A zsinat liturgikus reformja az egyház élő hagyományát követi. 14. Leo szentmisét mutat be a teremtett világ védelméért Castel Gandolfóban. Geleger érsek Moszkvában. A háborúnak véget kell vetni.
1: Leó pápa katekézise. A zsinat liturgikus reformja az egyház élő hagyományát követi. A Szentatya a Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúcióról tartott záró katekézisében összegző módon azokról a szempontokról emlékedett, amelyek miatt a zsinati atyák a liturgia reformját kívánták előmozdítani. A Szent Péter Bazilikában mintegy 5000 hívő jelenlétében tartott katekézisében Leó pápa a liturgikus reform folytonosságát hangsúlyozta. A liturgikus szertartás nem magáncselekmény, hanem az egyház, az egység szakramentuma, tudnillik a püspökök vezetése alatt egyesült és rendezett szent nép ünneplése. 14. Leó pápa katekézisében a II. Vatikán zsinat szándékát elemezte, amellyel a zsinati atyák a liturgiát szerették volna megreformálni. Giovanni Battista Montini, milánói bíboros érseknek az 1962. október 28-án a zsinathoz intézett harmadik levele tanulságos szempontra hívta fel a figyelmet ebben a tekintetben.
2: La liturgia, scriveva, è espressione sincera sia del divino che dell'umano.
1: A liturgia az Isten és az emberi dimenzió őszinte kifejeződése. Ez egy nyelvezet. Egyrészt az isteni tanítás hordozója, másrészt az Istennel folytatott párbeszéd hangja. Világos, hogy nem mondhat le didaktikai funkciójáról, és nem mulaszthatja el, hogy a hitnek és az áhítatnak lehetőséget adjon arra, hogy spontán érthető módon fejezze ki magát. Ezen meggyőződésektől vezérelve a későbbi Szent VI. Pápa kijelentette, hogy a hívek nem maradhatnak, és nem is kell többé csendben és passzívan maradniuk. Fizikai jelenlétük nem egyeztethető össze lelki távollétükkel. Kijelentései összhangban vannak a zsinati konstitúció 48. pontjával. Az egyház tehát körültekintő gondoskodással arra törekszik, hogy a hívek ne csak mint kívülállók, vagy mint néma szemlélők legyenek jelen a hitnek ezen a misztériumán, hanem azt a szertartásokon és imádságokon keresztül jól megértve a szent cselekményben tudatosan, áhítattal és tevékenyen vegyenek részt. Tanuljanak Isten igéjéből, merítsenek erőt az Úr testének terített asztaláról, adjanak hálát Istennek, a szeppőtelen áldozatot nem csak a pap keze által, hanem vele együtt felajánlván tanulják meg önmagukat felajánlani, és napról napra váljanak egyé Istennel és egymás között a közvetítő Krisztus segítségével, hogy végül Isten legyen minden mindenben. Ezek a szavak a liturgia értékének megújult tudatosságát mutatják. Az egyház rituális cselekményein keresztül, miközben az üdvösség művének emlékezete zajlik, lehetősége nyílik, az Istennel való igazi kapcsolat megtapasztalására, a megváltó eseménnyel való kapcsolatba lépésre.
2: Il futuro Papa San Paolo VI affermava che i fedeli non possono e non devono più rimanere muti e passivi.
1: Mivel a szent liturgia gesztusai szavai döntőek e tapasztalat megvalósításában, a hívek részvétele nem lehet passzív, hangsúlyozta Leó pápa katekézisében. A zsinati reform azáltal, hogy középpontba helyezte azt, ami az egyházi tapasztalat lényegét alkotja, arra törekedett, hogy a liturgiát úgy ragyogtassa fel, mint az isteni csere elsődleges forrását, amelyben Isten élete közlődik velünk. Ebből a meggyőződésből fakad az igény, hogy a bibliai szövegek és imák gazdagságát minden hívő számára hozzáférhetőbbé tegyék, és az ünnepi rendet egyszerűsítsék az akkor hatályos liturgikus könyvekben foglaltakhoz képest. A liturgia, mivel élő valóság, az évszázadok során mindig is fejlődésnek és változásnak volt kitéve. A tanító hivatal formáit a különböző korok igényeihez igazította. Ezért nem meglepő, hogy a II. Vatikáni zsinat a hagyomány örökségének legnagyobb tiszteletben tartásával és éppen a hozzáférhetőbbé tétele céljából szükségesnek tartotta a liturgikus könyvek felülvizsgálatát. Az egyházatyák célját a Sacrosanctum Concilium Constitutio 21. pontja világosan megfogalmazza. Az egyház, mint jóságos anya, hogy a keresztény nép a szent liturgiában biztonságosabban elnyerhesse a kegyelmek bőségét, gondosan kívánja végrehajtani a liturgia általános megújítását. A liturgia ugyanis részben az isteni alapítás folytán változhatatlan, részben változásnak alátett összetevőkből áll, amelyek az idők folyamán változhatnak, és változniuk is kell. Ha netalán olyan elemek épültek be, amelyek a liturgia belső természetének kevésbé felelnek meg, vagy alkalmatlanokká váltak. Ebben a megújításban a szövegeket és a szertartásokat úgy kell rendezni, hogy világosabban fejezzék ki a jelzett szent valóságokat, és így a keresztény nép, amennyire csak lehet, könnyebben fölfoghassa azokat, és általuk teljesen, tevékenyen és a közösség jellegének megfelelően együtt ünnepelhessen.
2: La distinzione nella liturgia tra elementi divini immutabili ed elementi umani, che invece possono subire varie modifiche approvate dalla sacra gerarchia assistita dallo Spirito Santo.
1: A liturgiában az isteni változatlan elemek és az emberi elemek közötti különbségtétel, amelyek ehelyett különböző módosulásokon mehetnek keresztül, melyeket a Szentlélek segítségével a szent hierarchia hagy jóvá, a kor, a dolgok és a lelkek szükségletei szerint 12. Pius pápa Mediator Dei kezdetű enciklikájára nyúlik vissza. Egyébként pedig az általános reform iránti vágy nem hirtelen merült fel, hanem a 20. század eleje óta az egymás követő pápák cselekedeteiben nyilvánult meg, összhangban a liturgikus mozgalom követelményeivel. Annak megerősítését, hogy a hívek nem mint idegenek vagy csendes szemlélők vegyenek részt az ünnepségeken, már 11. Pius pápa Divini Cultus apostoli konstitúciója is felvetette. Emlékezhetünk továbbá 12. Pius pápának a nagy hét szertartásairól szóló rendeleteire, amelyeket a húsvéti eseményeknek megfelelő időpontokra helyezte át, miután azokat évszázadokon át a reggeli órákban tartották. Nem szabad elfelejteni, hogy Szent 23. János szükségesnek tartotta a breviárium és a misekönyv rubrikáinak egyszerűsítését, amelyben a liturgia reformjának alapelveire vonatkozó javaslatot a meghirdetett egyetemi zsinat elé utalta, emelte ki Leó pápa.
2: La riforma liturgica promossa dal Concilio Vaticano II si pone dunque nel solco della tradizione vivente della Chiesa.
1: A II. Vatikáni zsinat által előmozdított liturgikus reformját az egyház élő hagyományát követi. E reform helyes megértése lehetővé teszi számunkra, hogy elutasítsuk azokat a visszaéléseket, amelyek a zsinat utáni korszakban az egyház egyes területein történtek, és amelyek sajnos ma is előfordulnak néha, abszolutizálva vagy félreértve a reform alapján szolgáló elvek némelyikét. E tekintetben érdemes emlékeztetni arra, hogy a zsinat konstitúciója kimondja, hogy a liturgikus szertartások nem magáncselekmények, hanem az egyház ünneplései, amely az egység szentsége, vagyis a püspökök irányítása alatt összegyűlt és rendezett szent nép. Ezért ezek a szertartások az egyház egész testéhez tartoznak, megnyilvánítják azt és hatással vannak rá. Ezért a pásztorok, püspökök is minden egyes pap elsődleges felelőssége, hogy megőrizzék és előmozdítsák a liturgiát, amely a liturgikus normákkal összhangban nemes egyszerűséggel ragyog, és így megmutatja az egy szent katolikus és apostoli egyházat. Az ilyen liturgia az evangelizáció alapvető eszköze is lesz, a kegyelem eszköze, amelyen keresztül ahogy a zsinat maga tanítja, megtanulhatjuk felajánlani magunkat, és Krisztus közbenjárására tökéletesedhetünk az egységben Istennel és egymással. Zárta a Sacrosanctum Concilium zsinati liturgikus konstitúcióról szóló utolsó katekézisét 14. Leó pápa.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
2: Amen.
0: Leó pápa a szentmisét mutat be a teremtett világ védelméért Castel Gandolfóban. 14. Leó szeptember 1-én a teremtett világ védelméért tartott világnap alkalmából celebrál szentmisét a Castel Gandolfói pápai kertben található Laudato Si faluban. A pápai szertartás hírét az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium és a Laudato Si felsőoktatási központ jelentette be augusztus 25-én kedden közös nyilatkozatban. A szentmise a teremtett világ gondozásáért tartott világnapot és az úgynevezett teremtett világ szezonja kezdetét jelzi, amely a közös otthonunk megőrzésére irányuló imádság és elkötelezettség ökumenikus útja. Az időszak október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén és halálának 800. évfordulóján zárul. Ebben az időszakban az egyház és a többi keresztény közösség arra kap meghívást, hogy az imádságon, a megtérésen és a teremtésvédelem kézzelfogható tetteink keresztül megújítsa a teremtett világ iránti elkötelezettségét. Szeptember 1-én Leó pápa egy különleges szentmisét mutat be a teremtett világ gondozásáért, amelyet az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium, az istentiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium, a hittani dikasztérium és a keresztény egység előmozdításáért felelős dikasztérium dolgozott ki. Az eukarisztia ünneplése egy kertben elhelyezett oltár körül segít emlékeznünk arra, hogy minden teremtés ajándék és minden ajándék felelősséget szül, mondta Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium prefektusa. A hit arra tanít minket, hogy közös otthonunkat ne elsősorban egy használható erőforrásként, hanem egy hálával fogadandó és szeretettel gondozandó ajándékként ismerjük fel, folytatta a bíboros. A szentmisében Istennek adott hálaadásunk elkötelezettségé is válik. A teremtett világ iránti törődés az életről, az emberekről, különösen a legkiszolgáltatottabbakról és a jövő nemzedékeiről való gondoskodást jelenti. Az egyház számára a teremtett világ védelme és az emberi méltóság előmozdítása egyetlen küldetés két oldala, amely mélyen gyökerezik a keresztény hitben. Hisszük, hogy Isten szeretetből teremtette a világot és az emberi családot, és pontosan szeretetből bízta ránk a testvéreink és nővéreink iránti gondoskodást és a teremtett világ védelmét, hangsúlyozta Fabio Baggio bíboros, a Laudato Si felsőoktatási központ főigazgatója. Közös otthonunk védelme azt jelenti, hogy szeretjük fel a barátunkat, különösen azokat, akik a leginkább szenvednek a környezetkárosodás, a szegénység, a klímaválság és a konfliktusok következményeitől.

Geleger érsek Moszkvában. A háborúnak véget kell vetni. A Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel folytatott hosszú megbeszélés után a Szent Szék államokkal fenntartott kapcsolataiért felelős titkára nyilatkozott a közös sajtótájékoztatón. Geleger érsek megismételte 14. Leópápa felhívását a háború és a polgári lakosság szenvedéseinek befejezésére. Az orosz külügyminisztérium moszkvai székházában augusztus 25-én kedden tartott kétoldalú találkozón Paul Richard Geleger érsek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni titkár és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter számos közös pontot azonosított a kulcsfontosságú nemzetközi kérdésekben, egyetértve az Oroszországi Föderáció és a Szentszék közötti párbeszéd folytatásának fontosságában. A kétoldalú érdeklődésre számot tartó témák között szerepeltek az oroszországi katolikus közösséggel kapcsolatos kérdések, valamint az Oroszország és Ukrajna közötti békefolyamat megindítására irányuló humanitárius kezdeményezések. Az apostoli nuncius Giovanni Daniello érsek részvételével zajlott több mint egy órás találkozó végén Geleger érsek és Lavrov külügyminiszter sajtótájékoztatót tartottak. A Szent Szék magasrangú képviselője felidézte 14. Leó pápa felhívását, hogy vessenek véget az Oroszország és Ukrajna közötti ellenségeskedésnek, és kezdjenek valódi tárgyalásokat a nemzetközi közösség támogatásával. Geleger érsek szerint a Szent Szék álláspontja egyértelmű. A konfliktust nem lehet katonai eszközökkel megoldani, ezért kijelentette. Elengedhetetlen a politikai és diplomáciai folyamat feltételeinek megteremtése. A szentszéki diplomata arra hívta Oroszországot és Ukrajnát, hogy mutassanak nyitottságot és jó akaratot, valamint tartsák tiszteletben a nemzetközi és humanitárius jogot, különösen a civilek, az infrastruktúrák, a sebesültek és a hadifoglyok tekintetében. Hogy világos legyen, ennek a háborúnak véget kell vetni, szögezte le Geleger érsek az ukrán kérdéssel kapcsolatban. Az áldozatok száma mindkét oldalon folyamatosan emelkedik az ellenségeskedés miatt, akár csak a civilek szenvedése. Sürgős és szükséges, hogy véget vessünk az ellenségeskedésnek, és úgy tervezzük meg a jövőbeli kapcsolatokat, hogy ne maradjunk a múltbeli igazságtalanságok fogjai, és hogy a gyűlöletet megfosszuk erejétől. Lavrov külügyminiszter kifejezve elismerését a Szent Szék Oroszországgal folytatott párbeszéd iránti nyitottságáért és a béke iránti elkötelezettségéért kijelentette, hogy egyetért vatikáni kollégájával abban, hogy fokozni kell az együttműködést a konfliktussal kapcsolatos humanitárius kérdésekben. Lavrov nagyon hasznosnak nevezte a találkozót. A humanitárius területen elért bármilyen konkrét eredmény hozzájárul a szenvedés enyhítéséhez, és lehetővé teszi a konfliktusban álló felek közötti bizalom helyreállítását, hangsúlyozta az államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni titkár. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozták Zuppi bíboros közelgő oroszországi missziójának fontosságát. A Szentszék megerősíti, hogy továbbra is hajlandó hozzájárulni a párbeszéd tereinek megteremtéséhez, erősíteni a humanitárius erőfeszítéseket és jó szolgálatokat kínálni a béke megteremtése érdekében, hangsúlyozta Geleger érsek. Lavrov külügyminiszterrel folytatott találkozóján Geleger érsek kiemelte az egyházak és a helyi egyházi közösségek fontos szerepét a legkiszolgáltatottabbak támogatásában, a megbékélés szellemében. Ebben az összefüggésben az államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni titkár emlékeztetett az Orosz Föderációban működő katolikus egyház helyzetére és szükségleteire is, különös tekintettel a hívek lelkipásztori gondozására, valamint az egyházi és szerzetesi közösségek karitatív tevékenységeire. Kedden este a Szent Szék államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős titkára találkozott a moszkvai pátriárkátus külkapcsolatokért felelős képviselőjével, Antoni Volokolamszki metropolitával, akivel kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdéseket vitattak meg, különös tekintettel a jelenlegi regionális kontextusra. Antoni metropolita elégedettségét fejezte ki a két egyház és a Szent Szék közötti folyamatos és szívélyes kapcsolatok miatt. Oh,
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban az éjszaka folyamán. Hamarosan a rózsafűzért imádkozhatjuk együtt, majd éjjel egy órától Tibor atya katekézisét ismételjük. Éjjel két órától tanúságtételek következnek Budapestről, majd a Rejtőzködő Medjugorje gyermek című könyvből olvas fel nekünk Oltyán Emese. Éjjel három órától együtt imádkozhatjuk az Irgalmasság rózsafűzérét, majd kedves önkéntesünk Fazeka Silona az Öregkor Bölcsessége című műsorra lesz hallható. Négy órától egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk, öt órától pedig a Keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat. 5 óra 40 perckor a Vatikáni Rádió friss hírei következnek, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Szatmár Németi stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus, és köszönjük, hogy ma is a Mária Rádiót választották.
1: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a Te nevedben üdvözülhetünk. A Te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket Te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy életpéldádat követve, Szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Szentséges Szűz, Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
0: könyörögj érettünk.
1: Mária Rádió királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: A boldogságos Szűz Mária közbenjárása által áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
0: Amen.
2: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Van valaki, akire 130 év távlatából is példaképként tekint egész Erdély. Ünnepelje velünk Márton Áron püspök születésének 130. évfordulóját Csíkszentdomokoson, augusztus 28-án és 29-én. A szombaton 10 órától kezdődő szentmise szónoka Monsignore Giampiero Gruder apostoli nuncius. Várjuk szeretettel! Részletek a www.martonaronmuseum.eu oldalon.

0: Nem hívnak többi elhagyottnak, sem országodat magányosnak, hanem így neveznek, én gyönyörűségem és országodat menyasszony. Az volt a szokás, hogy mindig a menyasszonynak a templomában kötik a házasságot, és én minden héten azt képzeltem, hogy ott állok majd egyszer az oltár előtt, mindig más ruhában, más fajta kivágással, más anyagból, és mindig valamilyen más férjel, és hogy milyen boldog leszek ott, és így talán gyorsabban elteltek azok az idők, amíg olyan unalmas volt nekem az a hosszú litánia, még rózsafűzér. Ez a szentírási rész arra emlékeztet, hogy egész életemben arra vártam, hogy valaki legyen mellettem, hogy valaki legyen velem, aki segít, és akiben minden örömöm és boldogságom megtalálom, és ezt megtaláltam Jézusban, és ezt a csodát, hogy ő mindig velem van, és bennem gyönyörködik, és hogy én pedig benne gyönyörködhetem, és hogy ő úgy örül nekem, mint egy mennyasszonynak.
1: Kuhta Margit nővér gondolatait hallották.

Drága gyermekek, tiszta és őszinte szeretetetek vonzza édesanyai szívemet. Hitetek és a mennyei atyába vetett bizalmatok illatos rózsa, amelyet nekem hoztok. A legszebb rózsacsokrokati imáitokból, jó cselekedeteitekből és a szeretetetekből állnak. Szeretetem apostolai, akik őszinte, tiszta szívvel törekedtek követni fiamat. Ti, akik őszintén szeretitek őt, ti segítsetek, mutassatok példát azoknak, akik még nem ismerték meg fiam szeretetét, de gyermekeim, ne csak szóval, hanem cselekedetekkel és tiszta érzésekkel, amelyekkel dicsőítitek a mennyei atyát. Szeretetem apostolai, a virrasztás ideje van, és szeretetet kérek tőletek, nem azt, hogy ítélkezzetek, senkit ne ítéljetek el, mert a mennyei atya fog megítélni mindenkit. Azt kérem tőletek, hogy szeressetek, terjesszétek az igazságot, mert az igazság régi, nem új. Az igazság örök és igaz. Az örök Istenről tanúskodik. Hozzátok fiam fényét, és törjétek meg a sötétséget, amely egyre inkább be akar borítani benneteket. Ne féljetek! Fiam kegyelme és szeretete által én veletek vagyok. Köszönöm nektek! Kedves hallgatóink, a 2020. március 2-ai üzenetet hallották.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai tematikus napunk alkalmával pár gondolatot szeretnék megosztani a kedves hallgatókkal a mai mottóról, a 69-es Zsoltár 31. verse: Dicsőítem Isten nevét énekemben, ünnepi hálával magasztalom. Nagyon szép ez a Zsoltár. Ez a rövid Zsoltár vers nagyon egyszerűnek tűnik, mégis az egész keresztény élet egyik nagy titkát hordozza. Hogyan tud az ember akkor is hálát adni Istennek, amikor az élete nem tökéletes? Mert könnyű hálát adni akkor, amikor megszületik egy gyermek, amikor meggyógyulunk, amikor sikerül valami, amikor megérkezik a várva várt jó hír. De mit jelent hálát adni akkor, amikor sírunk? Mit jelent hálát adni akkor, amikor elveszítünk valakit? Mit jelent hálát adni akkor, amikor nem értjük, miért enged meg Isten bizonyos dolgokat? A Zsoltáros megtanít bennünket arra, hogy a hála nem elsősorban annak a következménye, hogy minden rendben van. A hála annak a felismerése, hogy Isten akkor is velünk van, amikor nincs minden rendben. Isten nevét énekel, dicsérem, figyeljük meg! A Zsoltáros nem egyszerűen azt mondja, hogy gondolok Istenre, hanem énekel, dicsérem. Az énekben benne van az ember egész szíve. Amikor az ember énekel, nem csak szavakat mond ki, valamit átad önmagából. Ezért van olyan nagy jelentősége az egyházban az éneknek. Amikor a templomban megszólal az ének, az emberi hangok mintha összekapcsolódnának. Uram, te vagy a mi Istenünk. Az ének nem azért szép, mert mindenki tökéletesen énekel. Isten nem koncertet hallgat, Isten a szívet hallja. Lehet, hogy valakinek gyönyörű hangja van, másnak pedig rekettes halk hangja. De ha szeretetből énekel, Isten előtt mindkettő kedves lehet. A dicsőítés azt jelenti, hogy felismerem, ki Isten. Tehát a dicsőítés nem azt jelenti, hogy Istent felmagasztaljuk, mintha Istennek szüksége lenne arra, hogy mi nagyobbá tegyük. Tehát Isten nem lesz nagyobb attól, hogy dicsérjük. Mi leszünk nagyobbak attól, hogy felismerjük Istennek a nagyságát. Amikor azt mondom, Uram, te jó vagy, akkor nem Istent változtatom meg, hanem én változom meg. Amikor azt mondom, hogy Uram, köszönöm, hogy élek, akkor elkezdem más szemmel látni az életemet. Amikor azt mondom, Uram, köszönöm az embereket, akiket mellém adtál, akkor nem csak azt látom, hogy mennyi problémám van velük, hanem észreveszem az ajándékot is. A hála átalakítja a tekintetünket. Hálával magasztalom. Milyen különleges szó, hála. A hála azt jelenti, hogy felismerem. Nem mindent magamnak köszönhetek. Az élet ajándék. A levegő, amit belélegzünk, ajándék. A reggel, amelyre felébredünk, ajándék. Az ember, aki szeret bennünket, ajándék. A családunk, a barátaink, a közösségünk, ajándék. És még azok a dolgok is lehetnek ajándékok, amelyekről csak később derül ki, hogy valami jót hoztak az életünkbe. A hálás ember tudja, nem mindent én építettem fel, sok mindent kaptam. Miért olyan nehéz hálásnak lenni? Mert az ember természetében van valami különös. Ha 10 jó dolog történik velünk és egy rossz, sokszor egész nap arra az egy rossz dologra gondolunk. Megkapunk 9 jó hírt és egy rosszat, este már a rosszról beszélünk. 9 ember szeret bennünket, egy ember pedig megbánt, és mi egész éjjel azon gondolkodunk, aki megbántott. Tehát a rosszat könnyebben észrevesszük, mint a jót. Ezért a hála nem mindig érzés, a hála sokszor döntés. Azt mondom, Uram, ma nem minden jó, de keresek valamit, amiért köszönetet mondhatok, és mindig találunk valamit. A hála nem azt jelenti, hogy mindent jónak nevezünk, ez nagyon fontos. Nem kell hálát adnunk a bűnért, nem kell hálát adnunk az igazságtalanságért, nem kell azt mondanunk egy szenvedő embernek, örülj annak, ami történt veled. A kereszténység nem érzéketlenség. Jézus is sírt Lázár sírjánál, Jézus is szenvedett, Jézus a Getsemáni kertben is kimondta, szomorú az én lelkem, mint halálig. A keresztény ember sírhat, kérdezhet, fájdalmat érezhet, közben mondhatja, Istenem, ezt nem értem, ez fáj, de nem akarok elszakadni tőled, ez már hála. A legmélyebb hála, amikor a szenvedésben is kapaszkodom Istenbe.
Van egy nagyon mély különbség. Köszönöm Istenem, hogy nincs problémám, és köszönöm Istenem, hogy a problémámban sem hagysz magamra. Tehát ugye ez a második már sokkal mélyebb. Lehet, hogy beteg vagyok, de Isten velem van. Lehet, hogy gyászolok, Isten velem van. Lehet, hogy elveszítettem valakit, de Isten velem van. Isten nem veszített el engem. Lehet, hogy nem tudom, mi lesz holnap, de Isten tudja. Ezért a keresztény ember háladása végül nem az eseményekhez kötődik, hanem Isten személyéhez. Jézus maga is hálát adott. Az utolsó vacsorán kezébe vette a kenyeret, és hálát adott. Gondoljunk bele, Jézus tudta, mi következik. Tudta, hogy néhány óra múlva elfogják, tudta, hogy elárulják, tudta, hogy megostorozzák, tudta, hogy keresztet kell hordoznia, és mégis hálát adott. Ez a keresztény hála legmélyebb titka. Jézus nem azért adott hálát, mert minden kellemes volt, hanem az Atya kezébe tudta az életét. Ezért az Eukarisztia neve is összekapcsolódik a hálaadással. Amikor szentmisére jövünk, tulajdonképpen ezt mondjuk: Uram, mindent tőled kaptam, és most visszaadom neked a szívemet. A hálátlanság lassan megkeményíti a szívet. Mi történik, ha valaki soha nem mond köszönetet? Egy idő után természetesnek vesz mindent, a szeretetet, a családot, a kenyeret, az egészséget, a templomot, a közösséget, a másik ember szolgálatát, és egyszer csak azt érzi, hogy hát nekem jár minden. A hálátlanság egyik jele, amikor az ember úgy gondolja, hogy amit megkaptam, az természetes. Amit nem kaptam meg, az igazságtalanság. A hála ezzel szemben ezt mondja: amit kaptam, ajándék. Tanuljunk meg hálát adni a kicsi dolgokért. Talán itt kell újra kezdenünk. Nem mindig a nagy csodákat keressük. Adjunk hálát a reggeli kávéért, egy mosolyért, egy telefonhívásért, egy jó beszélgetésért, azért, hogy valaki megkérdezte, hogy vagy. Adjunk hálát a napsütésért, az esőért, a családunkért, azért, hogy valaki ma imádkozott értünk, azért, hogy még van lehetőségünk bocsánatot kérni, azért, hogy még van időnk szeretni. Mert egyszer eljön az a nap, amikor már nem lesz többi lehetőségünk bizonyos dolgokra. Ezért ne halasszuk holnapra a hálát. A hála megváltoztatja a családi életet. Képzeljünk el egy családot, ahol mindenki azt mondja: miért nem csináltad meg, miért nem segítesz, mindig én csinálok mindent, soha nem figyelsz rám. És képzeljünk el egy másik családot, ahol néha elhangzik: köszönöm. Köszönöm, hogy megcsináltad, köszönöm, hogy mellettem vagy, köszönöm, hogy meghallgattál, köszönöm, hogy gondoltál rám. Mennyire más légkör. Egyetlen szó képes megváltoztatni egy kapcsolatot. Lehet, hogy ma valakinek nem prédikációra van szüksége, hanem csak erre a két szóra, hogy köszönöm neked. Az egyik legnagyobb boldogtalanságunk abból fakad, hogy folyamatosan másokhoz hasonlítjuk magunkat. Neki szebb háza van, neki több pénze van, neki jobb családja van, neki könnyebb az élete, neki miért sikerül, nekem miért nem. A hála megállítja ezt. Azt mondja: nézd meg ezt is, amit van. Nem azt jelenti, hogy ne fejlődjünk, hanem az, hogy ne felejtsük el értékelni az ajándékainkat. A hála a lelkélet egyik legnagyobb iskolája. Próbáljunk ki valamit. Minden este lefekvés előtt ne a problémáinkkal kezdjünk, hanem mondjunk három dolgot. Uram, köszönöm neked a mai napot. Lehet egészen egyszerű: köszönöm, hogy felébredtem, köszönöm, hogy ma találkozhattam ezzel az emberrel, köszönöm, hogy ma is vigyáztál rám. És ha nehéz napunk volt, akkor is: Uram, köszönöm, hogy a nehéz napot sosem egyedül kellett végigélnem. És néhány hét után észrevesszük, másképp kezdjük látni az életet. A hála nem visszatekintés csupán, hanem remény. Aki hálás, az tud remélni. Mert ha visszanézek az életemre is, látom, Isten már annyiszor átsegített, akkor a jövőre is mondhatom: most sem hagy el. A múltbeli kegyelmek erőt adnak a jövőbeli bizalomhoz. Ezért lehet a hála a félelem ellenszere. Amikor félünk, nézzünk vissza: hányszor gondoltam már az, hogy nem lesz megoldás, és mégis lett. Talán nem úgy, ahogyan elképzeltem, de Isten vezetett. Egy idős ember minden este ugyanazt tette. Leült az ágya szélére, összekulcsolta a kezét, és három dolgot mondott Istennek, amiért hálás volt. És az egyik este a családja megkérdezte: papa, miért adsz hálát, hiszen ma nagyon nehéz napod volt. Az öreg így válaszolt: éppen ezért, igen. Mert ha csak a könnyű napokon adnék hálát, akkor azt hinném, hogy Isten csak akkor jó, amikor nekem jó. Majd hozzátette:
Én viszont már megtanultam, hogy Isten nem attól jó, hogy minden napom jó, Isten attól jó, hogy minden nap velem van. Tehát ez a felnőtt hit egyik legszebb felismerése. És a hála elvezet az oltári szentséghez. Amikor a papa szentmisében azt mondja, adjatok hálát Urunknak, Istenünknek. A válasz méltó és igazságos, és ez nem puszta liturgikus formula, ez az egész életünk válasza. Uram, köszönöm az életemet, köszönöm azokat, akiket rám bíztál, köszönöm az örömöket, köszönöm a lehetőségeket, köszönöm, hogy újra kezdhetek, köszönöm a megbocsátásodat, köszönöm, hogy akkor is szeretsz, amikor én nem vagyok szeretetre méltó, és köszönöm azt is, hogy amikor én már nem látom az utat, te akkor is látod. Legyen a hála egy életforma. A Zsoltárok könyvének szava ne csak egy szép bibliai mondat legyen. Isten nevét énekel, dicsérem és hálával magasztalom. Legyen belőle életforma. Amikor reggel felébredünk, köszönöm Uram, hogy új napot adtál. Amikor este lefekszünk, köszönöm Uram, hogy végig velem voltál. Amikor valami sikerül, köszönöm. Amikor valami nem sikerül, Uram, nem értem, de rád bízom. Amikor elveszítünk valakit, köszönöm, hogy őt egy időre nekem adtad. Amikor nehéz a kereszt, köszönöm, hogy nem egyedül hordozom. És amikor egyszer életünk végén minden földi dologból már csak kevés marad, talán akkor lesz a legfontosabb, hogy a szívünkben ott legyen ez az egyetlen mondat. Köszönöm, Uram, hogy szerettél. Köszönöm, hogy velem voltál. Köszönöm, hogy egész életemben a kezemben tartottál, kezedben tartottál. És talán akkor értjük meg igazán a zsoltáros szavait. Isten nevét énekel, dicsérem, és hálával magasztalom. Mert a hála végül nem más, mint annak felismerése, hogy az egész életem ajándék volt, és minden ajándék mögött ott volt az ajándékozó, az Isten. Egy rövid dal után folytatjuk, maradjanak velünk.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, tovább megyünk egy picit a mai mottónkkal. Van egy érdekes tulajdonságunk, amikor baj van, nagyon gyorsan tudunk Istenhez fordulni, Uram segíts! Ez sokszor az első imánk. És milyen jó, hogy Istenhez lehet kiáltani. De Zsoltáros ennél tovább vezet bennünket. Nem csak azt tanítja meg, hogyan kérjünk Istentől, hanem azt is, hogyan adjunk neki hálát. Talán a keresztény élet egyik legnagyobb lelki érettsége éppen ez. Eljutni odáig, hogy ne csak akkor keressük Istent, amikor szükségünk van valamire, hanem azért is, mert ő maga az ajándék. A Zsoltáros nem egyszerűen azt mondja, hálás vagyok az életért. Azt mondja, Isten nevét dicsérem. A hála középpontjában tehát nem az ajándék áll, hanem az ajándékozó is. Ez nagyon fontos különbség. Lehet valaki hálás azért, mert meggyógyult, de az igazi hit tovább megy. Uram, nem csak a gyógyulásért vagyok hálás, hanem neked vagyok hálás. Lehet valaki boldog, mert megszületett a gyermeke, de a keresztény szív azt mondja, Istenem, köszönöm, hogy ezt az életet rám bíztad. A hála így mindig visszavezet Istenhez. Milyen könnyű megfeledkezni az ajándékozóról. Képzeljük el, hogy egy gyermek nagyon szép ajándékot kap az édesapjától, egész nap játszik vele, örül neki, megmutatja mindenkinek, de estére elfelejti megköszönni. Milyen sokszor vagyunk mi is ilyenek Istennel. Élünk az életünkkel, használjuk a testünket, élvezzük a napfényt, eszünk, iszunk, dolgozunk, szeretünk, nevetünk, utazunk, barátaink vannak, és közben milyen ritkán állunk meg. Uram, ezt mind tőled kaptam. A hála tulajdonképpen megállás. Megállok a rohanásban, és felismerem, nem magától értetődő, hogy itt vagyok. Az élet nem járandóság, hanem ajándék. Talán ezt kellene újra megtanulnunk. A mai ember sok mindent járandóságnak tekint, jár, nekem jogom van hozzá, ezt megérdemlem, és amikor valami elmaradt, panaszkodunk. A hit viszont más szemléletet tanít, ajándék. Az élet ajándék, a szeretet ajándék, a család ajándék, a barátság ajándék, a hit ajándék, a bocsánat ajándék, az újrakezdés ajándék. Még az is ajándék, hogy ma újra lehetőségem van jót tenni. A hála megtanít észrevenni. Sokszor nem azért nincs, mint megköszönnünk, mert kevés jó van az életünkben, hanem azért, mert nem veszük észre. Egy kisgyermek nagyon tud örülni egy apróságnak. Egy felnőtt pedig sokszor csak azt látja, ami hiányzik. A gyermek meglátja a virágot, a felnőtt meglátja a gyomot a virág mellett. A gyermek örül a napsütésnek, a felnőtt azt mondja, túl meleg van. Másnap esik az eső, már megint esik, hideg van, milyen hideg, meleg van, ó, milyen meleg van. Valahogy mindig találunk valamit, ami miatt panaszkodhatunk. A hála azonban azt mondja, állj meg, nézd meg, mi van az életedben. Van egy nagyon szép gondolat, nem mindig az életünket kell megváltoztatni ahhoz, hogy boldogabbak legyünk. Néha a tekintetünket kell megváltoztatni. Ugyanabban a házban él két ember. Az egyik azt mondja, milyen kicsi ez a ház. A másik azt mondja, milyen jó, hogy van otthonunk. Ugyanaz a hely, más a tekintet. Az egyik azt látja, ami hiányzik, a másik azt, ami van. A hála megtanít arra, hogy ne csak a hiányainkat számoljuk. A hálás ember nem vak a szenvedésre. Fontos, hogy ne keverjük össze a hálát azzal, hogy úgy teszünk, mintha nem lennének problémáink. A keresztény ember nem mondja, nincs semmi baj, hanem ezt mondja, van baj, de Isten nagyobb a bajomnál. Ez óriási különbség. A hála nem tagadja a könnyeket. A hála könnyek között is keresi Istent. Van olyan hála is, amely könnyekből születik. Talán a legszebb hála nem az, amelyet nevetve mondunk ki, hanem az, amelyet könnyes szemmel. Egy édesanyja, aki elveszítette gyermekét, nem tudja azt mondani, örülök, hogy meghalt. Nem is kell ezt mondania. De egyszer talán el tud jutni oda. Istenem, köszönöm, hogy őt nekem adtad. Köszönöm azt a sok évet, amit együtt kaptunk. Ez nem felejt el a fájdalmat, de a fájdalom mellett helyet ad a szeretetnek. És ahol a szeretet jelen van, ott a hála is megjelenhet. Nagyon érdekes kapcsolat van a hála és a megbocsátás között. Amíg valaki csak azt nézi, mit tett ellenem, addig nehéz megbocsátani. De amikor elkezdem azt is látni, mit kaptam tőle, akkor valami megváltozhat. Lehet, hogy egy ember sokszor hibázott. De talán volt egy nap, amikor mellettünk állt. Volt egy időszak, amikor segített, volt egy mondata, amely erőt adott, volt egy ölelése, volt egy jó emlék. A hála nem törli el a rosszat, de segít abban, hogy ne csak a rossz legyen az egész történet. Hálát adni azokért is, akik már nincsenek velünk. Ez különösen fontos a gyászban. Amikor valaki meghal, természetes, hogy azt mondjuk, miért kellett elmennie. De lassan el kell jutnunk egy másik mondatig. Köszönöm, hogy volt. Milyen szép mondat. Nem azt mondom, hogy nem fáj, hogy nincs itt. Azt mondom, köszönöm, hogy valaha itt lehetett. A keresztény ember a halál után is tud hálát adni. És a hála összekapcsolódik a reménnyel. Akit Isten szeretetében kaptunk, azt Isten szeretetében reméljük viszont látni. Talán önmagunkkal szemben is hálásabbnak kellene lennünk. Sok ember egész életében haragszik önmagára, nem vagyok elég jó, ezt is elrontottam, miért vagyok ilyen, miért nem vagyok olyan, mint más. Isten azonban nem így néz ránk. A hála azt mondja, Uram, köszönöm, hogy olyannak teremtettél, amilyen vagyok. Ez nem jelenti azt, hogy nem akarok változni, hanem azt, hogy nem gyűlölöm azt az embert, akit Isten megteremtett. A kegyelem nem azt mondja, hogy légy tökéletes, és akkor szeretlek, hanem szeretlek, azért segítelek, hogy növekedj. Talán a legnagyobb ajándék, amit kaptunk, a hit. Mert vannak olyan dolgok az életben, amelyeket elveszíthetünk, a pénzünket, munkánkat, házunkat, kapcsolatainkat, egészségünket, de ha Krisztusba vetett hitünk megmarad, akkor még mindig van egy olyan kincsünk, amelyre lehet építeni. Ezért néha mondjuk ki, Uram, köszönöm, hogy hiszek benned, és ha gyenge a hitünk, Uram, köszönöm, hogy még kereslek. Már az is kegyelem, hogy a szívünk még kérdez Isten felől. És az egyház egyik legmélyebb szava az eukarisztia, az pedig hálaadás. Jövünk hálát adni, amikor szentmisére megyünk, és a szentmise megtanít bennünket arra, hogy egész életünket Isten oltárára helyezzük. Nem csak a szép dolgokat, hanem mindent. A munkánkat, a családunkat, örömeinket, betegségeinket, könnyeinket, terveinket, kudarcainkat, múltunkat, jövőnket, és azt mondjuk, Uram, ez az életem nem tökéletes, de a tiéd. Ez a hálaadás. Próbáljuk ki, hogy miért énekel a zsoltáros? Mert az emberben van valami, ami akkor is énekelni akar, amikor sok minden fáj. A zsoltárok könyve tele van sírással, félelemmel, kérdéssel, harccal, és mégis újra meg újra felhangzik, dicsérjétek az Urat. Ez a keresztény ember titka. Nem azért énekelünk, mert nincs kereszt. Azért énekelünk, mert a kereszt mögött látjuk Krisztust. Nem azért remélünk, mert minden könnyű. Azért remélünk, mert Krisztus feltámadt. Nem azért adunk hálát, mert minden úgy történik, ahogy szeretnénk. Azért adunk hálát, mert tudjuk, hogy Isten szeretete nagyobb a körülményeinknél. És ha ma valaki megkérdezi, miért vagyok hálás Istennek, mit válaszolná? Ne azt mondd, hogy mindenért, hanem nevezd meg konkrét dolgokat. És még egy kérdés, van valaki, akinek ma még el kellene mondanod, hogy köszönöm, hogy vagy nekem? Lehet, hogy a katekézis legfontosabb gyümölcse nem egy új gondolat lesz, hanem egy telefonhívás, egy ölelés, egy bocsánatkérés, egy köszönöm, egy imádság. Uram, taníts meg hálásnak lenni. Amikor csak azt látom, ami hiányzik, nyisd fel a szememet arra, amit kaptam. Amikor panaszkodom, emlékeztes arra, hogy mennyi ajándék van körülöttem. Amikor a múlt fájdalmait hordozom, adj erőt ahhoz, hogy meglássam benne azt is, amiért hálás lehetek. Amikor félek a jövőtől, emlékeztes arra, hogy eddig sem hagytál el. Amikor valakit elveszítek, taníts így imádkozni, Uram, fáj, hogy nincs többé velem, de köszönöm, hogy egy időre nekem adtad. Köszönöm, Uram, az életemet, köszönöm mindazokat, akiket nekem adtál, köszönöm az örömöket és a könnyeket, köszönöm a kereszteket és a kegyelmeket, köszönöm, hogy soha nem engedted el a kezem. Isten nevét énekel, dicsérem, és hálával magasztalom. Amen.
1: Mária Rádió

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Tarjányi Krisztina színművész.
1: Szent Ágoston püspök, egyházatya. Aurelius Augustinus 354. november 13-án született Észak-Afrikában, Tagaste-ban. A kisbirtokos család római eredetű volt, sorsuk azonban egyre rosszabbra fordult, mert a birodalom egyre súlyosabb terheket rótt rájuk az adókkal. Ágoston ezért a tanulmányait csak egy jótevő támogatásával fejezhette be, ami önérzetében nagyon sértette. Atya Patricius nem volt keresztény. Egész haláláig katekumen maradt, s csak közvetlenül a halála előtt keresztelkedett meg, ami akkoriban nem volt ritkaság. Indulatos, féktelen természetével nagyon sok bánatot okozott feleségének, Mónikának, aki talpig keresztény asszony volt. Ágoston szellemének elevenség

baráti körbe került. 371-ben folytathatta tanulmányait, Kartágóba ment, ahol retorikai és jogi előadásokat hallgatott. Itt ismerkedett meg egy számunkra ismeretlen nővel, akivel életközösséget kezdett, és született egy fiúk. Az asszony miatt Ágoston sokáig Kartágóban maradt. A tanulásban elért sikerei felfuvalkodottá tették. Anyja vallásosságát Dajka mesének tartotta. De a hitetlenségben soha nem talált nyugalmat. A szíve mélyén állandóan valami alapvető nyugtalanság élt. Ez hajszolta anélkül, hogy észrevette volna benne Isten kezének működését. Miközben Cicerót olvasta, felébredt benne a bölcsesség szeretete. Majd kezébe került a Szentírás, de ezt is, mint a többi egyházi szerzőt, köztük Jeromost, bárdulatlan nyelvezete miatt félretette. Nem sokkal ezután a manikeus tanítás hálójába került. Ágoston eleinte lelkesedett a manikeizmusért, aztán egyre inkább szabadulni próbált belőle, mert hamarosan észrevette a manikeus elméletek mágikus homályosságát és erkölcsi romlottságát. Közben tanár lett Tagastéban, ahol 13 éven át tanított. Karrierje gyorsan ívelt fölfelé. A kis provinciabeli városból előbb Kartágóba, majd Rómába, végül 384-ben a birodalom akkori fővárosába, Milánóba került. Tanítványai csodálták, ő pedig értett hozzá, hogyan bilincselheti magához a hallgatóságot. Ez természetesen nem zárta ki, hogy olykor kéne fütyüljék a diákjai. Ágostonban semmi nem hiányzott abból a kelléktárból, ami az ifjúság vonzásához szükséges. Kora érett, képzett, mesteri szónok volt, és nagyon éles elmével volt megáldva. Tanárai sikerei felettették korábbi szegénységét, sőt, egyre büszkébb lett önmagára. Rómába már azért kilincselt, hogy valahol kormányzói hivatalt kapjon. De mindezek ellenére sem nyugalmat, sem megelégedettséget nem érzett. Csak hánykódott titokzatos vágyai és várakozásai a test és a lélek között. Két ember van bennem, mondogatta. Milánó lett Istenhez vezető útjának döntő állomása. Mónika utána jött és rávette, hogy szakítsa meg kapcsolatát Deodátus anyjával. Vajon Ágoston valóban szerette ezt az asszonyt? Vallomásaiban sehol nem ejt róla egy gyengéd szót. Ám bár ez még nem bizonyít semmit. Úgy tűnik azonban, hogy a férfi és a nő kapcsolatában csak a testi oldalt látta, és ez mindvégig képtelenné tette arra, hogy a házasság teológiájával részletesen foglalkozzék, és megadja az igaz szerelemnek azt az értékelést, amelyet megérdemel. A szerelemről csak a saját ifjúkorának tapasztalatai alapján tudott szólni. Akkoriban Ambrus püspök Milánóban naponta prédikált. Ez a római arisztokrata, aki a kicsinyek és szegények pásztora lett, magával ragadó szónoki képességét és kiemelkedő műveltségét püspökként is megőrizte, és ezzel nagy hatással volt Ágostonra. A rítortanár Ágostont először a püspök nyelvezete ragadta meg. Emiatt kezdte rendszeresen hallgatni. Micsoda szónok! Ám a szónok szavai által az evangélium szólt, és behatolt az ifjú afrikai szívébe. A vallomásokban így olvashatjuk a jelenetet. Kereste a magányt, ezért egyik milánói barátjának kertjébe húzódott vissza. Sírt, mert a szívét egymással ellentétes erők feszítették, és imádkozott, sőt, kiáltozott kilátástalanságában. Meddig még, Uram? A zsoltáros szavában újra meg újra magába ismert, és akkor váratlanul meghallott egy vékony gyermekhangot, amely ezt ismételgette. Tolle, legge, azaz fogjad, olvasd, fogjad, olvasd. Kezébe vette az előtte fekvő szentírást, és ennél a helynél ütötte fel. Vessetek véget a kicsapongásnak és a tobzódásnak, a civakodásnak és a versengésnek. Öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust, és ne dédelgessétek a testeteket, nehogy bűnös kívánságokra gerjedjen. Ez Isten válasza volt a kiáltozásokra.
és békét, megnyugvást

adott Ágoston szívének. Úgy áradt szívembe a szó, mint az erős fény, amely előzött minden bizonytalankodást és sötétséget. Az út, amely 32 évig tartott, elvezette az Úrhoz. Oly későn szerettelek meg téged. Te mindig új és régi szépség. Későn szerettelek meg. De hogyan történhetett ez? Te bennem voltál, és én kívül voltam saját magamon. Hívtál engem, és a kiáltásod legyőzte a süketségemet. Felragyogtál, és fényességed elűzte vakságomat. Illatod felhője felgomolygott, és belélegeztem, és most epedek utánad. Megízleltelek, és most éhezem és szomjazom rád. Megérintettél, és fellángoltam a békességért, amely tőled való. Előadásait ezután még néhány hétig folytatta, aztán lemondott tanári állásáról. Édesanyjával, a fiával és néhány barátjával együtt visszavonult Cassiacumba, amely Milánótól északra fekszik, mintegy 30 kilométernyire. 387. április 23-án húsvét vigíliáján Ambrus püspök megkeresztelte. Édesanyja Mónika a hazafelé vívő úton meghalt Osztiában. Maga Ágoston a következő év őszén látta meg újra a szülőföldjét. Mindenét eladta, és barátaival szerzetesi életet kezdett, éppen úgy, mint nagy szent Vazul. Életük elmélyült imádságból, aszkézisből, filozófiai és vallásos tárgyú beszélgetésekből állt. Ez a szakasz 3 évig tartott. Jelet várt Istentől, hogy hogyan folytassa tovább az életét, és olyan jelet kapott, amit nem várt. Egy napon Hippóban, a mai Boné, a templomban volt. A város öreg püspöke Valérius éppen arról beszélt a híveknek, hogy válasszanak ki maguk közül egy férfit, aki papként a segítőtársa legyen, főként a prédikálásban. A jelenlévők észrevették Ágostont, s egyszer csak felhangzott, és egyre erősebben zengett a szó a hívek körében. Ágoston legyen a pap. A jelölt tiltakozott, mentegetőzött, sírt, de hiába. A szentelése eldöntött kérdés volt. Azt jelentette ugyanis a papsága, hogy fel kellett adni a kedvelt tanulmányait, a szemlélődő életet, és el kellett búcsúzni a barátaitól. Mindezt egy nagyon fáradtságos szolgálat kedvéért. Új feladata arra ösztökélte, hogy szemlélődését és tanulmányait a szentírásra, a hagyományra, teológiai és lelkipásztori kérdésekre irányítsa. 35 éves volt ekkor. 5 évvel később meghalt Valérius püspök, és Ágoston követte őt a püspökségben. Hippó akkor Észak-Afrika második legjelentősebb városa volt. Ágoston hatása pedig messze túlsugárzott a város határán. Hamarosan ő lett az egész észak-afrikai püspök kollégium feje, sőt az egész egyház teológiai öntudata és lelkiismerete. De azért mindenek előtt a hippói egyház szolgálatában élő püspök volt. Nem elnökölni, hanem szolgálni. Így határozta meg többször is a püspöki hivatalt. Papjaival, diákónusaival és klerikusaival szigorú szabályzat szerint kolostori közösségben élt. A szerzetesi élet mindvégig a szem előtt lebegett, ez az életmód pedig bizonyos aszkézist, szegénységet és elzártságot követelt. Ezért mindazok, akik vele együtt éltek, vagyonukról lemondtak, és átadták a közösségnek. Napról napra végezte a liturgiát, és szolgáltatta ki a szentségeket. Vasárnaponként és ünnepeken prédikált, gyakran naponta kétszer is. Közel 1000 ilyen beszéde maradt ránk, és valamennyi arról tanúskodik, hogy Ágoston rendkívüli módon ismerte a szentírást. Emellett a katekumenokat fel kellett készíteni a keresztségre, gondoskodnia kellett a hippói egyház javainak kormányzásáról, igazságot is kellett szolgáltatni a peres kérdésekben, foglalkoznia kellett a szegények és árvák gondjaival, és meg kellett szerveznie a városban a karitatív tevékenységet. Gyakran emlegette, hogy összeroskad a püspökség gondjai alatt.
A püspöki teendők ellátása mellett nem hanyagolta el a teológiát sem. Mikor meghalt, 113 könyv és 218 levél maradt utána. A teológiai művek írása közben is az a cél vezette Ágostont, hogy korának és a jövendő egyháznak szolgálatára legyen. A vandálok már 3 hónapja ostromolták Hippót, amikor meghalt 430. augusztus 28-án. Kevés olyan alakja van a keresztény ókornak, aki annyira ismerős lehetne számunkra, mint a vallomások szerzője Szent Ágoston. Utolérhetetlen módon írta le Istenhez vezető útját. Vázolja Istennek azt a felfedezését, amely abban a mélységben történik, amely mélyebb, mint minden bennem lévő mélység, és magasabb, mint minden bennem lévő magasság. Isten iránti szeretete abban a finom szeretetben fejeződik ki, amellyel Krisztusnak szolgál a tagjaiban. De tagokat azzal a szeretettel szereti, amellyel Krisztus szerette őt. Mindeneket Istenért szeret, aki maga a szeretet. Ágoston kora történelmileg nyugtalan korszak volt. Hanyatlása korát élte a római birodalom, az egyházat pedig különféle tévtanítások osztották meg. Amikor Marinus hadvezér diktatúrát vezetett be Észak-Afrikában, Ágoston kihirdette, hogy az egyház újra az üldözés állapotába került. Ágoston a maga igaz tanításával különösen a donatisták szemébe volt szálka. Fennen hirdették a szószékeiken, hogy üssék agyon Ágostont, mint egy farkast, mert zavarja a nyájat. Néhányszor útja közben rá is támadtak, hogy megöljék, de mindannyiszor sikerült megmenekülnie. Mikor azonban a donatisták zsinatra jöttek Kártágóba, alaptételének megfelelően, gyűlöld a tévedést, de a tévedő embert szeresd, mérsékletre intette híveit. Most senki sem keresheti a vitát. Még csak nem is védheti a maga hitét vitatkozással, mert abból szikra pattanhat ki. Mi, a zsinati atyák, tárgyalunk értetek, ti pedig imádkozzatok értünk. Nagy Károly szívesen hallgatta, ha Ágoston De Civitate Dei-ből olvastak fel neki, és a szerző iránti elismerésétől indítva egyszer elragadtatással így kiáltott. Bárcsak volna 12 ilyen ember a birodalomban. Alkuin pedig, a császár lelki tanácsadója így válaszolt. Felség, miért kívánsz te 12 ilyen embert, ha az ég és földura megelégedett azzal, hogy egyetlen ilyen szentje legyen?

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgass a telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót!

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Ha gödörbe kerültél, az első és legfontosabb szabály: ne áss tovább magad alatt. Tartja egy szólásmondás.

Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

Kedves hallgatóink, a most következő közel fél órában Jézus cselekszik című műsorunkban tanúságtételeket hallgathatnak.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Böcskei Georginával, a Budai Irgalmas Rendi Kórház gyógytornászával Osvai Péter beszélget.
1: Mai vendégünk bekonferálása előtt egy kis személyes történetet szeretnék önökkel megosztani. Néhány hónappal ezelőtt sajnos gerincsérvel a Budai Irgalmas Kórházba kerültem, többféle gyógykezelésnek vetettek alá. Ennek az egyik, sőt nem is az egyik, talán azt mondhatom, a leghatékonyabb eleme a gyógytorna volt. És ez első napokban közvetlen enyhülést adott nekem, testi-lelki enyhülést, és aztán a napok alatt látványos javulás következett be. És ezt konkrétan egy gyógytornász nőnek köszönhetem, aki nem csak szakmailag volt, ahogy szokták mondani, ott volt a szeren, hanem az segített engem lelkileg, hogy kezdettől fogva éreztem és láttam, hogy bízott a gyógyulásomban. És ez nekem akkora motivációt és erőt adott, hogy mondhatnám, hogy szárnyakat adott, nagyon sokat segített. Nagyon-nagyon hálás vagyok, és hát azért is hálás, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Mári Rádió stúdiójában Böcskei Georginát, aki a Budai Irgalmas Rendi Kórház gyógytornásza.
2: Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit, és köszönöm a kedves meghívást.
1: Gyógytorna, ugye ez egy összetett szó. Az egyik része a gyógyításra utal, a másik része meg a mozgásra. Hogyan választotta ezt a pályát? A gyógyításhoz hogyan kapcsolódik, illetve a mozgáshoz?
2: Igen. A gyógytornász pályához azok közé tartoztam, akiket az orvosira elsőre nem vettek fel, és a biológiai tanárom, aki egy meghatározó ember volt az életemben, és valószínű ő akkor jobban ismert engem, mint az én akkori önmagamat, saját magam ismertem, ő javasolta, hogy ez egy ilyen segítő szakma, gyógyító szakma, nagyon hatékony, és effektíve lehet segíteni az embereken. Így lettem gyógytornász, személyes tapasztalatom, bár sportélményeim voltak, nem volt gyógytornásszal, tehát komolyabb sérülés nem ért, mert még ilyen indítatásból szoktak jönni, tehát hogy mindenképp a segítő szakmát emelném ki, mint gyógyítás lényege, és nagyon megtisztelő, amikor hozzánk fordulnak a páciensek bármilyen panasszal. Én ezt teljesen 100%-osan komolyan gondolom, hogy ők a bizalmukba helyezik a testüket, lelküket, és akkor próbáljunk a legnagyobb szaktudásunkkal, és hogy egyére szabottam, mert ez az egyik legnehezebb, hogy megtalálni, hogy az egyént hogy motiváljuk, vagy éppen hogy vezetjük, azzal segíteni. A gyógytorna, fizioterápia, gyógyítás és a mozgás elegye. A mozgás olyan szinten szerepel ebben a gyógyításban, hogy mindenképp egy hosszú távú hatást lehet ezzel elérni, jó kondícióba kerülést, életminőség megtartását, testi-lelki jólétet.
1: Menjünk vissza egyelőre oda, hogy az ön kedves biológia tanára javasolta az orvosegyetemért a gyógytorna szakot. Nyilván segítő szakma, de azért ugye itt a mozgás az nagyon fontos, tehát önnek semmi problémája nem volt azzal, hogy itt lesz egy torna faktor is ebben a dologban?
2: Engem a kíváncsiság hajtott, ami úgy tűnik, hogy az egész pályámat vezérli, hogy lássuk meg, próbáljuk meg, és hát majd talán egy év után újra próbálkozom az orvosival. Viszont annyira érdekes tantárgyakat tanultunk, és annyira párhuzamot láttam az alapozó tantárgyakban, ugye élettan, belgyógyászat, anatómia az orvosi pálya között, hogy gondoltam, hogy ez egy nagyon hasznos, és közben kaptam a megerősítéseket, mert hogy szakmai gyakorlatok voltak közben, hogy mennyire hatékony. Aztán szintén az első éven volt egy meghatározó találkozásom Pap Lajos professzorral,
1: a szívsebésszel,
2: Zalaegerszegen működött akkor, osztályvezetett, és be lehetett menni beöltözve a műtéteire, azok 5-6 órás nyitott szívműtétek voltak.
1: Végig lehetett asszisztálni ezt az 5-6 órás?
2: Nem. Hogy ott lehetett egy kis semlin állni hátam mögött, és az az ember szeretet, az a az a szemlélet, és ahogy ő a tudását adta át, és aztán azokat az érintett betegeket, akiknek a mellkasa össze volt, aztán drótozva, helyreállítva, az ő mozgásterápiájukat lépésről lépésre kialakítani, és akár vissza a sportba építeni, ez megint csak a kíváncsiságomat keltette fel, és gondoltam, hogy ez tényleg nekem való.
1: Tehát akkor, ha jól értem, akkor ez fogta meg önt a gyógytornász pályán, hogy mennyire van látszatja annak, tehát hogy A-ból B-be el lehet juttatni egy beteget, van fejlődés.
2: Igen, lépésről lépésre, hát az gyorsan kiderült, hogy nem mindig könnyű ez a dolog, tehát hogy sok nehézséggel szembesülünk, esetleg társbetegségek kapcsán, de ez nem okozott problémát. Akkoriban én egy türelmetlen embernek gondoltam magamat. Szerettem, hogyha így elsőre sikerülnek a dolgok tanulás terén, sport terén, és ez nem olyan, hogy varázsütésre itt egyszerre sikerül a beteg jóléte, de úgy éreztem, hogy ehhez van türelmem. Tehát az emberekhez, a páciensekhez, itt felmerülő problémákhoz, és itt vannak visszaesések és hullámzások ebben a gyógyító szakmában, hogy ez talán személyiségfejlesztő számomra, és majd a türelmemet trenírozza, és ezáltal majd a személyiségem is fejlődik.
1: Említette a biológia tanárát, illetve Papp Lajos szívsebészt. Volt esetleg más valaki, akit segítette, inspirálta még a pályáján?
2: Meghatározó tanárok is voltak, aztán egy évvel a zalaegerszegi gyógytornász tagozat után én átjelentkeztem Budapestre, és Zalaegerszegen is, Budapesten is voltak olyan akkori nagy nevek, akiket szerintem az egész gyógytornász gárda ismer Magyarországon, és ilyen ízig-vérig mozgásterapeuták, gyógytornászok voltak, akik ezt a mozdulat művészetté alakították, vagy hát onnan is ered a gyógytorna a mozdulat művészetből. A Magyar Aliszt említeném, élőzenés torna mozdulatokból, és hogy tényleg ez egy testi és mentális és lelki terápia is egyben.
1: Ez hogy lehet, hogy kell értelmezni, mondta, hogy mozdulat művészet, van valami külön foglalkozás, vagy a gyógyításon túl, vagy ez a gyógyítás részévé tették ezek a gyógytornász mesterek?
2: Igen, igen, a főiskolán ezek tantárgy keretén belül zajlottak, komoly vizsgánk volt ebből, hogy általunk választott zenére, milyen jellegű problémára, milyen mozdulatsorokat alkalmazzunk. Ez egy technika, és hasonló más mozgástechnikák is léteznek a képzés során, tehát 4 éves a gyógytornász képzés. Ezután még el lehet végezni 2 év mesterfokozatot, és nagyon sok színű. Tehát ha úgy elképzeljük, az orvosi tantárgyakon kívül, és azoknak a külön fizioterápiás része, és még a szülészetnőgyógyászat, és annak a szülészetnőgyógyász fizioterápia, azon kívül még ilyen egyes technikák is, amik a mozgásokat analizálják, vagy azokat így rendszerré fejlesztik. Olyan tantárgyaink vannak.
1: Önnek van valami kedvenc része a gyógytornából, vagy a munkájában, amit kifejezetten kedvel?
2: Hát azt gondolom, hogy minden, de szerintem mindenki nem érthet minden szakterülethez, tehát nagyon differenciálódik a szakma. Azért meghatározóan mozgásszervi és belgyógyászati esetek, vagy illetve felnőtt gyerek, vagy idősebb korúak, tehát ezek ilyen vízválasztók. A gyógytornászok elfoglaltságai során, illetve még az is, hogy ki melyik ízületben, melyik testtájban érzi magát otthonosan, és milyen irányú tanulmányokat vagy gyakorlatot szerzett. Nagyon komoly posztgraduális képzések vannak, magyar és nemzetközi képzések is, illetve a saját tapasztalata azért formálódunk, érünk egyes visszajelzésekből. Nekem így a térdízület, a vállízület és a gerinc szerintem az a kedves területeim.
1: Ha jól veszem ki a szavaiból, akkor a gyógytorna is, tehát olyan mértékben, ugye mondta ezt a szót, hogy differenciálódik, hogy ugye nem csak a szó szerint a klasszikus értelmet mozgásszervi problémákat lehet kezelni gyógytornával, hanem mondta, hogy akár belgyógyászati problémákat. Ugye hallottam például a stroke utáni felépülés, nyilván ott is mozgáskoordináció, tehát ahol a mozgás valamilyen szempontból benne van a csomagban, mondjuk így, akkor ott a gyógytorna be tud lépni, segíteni a saját eszközeivel, hogy ezt jól értelmezem?
2: Igen, igen. Tehát, hogy még a spektrumot szélesítsük, még ugye a belgyógyászati problémákra, tehát szervekre is tudunk a mozgás által hatni, májra, vesére, tehát hogy a vérbőség, a keringés jobb lesz, és a hormonháztartás is jobb lesz egyes szerveinknek. Nagyon fontos, és egyébként talán 5-10 éve a trend is afelé irányul, hogyha komolyabb baleset van, sérülés, belszervek sérülnek, tehát akár belgyógyászati vagy mozgásszervi probléma van, vagy egy akut lumbágó vagy porckorongsérv. A lehető leginkább minimalizáljuk az immobilizációs, tehát az inaktív időszaknak a tartamát, és minél előbb mobilizáljuk, és akkor ennek vannak szabályai, hogy akkor a esetleg fekvő pozícióban, vagy éppen vertikálisban, milyen intenzitással, milyen ritmussal, milyen tempóval, és nekem ez is nagyon tetszik, és szintén a szakmában egy változatosságot jelent a ritmus, a tempó, a dinamikával játszani.
1: Tehát ugye régebben az volt a vélekedés, hogy hát amíg nagyon kényes a helyzet, vagy nagyon friss a sérülés, addig aztán még a gyógytornádnak a nevét, gyógytornádnak a nevét se ejtsük ki, de most meg az, hogy mihelyt lehet, nyilván nagyon óvatosan, de mihelyt lehet, már kezdjük el, mert hogy ez a felismerés születhet meg.
2: Igen,
1: a gyógyításban.
2: Hát kiderült, hogy nagyon gyorsan sorvadnak az izmok, és mind a tartás, mind az egyensúly, mind a keringés, értem úgy, hogy a szívműködés vagy a szédülés oldaláról sokkal több a negatív hatása az immobilizációnak, mint a vezetett. Tehát ezért mondjuk inkább, hogy vezetett gyógytorna, hogy mit szabad.
1: Visszatérve erre a keret történetre, amikor én benfeküdtem az irgalmas kórházba, akkor a legtöbb beteg társam nálam jóval idősebb, tehát akár 70-80, sőt talán idősebbek is voltak. Az ő esetükben is működik ugyanúgy a gyógytorna, tehát, hogy mert mondhatná valaki, vagy gondolhatná, hogy én már 80 pluszosan vagy, mert én már, hát már hol vagyok én meg a torna, meg nekik mit üzenne, akik így legyintenének?
2: Szerencsések vagyunk, hogy ezek a hölgyek és urak befáradnak, és tulajdonképp bizalmat adnak nekünk, hogy a testükkel foglalkozzunk. Nagyon komplex fizioterápiát kapnak, és mozgásterápiát is nálunk, tehát előfordul, hogy 4 gyógytornája van egy embernek egy nap, és azért ennek van hatása, nagyon intenzív, és becsületükre legyen mondva, hogy ez végigcsinálják 79-80-87 évesen. Persze ott, tehát, hogy figyelünk a lehetőségekre, az ő kardiális állapotukra, de nagyon látványos tud lenni. A Budai Irgalmas Rendi Kórházba 2 vagy 3 hétre jön befekvésre valaki, erre van lehetőség. Van lehetőség hosszabb időre is, műtétek után, rehabilitációra, akár ott 4-5 hétben is mérhető az ott töltött, tehát a mozgásszerven ott töltött idő. Van egy ilyen gyógytornász szleng, hogy amikor bejön valaki, hogy olyan, hogy mintha csak a vázán lógna. Tehát, hogy a csontrendszerén lóg. Ugye nagyon látványos, hogy a lépése olyan szinte romos, szabálytalan, és akkor 3-4 nap után, 1 hét után, 1,5 hét után látszik, hogy azok az izmok elkezdenek aktivizálódni, és azok nem ilyen összehúzó izmok, hanem azok a tartó izmok, és hogy szinte magasabbnak érzik magukat, jobban kap levegőt, a mentális képességeik javulnak, szóval a klinikai kép, látvány is szembetűnő, és nagyon örömteli.
1: Min múlik ön szerint a gyógyulás? Tehát most én a beteg oldalon nézem, mert nyilván önök beleteszik a szakmai, lelki-szellemi tudásukat, de a betegek részéről hogyan segíthető elő a gyógyulás?
2: Nem csak sikertörténetek vannak, hanem vannak persze olyanok is, akin nem tudunk segíteni. Azokat a téveszméket el szoktuk hessegetni, hogy ha bejön ide 2 hétre, itt olyan csoda történik. Tehát, hogy sajnos a matematika az mindig is működik, hogyha 5-7-ben nem annyira aktív a páciens, akkor a maradék 2 hétben, tehát, hogy arányaiban nagyon nem jön össze. Az elején előfordul, hogy van egy kis elégedetlenség, mert az elején minden fizikoterápiás és fizioterápiás kezelés bolygatja ezeket a szöveteket. Tehát 3-4 nap alatt akár egy állapotromlás is lehet, és akkor talán megijednek, akkor egy kicsit kell őket biztatni, és ez is egy kiváló időszak, hogy az otthon töltött időre előrevetítsek, hogy ott is kell csinálni, nem lehet ilyen állapotba bekerülni. Ha esetleg jövőre tud jönni újra, akkor egy kicsit dolgozza elő magát, aktivizálódjon. Tehát ez az egyik ok, hogy hozott anyagból dolgozunk. A másik ok, hogy van, hogy a személyiség nem alkalmas, van, hogy mentálisan nem elég közreműködő valaki. Nem mondom, hogy mindenkit meg tudunk nyerni magunknak, de az egy nagy öröm, amikor egy ilyen ellenségeskedő, nem túl kedves embert végül sikerül mozgásra bírni. Akkor van, hogy én is kemény vagyok vele, de nem gondolom, hogy sértően, de akkor ilyen választási lehetőséget adok, és akkor megijed, egy kicsit motiválja magát, vagy esetleg keresünk olyan kapaszkodókat, dédunoka, unoka, valaki miatt, és akkor, tehát, hogy talán én nekem az ember szeretettem, azt gondolom, hogy nagyon nagy, és próbálok valami, nekik is olyan kapaszkodókat adni, ami motivációra ösztökéli őket. Egyedül nem tudjuk ezt megoldani, tehát csak a beteggel együtt.
1: Azt mondják, hogy a legjobb gyógymód, idézőjelben, a megelőzés. Gyógytornászként mit üzenne a hallgatóknak? Mit tehetnek a saját testi jóllétükért?
2: A gyógytornából ez is egy külön szakterület. Primer, tercier, szekunder prevenció, tehát ez nagyon komoly megfogalmazások. Létezik olyan, amikor valami betegség várható, és a kialakulása előtt 5-10 évvel el lehet csípni.
1: Ezt hogy lehet, hogy ez már ilyen, hát kicsit már ilyen talán, misztikus, ta, mit igen, jelent ez, igen. Hogy várható egy beteg például, hogy kell érteni?
2: Igen, a primer prevenció, esetleg pont a reumatológiai betegségek előtt, kialakulása előtti megelőzést jelenti, tehát hogyha apának, anyának a családban van ilyen szűrés, és egy mozgás gazdagabb élet, vagy speciális, az is szinte vezetett, célzott mozgásterápiát jelent. Aztán primár prevenció az életmód is, hogy most, hogy használjuk magunkat, mennyi időt töltünk rossz pozícióban, számítógép előtt, hányszor állunk fel a munka időnk során, hányszor mozgatjuk át magunkat, táplálkozást, folyadékfogyasztást, hogy építjük ehhez fel. Óvodában, általános iskolában történne az ilyen jellegű prevenció, és akkor ugye van a szekundár, terciár, de tehát, hogy én azt gondolom, hogy mindenkiben lehet élet, tehát senkiért sem teszem fel a kezem, hogy elengedem. Különböző lehetőségek vannak az embereknek, nálunk megtanult gyógytornát otthon folytatni, önkormányzatok is biztosítanak házhoz kijárós gyógytornást, van, akit csak átmozgatni lehet, és az jelenti az életminőség javulását, valakivel lehet izmot építeni.
1: Nagyon megérintett, amit mondott, hogy akármilyen mentális állapotba is kerül önökhöz egy beteg, ön személy szerint, meggondolom, hát a kollégái is így viszonyulnak hozzá, hogy megpróbálják őt valahogy motiválni, vagy valahogy kapcsolódni hozzá. Ez számomra óriási dolog, mert hogy nem tudom, én orvos lennék, vagy gyógytornász, nem akar, felnőtt emberek vagyunk. De és hogy mégis ezt teszi, és mondta, hogy hát az ember szeretete nagyon sok mindenek átsegíti. Honnan meríti ehhez az erőt, ezt a hozzáállást?
2: Én tényleg nem érzem magam különlegesnek. Budai Irgalmas Rendi Kórházban szerintem nagyon jó csapat van és volt. Én 21 éve ott dolgozom. Szakmailag sokszor egymásból merítünk erőt, egyes eseteket át lehet beszélni, segítünk egymásnak motivációt adni. Nehéz periódusok persze ott is vannak, de mindig valami gondviselés adott segítőkezet. Nem tudom, hogy van-e esetleg nem optimista gyógytornász, szerintem én magam körül csak ilyen optimista, pozitív gyógytornászokat találok. Persze szerencsés vagyok, családból fakad ez a hozzáállás.
1: Mit tanácsolna egy fiatal pályakezdő kollégájának vagy kolléganőjének, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki sikeres legyen ezen a pályán?
2: Az ember szeretet az elengedhetetlen ehhez. Elengedhetetlen valami belső nyugtalanság, kíváncsiság, és ami motivációt ad. Elengedhetetlen logika, hogy egyes eseteket összefüggésbe hozzuk, és egyes esetekből ezáltal tanuljunk, és ezáltal fejlődjünk. Kitartás kell hozzá, és az, hogy ne tüneti terápiát adjunk, hanem próbáljuk feltérképezni az igazán kiváltó okot.
1: Említette az előbb, hogy hát a gondviselés mindig tovább segíti önöket, bármilyen probléma is adódik. Mit jelent az ön számára a hit?
2: Egy gondviselés, és a Jóisten vezérli az utamat. A pályaválasztásban is azt gondolom, hogy hálás lehetek, és ebben a türelmetlen természetemben segít, hogy egy kicsit olykor kivárjak, lecsendesedjek, kicsit ilyen szemlélődővé váljak, és aztán mindig jön valami megoldás ezekben a nehéz esetekben. Szóval segít visszacsendesedni nekem, segít fókuszálni dolgokra, és talán kapcsolódni ezáltal. A Budai Irgalmas Rendi Kórházban Kozma Imre atya, Máltai Szeretett Szolgálat vezetője, napi vendég volt az ő vidám természetével. Nagy közös adventi gyertyagyújtások szoktak lenni. Egyszer úgy köszönt adventi gyertyagyújtásnál Kozma Imre atya, hogy szép napot, és hogy manapság ezt hallja többet. Hogy régen azt mondtuk, hogy jó napot, és hogy a szép és a jó között különbséget, és hogy maradnánk konzervatívak részemről én is, hogy jó napot, és hogy a jóságban eleve benne van a szépség. Fordítva nem feltétlen igaz, de hogy a jóra törekedni, és hogy akkor az szép is lesz, és megszépül. Nekem ez sokszor segít.
0: Böcskei Georginával, a Budai Irgalmas Rendi Kórház gyógytornászával Osvai Péter beszélgetett.
3: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
4: A rejtőzködő Medjugorje gyermek. Emmanuel Márnár nővér azonos című könyvéből felolvas Oltyán Emese.
5: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Oltyán Emese vagyok. Újabb rész következik Emmanuel nővér a Rejtőzködő Medjugorjei gyermek című könyvéből, melyből megtudhatjuk, ki is volt a Piákovicsi próféta, és milyen látomásai voltak még a szűzanya jelenései előtt. Előbb azonban hallgassuk meg a szűzanya üzenetét. Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben az imádságra hívlak benneteket. Gyermekeim, sokat dolgoztok, de Isten áldása nélkül. Áldjátok és kérjétek a Szentlélek bölcsességét, hogy vezessen benneteket ebben az időben, hogy megtérhessetek és élhessétek ennek az időnek a kegyelmét. Térjetek meg, gyermekeim, és térdeljetek le szívetek csendjében. Helyezzétek Istent lényetek középpontjába, hogy így örömmel tudjatok tanúságot tenni a szépségről, amit Isten szüntelenül áraszt életetekben. Máté Szégó 1901-ben született. A Podbrolábánál élt egészen közel Vicka szüleihez és Ivánkovicsékhoz, Biakovicsnak abban a részében, ahol a látnokok születtek. Soha nem járt iskolába, és nem tudott se írni, se olvasni. Egész életében a szüleitől örökölt pár holdas földet művelte, ami tele volt kővel, és hálátlanabb volt, mint bármely más föld a környéken. Akárcsak szomszédjai és barátai, megélhetése nagy részét szőlőjéből és dohányföldjéből, egyetlen tehenéből és néhány kecskéjéből szerezte. Szívesebben maradt falujában, mint hogy Németországba menjen dolgozni, ahogy az sok helybéli férfi tette. Jobb szegényen élni, de családban. Amint gyermekei felnőttek, megengedhette magának, hogy ellébecoljon, amíg el nem jön utolsó órája. Mint minden borász, ő is nagy örömmel borozgatott cimboráival, főleg, hogy kora előre haladtával ereje fogyott, idejét pedig mégiscsak el kellett töltenie valamivel. Víz és villany nélküli kunyhójában az élet a nap állásához és az évszakokhoz igazodott. Soha nem volt biztos, hogy lesz-e mit ennie másnap. A családtagok egymás mellett a földön aludtak. Ágyak? Nem is hallottak ilyesmiről. Egyébként is hová tették volna őket? Máté felesége, Nada, minden reggel megterített a közös helység egyik sarkába, az egyetlen helyen, ahol a család összegyűlhetett. Máté Szégó nem mindennapi figura volt? A zagyvaságok, amelyeket összehordott, sokakat megnevettettek. Olykor Medjugorje völgyét járta, és olyan dolgokat terjesztett, amelyeket senki nem hitt el. Talán a bor tette ezt? Az emberek megmosolyogták, sőt, ki is nevették. Elképzelései igazán túlzásokba estek. Nem vagyok szép, mégis mindenki szeret, mindenki örömmel lát. Ebben igaza volt. Mindenhol szívesen látták. Medjugorje népének szüksége volt erre a falu bolondjára. Ha esküvőt tartanak, és Máté nincs ott, akkor annyi az ünnepnek, mondogatták. Télen, amikor elérkezett a raki készítés ideje, Máténak ott kellett lennie, egyébként csak unatkoztak volna. Máté olyan örömöt árasztott, amiben mindenkinek kedvetelt. Nem volt sem mozi, sem tévé, sem rádió, de Máté mindegyiket lekörözte. Ő lelkesítette át a virasztásokat, és vigasztalta meg a szabadság hiányától szenvedő szíveket. Jelenlétében az emberek kiszakadtak a szomorú valóságból. A falu idősei között végzett kutatásaink alapján megállapíthatjuk, hogy Mátéra mindenki szeretettel emlékszik vissza. Máté ösztönösen is aggódott kis faluja sorsa miatt, ezért a kis világért, melyben egész életét élte. Egy nap majd jelentette ki, egy hatalmas lépcső lesz a házam mögött, annyi lépcsőfokkal, ahány nap van az égen, az évben. Jól van, Dedó, papa, álmodos csak, nincs abban semmi rossz, felelték neki. Figyeljetek csak jól, fiacskáim, Medjugorje nagyon fontos hely lesz, emberek ezrei érkeznek majd ide a világ minden tájáról. Lesznek köztük fehérek, feketék, sárgák. Imádkozni jönnek majd ide. Az én gyermekkori templomom helyett egy sokkal nagyobb lesz majd, és tele lesz. El se fognak férni benne az emberek. Én pedig meghalok aznap, amikor lerombolják a templomomat. El fog jönni az én gospám. Boldog mindaz, aki hisz neki és kitart az imádságban. Higgyétek el nekem, én nem fogom meglátni mindezt, De ti, fiacskáim, meglátjátok, rengeteg utca lesz és rengeteg épület, nem olyanok, mint a mi kis házikóink, lesznek egészen hatalmas házak is. Máté itt, mintha elszomorodott volna,

Dedó, már megint túl sokat, sok rakit itt áll, menj aludni, késő van. Vigyázzatok, ne veszítsétek el a hagyományaitokat, imádkozzatok Istenhez mindenkiért és saját magatokért. A nevetés és a megjegyzések nem maradtak el. Túl sokat szenvedett a nélkülözéstől, az agyára ment, és a raki sem tesz jót neki, duruzsolták. Maté tudta, hogy nem volt bolond. Barátai egy szót sem hisznek el abból, amit mond. Látta, hogy kinevetik, de nem volt, ami megállítsa. Komoly maradt, és így fenyegetőzött. Ne kényszerítsetek arra, hogy megmondjam Jézusnak? Az igazat megvalva eleresztette a füle mellett a megjegyzéseket, és meg se próbált változtatni, pláne elhallgatni az üzenetét. Profétai természete volt, mint azoknak a sasszemű embereknek, akiket nem tántoríthat meg semmi, mert éppen úgy szemlélik a rejtett igazságokat, ahogy mi nézzük a naplementét. Isten emberének méltóságában élt, szíve egyenes volt és szabad, és nem foglalkozott azzal, mit gondolnak róla mások. Ha valami mondani valója volt, kimondta. Nem tudott írni, olvasni, de Isten betekintést engedett neki falujára, sőt, az egész világra vonatkozó terveibe. Kedves hallgatók, történetünket folytatjuk jövő héten, ugyanebben az időpontban. Addig is minden jót kívánok Önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

vannak napok, amikor megbénít a tehetetlenség és kétségbeejt. Küzdöttem valamiért, de erősebb volt nálam. Egy véleményért síkra szálltam, de be kellett látnom, hiába volt. Jobbá akartam tenni a világot, de én sem lettem tőle jobb. Istenem, bátor akarnék lenni, buzgó, de elfog a gyöngeség. Már akkor reszketek a bukástól, mielőtt bármit elkezdenék. Miért tűröd ezt? Persze, sok volt bennem az önzés, mely igazolást keresett. Csak a magam igazságát akartam. Ügyeskedtem magam és a világ előtt, ezért megaláztál engem. Uram, sikerre szomjazik az ember. Még a kereszténynek is kell valami jel, hogy nem meddő kísérlet megjavítani magát s a világot, vagy talán szerényebb legyek? De mindenütt gigászi terveket készítenek. Ments meg, Uram, a kis hitűségtől. Adj legalább ebben vagy abban egy morzsányi sikert. Add, hogy mindig megpróbálkozzam megint és megint. Ahogy te is megpróbálsz mindent velünk meg a világgal évszázadok óta. Tarts távol tőlem a nagyra vágyást, hogy teljesítményemért megcsodáljanak. Küldj igaz barátot nekem, aki buzdít és visszatart, és bírál és dicsér. És add nekem minden dolgaimban az alázatosság szellemét. Adj szeretetet és reményt. Mert a te sikered jelképe sosem más. Előbb volt a kereszt, és aztán a feltámadás.

Kezem nehéz, lábam nehéz, szinte leragad a szemem. Véget ért egy nap, te nyugovóra küldted a napsugarat. Én is fáradt vagyok és kimerült. Így adsz jelet, hogy hagyjak abba mindent és aludni térjek. Hála neked, Uram, intő jeleidért, amivel érzékelteted erőm határait. És köszönöm, hogy megvilágosítottad értelmemet, és valamit ma is tehettem. Ó, jó kipihenni egy munkásnap fáradalmait. Felajánlom neked mai napon minden terhét, minden fáradtságát, minden bosszúságát, minden örömét. Mindent. Amit most leteszek egy éjszakára. Örülök, Uram, hogy alhatom. Nem csak azért, mert újra erőt ad, s mert kezem, lábam és minden tagom újra könnyűvé teszi. A te szereteted úgy akarta, hogy még többet is adjon, hogy órákat ajándékozzon nekünk, és lehúnyt szemünk zsalói mögött teljesen magunké legyünk. Hogy a buzgón számoló értelem a féltő gond, a tervezgető kalkuláció az elmúlt nap ajtaján kívül maradjon. Köszönöm ezt a gazdag ajándékot, Uram. Tudom, hogy ez mekkora érték oly sok álmatlan éj után, amikor sziréna üvöltött vagy őrségben álltunk. Akkor csupán egy órányi alvásért fohászkodtam. Ma sem feledhetem megköszönni neked. Gyermekeim már ágyacskájukban alszanak nyugodtan és mélyen. Kicsi kezük mellett pihen a játék, míg reggel újra megtalálják. Így szeretnék én is letenni mindent a kezemből, hogy a kezedbe ajánljam, Atyám. Legyen több ez az alvás, mint szemlehúnyás, erőgyűjtés, ágyban fekvés. A te karodba akarom vetni magam teljes bizalommal, hogy magadhoz ölelj, és őrizd meg az éj sötétjében, amit ma kezdtem, s majd holnap folytatok. Uram, bízom benned. Te nyugodtan aludtál a csónakban, míg háborgott a tenger. És amikor fölébresztettek a tanítványok, megszíttad őket, hogy kis hitűek és gyávák. Óvj meg bennünket ettől a kis hitűségtől, életünk nyugtalan csónakján jöjj velünk. Add, hogy higgyünk benned szilárdan, mint a szikla, még a legsötétebb éjben is. Mert Istenünk, te sosem alszol. Szereteted virraszt fölöttünk.

Uram, hol találok rád és hogyan? Ismerek régi válaszokat a szenvedésben meg a keresztben, ismerek újabb válaszokat a fele barátban, az ő gondjaiban. Te csak a tövis koronás Isten vagy, csak a kereszt hordozó? Nem vagy-e a feltámadott is, ura életnek és halálnak? Uram, nem vagy-e jelen az örömben is, meg a szépségben, meg a boldogságban? Én nem a képes újságok sztárjainak boldogságára gondolok, nem is a szépség királynő kultuszára, sem a konferenciék tréfáira. Te igenis hordoztad a keresztet, hogy elhozd a megváltást. Betegeket gyógyítottál, hogy egészséget adj, és emberré lettél, hogy elhozd az örömhírt. Megígérted, hogy letörlöd a könnyeket, boldoggá teszel. De akkor, Uram, ott kell lenned az örömben is, az egészségben, a boldogságban, a szerelemben. Így hát keresni akarlak téged, és rád találni örömben és fájdalomban, gondban és boldogságban. Mert azt is tudom, hogy nincs tökéletes boldogság másod, csak nálad. Akkor cselekszem a te akaratodat, ha gyógyítok és vigasztalok, ha segítek és tanácsot adok, ha boldoggá teszek és sugárzom a szeretetet. Mert te nem a könnyek istene vagy, hanem a boldogságé, meg az örömé.

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és